írt, Ribizli állom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egybelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segédkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Amigot formációban köteles Leander a 80-as évek szintipop zenéje iránti szeretetét önti formába. A Hősöd volt a zenekar első slágere, melyet a Love Story követett. Ez a dal egészen a Mahasz rádiós játszási lista 13. helyéig repítette az Amigodot. A zenekar első albuma 2015. októberében jelent meg Love Story címmel, melynek A38 hajón tartott lemez bemutatójáról az M2 koncertfilmet is forgatott. Zeneileg a rock és a pop keveréke elektronikus elemekkel, de még némi hagyományos magyar folkkal is. Köteles Leander mellé az ex-Leander dobos Macák Márk sorakozott fel elsőként, majd Fábri András és Cifra Miki gitárosok csatlakozásával lett teljes a csapat.
1: Trend Night.
2: És meg is hallgatunk most egy dalt az Amigottól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bossa Beat zenekar 2008 nyarán alakult azzal a céllal, hogy a bossa nova, a jazz és a pop világát ötvözze egy új fiatalos felfogásban. Az eleven melódikus énekdallamot a hétköznapok apró dolgaival foglalkozó életszerű, édes-keserű magyar dalszövegek teszik teljessé. Nagy lemezük 2009-ben jelent meg szerzői kiadásban, Pesti Bábok címmel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is a Bossa Beat érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

megy a társaság miatt. Igen, egy, hogy jó napon legyünk. Egy a rossz időke kell,

0: És halászolni hangszerekkel sem Pisti állják a Pisti-től.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
0: Trend Night.
1: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.
2: Valami megmozdult a városban, és kinyíltak a szívek lázasan.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jamben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Film.
1: Gárdos Péter Szamárköhögés című filmjének zárt körű vetítésével indul október 15-én az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 56-70 1956 filmre írva című fesztivál a Corvin moziban. Az 56 filmz és a Budapest film az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából három napos filmfesztivált rendez október 16-a és 18-a között a Corvin moziban, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban mások mellett olyan rendezők alkotásait láthatják a nézők, mint Simó Sándor, Ember Judit, Sándor Pál, Almási Tamás, Makk Károly, Schiffer Pál, Pignicki Réka vagy Szász Attila. A filmek után, amelyek közül többet is restaurált kópiáról vetítenek, alkotók, szereplők, történészek, szakemberek bevonásával közönségtalálkozókat tartanak a Memory projekt keretein belül, a Hazatérők című blokk után pedig a 1956-os túlélőkkel is beszélgethetnek az érdeklődők. A nyitófilm Gárdos Péter 1987-es kultikus alkotása lesz, amely 8 fontos szakmai elismerést és díjat is nyert magyar és nemzetközi filmfesztiválokon. A megnyitó részt vesz a rendező Gárdos Péter, valamint a főszereplők közül néhányan beszédet mond Jánosi Katalin Nagy Imre unokája, Karácsony Gergely főpolgármester, Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, valamint Caroline Savage, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Az est folyamán megnyílik az Egyesült Államok nagykövetsége által összeállított az Operation Safe Haven történetét bemutató fotókiállítás is, amely a fesztivál alatt megtekinthető lesz. Az Operation Safe Haven egy amerikai humanitárius program volt, amelyet Eisenhower amerikai elnök indított el az 1956-os magyar forradalom után a szovjet elnyomás elől menekülő magyarok megsegítésére és befogadására. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka dokumentumfilm rendező és producer, az 56 Films társ alapítója, akinek szülei az 1956-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét, alapítója annak a vizuális archívumnak is, amelynek célja a nyugatra emigrált magyarok élettörténeteinek megörökítése. A Memory Projectben legalább 150 külföldön élő magyar menekülttel készített interjút.
2: Színház. Barta Boróka, a Figura Stúdió Színház művésze nyerte idén a Kaszás Attila díjat. A társulatról, a szeptember 17-i díjátadóról és Kaszás Attila örökségéről a Gyergyó Szent Miklósi színésznőt hallják.
3: Megmondom őszintén, hogy olyan gyorsan történtek az események aznap, hogy sok mindent fel sem fogtam, hanem megint ilyen ösztönösen pörögtek a dolgok. Azelőtt este előadást játszottam még itthon Gyergyó Szent Miklóson 16-án, másnap mentem repülővel Budapestre, úgyhogy épp annyi időm volt, hogy leszálljak a repülőről, felüljek a buszra, bemenjek a belvárosba, átöltözzek, igyek egy kávét, és elérjek a díjátadóra. Úgyhogy nagyon jó érzés volt, nagyon jó esett. Persze izgultam, nem tudtam, hogy pontosan mire számítsak. Még a repülőn gondolkodtam, hogy úristen, ha én kapom ezt a díjat, akkor most mit kell mondani, vagy mit kell csinálni. Ki is találtam egy pár mondatot, aztán, ahogy felmentem a színpadra, amikor kimondták a nevem, az egészet elfelejtettem, és improvizáltam. Nagy élmény volt mindenképp. Tulajdonképpen a Figura Stúdió Színház az egyetlen olyan Erdélyben működő, de talán egész Romániában működő színház, aminek az alapító okiratában az van beírva, hogy kísérleti színház. Na most innen indult ki az egész, tehát a színháznak létezése, a működése, ugye amit még a 80-as években Bocsárdi László alapított, még vegyészmérnökként, aztán rendező lett belőle, és az itt élő fiatal értelmiség volt a tagja ennek az elején még amatőr színháznak, aztán a 90-es évek elején profi társulattá alakult, és folyamatosan változott, megújult ez a társulat, ez a színház. Mindig újabb és újabb színészek érkeztek, és természetesen mai napig is nagyon fontos nekünk, hogy kísérletezzünk, de figyelembe kell vennünk azt, hogy kisvárosban élünk, és hogy a közönségnek az igényét is, hogy nekik mire van szükségük. Közel 10 éve kialakult egy olyan csapat, akik együtt vagyunk, és folyamatosan együtt dolgozunk, kevesen vagyunk. Annyira összekovácsolódtunk, annyira egy húron pendül az egész társulat. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne tiszteljük egymás munkáját, az egymás tehetségét. Arra vagyunk utalva, hogy folyamatosan figyeljünk egymásra, és valószínű, hogy ez a fajta mentalitás, és ez a fajta létezés a társulatban hozta meg nekem ezt a kaszásat, Attila díjat, aminek nagyon örülök, és nagyon nagy megtiszteltetés.
4: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Különleges állatok és megfigyelésük. Óriás moha állatok a Tiszatóban. Kevesen tudják, hogy a moha állatok 80-90 édesvízi fajai közül 8 hazánkban is megtalálható. Egyet, az óriás moha állatot először 2011-ben figyelték meg a Ráckevei Dunág alsó szakaszán, de a közelmúltban a Tiszatóban is megtelepedett. A jövevény fajnak számító óriási moha állat nyáron a partmenti nálosokban egyre nagyobb számban jelenik meg, és jelenleg természetes ellensége nem ismert. A faj közel 40 cm átmérőjű, gömbölyű, szivacsos testével rendkívül bizarr látvány. Az óriás moha állatot 30-50 cm-rel a víz alatt a nádszálakba kapaszkodva találhatjuk meg. Minden egyed hímnős, így a telepek gyarapodása ivartalanul az egyedek bimbózásával történik. A szaporodás során a fiatal egyedek rendkívül gyorsan válnak az anyaállathoz hasonlóvá, amelyek évről évre rendkívül nagy számban képesek túlélő képleteket létrehozni, ezért irtásuk szinte lehetetlen. Díszes tarkalepke rajzás a Szatmár-Beregi Liget erdőben. Bár nem annyira látványos, mint például egy tiszavirágzás, ám kömörő és fülest környéki erdőkben kellemes élményt lehet megfigyelésük. Erdei tisztásokon, nyiladékokon repülnek, nagyméretűek, könnyen felismerhetőek. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság működési területén, a Szatmár-Beregi sík, keményfaliget erdeiben, kocsányos tölgyeseiben májusban van a rajzási időszak. Elsősorban keményfás ligeterdők és üde, napsütötte erdőszegélyek környékén figyelhetünk fel a lepkefaj élénk színezetére és impozáns megjelenésére.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

dance with me? Must you dance? Why it's so close with your lips?

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. október 13-a van, kedd reggel 6 óra. Jó reggelt kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Energetikai tűzszünetet követel a német kancellár és az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky megerősítette, hogy a tárgyalásokat folytat Friedrich Merzel és más külföldi vezető politikusokkal, köztük Mark Rutte NATO főtitkárral és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A német kancellár és az ukrán elnök is hangsúlyozta, hogy Oroszország kötelessége, hogy hozzájáruljon az energetikai létesítményekre kiterjedő tűzszünetre. Európa 2022 óta több mint 320 milliárd dollárért vásárolt orosz energiahordozókat. Erről beszélt az orosz miniszterelnök helyettes. Majd rámutatott, hogy az összeg meghaladja az amerikai

0: elnök által közölt adatot, amely 250 milliárd dollár volt. Idén eddig 9 hónap alatt már 21 milliárd dollár értékű energiaforrás szállítottak Európába. Hangsúlyozta, hogy Oroszország számára prioritás marad a belföldi piac dízelüzemanyag ellátása. Mivel azonban olajfinomítói kapacitása jelentősen meghaladja a keresletet, lehetőség nyílik az exportra is. Mérsékelt lehet a várható uniós források közvetlen hatása a gazdasági növekedésre. Ez derült ki a GKI elemzésében. A gazdaságkutató szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthetik a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja. Így ezek a kifizetések nem teremtenek új reál gazdasági keresletet. Emellett számos uniós beruházás importigénye magas, a források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós források idén és jövőre 1-2% ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap az áprilisi 1,7%-os előrejelzéséhez képest 1,9%-ra emelte a magyar gazdaság idei növekedési kilátásait, a jövő évre vonatkozóan pedig 2%-ról 2,1%-ra. Tavaly 0,5%-kal nőtt a magyar GDP. A szervezet jelentősen változtatott a magyar inflációs előrejelzésén is. Az ideit 1,9%-ra vitte le az áprilisban becsült 3,8%-ról, a jövő évit pedig 3,5%-ról 2,8%-ra változtatta. Kezdeményezi a nagy olajipari társaságok rendkívüli nyereségének megadóztatását a Független Benzinkutak Szövetsége. Az ebből származó bevételből a tömegközlekedés, a kistermelők, a független benzinkutak, valamint az élelmiszerek szállítási költségeinek támogatását javasolják. Nyilvános rendezvényt szerveznek pénteken a MOL Campus elé, ahova szakmai egyeztetésre várják többi között a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és a Gazdasági Versenyhivatal képviselőit.
1: Tőzsdehírek.
0: A hazai értéktőzsde a BUX 9%-os emelkedéssel zárt tegnap 142.940 ponton. A részvénypiac forgalma 36,7 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek. Az OTP 3,3%-kal emelkedett 41.640 forintra. A MOL 1,6%-kal csökkent 44.976 forintig. A Magyar Telekom 1,2%-kal csökkent 2.530 forintra. A Richter 12.350 forinton stagnált. Emelkedéssel zártak a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX 7%-ot emelkedett, míg a párizsi CAC40 Index 4%-kal erősödött. Milánóban 7%-os, Madridban 1,3%-os erősödéssel zárult a kereskedés. Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói. A Dow Jones 4%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 4%-kal csökkent. Nézzük, mi a helyzet Ázsiában. A térségben irányadó japán Nikkei 2,2%-os mínuszban, a hongkongi börze 4%-ot megy lefelé, 3%-ot csökken, Shanghai 3%-ot viszont emelkedik az indiai mutató, a dél-koreai Kospi 3,4%-ot zuhan be, 4%-ot emelkedik a szingapúri mutató. Erősödéssel kezdi a napot a forint, 1 euróért 364 forint 80 fillért kell adni idehaza a bankközi devizapiacon, 1 amerikai dollárért 326 forint 50 fillért kérnek, 1 svájci frankért 392 forintot kell adni. 1,1174 az euró dollárral szemben jár folyama. Csökkenéssel kezdik a napot a kőolaj világpiaci árai, 1,1%-ot megy lefelé mind a Brent, mind a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj jegyzésára 92 dollár 70 cent, még egy hordó Brent típusú kőolajért 105 dollár 50 centet kérnek. A holland tőzsdén jegyzett gázára 3,3%-ot drágul, 1 megawatt energiáért 84 euró 20 centet kérnek november végi szállítással.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, gomoly felhők főképp a középső ország részben fordulhatnak elő, esőre nem kell számítani. Az északi szél többfelé megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő. Friss hírekkel legközelebb fél óra múlva várjuk Önöket. Nagy Károllyal indítjuk a Reggeli Monitor című műsorunkat. Tartsanak velünk, jó napot, jó rádiózást!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend FM. I try.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mai hírszerkesztő kollégám Kovács Gergő, szervusz, jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Elmondjuk természetesen a legfrissebbeket, például azzal kapcsolatban, hogy a magyar gazdaság növekedési kilátásait javította az IMF, no sajnos annyira azért nem jelentősen, 10%-okról van szó, de mégiscsak valamelyest felfelé javította. Ettől független azért a magyar gazdaság lehetne jobb állapotban is. Tegnap például a Fitch Ratings egy elemzést adott ki, meghagyta a BBB szinten a magyar államadós besorolás, de arra figyelmeztetett, amit egyébként már a kormányzat is kommunikált, hogy a vártnál magasabb lesz az államháztartási hiány, és hogyha nem indul be a gazdasági növekedés, illetve nem lesznek költségvetési észszerűsítések, hitelminősítő nyelven kiigazítások, akkor bizony jöhet a leminősítés, az pedig mindenképpen többe kerülhet a költségvetés számára. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, egyebek mellett az ukrán háború, az ukrán-orosz háborúnak a legfrissebb politikai vonzataival.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Továbbra is energetikai tűzszünetet követel a német kancellár és az ukrán elnök.
3: Volodymyr Zelenszkij megerősítette, hogy tárgyalásokat folytat Friedrich Merzel és más külföldi vezetőpolitikusokkal, köztük Mark Rutte NATO főtitkárral és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A német kancellár és az ukrán elnök is hangsúlyozta, hogy Oroszország kötelessége, hogy hozzájáruljon az energetikai létesítményekre kiterjedő tűzszünetre.
1: Európa 2022 óta több mint 320 milliárd dollárért vásárolt orosz energiahordozókat, erről az orosz miniszterelnök helyettes beszélt.
3: Majd rámutatott, hogy az összeg meghaladja az amerikai elnök által közölt adatot, amely 250 milliárd dollár volt. Idén eddig 9 hónap alatt már 21 milliárd dollár értékű energiaforrás szállítottak Európába. Hangsúlyozta, hogy Oroszország számára prioritás marad a belföldi piac dízelüzemanyag ellátása. Mivel azonban olajfinomítói kapacitása jelentősen meghaladja a keresletet, lehetőség nyílik az exportra is.
1: Az amerikai-iráni feszültség és a közel-keleti ellátási kockázatok továbbra is magasan tartják az olajárakat, ezért Donald Trump energetikai tűzszünettel kapcsolatos bejelentése csak korlátozott árcsökkenést hozott.
3: A Concord elemzője szerint az orosz-ukrán fronton bejelentett megállapodások egyelőre nem változtatják meg érdemben a piaci fundamentumokat, miközben a közel-keleti konfliktus a nyersolaj mellett a finomítói kapacitásokat is súlyosan érinti. Gajda Mihályt hallják.
4: Én azért úgy látom, hogy egy olyan nagyon csendes béke szinte egészen biztosan nem lesz, vagy nagyon kicsi az esélye az elkövetkezendő 3-4 hónapban. Ugye jó eséllyel mindkét fél, hogyha már nagyon úgy érzi, hogy tartatatlan a helyzet, ugye akkor az eszkaláció fele mehet, és akár még jobban megsérülhetnek iráni energetikai létesítmények, akár szénhidrogén exportáló létesítmények, valamint cserébe az öbből menti országoknak egyéb infrastruktúrája. Most valószínűleg a félidős választások ilyen jellegű dolog nem fog történni, viszont utána van egy két hónapos időablak a Trumpnak, amikor eszkalálhat úgy, hogy még ugye az új képviselők nem ültek be a szenátusba, meg az alsóházba.
1: 1,1-1,2% közötti mértékben csökken a kőolaj világpiaci ára, de még mindig 105 dollár 40 centen a Brent, az amerikai könnyolaj pedig 92 dollár 57 centen jár. Üdvözlik az ukrajnai nemzeti kisebbségekről szóló törvény módosítását a kárpátaljai magyar szervezetek.
3: Kiemelték, hogy a jogszabály érdemben rendezi a nemzeti kisebbségek oktatási jogait, biztosítva az intézményhálózat megmaradását és az anyanyelv szabad használatát az oktatásban. Emellett szorgalmazzák a törvény mielőbbi hiánytalan bevezetését és alkalmazását.
1: mérsékelt, tehát a várható uniós források közvetlen hatása a gazdasági növekedésre, ez derült ki a GKI elemzésében.
3: A gazdaságkutató szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthetik a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja. Így ezek a kifizetések nem teremtenek újra gazdasági keresletet. Emellett számos uniós beruházás importigénye magas, a források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós források idén és jövőre 1,2%-ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét.
1: Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF.
3: A Nemzetközi Valuta Alap az áprilisi 1,7%-os előrejelzéséhez képest 1,9%-ra emelte a magyar gazdaság idei növekedési kilátásait. A jövő évre vonatkozóan pedig 2%-ról 2,1%-ra. Tavaly fél százalékkal nőtt a magyar GDP. A szervezet jelentősen változtatott a magyar inflációs előrejelzésén is. Az idejét 1,9%-ra vitte le az áprilisban becsült 3,8%-ról, a jövő évit pedig 3,5%-ról 2,8%-ra változtatta.
1: Kezdeményezi a nagy olajipari társaságok rendkívüli nyereségének megadóztatását a Független Benzinkutak Szövetsége.
3: Az ebből származó bevételből a tömegközlekedés, a kistermelők, a független benzinkutak, valamint az élelmiszerek szállítási költségeinek támogatását javasolják. Nyilvános rendezvényt szerveznek pénteken a MOL Campus elé, ahova szakmai egyeztetésre várják többi között a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és a Gazdasági Versenyhivatal képviselőit.
1: Siker is, meg nem is, de mindenképpen komoly gesztus. Így értékeli a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete a NIT Hungary ügyvezető főtitkára a kormánnyal tartott egyeztetés eredményeit.
3: A megállapodás alapján 25 forinttal emelik a fuvarozók által visszaigényelhető jövedéki adó mértékét, ami több 10 000 forint segítséget jelenthet havonta kamiononként. Lajkó Ferenc szerint ez is nagy segítség, de úgy érzi, kicsit későn lép hatályba.
2: 25 forint az már egy érzékelhető pénzügyi segítség, nagyságrendileg olyan akár 65 ezer forintot is jelenthet egy-egy kamionnak havonta. Az azért látni kell, hogy ugye augusztus óta, tehát mintegy 4-5 hónapja szenvedik el a fuvarozók ezt a többletköltséget, miközben ugye ez a most meghozott döntés, az még ha a héten hatályba is lép ez az új törvény, akkor is csak 2,5 hónapra nyújt segítséget, tehát azért itt van egy időbeliség, illetve hát azért a 25 forint és a mintegy 130 forintos jövedéki adóhoz képest azért egy szerény össze. Ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy nagyon komoly gesztus érték a kormány részéről, hogy a fuvarozóknak a problémáit látja, meghallja, és igyekszik segíteni nyilván a lehetőségeim belül.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde a BUX 9%-os emelkedéssel zárt 142.940 ponton, a részvénypiac forgalma 36,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
3: Az OTP 3,3%-kal emelkedett 41.640 forintra. A MOL 1,6%-kal csökkent 4.976 forintig. A Magyar Telekom 1,2%-kal csökkent 2.530 forintra. A Richter 12.350 forinton stagnált.
1: Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX 7%-ot emelkedett, míg a párizsi CAC-on 4%-kal erősödött. Milánóban 7%-os, Madridban 1,3%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
1: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
3: A Dow Jones 4%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 4%-kal csökkent.
1: Komoly esés van Ázsiában, a japán Nikkei legalábbis 2,1%-kal gyengül, Hongkong 4%, Shanghai 3%-os mínuszban, India 8%-kal felfelé megy, és a legdurvább az a dél-koreai tőzsde esése, amely 3,6%-os mértékű. Végül pedig arról, hogy folytatódik a reforma hazai filmes közegben, újraindítják az inkubátor programot, ezt a kultúráért felelős államtitkár jelentette be.
3: Nagy Ervin szerint a programnak eredetileg éppen az volt a feladata, hogy teret adjon a fiatal, pályakezdő filmeseknek, a merész ötleteknek és a szokatlan történeteknek. Majd hozzátette, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben a szabadabb, kreatívabb alkotás felé szeretnék elmozdítani a filmipart.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható, gomoly felhők főképp a középső ország részben fordulhatnak elő, esőre nem kell számítani, az északi szél több felé megélénkülhet. A csúcsőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, késő estére 4 és 9 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 43 perc van, jó reggelt kívánok! Az amerikai-iráni feszültség és a közel-keleti ellátási kockázatok továbbra is magasan tartják az olajárakat, ezért Donald Trump energetikai tűzszünettel kapcsolatos bejelentése csak korlátozott árcsökkenést hozott. A Concord elemzője szerint az orosz-ukrán fronton bejelentett megállapodások egyelőre nem változtatják meg érdemben a piaci fundamentumokat, miközben a közel-keleti konfliktus a nyersolaj mellett a finomítói kapacitásokat is súlyosan érinti. Úgy számol, hogy az olajár tartósan 100 dollár fölött maradhat hordonként a következő hónapokban, már ami a Brentet illeti, miközben a dízel és más finomító termékek ára is magas szinten ragadhat. Magyarország számára ez egyszerre jelent magasabb olaj, földgáz és villamos energia költségeket, valamint közvetve magasabb inflációs és kamat kockázatot. Gajda Mihállyal Kecső Rihárd beszélgetett.
2: Donald Trump energetikai tűzszünetet jelentett be Oroszország és Ukrajna között, amire az olajárak ugyan csökkenéssel reagáltak, de némilegesen csak, hiszen még mindig azt látjuk, hogy elég magasan vannak az olajárak. Mi az oka ennek? Mi hajtja most az árakat?
3: Először is erről a tűzszünetről annyit, ugye, hogy a reakciókból az következett, hogy gyakorlatilag erről se az ukrán fél, se az orosz fél nem tudott, tehát valószínűleg csak gondolt egyet Donald Trump, és kiírt valamit. Ugye még aznap ért orosz csapás ukrán hőerőművet, tehát ez valószínűleg ezt nem kell komolyan venni, én nagyon csodálkoznék, hogyha lenne belőle valami. Ugye előző körökben az oroszok azt kérték, hogy egy energetikai tűzszünetért cserébe, ugye, az USA meg az Európai Unió is egy csomó az ő szénhidrogén termékét érintő szankciót szüntessen meg, tehát ez nagyon valószínűleg nem fog megtörténni, így valószínűleg ez az energetikai tűzszünet sem fog megtérülni. Emellett pedig ugye azt látjuk, ugye, hogy a közel-keleten ugye gőzerővel folytatódik a konfliktus, tehát a jemeniek is elég erősen lőtték ugye különböző szaudi létesítményeket, reptereket, valamint az irániak is folyamatosan lövik ki ugye azokat a hajókat, amit az öbölben lévő termelő országok arra használnak, hogy az öbölön kívülre juttassák a kőolaj termékeiket, és onnan majd egy másik tanker átvegye, és az vigye tovább a ázsiai piacokra, úgyhogy egyelőre semmilyen fundamentális dolog nem változott meg annak kapcsán, hogy ahogy lejjebb menjenek a szénhidrogén árak.
2: Maradjunk még egyelőre itt az orosz-ukrán vonalon, mert hogy az amerikai elnök orosz dízelszállításokról is bejelentett egyfajta megállapodást. Ez mit akar pontosan, és ez a globális piacon mekkora jelentőséggel bír, és mekkora mennyiséget jelent ez?
3: Amit először is tudni kell, hogy normál időben, tehát amíg nem érték az orosz finomítók a csapások, Oroszország nagyjából 0,8 millió hordó per nap dízelt exportált. Ez mondjuk úgy havi szinten egy olyan, amit tudom én, 25 millió hordó, vagy valami hasonló. Amiről ugye megállapodtak az, hogy egy már egy útban lévő hajóról gyakorlatilag megveszik a dízelt, ez már szerintem több hete hagyta el az orosz kikötőket. Ez egy kicsivel több, mint 2 millió hordót fog exportálni az Egyesült Államokba, valamint egy jó 3,7 millió hordót fognak vásárolni novemberben, és ezt követően 7,5 millió hordót. Ezen felül kondicionálisan megegyeztek még egy kicsit több, mint 22 millió hordóba ezt követő időszakban, annak függvényében, hogyha Oroszország képes lesz ennyit exportálni, mert sikerül javulást elérni a finomítói terén, tehát sikerül többet megjavítani, és nem érik őket súlyos csapások. Ez így összességében mondjuk úgy egy olyan 36 millió hordó, ez 2-3 hónap alatt nem olyan sok, tehát normál időben amúgy is, ahogy mondtam, egy hónap alatt exportált volna Oroszország 20 pár millió hordó dízelt, tehát ez csak, hogyha valóban meg is valósul, ez csak részlegesen fogja lenyomni az árakat, és ugye nagyon nagy része, amiről beszélnek, tehát egy olyan 22 millió hordó az valamikor november után feltételesen valósulhat meg, így nagyon korlátolt volt az árreakció erre a bejelentésre.
2: Melyik háború, vagy melyik konfliktus az, amelyik nagyobb hatással van jelenleg most az olajára, mint mozgatóerő? Nyilván tudjuk, hogy a Hormuzi szoros már az elmúlt időszakban is nagy jelentőséggel bírt, de változtat bármit most, hogy itt az orosz-ukrán konfliktus is jobban képbe került ezen a fronton?
3: Azt láthattuk, ugye, hogy döntően mondjuk kőolajnak az ára az irán-amerikai háború nélkül lett volna egy olyan 60-usra dollár per hordó nagyjából erre az évre, ez volt a várakozás, ez jó eséllyel meg is lett volna. Most ha ránézünk a monitorra, azt látjuk, hogy valahol 105 és 110 a dollár per hordó körül van az olaj, tehát ennek a háború miatt magában a nyers olaj emelkedett egy jó 40-45 USA dollár per hordót, viszont ez kizárólag csak az irán és amerikai háború miatt van. Viszont van az emelkedésnek egy másik hatása is, hogy ugye a finomítói crack spreadek, ugye a dízelen megemelkedtek szintén egy olyan 60 kötőjel 80-os a dollár per hordóra. Ez szerintem ugye félig a orosz-ukrán háborúban, félig pedig amiatt, ugye, hogy egy csomó közel-keleti finomító kiesett. Tehát ez majdnem mondhatni, hogy fele-fele arányban lehet osztogatni ebben a spreaden, de inkább itt is a több azért a közel-keleti háborúnak köszönhető. Tehát azért azt lehet mondani, hogy ugye a végén ugye a dízelár emelkedésében az emelkedésnek én szerintem jó 75%-a inkább az USA-iráni konfliktusból jön, és csak egy kisebbik fele jöhet mondjuk az orosz-ukrán háborúból a kiesett finomítók miatt.
2: Ha így marad a helyzet, amit most látunk és tapasztalunk, akkor milyen olajárakkal számolhatunk a világpiacon?
3: Hát én azért úgy látom, hogy egy olyan nagyon csendes béke szinte egészen biztosan nem lesz, vagy nagyon kicsi az esélye az elkövetkezendő 3-4 hónapban. Ugye jó eséllyel mindkét fél, hogyha már nagyon úgy érzi, hogy tartatatlan a helyzet, ugye akkor az eszkaláció fele mehet, és akár még jobban megsérülhetnek iráni energetikai létesítmények, akár szénhidrogén exportáló létesítmények, valamint cserébe az öbből menti országoknak egyéb infrastruktúrája. Most valószínűleg a félidős választásokig ilyen jellegű dolog nem fog történni. Viszont utána van egy két hónapos időablak a Trumpnak, amikor eszkalálhat úgy, hogy még ugye az új képviselők nem ültek be a szenátusba, meg az alsóházba, viszont már nincs is rajta a választási nyomás, tehát itt van egy jó esély annak, hogy ebben az időablakban az Egyesült Államok belevág valami nagyobba. Hogyha ez nem történne meg, és esetlegesen egy mondjuk úgy valamikor január, február, márciusban Iránt már nagyon szorítaná ez az amerikai blokád, akkor náluk is elképzelhető, hogy nem egy ilyen finom béke fele mozdulnának el, hanem eszkalációval próbálnának kitörni belőle. Emiatt ezen időablak alatt, vagy ezen hónapok alatt szinte biztos, hogy olyan 100 USA dollár per hordó alá tartósan, jelentősen nem fog menni az olajár, valamint a finomítói marginok is emelkedettek maradhatnak összességében, meg dízelben is. Ugye azért az a fő meglátás, ugye, hogy ahogy mondtam, hogy a háború alatt, amíg megy a közel-keleten, ott is lesz egy jelentős finomítói kapacitás kiesés, ami nem fog tudni beállni, valamint az se nagyon látszik, hogy az oroszok ugye vissza tudnának térni arra a finomítási kapacitásra ilyen pár hónapon belül, amit mondjuk úgy a kiterjedt ukrán drónos támadások előtt tudtak, tehát valószínűleg ezekkel az árakkal még jó pár hónapig együtt kell élni, azután pedig mondjuk olyan jövő január-március környékén meg annak függvénye lesz, hogy esetlegesen milyen vége játékot fogunk látni ebben az amerikai-iráni háborúban.
2: Mit érezhet meg ebből Magyarország?
3: Hát Magyarország ugye elég sokat. Ugye mi gyakorlatilag legalább három fronton fáj nekünk. Egyrészt fáj a magasabb olajár, fájnak a finomítói marginok, bár ott a profitnak egy részét ugye a MOL megkap és országon belül marad, valamint a földgázár formájában is ugye megérezhetjük, tehát hogy ott is több mint kétszerese az ár, sőt már most már lassan háromszorosa, mint ami a háború nélkül lett volna. Én pár héttel ezelőtt végeztem egy számítást, és az jött ki, hogy összességében a magyar fogyasztókat és részben ugye a kormány, mert ugye a hatósági gázárak mellett bizonyos esetekben ugye a kormány terheli végsősorban, akár 2026 és 27-ben összességében egy olyan 9 milliárd euró többlet kiadást jelentett így a fogyasztóknak. Ezt még talán a szeptember elejé határidős görbékkel számoltam meg, de azóta inkább csak rosszabbodott a helyzet. Ez persze nem tartalmazza azt, hogy ezeknek esetlegesen más hatása is van, ez tisztán csak a szénhidrogén árakra vonatkozik, ugye ezek ugye megnövelik a villamosenergiának az árát is, tehát adott esetben, amikor mínuszosok vagyunk, energiatermelésben sokkal drágább villamosenergiát kell vásárolnunk, mint ami a háború előtt lett volna, valamint a kamatkörnyezeten is fonthat, ugye a háború nélkül az lett volna a konszenzus, hogy itt még további alapkamat csökkentés Magyarországon, ugye most ezt átgondolták, most már ott tartunk, hogy hogy idén nem valószínű, hogy lesz ilyen, sőt, meg lehet, hogy jövő évben se, persze nem az én asztalom, de ezeken a tételeken keresztül még tovább érezhetik valamilyen szinten a lakosság, bankok, egyéb szereplők az adott termék függvényében.
1: Gajda Mihályt, a Concord elemzőjét hallották. Most egyébként némi mérséklődés van a kőolajnál. A Brent $105.50, az amerikai könnyolaj $92.64 jár. Az Oroszországtól vásárolt kőolaj egyébként jelenleg a világon a legdrágább, pedig korábban ez jóval olcsóbb volt a Brentnél, meg az amerikainál is. Most jelenleg $118.23 kerül az urász típusú kőolaj, és hát a várakozás az, hogy évvégig akár $136.43 mehet, mert hogy annyi finomítói kapacitása esett ki az oroszoknak, főleg a dízel típusú termékeknél, ezért is áll értetlen egyébként a világ azelőtt, hogy megígértek az Egyesült Államok számára több százer hordónyi exportot, és az orosz miniszterelnök helyettes úgy nyilatkozik, hogy van bőven túl termelés Oroszországban, miközben egyébként sorokat látni az üzemanyag kutaknál. Ráadásul nyáron rengeteget importáltak az oroszok, nem csak Indiából, hanem Dél-Koreából is. 6 óra 55 perc van, egy érdekességgel folytatjuk, aztán 7 órakor a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már a kriptópiaccal folytatjuk.
0: Reggeli Monitor.
2: Leégett Párizs legrégebbi fedett piaca, a Les Enfants Rouges. A Marais negyedben található turisták körében is népszerű gasztronómiai vásárcsarnok hétfőre viradóra semmisült meg. A tűzoltókat hajnali 4:45-kor riasztották, a lángokat sikerült megfékezni, így a tűz nem terjedt át a szomszédos épületekre, de a fedett piac belső része teljesen elpusztult. A fémszerkezet részben összeomlott. A tűzoltóság közlése szerint egy tűzoltó könnyebben megsérült, más sérültről egyébként nem érkezett jelentés. A tűzoka egyelőre nem ismert. A piac vasárnap este 8 órakor zárt be, néhány órával később pedig már lángokban állt az épület. A piacot 1615-ben alapították 13. Lajos uralkodása idején, és műemléki védelem alatt állt. Nevét azokról a vörös ruhákról kapta, amelyeket a közelben működő intézményben befogadott árva gyerekek viseltek. A vásárcsarnok az elmúlt években Párizs egyik kedvelt gasztronómiai helyszíne volt, ahol a helyiek és turisták egyaránt megfordultak.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM 94.2-n egész héten. A tematikus hét együttműködő partnere és támogatója az IBCC International Consulting. Ingatlan, befektetés, jogi biztonság, átláthatóság, bizalom, szakértelem. Értékteremtő kapcsolatok Spanyolországban. IBCC International Consulting.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Városhatártól, a 10-es főúton Solymártól befelé, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Ma reggel 8 órától Újpesten az István úton, az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárják a külső sávot, mert folytatódik a felújítás, az érintett BKK autóbuszok megállóját áthelyezik. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától lezárták a Lenhorség utcát és a Tali Kálmán utcát a Mester utcánál. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál, illetve a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. A 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után gázvezetéket javítanak, ezért lezárták a külső sávot. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervíz úton lehet közlekedni. Az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A globális gazdaság az idén 3,1%-kal, jövőre 3,4%-kal növekedhet. A Nemzetközi Valuta Alap friss előrejelzése alapján az idei várakozás nem változott az áprilisi prognózishoz képest, a jövő évit viszont a korábban várt 3,2%-ról emelte a szervezet 3,4%-ra. Az infláció tekintetében idén 4,7-es inflációt várnak az áprilisban becsült 4,4% helyett, jövőre pedig 3,7-ről 4,1%-ra változtatták. A 4,1%-os globális infláció már tavaly is megvolt, és hát 4% fölött azért, ha már az átlagot így számítjuk, akkor igencsak el kell gondolkodni azon, hogy milyen folyamatok vannak, tekintve, hogy például a fejlett világban az Egyesült Államok is egyébként jelenleg ilyen 3-4% közötti inflációval küzd, ami azért viszonylag magas, ehhez képest a magyar infláció most kifejezetten jónak mondható. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 6 ukrán energetikai létesítményt támadt meg Oroszország nem sokkal azután, hogy Donald Trump azonnali fegyvernyugvást jelentett be. Erről beszélt az ukrán elnök.

0: ellenére, hogy az amerikai elnök vasárnap kijelentette, a fegyverszünet azonnal hatályba lép, az ukrán államfő szerint Oroszország azóta ukrajnai benzinkutakat, energetikai infrastruktúrát és egyéb létesítményeket támadott. Volodymyr Zelenszkij szerint az ország szerte 33 ember sebesült meg a támadások során.
1: Európa 2022 óta több mint 320 milliárd dollárért vásárolt orosz energiahordozókat, erről beszélt az orosz miniszterelnök helyettes.
0: Majd rámutatott, hogy az összeg meghaladja az amerikai elnök által közölt adatot, amely 250 milliárd dollár volt. Idén eddig 9 hónap alatt már 21 milliárd dollár értékű energiaforrás szállítottak Európába. Hangsúlyozta, hogy Oroszország számára prioritás marad a belföldi piac dízelüzemanyag ellátása, mivel azonban olajfinomítói kapacitása jelentősen meghaladja a keresletet, lehetőség nyílik az exportra is.
1: Ehhez képest most 118 dollár 23 centen az Urals típusú kőolaj, amely a legdrágább a világon, és az előrejelzések alapján az év végig akár 136 dollárig is emelkedhet az ára. A Brent most 105 dollár 50 centen, az amerikai könnyolaj pedig 92 dollár 62 centen jár. Idehaza Fejes Pétert jelölte legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fejes 39 éves szakmai pályafutását az ügyészi szervezetben töltötte, dolgozott ügyészként, főügyészként, szóvivőként és főügyész helyettesként, emellett az Eltén és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is oktat.
0: A köztársasági elnök elmondta, hogy a jelöltnek nincs pártkötődése és politikailag aggályos ügy érdemi megítélésében sem vett részt. Baka Andrást hallják.
2: A legfőbb ügyészi tisztség másfél hónapja, a büntető legfőbb ügyész helyettesi poszt pedig több mint egy éve betöltetlen. Mindeközben az ügyészség szakmai és társadalmi megítélése mélypontra jutott. Súlyos integritási, szakmai és etikai ügyek kerültek felszínre, a szervezeten belül bizalmatlanság, bizonytalanság alakult ki, a közbizalom pedig megrendült. A bizalmat egyetlen kinevezés önmagában nem állítja helyre. Ehhez világos és átlátható döntésekre, azonnali intézkedésekre, hosszú távú építkezésre és az ügyészi kar együttműködésére lesz szükség. A változás irányát és hitelét azonban a vezető személye határozza meg.
1: A tervezett vagyonadó az 1 milliárd forint feletti vagyont érinteni, de a cég tulajdon értékének meghatározása komoly módszertani problémákat vet fel.
0: A BDO cégértékelési szakértője szerint a tervezet a vállalkozások saját tőkéjét és az elmúlt három év nyereségét kombinálná, miközben egyes cégeknél inkább a vagyon alapú, másoknál a jövedelem termelő képességen alapuló értékelés adna reális képet. Zsombéki Andrást hallják.
3: A tervezetben meghatározott kombináció két eltérő logikára épít, és amíg mondjuk a képet egyik elemeként meghatározott hozamérték a jövőbeli teljesítőképességét vizsgálja egy-egy cégnek, addig a vagyonérték elem, az pedig a jelenlegi állapotot, a mérleg szerinti eszközök és kötelezettségek különbségét vizsgálja. Ez azért problémás, mert nagyon sok esetben vagy egy, vagy egy másik módszer az, ami igazából irányadó egy cégre. Tehát fontos azt megkülönböztetni, hogy milyen cégről beszélünk. Egy olyan cégről beszélünk, amely inkább eszközöket tart, ingatlanokat, társasági részesedéseket, akkor fontos látni, hogy ez egy vagyonalapú értékelésnek kell lennie. Hogyha viszont jövedelemtermelő társaságról beszélünk, ami adott esetben termel valamilyen eszközöket, gyárt, akkor viszont hozzá számítással érdemes meghatározni ezt a cégértéket.
1: Négy ember vesztette életét a Rachel trópusi vihar következtében Mexikóban, amely az ország északnyugati részét sújtotta.
0: Bár a vihar már elvonult, öt szemét még mindig eltűntként tartanak nyilván. A biztonsági erők 32 embert mentettek ki, többi között helikopterek segítségével. A Simon hurikán ugyanakkor a vártnál kisebb pusztítást végzett, mivel a szél ereje a hegyvidéki domborzat hatására legyengült, a hurikán pedig mára-már eltávolodott a partvidéktől.
1: Mérsékelt lehet a várható uniós források közvetlen hatása a magyar gazdasági növekedésre, ez derült ki a GKI elemzésében.
0: A gazdaságkutató szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthetik a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja. Így ezek a kifizetések nem teremtenek új reál gazdasági keresletet. Emellett számos uniós beruházás importigénye magas, a források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós források idén és jövőre 1-2 tized százalékponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét.
1: 4 új, több funkciós tehergépkocsit vett át a Magyar Közút, amelyek már az idei téli szezonban szolgálatba állnak, számolt be róla a közlekedés és beruházási miniszter.
0: A beszerzés egy mintegy 12 millió eurós géppark megújítási program része, amelyet a szaktárca költségvetési forrásból finanszíroz. A program keretében nyáron már érkezett 10 kéttengelyes tehergépkocsi, a mostani 4 jármű átadása után pedig a fennmaradó 10 célgép is megérkezik még az idén.
4: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde a BUX 9%-os emelkedéssel zárt 142.940 ponton, a részvénypiac forgalma 36,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
0: Az OTP 3,3%-kal emelkedett 41.640 forintra, a MOL 1,6%-kal csökkent 4.976 forintig, a Magyar Telekom 1,2%-kal csökkent 2.530 forintra, a Richter 12.350 forinton stagnált.
1: Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
0: A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX 7%-ot emelkedett, míg a párizsi CAC-on 4%-kal erősödött. Milánóban 7%-os, Madridban 1,3%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
1: Vegyesen zárták a New York-i tőzsde főbb mutatója a napot.
0: A Dow Jones 4%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 4%-kal csökkent.
1: Kezdeményezi a nagy olajipari társaságok rendkívüli nyereségének megadóztatását a Független Benzinkutak Szövetsége.
0: Az ebből származó bevételből a tömegközlekedés, a kistermelők, a független benzinkutak, valamint az élelmiszerek szállítási költségeinek támogatását javasolják. Nyilvános rendezvényt szerveznek pénteken a MOL Campus elé, ahova szakmai egyeztetésre várják, többi között a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és a Gazdasági Versenyhivatal képviselőit.
1: Az ingatlan befektetők közül az elmúlt években egyre többen Spanyolország felé fordultak. Marbella, Maliga térsége kifejezetten vonzó lett, mert nem csak nyaralni, de élni is remek ott. Ezt mondta az IBCC International Consulting magyar származású ingatlanpiaci tanácsadója és értékesítési szakembere.
0: Certa Andrea Marbellát hozta példaként, ahol 40 év után módosították a városrendezési terveket, hogy oda csábítsák a tőkét.
5: A város most szeptemberében jóvá hagyta a PGOM-nek, a Plan General Ordenancia Municipal, azaz az új általános területrendezési terv, amely hosszabb távon meghatározza Marbella fejlődésének urbanisztikai részét. Ez nagyon jó, hogy hozzányúltak és megújították, mert 1986 óta ez nem volt megújítva. Ezek nagyon-nagyon jó részek, hogy én Magyarországról, hogyha szeretnék jönni, szeretnék befektetni, lássam azt, hogy térségenként, városrészenként hol vannak fejlődések, hol vannak nagyobb beruházások, és azok az infrastruktúrák mennyiben fogják növelni az adott régiót.
4: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, gomoly felhők főképp a középső ország részben fordulhatnak elő. Esőre nem kell számítani, az északias szél többfelé megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő.
4: Sporthírek a 94.2.
1: A Levante kétszer is egyenlített a hosszabbításban, és végül 3-3-as döntetlent játszott hazai pályán a Sevillával, a spanyol labdarúgóbajnokság 8. fordulójának záró mérkőzésén. A Premier League-ben az Ujjanc Coventry 4-1-re nyert hazai pályán a Newcastle United ellen, az angol labdarúgóbajnokság 6. fordulójának záró mérkőzésén. Olasz pontvadászat, a Torino 2-1-re nyert pályaválasztóként az Udinese ellen az olasz labdarúgó bajnokság 6. fordulójában, ezzel megszerezte idénybeli 2. győzelmét a pontvadászatban. A vendégek sorozatban 4-szer kaptak ki. Végül labdarúgó NB2, az első helyen álló Soroksár 5-2-re kapott ki a BVSC Zugló vendégeként az NB2 9. fordulójának záró mérkőzésén, így már nem veretlen a csapat. Ettől függetlenül vezeti az NB2-t 20 ponttal, a szintén 20 pontos Kecskemét és a 19 pontos Tisza Kécske előtt.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
6: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
7: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Történt egy olyan eset szerintem a blokkláncvilág történetében, ami egyedülálló. A Ripple hálózatában találtak egy olyan súlyos programhibát, ami egyébként már több mint 10 éve jelen volt. Nem rossz indulatú személy találta meg a hibát, hanem kutatókat kértek fel arra, hogy nézzék át ugye a rendszert sebezhetőségek után kutatva. Na most, egy olyan sebezhetőséget találtak, ami 10 éve ott volt, és nem vette észre senki. Hogyan lehet ez? Hogyan tud ennyi ideig rejtve maradni egy ilyen hiba? Egy olyan hiba, aminek majd mindjárt elmondjuk, hogy milyen súlyos következményei lettek volna.
7: A hibát egy erre szakosodott cég, akinek már többször találkozhattunk a nevével, ez a Verilla Labs találta meg, aki arra szakosodott, hogy szoftverekbe keresik a sebezhetőséget, és azért tudott rejtve maradni, mert két apró számítási hibát tudott összekapcsolni úgy az AI, hogy megtalálta annak a módját, hogy ezt fel lehet használni támadásra. Az volt a lényege, hogy létre lehetett hozni a semmiből, idézőjelbe véve korlátlanul, ugye Ripple eszközöket, tehát XRP-t, amivel egyébként a teszt alatt a teljes kínálat több mint 180-szorosát létre tudták hozni, de nem ez az első alkalom, hogy nagyon jól auditált, sokak által használt open source rendszerekbe régóta ott lévő hibákat fed fel egy erre szakosodott csapat és egy erre kiképzett autonómiáj.
6: Mi történt volna akkor, ha ez rossz kezekbe kerül?
7: Abban az esetben ki tudott volna nyomtatni a támadó magának Ripple eszközt, ami ugye, hogyha gyorsan cselekszik, akkor a piacon értékesíteni tud. Magát a támadást azt nem lehet elrejteni, tehát az nagyon gyorsan kiderült volna. Az biztos, hogy a Ripple, tehát az XRP-nek az árfolyama az összeomlott volna, de hát a hálózatba vetett bizalom is erős csorbát szenvedett volna, úgyhogy ennek nagyon súlyos következményei lehettek volna.
6: Arról már beszéltünk párszor itt a Kriptoverzumban a mesterséges intelligencia kapcsán, hogy ugye a támadásban is egyre gyakrabban használják a támadáshoz a mesterséges intelligenciát, és ugyanez van a másik oldalon a védekezésnél is. Itt is AI-jal vették észre a hibát.
7: Igen, és hát egyébként nagyon jól döntött a Ripple csapata, hogy megbízta ezt a céget, hiszen olyan hibát találtak meg, amit az AI saját házon belüli AI teszteinél nem tudtak felfedni. Tehát megérte megbízni ezt a céget, és egyébként egy elég magas jutalmat kaptak, tehát az ismert jutalom az ebben az esetben egyelőre a legmagasabb, ugye $250,000 fizettek ezért a hiba feltárásért.
6: Az egész sztori felvett még egy kérdést, egy nagyon fontos kérdést magával a decentralizáltsággal kapcsolatban, mert hogy ahogy kiderült a hiba, a Ripple hálózatán kiadtak egy frissítést. Anélkül, hogy ugye végig mennének a decentralizált döntéshozatalnak a folyamatán, amiről sokszor elmondtuk mi is, hogy ugye az abszolút demokrácia tud megvalósulni, a többségnek meg kell szavazni a bármilyen frissítést, nem dönthet, még a fejlesztő sem dönthet egyedül arról, hogy bármilyen változtatást véghez vihessen az adott hálózaton. Na most itt pont az ellenkezője történt, kiküldtek úgy egy frissítést, hogy nem kérdezték meg a validátorokat erről, nem volt róla szavazás. Hogy lehet ez? Melyik volt a fontosabb? Inkább megszegik azokat a szabályokat, amik végül is a blokklánc hálózatok lényege, de legalább nem történt nagyobb baj.
7: Ez egy nagyon összetett probléma. Ugye jelen esetben a Ripple hálózaton az a szabály, hogy ha van egy frissítés, akkor azt meg kell szavaznia a validátoroknak, és a jelen hálózaton a szabály az pedig úgy néz ki, hogy a validátorok 80%-a kell, hogy futtasson legalább 2 hétig folyamatosan egy olyan kódot, ami változtatásokat tartalmaz ahhoz, hogy életbe lépjen a módosítás, és ezt megkerülték, viszont azt is fontos elmondani, hogy nem a validátorok tudta nélkül, tehát ők ebbe beleegyeztek. Ez azt jelenti, hogy neki kellett frissíteni a szoftvert, viszont a szokásos protokollt mellőzték, úgyhogy ez nagyon sok kérdést vet fel, hiszen jelen esetben azért erős indok, hogy nyilván ezeket láncon és protokoll szabályokon kívül ezeket a validátorokat értesítették és elmondták, hogy miről van szó, és ők döntöttek úgy, hogy frissítik, úgyhogy egy napon belül egyébként megtörtént a validátorok több mint 80%-a frissítette a szoftvert. Nagyon sok kérdést vethet ez föl, hiszen egyik oldalról egy sebezhetőségnek a megszüntetése az lehet indoka egy szabályrendszer megkerülésének. A másik oldalról viszont ez lehetőséget adhat arra a jövőben, hogy a sebezhetőségre hivatkozva megváltoztatnak valami olyan szabályt a hálózaton, amit egyébként a validátorok nem szeretnének, és az a közösség, akinek a kezébe van a döntési jog, és demokratikusan megszavazna egy változtatást, ezért véghez vigyen egy olyan változtatást, amiről csak el kell hinnie, hogy indokolt, valójában ez pedig a háttérben lehet egy más szándékú és más jellegű változtatás. Úgyhogy ez biztos, hogy ki fog hatni a decentralizált világ kultúrájára, illetve a governance modellekre, tehát a kormányzás módozatra, hogy hogyan kell kialakítani azt, hogy ilyen esetben megismerhető legyen a döntéshozók számára, hogy milyen változtatást eszközölnek, és hogy el tudják dönteni, hogy ez megtörténjen-e vagy sem.
6: A kivétel erősíti a szabályt. És ez most kivétel volt, nem?
7: Ez most kivétel volt, viszont az biztos, hogy az egész iparág előtt ez egy új hatalmas kihívás, hogy úgy kialakítani a dolgokat, hogy ezeket a helyzeteket lehessen gyorsan lereagálni, viszont minden információ birtokába tudjon megszületni egy-egy döntés.
6: Értem, hogy vészhelyzet volt, de akkor, hogyha tovább gondoljuk, ki dönti el azt, hogy mikor van vészhelyzet, mi számít vészhelyzetnek, mi nem, kiket informál erről, stb. Tehát nagyon sok pontja van ennek a döntéshozatali folyamatnak, amit egy érvel ki lehet kerülni, és ha már valamit szabad, akkor azzal előbb-utóbb vissza is élnek. Tehát itt a visszaélésen van a kérdés.
7: Pontosan ez lesz a kihívás, és egyelőre nem is látszik a megoldás arra, hogy hogyan lehet azt biztosítani, hogy rendkívül gyorsan meg lehessen ismerni, le lehessen ellenőrizni, és el lehessen dönteni, hogy egy változtatás az végbe menjen-e vagy ne. Ez egy hatalmas kérdés, úgyhogy egy újabb dilemmával ismerkedhetünk meg az AI-oknak köszönhetően.
6: Egy-egy ilyen eset mennyire rengetheti meg a blokkláncba vetett bizalmat? Több mint 10 évig rejtve maradt egy ilyen hiba, ami gyakorlatilag végzetes is lehetett volna. Mennyire remeg meg ilyenkor a bizalom? Miközben azt mondjuk, hogy a blokklánc technológia ugye mennyivel biztonságosabb, mint a ma használt, leggyakrabban használt rendszerek.
7: A jelen hibában arról van szó, hogy egy bizonyos részén ki lehetett volna használni valamit, amivel komoly kárt lehet okozni, viszont a blokklánc technológiának az egyik nagy vívmánya, hogy az integritását meg lehet őrizni az adatoknak, tehát, hogyha valaki aláír valamit a digitális kulcsával, akkor azt nem tudja más módosítani, nem tudnak visszaélni azzal a kulcssal. Ez a hiba arra nem volt befolyással, tehát mondjuk ez a típusú probléma jelen helyzetben még úgy tűnik, hogy biztonságos maradt, és a blokklánc technológia igazán ennek köszönheti azt a hírét, hogy mennyire biztonságos. Tehát ebből a szempontból technikai oldalról nézve nem csorbult a blokkláncba vetett stabilitás és biztonság hite, de minden esetre igen, tehát kiderült, hogy vannak benne hibák. Én sokkal inkább kérdezném azt, hogy ha egy ilyen rendszernél volt, akkor mennyi hiba lehet egy banki alkalmazásban, egy egészségügyi nyilvántartásnak a védelmében, vagy más hasonló kritikus rendszerekben. Ez inkább arra mutat rá, hogy a digitális tér az soha nem lehet tökéletesen biztonságos, semmilyen helyzetben sem.
6: Pont erre akartam átvezetni a beszélgetést, hogy ez megint egy olyan hiba volt, amit az ember nem tudott észrevenni, hanem az AI. Bármilyen pénzügyi infrastruktúránál beszélhetünk biztonságról AI nélkül? Vagy már eljött az az idő, hogy az AI alapú tesztelés annak alapvetőnek kell lennie, mert nélküle nem beszélhetünk biztonságról.
7: És az sem mindegy, hogy hogyan, tehát egyértelmű, hogy minden lehetséges eszközzel keresni kell a hibákat, és nem elég akkor, amikor elkészült és elindult egy rendszer, hanem folyamatosan fejlesztés közben. és még mielőtt élésre van állítva egy rendszer, új módozatokkal, itt egyértelműen az AI-ra kell gondolni, új módszerekkel vizsgálni kell, kutatni kell, és mindig a lehető legfejlettebb eszközökkel. Erre ugye már sok szervezet felhívta a figyelmet, viszont úgy tűnik, hogy fel kell gyorsítani ezeket az eljárásokat, és biztos vagyok benne, hogy az erre szakosodott csapatoknak sok lesz a munkája, akik hatékonyan tudják a hibákat feltárni, mint ugye ez a Verialabs nevű cég.
6: Szóval egy olyan hibát találtak a Ripple hálózatában, ami már több mint 10 éve ott volt. Erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
7: Köszönöm szépen, sziasztok!
6: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt. Hallgassák vissza ezt az adásunkat is YouTube-on és Spotify-on. Ott vagyunk mind a két felületen. Köszönjük a figyelmet, további szép napot!
4: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a Metrodome Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Maréna sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodome Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodome.hu.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
5: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigát! Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes!
0: Reklámot hallottak! A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Hős utcánál a külső sávban, itt le is lassult a haladás. Telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig. Lassan lehet haladni a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt és a Baross tér környékén. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. A 9. kerületben a Mester utcában tart a felújítás, mától lezárták a Lenhossék utcát és a Tali Kálmán utcát a Mester utcánál. A 11. kerületben a Nagyszőrös utcában kifelé a Karolina út után gázvezetéket javítanak, ezért a külső sávot lezárták. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit, kiemelten egyébként az iráni háborúval kapcsolatosakat, meg az olajpiacsal a hírszerkesztőn Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Az Egyesült Államok tudna róla, ha Kína és Oroszország támogatná Teheránt az iráni háborúban, jelentette ki az amerikai elnök.
8: Donald Trump szerint ez azért sem lehetséges, mivel Peking és Moszkva túl sokat veszítene egy ilyen beavatkozással. Az amerikai elnök korábban többször figyelmeztette ezeket az országokat, hogy maradjanak semlegesek az iráni háború kapcsán.
7: 6 ukrán energetikai létesítményt támadt meg Oroszország nem sokkal azután, hogy Donald Trump azonnali fegyvernyugvást jelentett be, erről beszélt az ukrán elnök.
8: Annak ellenére, hogy az amerikai elnök vasárnap kijelentette, a fegyverszünet azonnal hatályba lép, az ukrán államfő szerint Oroszország azóta ukrajnai benzinkutakat, energetikai infrastruktúrát és egyéb létesítményeket támadott. Volodymyr Zelenszkij szerint országszerte 33 ember sebesült meg a támadások során.
7: A Concord elemzője szerint az orosz-ukrán fronton bejelentett megállapodások egyelőre nem változtatják meg érdemben a piaci fundamentumokat, miközben a közel-keleti konfliktus a nyersolaj mellett a finomítói kapacitásokat is súlyosan érinti. Gajda Mihályt hallják.
9: Én azért úgy látom, hogy egy olyan nagyon csendes béke szinte egészen biztosan nem lesz, vagy nagyon kicsi az esélye az elkövetkezendő 3-4 hónapban. Ugye jó eséllyel mindkét fél, hogyha már nagyon úgy érzi, hogy tartatatlan a helyzet, ugye akkor az eszkaláció fele mehet, és akár még jobban megsérülhetnek iráni energetikai létesítmények, akár szénhidrogén exportáló létesítmények, valamint cserébe az öbből menti országoknak egyéb infrastruktúrája. Most valószínűleg a félidős választások ilyen jellegű dolog nem fog történni, viszont utána van egy 2 hónapos időablak a Trumpnak, amikor eszkalálhat úgy, hogy még ugye az új képviselők nem ültek be a szenátusba, meg az alsóházba.
7: A kőolaj esetében némi árcsökkenés érzékelhető, de még így is $105.28 a Brent, az amerikai könnyolaj $92.39 jár. Idehaza a tervezett vagyonadó az 1 milliárd forint feletti vagyont érinteni, de a cégtulajdon értékének meghatározása komoly módszertani problémákat vet fel.
8: A BDO cégértékelési szakértője szerint a tervezet a vállalkozások saját tőkéjét és az elmúlt 3 év nyereségét kombinálná, miközben egyes cégeknél inkább a vagyonalapú, másoknál a jövedelem termelő képességen alapuló értékelés adna reális képet. Zsombéki Andrást hallják.
10: A tervezetben meghatározott kombináció 2 eltérő logikára épít, és amíg mondjuk a képet egyik elemeként meghatározott hozamérték a jövőbeli teljesítőképességét vizsgálja egy-egy cégnek, addig a vagyonérték elem, az pedig a jelenlegi állapotot, az a mérleg szerinti eszközök és kötelezettségek különbségét vizsgálja. Ez azért problémás, mert nagyon sok esetben vagy egy, vagy egy másik módszer az, ami igazából irányadó egy cégre. Tehát fontos azt megkülönböztetni, hogy milyen cégről beszélünk. Egy olyan cégről beszélünk, amely inkább eszközöket tart, ingatlanokat, társasági részesedéseket, akkor fontos látni, hogy ez egy vagyonalapú értékelésnek kell lennie. Hogyha viszont jövedelemtermelő társaságról beszélünk, ami adott esetben termel valamilyen eszközöket, gyárt, akkor viszont hozamá számítással érdemes meghatározni ezt a cégértéket.
7: 4 ember vesztette életét a Rachel trópusi vihar következtében Mexikóban, amely az ország északnyugati részét sújtotta.
8: Bár a vihar már elvonult, 5 szemét még mindig eltűntként tartanak nyilván. A biztonsági erők 32 embert mentettek ki, többi között helikopterek segítségével. A Simon hurrikán ugyanakkor a vártnál kisebb pusztítást végzett, mivel a szél ereje a hegyvidéki domborzat hatására legyengült, a hurrikán pedig már eltávolodott a partvidéktől.
7: Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF.
8: A Nemzetközi Valuta Alap az áprilisi 1,7%-os előrejelzéséhez képest 1,9%-ra emelte a magyar gazdaság idei növekedési kilátásait. A jövő évre vonatkozóan pedig 2%-ról 2,1%-ra. Tavaly 0,5%-kal nőtt a magyar GDP. A szervezet jelentősen változtatott a magyar inflációs előrejelzésen is. Az idejét 1,9%-ra vitte le az áprilisban becsült 3,8%-ról, a jövő évit pedig 3,5%-ról 2,8%-ra változtatta.
7: 364 forint 80 filléren az euró, a dollár árfolyama 326,50, a svájci franki 391 forint 80 fillér.
0: Tőzsde hírek.
7: A hazai értéktőzsde a BUX 9%-os emelkedéssel 142.940 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 36,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
8: Az OTP 3,3%-kal emelkedett 41.640 forintra, a MOL 1,6%-kal csökkent 4.976 forintig, a Magyar Telekom 1,2%-kal csökkent 2.530 forintra, a Richter 12.350 forinton stagnált.
7: Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
8: A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX 7%-ot emelkedett, míg a párizsi CAC-on 4%-kal erősödött. Milánóban 7%-os, Madridban 1,3%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
7: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
8: A Dow Jones 4%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 4%-kal csökkent.
7: Ázsiában a japán tőzsde 1,9%-os mínuszban jár, 67.704 ponton a Nikkei, Hongkong pár századszázalékos mínuszban, a kínai tőzsde 4%-kal elkezdett erősödni, az indiai 7%-os pluszban, a dél-koreai viszont továbbra is egy nagyon komoly mínuszban, ez 5,3%-os esést jelent, a Kospi Index 6042 ponton jelenleg, Szingapúr 0,5%-kal erősödik. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1174, a dollár japánján 158,34-es szinten jár.
0: Időjárás jelentés.
8: Napos idő várható, gomoly felhők főképp a középső ország részben fordulhatnak elő. Esőre nem kell számítani. Az északias szél többfelé megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: O, IU, CIU, ACIU, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: 7:41 van, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Nem sokkal ezelőtt közölte az Anthropic, hogy kísérletei szerint már csak néhány hónapra lehetünk attól, hogy a kisméretű mesterség és intelligencia modellek képesek legyenek önmagukat replikálni a kereskedelmi forgalomban kapható okos eszközökön, például az okos hűtőkön, vagy az olcsó Android TV boxokon. Nagyon-nagyon új világ felé megyünk, és hát ez nem csak a szórakoztató elektronikát illeti, illetve érinti, hanem valamelyest például, sőt, hát egészen biztosan az egészségügyet is, és itt például a koraszülött és beteg újszülöttek érintés megfigyelésére intelligens rendszert fejlesztő Nicol Kft.-nek a fejlesztése is nagyon érdekes. Tehát a cégvezető Horváth Kornél, a technológiai igazgató a vonalban. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Először a cégnevet fejteném meg. A Nicol Kft. Az gyakorlatilag egy ilyen angol mozaik szóból ered?
2: Igen, igen. Mostanában jöttünk rá, hogy egy női névre is nagyon könnyen asszociálható, de alapvetően a Nick az a Neonatal Intensive Care rövidítése, vagy a kezdőbetűi, és az O, mint a bagoly, aki ugye éjszaka is figyel, ennek a kettőnek a összetételéből jött ki a cégnév.
1: Ami egyébként nyilván már azt is sejteti, hogy a külföldi piacban is nagyon hisznek. Részt vettek ezen a Startup Fesztiválon, a Bits & Pretzels-en, Európa egyik legexkluzívabb Startup Fesztiválján. Mik voltak a tapasztalataik, és ez a fajta technológia, amit önök fejlesztettek, erre mennyire van igény?
2: Igen, szerencsére két hetem mi is ki tudtunk utazni a Bits & Pretzels-en. Mi egy koraszülötteket megfigyelő kamerarendszert fejlesztünk, egy orvostechnikai eszközt, ami viszonylag ritka a startupok között, hogy orvostechnikai eszközökkel foglalkozzanak. Viszont, hogyha már nemzetközi kitekintésben nézzük, akkor megnyugtatóbb a kép, és ez is volt a tapasztalat a Münchenben, a Bits & Pretzels-en, ahol hát ott azért egy 10 000 ember megfordul, amiből szerintem a fele biztosan vagy alapító, vagy szeretne azzá válni. Úgyhogy ott azért le lehet tapogatni azokat az irányokat, hogy ki mivel foglalkozik, van-e esetleg erre igény. Tehát számunkra abszolút fontos volt, hogy európai kitekintésbe is megnézzük, hogy a Nicolnak a missziói mennyire passzolnak akár a trendekhez, vagy akár az igényekhez.
1: Mi egyébként magának a rendszernek a lényege? Ilyen kis kamerás rendszer összekapcsolva esetleg egy intelligens, akár mesterséges intelligenciára alapuló eszközzel, vagy ennyire nem bonyolult, ezt én gondolom túl?
2: Abszolút nem gondolja túl, de egyébként azért ilyen National Geographic szinten annyira nem is bonyolult. Én azt úgy szoktam bevezetni, hogy a koraszülött babák nem tudnak beszélni, de nem tudják elmondani, hogyha nagyon éles a fény, hogyha nagyon nagy a zaj, vagy hogyha egyáltalán nyugalomban vannak, és nem szeretnék, hogy éppen a kezelés vagy a pelenkacsere történjen. Úgyhogy mi az inkubátor tetejére rakunk egy saját fejlesztésű kamera eszközt, ami ezek a kisbabák az inkubátorban egy letakart állapotban vannak, tehát mi látunk éjszakai üzemmódban is, és akkor összekötjük a babákat a nővérekkel, orvosokkal, de a szülőkkel is. Így azonnal látják a nővérek, orvosok, hogy a baba milyen állapotban van, ehhez AI-t használunk, hogy segítsen megmondani, mert hogy nagyon nehezen megállapítható, hogy épp a baba ébren van, vagy nyugalmi állapotban van. A mi rendszerünkkel ez azonnal felismerhető, és akkor ezzel a baba hosszabban, nagyobb periódusokban tud nyugalomban lenni, és a nővéreknek is segít, hogy akkor, avatkozzanak be, vagy akkor végezzék el a kezelést, amikor a baba éber állapotban van.
1: Hogyan lehetett promptolni, tehát úgymond utasítani azt az AI rendszert, amit önök erre kidolgoztak? Nyilván nem vagyok egészségügyi is, és főleg hát a koraszülött az egy nagyon speciális, meg a beteg újszülött. Milyen viselkedés típusokat, vagy arcmimikát, vagy mit kellett, hogy mond megértetni a rendszerre, hogy jól tudjon működni?
2: Hát igen, alapvetően abszolút ez a helyzet, hogy mi mérnökök vagyunk, mi sem tudjuk pontosan megmondani. A Nikol az egy akadémiai háttérből érkezett, tehát több ezer órányi kórházi felvételre épül az AI megoldásunk, és ennek a annotációja, tehát hogy éppen a baba milyen állapotban van, ezt nővérek végezték el, és akkor minősítjük igaznak, validáltnak a megállapítást, hogyha három nővérből három is ugyanazt állapítja meg a baba státuszáról, és hát ez egy lassú folyamat emiatt, vagy lassú folyamat volt, de most már azért elég megbízhatóan tudjuk mondani ezeket az alapvető státuszokat. Úgyhogy hát de még mindig tanítjuk a rendszert, viszont egy jó alapra épülve azért utána már egy nagyobb ugrás lehet elérni a rendszer tudásában.
1: Akár a németországi Startup Fesztiválon, de akár idehaza van érdeklődés a termékük iránt?
2: Mi azt látjuk, hogy mindenki, a Bitcentrexen abszolút megnyugtató volt, hogy milyen nagy érdeklődéssel és nyitottsággal fordultak felénk. Most azért van is ez a új báz, új hullám, hogy a physical AI, tehát egy olyan AI megoldás, ami a fizikai világba is kapcsolatot nyit, az egy még fontosabb eleme lehet a startup ökoszisztémának, illetve akikkel beszélgettünk, nem csak magyar orvosokkal, ápolónőkkel, hanem akár Finnországban, akár Szlovákiában, vagy Macedóniában, vagy Szlovéniában, több helyen is beszélgettünk. Abszolút értették a doktorok és ápolónők, hogy ez nagy segítséget nyújthat egyrészt a munkaszervezésben, csökkentheti a nővéreknek a azzal töltött idejét, hogy oda-vissza járkálnak az inkubátorhoz, és növelheti a babák komfortját, a babáknak az alvás idejét, ami egyértelműen összefügg az idegi éréssel, idegfejlődéssel, izomfejlődéssel. Úgyhogy nagyon sok biztatást kaptunk, direkt megkeresés alapvetően, ez egy Startup Expo volt, tehát itt az orvosok vagy kórházi beszerzők azért nem voltak jelen, de az érdeklődők között azért a befektetőktől is azt a visszajelzést kaptuk, hogy ez fontos, és hogy így kezdjük el a beszélgetéseket.
1: Említettük már a bevezetőben is, hogy startupról van szó az önök vállalkozása esetében. Mi a, fogalmazunk úgy, a középtávú tervük ezzel a rendszerrel, illetve hát magával a vállalkozással kapcsolatban? Egy 2-3 éven belül azért gondolom, szeretnék, hogyha ez már működőképes lenne. Úgy értem, hogy rendelések szintjén is.
2: Igen, ez a startup esetében kimondottan fontos. Egy orvostechnikai eszköz esetében pedig nehézkesebb az engedélyeztetés miatt. Mi úgy határoztuk meg, hogy egy első generációs rendszerrel, ami az alapvető állapotokat, hogy alvás, ébrenlét, agitált állapot, kezelés történik, szülőnél van a gyermek, szülővel való összekötés, ezzel már szeretnénk a jövő év végén piacra lépni. És egy hosszabb távú, ami a missziónkhoz hozzátartozik, hogy ez egy diagnosztikai rendszer is legyen, ahol esetleg apnoét, epilepsziás rohamot, vagy bármilyen olyan epizódikus dolgot, ami segít az orvosnak diagnosztikai megállapításokat tenni, pedig egy 3 év múlva jussunk el erre a szintre, és akkor ez egy ilyen kétütemű bevezetés, amivel sokkal hamarabb tudunk megjelenni a kórházaknál. Ez úgy érezzük, meg úgy látjuk, hogy csábítóbb a befektetőknek is, nekünk is hamarabb hoz bevételt, és a kórházakban is hamarabb tudunk jelen lenni.
1: Horváth Kornélt hallották, a Nikol Kft. Technológiai igazgatóját. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, mindezt elmondta, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
2: Én is köszönöm szépen, viszont hallásra, szép napot.
0: Ó, IO, CIO, ACIO, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Start Upgrade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
3: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az infokukac@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
4: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19 000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és

0: Trend FM 94.2-n egész héten. A tematikus hét együttműködő partnere és támogatója az IBCC International Consulting. Ingatlan, befektetés, jogi biztonság, átláthatóság, bizalom, szakértelem. Értékteremtő kapcsolatok Spanyolországban. IBCC International Consulting.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljáró előtt, sávlezárása és torlódásra is számítani kell. Terített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasz az Egér úttól és tovább a Budaörsi út, az Egér út a Kőérberki úttól, a Balatoni út a Kamaraerdőtől befelé, illetve a Szerém út és a Budafoki út szintén befelé szakaszonként. Lassan lehet haladni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Petőfi hídon Pestre. Nehezen járható a Budakeszi út a Szépjuhászni úttól befelé, a Hidegkúti út a Mária Remetei úttól, illetve a Nagykovácsi út az Agdi-ligettől befelé, és folytatásában a Hűvösföldi úton is. Akadozik az előrejutása a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Barostér, illetve a Kerepesi út, Fogarasi út környéke, az Üllői út befelé a Kőér utca és a Nagykörút előtt, illetve a Rákóczi hídon mindkét irányban. Tart a felújítása a 9. kerületben a Mester utcában, mától lezárták a Lenhossék utcát és a Tali Kálmán utcát a Mester utcánál. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit, és hát muszáj vagyunk a háborús helyzettel kezdeni, mert hogy a Fekete-tengerről is vannak információk, illetve Szaúd-Arábiával kapcsolatban is.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: A hírszerkesztőn Kovács Gergő. Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, ezt Roman Radev bolgár kormányfő jelentette be.
5: Az egyik hajó elsüllyedt, további részleteket azonban nem közölt.
4: Szombatig zárva marad a Riádi repülőtér, a légitársaságok törölték járataikat, a szaudi hatóságok meghosszabbították, tehát a légtérzárat azt követően, hogy múlt héten a jemeni huszi milícia folyamatos támadásokat indított a létesítmény ellen. Hétfő késő este egyébként a huszi milícia bejelentette, hogy ballisztikus rakétával támadta a repülőteret, nem sokkal korábban pedig Szaúd-Arábia közölte, hogy elfogott és megsemmisített egy Riád felé indított ballisztikus rakétát. A múlt héten összesen 13 ember halt meg, több mint 300-an megsebesültek ezekben a támadásokban. Az Egyesült Államok tudna róla, ha Kína és Oroszország támogatná Teheránt az iráni háborúban, jelentette ki az amerikai elnök.
5: Donald Trump szerint ez azért sem lehetséges, mivel Peking és Moszkva túl sokat veszítene egy ilyen beavatkozással. Az amerikai elnök korábban többször figyelmeztette ezeket az országokat, hogy maradjanak semlegesek az iráni háború kapcsán.
4: 6 ukrán energetikai létesítményt támadt meg Oroszország nem sokkal azután, hogy Donald Trump azonnali fegyvernyugvást jelentett be, erről beszélte az ukrán elnök.
5: Annak ellenére, hogy az amerikai elnök vasárnap kijelentette, a fegyverszünet azonnal hatályba lép, az ukrán államfő szerint Oroszország azóta ukrajnai benzinkutakat, energetikai infrastruktúrát és egyéb létesítményeket támadott. Volodymyr Zelenszkij szerint országszerte 33 ember sebesült meg a támadások során.
4: Az amerikai iráni feszültség és a közel-keleti ellátási kockázatok

0: Továbbra is magasan tartják az olajárakat, ezért Donald Trump energetikai tűzszünettel kapcsolatos bejelentése csak korlátozott árcsökkenést hozott.
1: A Concord elemzője szerint az orosz-ukrán fronton bejelentett megállapodások egyelőre nem változtatják meg érdemben a piaci fundamentumokat, miközben a közel-keleti konfliktus a nyersolaj mellett a finomítói kapacitásokat is súlyosan érinti. Gajda Mihályt hallják.
2: Én azért úgy látom, hogy egy olyan nagyon csendes béke szinte egészen biztosan nem lesz, vagy nagyon kicsi az esélye az elkövetkezendő 3-4 hónapban. Ugye jó eséllyel mindkét fél, hogyha már nagyon úgy érzi, hogy tartatatlan a helyzet, ugye akkor az eszkaláció fele mehet, és akár még jobban megsérülhetnek iráni energetikai létesítmények, akár szénhidrogén exportáló létesítmények, valamint cserébe öbölmenti országoknak egyéb infrastruktúrája. Most valószínűleg a félidős választás sokig ilyen jellegű dolog nem fog történni, viszont utána van egy 2 hónapos időablak a Trumpnak, amikor eszkalálhat úgy, hogy még ugye az új képviselők nem ültek be a szenátusba, meg az alsóházba.
0: Nézzük, hogy hogy alakul olaj. Nagyjából 1%-os mínuszban a világpiac, $105.63 a Brent, az amerikai könnyűolaj $92.71, és a világ legdrágább kőolaja jelenleg az Urals típusú, amely már napon belül több mint 2%-kal megy felfelé, $120.94 jár. Mielőtt folytatjuk hazai gazdasági politikai hírekkel, egy közlekedési információ: komoly fennakadásokkal indult a reggel a keleti pályaudvaron, ahol egyes vonatok már 40 perces késéssel közlekednek. A problémát felső vezetéki hiba okozza a Kőbánya felső állomásnál. A Mavinform tájékoztatása szerint emiatt kényszerülnek várakozni a vonatok. A fennakadás elsősorban a 60-i és az új 100-i vasútvonalat érinti. Itt növekedett meg jelentősen a menetidő. A vasúttársaság között, ahogy a forgalom átszervezése folyamatban van, az utasoktól pedig türelmet kértek. Több 100 milliárd forintot fektetett a magyar kormány a türk államok szervezetében való szerepvállalásra 2019 óta, derül ki a HVG részletes cikkéből.
1: Miután Magyarország megfigyelői státuszt kapott a türk államok szervezetében, 2019-ben irodát is nyitott a kormány az együttműködés kedvéért. A HVG adatigényléséből kiderült, hogy az iroda fenntartása azóta 4,3 milliárd forintba került, évente nagyjából 500 milliárdos költséggel járt. További költség volt a türk befektetési alapba betett 33 milliárd forintnyi magyar tőke. Ott volt még a magyar kirgiz fejlesztési alap is, ide 16,5 milliárd forint került. A magyar Exim Bank is szerepet vállalt a gazdasági együttműködésben. 2019-ben 137 milliárd forintos hitelkeretet biztosított a TASZ államoknak.
0: A kata visszahozását és a vagyonadót is élesen bírálta Orbán Viktor egy tegnapi interjúban.
1: A volt miniszterelnök szerint az adó csökkentés helyett adóemelések következnek, ami visszafogja a beruházásokat és veszélyeztetheti a munkahelyeket. A Fidesz elnöke arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság legnagyobb problémája a lassú növekedés. Úgy vélte, adó csökkentésre, kiszámítható üzleti környezetre és több beruházásra lenne szükség. Emellett a lakossági állampapírok megadóztatását is szóba hozta. Azt mondta, a lakossági állampapírok révén az állam kamatfizetései magyar megtakarítókhoz kerülhetnek a külföldi befektetők helyett. Az uniós fellépést a korábbi gazdaságpolitika elleni támadásként értékelte.
0: Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF.
1: A Nemzetközi Valuta Alap az áprilisi 1,7%-os előrejelzéséhez képest 1,9%-ra emelte a magyar gazdaság idei növekedési kilátásait, a jövő évre vonatkozóan pedig 2%-ról 2,1%-ra. Tavaly 0,5%-kal nőtt a magyar GDP. A szervezet jelentősen változtatott a magyar inflációs előrejelzésén is. Az idei 1,9%-ra vitte le az áprilisban becsült 3,8%-ról, a jövő évit pedig 3,5%-ról 2,8%-ra változtatta.
0: Siker is, meg nem is, de mindenképpen komoly gesztus, így értékeli a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete a NIT Hungary ügyvezető főtitkára a kormánnyal tartott egyeztetés eredményeit.
1: A megállapodás alapján 25 forinttal emelik a fuvarozók által visszaigényelhető jövedéki adó mértékét, ami több 10 000 forint segítséget jelenthet havonta kamiononként. Lajkó Ferenc szerint ez is nagy segítség, de úgy érzi, kicsit későn lép hatályba.
3: 25 forint az már egy érzékelhető pénzügyi segítség, nagyságrendileg olyan akár 65 ezer forintot is jelenthet egy-egy kamionnak havonta. Az azért látni kell, hogy ugye augusztus óta, tehát mintegy 4-5 hónapja szenvedik el a fuvarozók ezt a többletköltséget, miközben ugye ez a most meghozott döntés, az még ha a héten hatályba is lép ez az új törvény, akkor is csak 2,5 hónapra nyújt segítséget, tehát azért itt van egy időbeliség, illetve hát azért a 25 forint és a mintegy 130 forintos jövedéki adóhoz képest azért egy szerény összeg. Ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy nagyon komoly gesztus érték a kormány részéről, hogy a fuvarozóknak a problémáit látja, meghallja és igyekszik segíteni nyilván a lehetőségeim belül.
0: Tőzsdehírek. A hazai értéktőzsde a BUX 9%-os emelkedéssel zárt 142.940 ponton. A részvénypiac forgalma 36,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
1: Az OTP 3,3%-kal emelkedett 41.640 forintra. A MOL 1,6%-kal csökkent 4.976 forintig. A Magyar Telekom 1,2%-kal csökkent 2.530 forintra. A Richter 12.350 forinton stagnált.
0: Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
1: A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX 0,7%-ot emelkedett, míg a párizsi CAC-on 0,4%-kal erősödött. Milánóban 0,7%-os, Madridban 1,3%-os erősödésen zárult a kereskedés.
0: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
1: A Dow Jones 0,4%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 0,4%-kal csökkent.
0: Nézzük a devizapiacot, az euró jegyzése 364 forint 80 fillére jár, a dollár árfolyama 326 forint 40 fillér, a svájci frank 391 forint 90 fillérem, 1,1178 az euró dollárral szembeni árfolyama. A kőolajnál említettük az ármérséklődést, a földgáznál egyelőre drágulás van, ez 4,3%-os emelkedést jelent, az Európában jegyzett földgáz a holland tőzsdén 84,95 € jár. Végül pedig arról, hogy 4 új, több funkciós tehergépkocsit vett át a Magyar Közút, amelyek már az idei téli szezonban szolgálatba állnak, számolt be róla a közlekedési és beruházási miniszter.
1: A beszerzés egy mintegy 12 millió eurós géppark megújítási program része, amelyet a szaktárca költségvetési forrásból finanszíroz. A program keretében nyáron már érkezett 10 kéttengelyes tehergépkocsi, a mostani 4 jármű átadása után pedig a fennmaradó 10 célgép is megérkezik még az idén.
0: Friss információ, a BYD a negyedik negyedévben tervezi elindítani a sorozatgyártást szegedi személygépkocsi gyárában, jelentette be Stella Lee ügyvezető alelnök a Bloomberg TV-ben még tegnap sugárzott interjúban. A kínai járműgyártó tervei szerint 2030-ra több mint 40 ezerre bővíti dolgozói számát Európában.
4: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, gomoly felhők főképp a középső ország részben fordulhatnak elő, esőre nem kell számítani, az északi a szél több felé megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő.
4: Sporthírek a 94.2.
0: A Levante kétszer is egyenlített a hosszabbításban, és végül 3-3-as döntetlent játszott hazai pályán a Sevillával a spanyol labdarúgóbajnokság 8. fordulójának záró mérkőzésén. A Premier League-ben az Ullyans Coventry 4-1-re nyert hazai pályán a Newcastle United ellen az angol labdarúgóbajnokság 6. fordulójának záró mérkőzésén. Olasz pontvadászat, a Torino 2-1-re nyert pályaválasztóként az Udinese ellen az olasz labdarúgóbajnokság 6. fordulójában, ezzel megszerezte idénybeli 2. győzelmét a pontvadászatban. A vendégek sorozatban 4-szer kaptak ki. Végül labdarúgó NB2, az első helyen álló Soroksár 5-2-re kapott ki a BVSC Zugló vendégeként az NB2 9. fordulójának záró mérkőzésén, így már nem veretlen a csapat. Ettől függetlenül vezeti az NB2-t 20 ponttal, a szintén 20 pontos Kecskemét és a 19 pontos Tisza Kécske előtt.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 4:09 jó reggelt kívánok. A tervezett vagyonadó az 1 milliárd forint feletti vagyont érintené, de a cég tulajdonok értékének meghatározása komoly módszertani problémákat vet fel. A BDO cégértékelési szakértője szerint a törvénytervezet a vállalkozások saját tőkéjét és az elmúlt 3 év nyereségét kombinálná, miközben egyes cégeknél inkább a vagyon alapú, másoknál a jövedelemtermelő képességen alapuló értékelés adna reális képet. Az ingatlanoknál szintén gondot okozhat, ha a korábbi vételár jelentősen eltér a jelenlegi piaci értéktől, ezért összehasonlító tranzakciók használatára is szükség lenne. Likviditási problémát jelenthet az is, ha valakinek nagyértékű vagyona van, de nincs elegendő készpénze az adó megfizetésére, ezért a törvénytervezet halasztott fizetési lehetőséget is biztosítana. Zsombéki Andrást Kecső Rihárd kérdezte.
2: A tervezett vagyonadó az 1 milliárd forint feletti vagyont érinteni. Ez első hallásra ugyan egyszerűnek tűnhet, mármint a megállapítás, hogy kinek mekkora vagyona van, de ez a gyakorlatban miért ennyire bonyolult, még akkor is, hogyha valaki cégtulajdonos?
3: Ugye azt látni kell, hogy a cégeknek az értékét az többféle módszerrel is meg lehet határozni, és most a ennek kiadott vagyonadó tervezet az kombinált módszert határoz meg, ami valójában az értékelés módszerek 2 elemét kombinálja. Ugyanakkor ez fontos hangsúlyozni, hogy a tervezetben meghatározott kombináció 2 eltérő logikára épít, és amíg mondjuk a képlet egyik elemeként meghatározott hozamérték a jövőbeli teljesítőképességét vizsgálja egy-egy cégnek, addig a vagyonérték elem, az pedig a jelenlegi állapotot, tehát a mérleg szerinti eszközök és kötelezettségek különbségét vizsgálja. Ez azért problémás, mert nagyon sok esetben vagy egy, vagy egy másik módszer az, ami igazából irányadó egy cégre. Tehát fontos azt megkülönböztetni, hogy milyen cégről beszélünk. Egy olyan cégről beszélünk, amely inkább eszközöket tart, ingatlanokat, társasági részesedéseket, akkor fontos látni, hogy ez egy vagyonalapú értékelésnek kell lennie. Hogyha viszont jövedelemtermelő társaságról beszélünk, ami adott esetben termel valamilyen eszközöket, gyárt, akkor viszont hozamszámítással érdemes meghatározni ezt a cégértéket.
2: Hogyan lehet megállapítani mondjuk egy olyan családi vállalkozás vagy KFT-nek az értékét, amely nincs is jelen mondjuk a tőzsdén? Mekkora különbség lehet egy cég könyv szerinti értéke és a tényleges piaci érték között?
3: Ugyan a tőzsdei cégek értékelése is eltérhet a tőzsdei ártól, de ez talán kisebb eltérés lehet. Hogyha egy nem tőzsdei cégről beszélünk, akkor látni kell, hogy ugye az említett módszer, 2 módszertanból lehet választani, illetve van egy harmadik, ami gyakorlatilag tőzsdei cégeknek az árfolyamára alapozva ahhoz hasonlítóvá teszi az adott nem tőzsdei részesedést, és az szerint számítja ki a cégértéket.
2: A tervezet egy olyan számítási módszert alkalmazna, amely részben egy cég saját tőkére, részben pedig az elmúlt 3 évnek a nyerességére épül. Ez mennyire alkalmas arra, hogy igazságos és reális képet adjon?
3: Ahogy említettem, hogy a bizonyos társaságoknál inkább az egyik, másoknál pedig inkább a másik módszertan az alkalmas. És ugyan a tervezetnek az elsődleges célja az volt, hogy egy egyszerű adminisztratív szempontból könnyű módszertan dolgozzon ki, ami gyakorlatilag ugye néhány mérleg és eredményadatból levezethető, és ez valójában ugye ezt célozza. De sok esetben különbözik egy-egy társaság a másiktól, és azért érdemes vagy ezt, vagy a másik módszert alkalmazni.
2: Az ingatlanok esetében is felmerül az értékbecslésnek a problémája. Mi történne akkor, hogyha egy ingatlan korábbi vételára jelentősen eltérne a jelenlegi piaci értéktől? Mennyire lehet ez egy pontos adóhatósági értékelési rendszer?
3: Ez alapvetően nem egy rossz megközelítés, tehát hogy a tranzakciók azok általában független felek között történnek, piaci áron köttetnek. Ugyanakkor ugye előfordulhatnak olyan esetek, amikor több ingatlan cserélgazdát egyszerre, vagy kapcsolt felek között történik a tranzakció, amikor a piaci ártól valamilyen szempontból eltérhetnek a felek. Nem szükségszerűen, de előfordulhat ilyen szituáció is. Ebben az esetben sokkal szerencsésebb összehasonlító tranzakciók adatbázisát vizsgálni, és az adóhatóságnak egyébként van is egy ilyen adatbázisa, amire egyébként a tervezet ki is tér, hogy másodlagos módszerként ezt alkalmazná. Ugyanakkor mégis elsődlegesen a megvalósult tranzakciót egyszerűsítésképpen vizsgálná. Az én véleményem szerint a kettőnek a sorrendjét érdemes lenne felcserélni.
2: Mi van azzal az esettel, hogyha mondjuk valaki papíron milliárdos, tehát hogy mondjuk a magánvagyonnak a jelentős része nem készpénzben, hanem mondjuk vagy vállalkozásban, vagy ingatlanban van. Okozhat-e mondjuk likviditási problémát a vagyonadó? Tehát tényleg az, hogy valaki mondjuk papíron milliárdos, rengeteg pénze van, de alapesetben szabad pénze nincs az adó befizetésére?
3: Igen, tehát hogy látni kell például, hogyha egy konkrét példát hozunk, van egy nagy értékű ingatlanja az adott adóalanynak, amit most jelenleg nem hasznosít. Tegyük föl, hogy van egy raktár Budapest környékén, amit nem ad bérbe, de az úgy ott van a cégben, és akkor ebben az esetben annak az ingatlannak van egy nagyon nagy értéke. Az adott esetben meghaladhatja az 1 milliárd forintot az adott magánszemélynek az egyéb vagyontárgyai is figyelembe véve, viszont ugye nem tudná kifizetni a vagyonadót, hogyha nincsen meg annak az 1 milliárd forint feletti résznek az 1%-a bankszámláján. És akkor ugye felmerül a kérdés, hogy akkor ezt az ingatlant érdemes értékesíteni, vagy hasznosítani, mert máshogyan nem fog tudni eleget tenni a kötelezettségének. Erre egyébként az adóhatóság, vagy a törvénytervezet az lehetőséget ad, hogy halasztott fizetést enged a kérelmezőknek, bizonyos léptékekben lehet halasztani az adónak a befizetését, ami egy ilyen szempontból likviditási könnyebbséget okoz, amíg az adott magánszemély vagy adóalany az kigondolja, hogy pontosan mit is kezdjen a megállapodott értékkel.
2: A vagyonkezelő társaságoknál meg a holdingoknál például az is felmerül, hogy ugyanazt a vagyon többször számítják be. Mennyire jelentős ez a veszély?
3: Határozottan jelentős lehet, ugye egy holding társaság esetén akár többszintű holding struktúra is kialakulhat. Tehát van egy termelő társaság, annak van egy tulajdonosa, ami egyébként önmagában nem végez tevékenységet, annak van még egy tulajdonosa, és annak egy újabb tulajdonosa. Ilyenkor a cégben a társasági részesedések mindig az alapításkori vagy a tranzakcióskori értéken jelennek meg, ugyanakkor előfordulhat, hogy a társaságnak az értéke azóta már eltérő a tranzakciókori vagy az alapításkori értéktől. És emiatt elveszheted az érték a láncolatban. De az is lehet, hogyha mondjuk egyedileg értékelünk egy termelő céget, ami a holding alatt van, akkor találhat a kettős számítás veszélye is. Tehát, hogyha megszámoljuk az egyik cégnek az értékét, és a holdingnak az értékében már az az érték megjelenik kétszer, akkor érdemes a kettő értékét egymásból kivonni és szűrni a duplikációkat. Erre ugye a tervezet jelenleg nem ad széles körű és teljes körű választ, de hogy mindenképpen, hogyha egy részletes értékelést készítünk, akkor ezek a módszertanok és az a levezetés érvényesül.
1: Zsombéki Andrást, a BDO cégértékelési szakértőjét hallották. 8 óra 23 perc van, egy érdekességgel folytatjuk, 8:30-kor a legfrissebb hírekkel, 8:30 után pedig már a fuvarozók és a kormány közötti megállapodásról lesz szó.
0: Reggeli Monitor.
2: A Városliget nyerte el a World Urban Parks 2026-os európai díját a nagyvárosi parkok kategóriájában. A világ egyik vezető park szakmai szervezete Isztambulban adta át az elismerést, amellyel a Városliget fenntartását, működtetését és látogatói élményét díjazták. Györgyevics Benedek, a Városliget ZRT vezérigazgatója szerint az elismerés azt mutatja, hogy a csaknem 100 hektáros park egyszerre működik kulturális központként, rekreációs térként és nagyvárosi zöld felületként. A Városliget évente több mint 10 millió látogatót fogad. A park fenntartása összetett feladat. Gondoskodni kell több ezer fáról, a játszóterekről, sportterekről, burkolatokról, parkberendezésekről és a 60 ezer négyzetméteres Városligeti túrról is. A működtetésben szenzorokat és adatvezérelt megoldásokat is használnak, például a talajnedvesség és a tó vízminőségének figyelésére. A Városligetben olyan intézmények is működnek, mint a Magyar Zeneháza, a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum és a Millennium Háza, miközben a park a sportolás, a családi programok és a kikapcsolódás egyik fontos budapesti helyszíne. A díj indoklása szerint a Városliget professzionális üzemeltetéséért, kiemelkedő zöld felület fenntartásáért és magas színvonalú látogatói élményért kapta az elismerés.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Válaszd ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, illetve a Margit hídtól délfelé, a Petőfi hídon és az Erzsébet hídon Pestre, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, illetve a Budaörsi úton végig, valamint az Egér úton a Kőérberki úttól befelé. Torlódásra kell számítani a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Baross tér környékén, a Váci úton a Városhatártól szakaszonként, illetve a Rákóczi hídon Budára. De lassú az előrejutás az Üllői úton befelé, a Nagykörút és az Ecseri út előtt, a Határúton és az Ady Endre úton a közös csomópontnál, illetve Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-ás autóúttól befelé. A 9. kerületben a Mester utcában tart a felújítás, mától lezárták a Lenhósék utcát és a Talikálmán utcát a Mester utcánál. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál, illetve a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Az elmúlt órák fejleményei az, hogy a Fekete-tengeren nem vagy nem nyugszik a helyzet, hanem egyre súlyosabb az orosz-ukrán háború miatt. Mondjuk a részleteket a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, ezt Rumer Radev bolgár kormányfő jelentette be.
8: Az egyik hajó elsüllyedt, további részleteket azonban nem közölt.
7: Az Egyesült Államok tudna róla, ha Kína és Oroszország támogatná Teheránt az iráni háborúban, jelentette ki az amerikai elnök.
8: Donald Trump szerint ez azért sem lehetséges, mivel Peking és Moszkva túl sokat veszítene egy ilyen beavatkozással. Az amerikai elnök korábban többször figyelmeztette ezeket az országokat, hogy maradjanak semlegesek az iráni háború kapcsán.
7: Szombatig zárva marad a riádi repülőtér, a légitársaságok törölték járataikat.
8: Tegnap késő este az Irán barát huszi milícia bejelentette, hogy balisztikus rakétával támadta a repülőteret. Nem sokkal korábban Szaúd-Arábia közölte, elfogott és megsemmisített egy Riád felé indított balisztikus rakétát. A huszik azt is közölték, hogy a királyság délnyugati részén dróntámadást hajtottak végre egy légibázis ellen. Erre vonatkozóan Szaúd-Arábia részéről egyelőre nem érkezett megerősítés. A repülőtér a múlt szombati támadás óta zárva tart, amelyben 13 ember meghalt és több mint 300 megsebesült.
7: A hat ukrán energetikai létesítmény támadt meg Oroszország nem sokkal azután, hogy Donald Trump azonnali fegyvernyugvást jelentett be, erről beszélt az ukrán elnök.
8: Annak ellenére, hogy az amerikai elnök vasárnap kijelentette, a fegyverszünet azonnal hatályba lép, az ukrán államfő szerint Oroszország azóta ukrajnai benzinkutakat, energetikai infrastruktúrát és egyéb létesítményeket támadott. Volodymyr Zelenszkij szerint az országban 33 ember sebesült meg a támadások során.
7: Ez volt tegnap, mert hogy ma reggelre 3 ember életét vesztette, 10 megsebesültek az északkelet ukrajnai Harkiv egyik kerületében az orosz csapatok éjszakai rakéta támadásában, a Dnyiprót reggelért orosz légi csapásokban pedig egy ember sebesült meg. Harkivban egyébként lakóházakat találtak el a rakéták. Friss információ még, hogy mindeközben az ukránok kb. 400 drónnal indítottak támadást Moszkva ellen, erről a TASZ orosz hírügynökség számolt be. Szergej Szabjanyi moszkvai polgármester a közösségi médiában 417 ukrán drónról beszélt, amelyeknek nagy részét megsemmisítették, de általában, mint ahogy most sem, nem közlik ilyenkor a károkat, vagy azt, hogy mennyit csapódott be. Az egyik leglátványosabb egyébként, ami még Moszkvát érte nyáron volt támadás, az az ottani olajfinomító ellen zajlott. Egyelőre ilyen találatokról most nincs információ, sem szöveges, sem pedig képi. Várhatóan a negyedik negyed évben elindul a magyarországi sorozatgyártása a szegedi BYD gyárban, jelentette be a cég ügyvezető alelnöke.
8: A kínai járműgyártó tervei szerint 2030-ra több mint 40 ezerre bővíti dolgozói számát Európában. A cég európai munkaerőállománya a közeljövőben meghaladja a 10 ezret. A vállalat szakembereket kíván felvenni mind az autóiparból, mind más iparágakból, beleértve azokat is, akiket elbocsátottak az európai vállalatoknál. A vállalat a Magyarország mellett további üzemépítését is fontolgatja Európában, a listán többek között Franciaország és Spanyolország is szerepel.
7: Több száz milliárd forintot fektetett a magyar kormány a türk államok szervezetében való szerepvállalása 2019 óta, derül ki a HVG részletes cikkéből.
8: Miután Magyarország megfigyelői státuszt kapott a türk államok szervezetében, 2019-ben irodát is nyitott a kormány az együttműködés kedvéért. A HVG adatigényléséből kiderült, hogy az iroda fenntartása azóta 4,3 milliárd forintba került, évente nagyjából fél milliárdos költséggel járt. További költség volt a türk befektetési alapba betett 33 milliárd forintnyi magyar tőke. Ott volt még a magyar kirgiz fejlesztési alap is, ide 16,5 milliárd forint került. A magyar Exim Bank is szerepet vállalt a gazdasági együttműködésben. 2019-ben 137 milliárd forintos hitelkeretet biztosított a társzállamoknak.
7: A kata visszahozását és a vagyonadót is élesen bírálta Orbán Viktor egy tegnapi interjúban.
8: A volt miniszterelnök szerint az adócsökkentés helyett adóemelések következnek, ami visszafogja a beruházásokat és veszélyeztetheti a munkahelyeket. A Fidesz elnöke arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság legnagyobb problémája a lassú növekedés. Úgy vélte, adócsökkentésre, kiszámítható üzleti környezetre és több beruházásra lenne szükség. Emellett a lakossági állampapírok megadóztatását is szóba hozta. Azt mondta, a lakossági állampapírok révén az állam kamatfizetései magyar megtakarítókhoz kerülhetnek a külföldi befektetők helyett. Az uniós fellépést a korábbi gazdaságpolitika elleni támadásként értékelte.
7: Friss KSH adat, augusztusban az egy évvel korábbihoz képest 21,9%, az előző hónaphoz viszonyítva 14%-kal volt nagyobb az építőipari termelés volumene. Az építményfőcsoportok közül az egyéb építmények építése megduplázódott, 102%-kal nőtt, igaz, rendkívül alacsony volt a bázis. Az út és vasútépítés 142, a közműépítés 319%-kal ugrott meg. Nagyon úgy tűnik, hogy hát augusztusban legalábbis az építőipar kicsit magára talált.
0: Tőzsdehírek.
7: A hazai értéktőzsde 9,1%-os emelkedéssel zárt 142.940 ponton, a részvénypiac forgalma 36,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
8: Az OTP 3,3%-kal emelkedett 41.640 forintra, a MOL 1,6%-kal csökkent 4.976 forintig, a Magyar Telekom 1,2%-kal csökkent 2.530 forintra, a Richter 12.350 forinton stagnált.
7: Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
8: A londoni FTSE 1%-ot, a frankfurti DAX 7%-ot emelkedett, míg a párizsi CAC-on 4%-kal erősödött. Milánóban 7%-os, Madridban 1,3%-os erősödéssel zárult a kereskedés.
7: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
8: A Dow Jones 4%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 1%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 4%-kal csökkent.
7: Az euróért jelen pillanatban 364 forint 80 fillért kell adni, a dollár 326 forint 40, a svájci frank 391 forint 60 fillére. Végül pedig arról, hogy mérsékelt lehet a várható uniós források közvetlen hatása a gazdasági növekedésre, ez derült ki a GKI elemzésében.
8: A gazdaságkutató szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthetik a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja. Így ezek a kifizetések nem teremtenek új reál gazdasági keresletet. Emellett számos uniós beruházás importigénye magas, a források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós források idén és jövőre 1,12 ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét.
0: Időjárás jelentés.
8: Napos idő várható, gomoly felhők főképp a középső ország részben fordulhatnak elő. Esőre nem kell számítani, az északias szél több felé megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: senkit sem hagyunk az út közepén egyedül pityeregni a dugóban. Reggeli Monitor, itt a Trend FM-en, az FM 94.2-n. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 8 óra 42 perc van, jó reggelt kívánok. Siker is, meg nem is, de mindenképpen komoly gesztus. Így értékeli a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete a Nithangeri ügyvezető főtitkára a kormánnyal tartott egyeztetés eredményeit. A megállapodás alapján 25 forinttal emelik a fuvarozók által visszaigényelhető jövedéki adó mértékét, ami több 10 000 forint segítséget jelenthet havonta kamiononként. Lajkó Ferenc szerint a hétvégi kamionstop ügyében nincs nagy véleménykülönbség, de azt is szeretnék, hogy a tavaly ősszel újonnan kihelyezett súlykorlátozásokat vonják vissza, mert szerintük nem szakmai, politikai döntés állt mögötte. Sokat jelentene a szakmának az is, ha feloldanák a harmadik országokból igénybe vehető munkavállalók tilalmát, a szektorból ugyanis 10 000 sofőr hiányzik, M. Szűcs Péter interjúja.
2: 4 döntéssel igyekszik segíteni a kormányzata a fuvarozóknak. Az első, hogy a fuvarozók által visszaigényelhető jövedéki adó mértékét 25 forinttal növelik. Ez vonatkozik a 7,5 tonnánál nehezebb teherautókra, illetve a buszokra. Mekkora segítség ez?
3: Én azt gondolom, hogy a pénteki bejelentés az nagyon komoly részsikereket tartalmazott, de azt is látnunk kell, hogy az ott bejelentett intézkedések önmagukban még nem oldják meg a fuvarozóknak a nehézségeit. Ami előtt most állunk, az, hogy tényleg nagy tisztelettel megköszönjük a segítséget, és a többi ügybe viszont tovább kell tárgyalnunk a kormánynal, hogy az a többi ügy, ami ugye a 7 munkacsoportnak van kiszervezve, hogy abban még milyen segítség, milyen versenyelőnyt tudunk a magyar fuvarozóknak szerezni. 25 forint az már egy érzékelhető pénzügyi segítség, nagyságrendileg olyan akár 65 000 forintot is jelenthet egy-egy kamionnak havonta. Az azért látni kell, hogy ugye augusztus óta, tehát mintegy 4-5 hónapja szenvedik el a fuvarozók ezt a többletköltséget, miközben ugye ez a most meghozott döntés, az még ha a héten hatályba is lép ez az új törvény, akkor is csak 2,5 hónapra nyújt segítséget, tehát azért itt van egy időbeliség, illetve hát azért a 25 forint is a mintegy 130 forintos jövedéki adóhoz képest azért egy szerény összeg. Ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy nagyon komoly gesztus érték a kormány részéről, hogy a fuvarozóknak a problémáit látja, meghallja, és igyekszik segíteni nyilván a lehetőségeim belül.
2: Önök mennyit szeretnének, ha mondjuk 50 forint lenne, azzal már nagyon elégedettek lennének, mert nyilván mindet nem fogják visszakapni.
3: Próbálnak az 50 forint körül lehetett volna, vagy lenne az az összeg, amire azt lehetne mondani, hogy az már egy komoly segítség, a 25 ennek igen, ennek az alján van, de természetesen azért ezt is meg kell becsülni.
2: Egy másik döntés, hogy szigorítják az UDI ellenőrzését, ugye ennek a célja az indoklás szerint, hogy azok a sofőrök, akik követik a szabályokat, meg azok a vállalkozások, azok ne szenvedjenek csorbát azok miatt, akik meg nem teszik ezt. Lehet-e sejteni egyébként, hogy mekkora az az arány, akik megpróbálják megkerülni az UDI-at?
3: A mi számításaink szerint akár 10%-ot is elérheti az arány, akik nem fizetik be a használatlanos útdíjat. Ez akár 70 és 100 milliárd forintot is jelentheti évente. Ebben hazai tisztességtelen magatartást tanúsító fuvarozók és külföldiek is jó számmal akadnak. És hogy miért fontos ez? Azért fontos, mert mi úgy gondoljuk, hogy a kormánytól ugye 2 dolgot kértünk. Egy átmeneti pénzügyi segítséget, hogy ugye az euró árfolyamnak a kedvezőtlen alakulása és az üzemanyagának gyors növekedése miatt, amit a fuvarozók nem tudnak áthárítani ilyen gyorsan az ügyfeleiknek, ezért kapjanak egy kis pénzügyi segítséget, hogy ezt, amíg áthárítják, addig átviszik ezt az időszakot, míg a másik oldalról, hogy át tudják hárítani ezeket a jogos költségeiket, be kell avatkozni a kínálati oldalon, és kiszűrni ezeket a jogosulatlan úthasználókat, akik részben arra használják fel, hogy amit be nem fizetnek összeget, hogy kedvezményekkel elviszik a fuvart olcsóbban, ugye a tisztességes fuvarozók elől. Így ezt a kettőt együtt, hogyha a kormányzat segít nekünk helyrebillenteni, akkor a fuvarozók át tudják hárítani ezeket a jogos költségeket, és akkor helyreállhat ez a piaci kereslet kínálat arány, és akkor nem lesz szüksége a fuvarozóknak állami segítségre. Tehát bennünk ez a logika dolgozott, és ezt akartuk elérni.
2: Kik a kevésbé szabálykövetők, a külföldiek vagy a magyarok? Lehet ezt tudni?
3: Sajnos mindkét területen jelentős ez az arány, de amire konkrét adat van, hogy a tavaly Magyarországon objektív ágon kiszabott UDI bírságnak a 75%-a az külföldi elkövetőkhöz tartozott.
2: Másik ilyen döntés, hogy a súlyhatárokat felül kellene vizsgálni. Ez azért egy érzékeny kérdés lehet bizonyos területeken az országban. Mit szeretnének ezzel kapcsolatban elérni? Mi lenne ideálisan jó, akár csak átmenetileg is?
3: Amit el szeretnénk kérni, az az, hogy a tavalyi évben ugye a választások előtt november hónapban Lázár János 62 darab 20 donnás tábla kihelyezésére döntött az országszerte. Ezekkel a táblákkal az a probléma, hogy ugye komoly kerülőutakra kényszerítük a fuvarozókat, ami idő és nyilván pénzbe is kerül, hiszen ezek a kerülőutak ezek általában hosszabbak, mint az eredeti útvonal. Tehát ezek nem régi tiltások, ezek még egy fél évesek sincsenek. Ezeknek egy jó része hatástanulmányok, és gazdasági racionalitás nélkül politikai szempontok alapján kerültek kihelyezésre, és mi ezeknek a felülvizsgálatát szeretnénk, mert aránytalanul hátrányos helyzetbe hozza a fuvarozókat, a sofőrjeiket, és sok esetben még a megbízókat is, hiszen a kerülőút, ha többbe kerül, akkor végül is még a fogyasztó is többet fizet. Van egy másik probléma is ebben, hogy azzal, hogy innen kiszűrjük a kamionokat, azzal viszont más főutaknak, például az M1-esnek, ahol egyébként is áldatlan állapotok vannak, megnő a forgalma, tovább rontva ott ugye a várakozási időket, vagy tovább növelme, amik nem csak a kamionok forgalmának okoznak problémát, hanem a normál állampolgároknak a közlekedését is jelentősen befolyásolja. Tehát például külön kértük, hogy az M1-es környékén nyissuk meg ezeket az utakat arra azért, hogy nem mindenki ott álljon az M1-esen, hanem tehermentesítsük legalább arra az időszakra, amíg az M1-es felújítják. Tehát ilyenekre kell gondolni, de alapvetően mi a 62 tavalyi évvégén kihelyezett táblának a felülvizsgálatáról beszélünk, nem általánosságban.
2: És egy utolsó téma, ugye a hétvégi kamionstop felülvizsgálata, ezzel kapcsolatban mi az önök elvárása, vagy mi az önök álláspontja?
3: Itt úgy tűnik, hogy van olyan kompromisszumos megoldás, amely a kormányzati oldal részéről is támogatható, hogy különösen nyáron fordulhat elő az, hogy egy magyar kamionsofőr mondjuk, ha péntek este vagy szombaton hazaérkezne, vagy belépne a határon, akkor mondjuk nem tud még haza sem menni, hanem ott kénytelen a hétvégét tölteni egy parkolóba. Erre kell gondolni. A nyári kamionstop alapvetően a polgároknak a kényelmét szolgálja. Itt egy olyan megoldás tűnik racionálisnak, amikor például este 10-től reggel 6-ig a kamionok közlekedhetnek, de nem csak a magyar kamionokról van szó, senkinek nem jó az, ha tömegesen mondjuk akár román vagy lengyel kamionok tobzódnak egy egész hétvégén keresztül mondjuk az M7-es parkolókba, és hát áldatlan állapotokat okozva ezzel, majd utána vasárnap este 10 órakor ez az összes kamion egyszerre indul meg a határ felé dugókat okozva. Például ez a este 10 és reggel 6 között, hogyha nyitunk ilyen időablakot, akkor ezek a forgalmi torlódások, vagy ezek a parkolóban kialakuló áldatlan állapotok, ezek megszüntethetők, és akkor igazából mindenki jól járhat.
2: Magyarul akkor meghosszabbítanák azt, amit nyáron, ugye a nagy hőség miatt egyébként el is rendeltek.
3: Igen.
2: Mert ugye ez egy pár hétvégén ez
3: így működött. Olyan eleme is lenne, hogy például a hőségriadónál automatikus lenne, hogy ez a kamionstopp ez feloldásra kerül, mert ugye senki nem akarhatja, hogy 50 fokos melegbe egy egész hétvégét egy kamionsofőr egy 50 fokos fülkébe töltsön, mert azért az nem egy könnyű helyzet.
2: Igen. Azt mondta eddig, hogy azért vannak ezek a lépések, amik segítik a fuvarozókat. Mi lenne még az, amit nagyon szeretnének, de egyelőre kormányzat még vakarja a fejét az ügyben?
3: Nagyon szeretnénk azt, hogy a hazai fuvarozók azok valamilyen módon kedvezményt kapjanak a hazai útdíjból. Ez más országokban is léteznek ilyen megoldások, azért, hogy például a nemzetközi versenyképességünket tudjuk fokozni. Ilyen tétel még az, hogy a munkaerő utánpótlásnak a biztosítása érdekében, hogy ne legyen ekkora sofőrhiány, nagyon szeretnénk, hogyha feloldásra kerülne a harmadik országos munkavállalóknak ugyanaz a tilalma, ami nyáron lépett életbe, hogy jöhessenek harmadik országos kamionsofőrök. 10 000 sofőr hiányzik ma a magyar munkaerőpiacról, lehetetlen belföldi munkaerővel pótolni.
2: Volt még ezzel kapcsolatban korábban egy olyan ötlet, hogy gyorsíthatnák a képzést, magyarul könnyebben lehetne kamionra jogosítványt szerezni. Ezzel kapcsolatban volt egy próbálkozás, nem tudom, hogy az hol tart, az nem segíthetne, mert miközben munkaerőhiány van önöknél, azért munkanélküliség is van, és ami ugye emelkedett az elmúlt időszakban, nem pedig csökkent.
3: Összességében a munkaerő utánpótlásnak a 3 pillére lenne. Ugye az elsőt már említettem, ezt a harmadik országos munkavállalóknak, hogy szabad utat engedjenek. A másik az, hogy szakmásítással, különböző képzési támogatásokkal és a sofőr szakmának a megkönnyítésével, például a bírságtételek csökkentésével, hát mondjuk vonzóvá tegyük a szakmát, és ezzel ugye a rendelkezésre a hazai, mondjuk úgy szabad munkaerőt bevonzuk ebbe az iparágba. A harmadik pedig a külföldön dolgozó magyar sofőröknek a hazacsábítása lenne. Számításaink szerint mintegy 20 ezer jól képzett és jól teljesítő tergépjárművezető vezető dolgozik külföldön. Azt gondolom, hogy őket is meg kellene célozni azzal, hogy hogyan lehet őket hazacsábítani és itthon foglalkoztatni.
2: Nagyon egyszerű, megfelelő bért kell adni, mert nem azért mentek külföldre, mert unatkoztak, hanem mert nem kerestek eleget.
3: Lehet, hogy csak ennyi múlik, de azért ennél árnyaltabb a kép, de valóban a béren is múlik.
1: Lajkó Ferencet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének, a Nithangerinek az ügyvezető főtitkárát hallották. 8 óra 53 perc van, 7 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, köztük a tőzsdék nyitásával, aztán megnézzük a piaci hangulatot 4-10 környékén Míró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól

0: vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a Párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
1: Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM 94.2-n egész héten. A tematikus hét együttműködő partnere és támogatója az IBCC International Consulting. Ingatlan, befektetés, jogi biztonság, átláthatóság, bizalom, szakértelem. Értékteremtő kapcsolatok Spanyolországban. IBCC International Consulting.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton kifelé a Bak csomópont után, csak a külső sáv járható, torlódásra kell készülni. Továbbra is lassú a haladás az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, az Egér úton a Balatoni úttól, a Szerémi úton és a Budafoki úton befelé szakaszonként, illetve a Petőfi hídon és az Erzsébet hídon Pestre. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Szépvölgyi útvonalától délre és a Petőfi hídtól észak felé, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópont előtt. Lassú az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Az Üllői úton a Távíró utca és a Határút között napközben időszakos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. A 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után gázvezetéket javítanak, a külső sávot lezárták. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 2026. október 13-a reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit kiemelten a háborús hírekkel, mert hogy sajnos bővében vagyunk ezeknek, és persze mondjuk a tőzsdei nyitásokat is. A hírszerkesztő Kovács Gergő.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, ezt a bolgár kormányfő jelentette be.
5: Az egyik hajó elsüllyedt. Rumán Radev a támadásokat elfogadhatatlannak nevezte, és összehívták a minisztertanács alatt működő biztonsági tanács rendkívüli ülését is. Hozzátette, hogy bár nincsenek egyértelmű bizonyítékok arra, hogy bárkit is meggyanúsítsanak a támadással, de a helyzet logikája azt sugallja, hogy orosz támadás lehetett. Ezért behívta Oroszország bulgáriai nagykövetét.
4: Három ember életét vesztette, 10 megsebesültek az észak-kelet-ukrajnai Harkivban az orosz támadások következtében.
5: A kelet-ukrajnai Dnyiprót ért orosz légicsapásokban pedig egy ember megsebesült, megrongálódott több lakóépület és a közlekedési infrastruktúra. Moszkva polgármestere ugyanakkor több mint 400 ukrán drón lelövéséről számolt be reggel.
4: A Közel-Keletről szombatig zárva marad a riadi repülőtér, a légitársaságok törölték járataikat.
5: Tegnap késő este az iránbarát huszi milícia bejelentette, hogy ballisztikus rakétával támadta a repülőteret. Nem sokkal korábban Szaúd-Arábia közölte, elfogott és megsemmisített egy Riád felé indított ballisztikus rakétát. A huszik azt is közölték, hogy a királyság délnyugati részén dróntámadást hajtottak végre egy légibázis ellen. Erre vonatkozóan Szaúd-Arábia részéről egyelőre nem érkezett megerősítés. A repülőtér a múlt szombati támadás óta zárva tart, amelyben 13 ember meghalt és több mint 300 megsebesült.
4: Az amerikai-iráni feszültség és a közel-keleti ellátási kockázatok továbbra is magasan tartják az olajárakat, ezért Donald Trump energetikai tűzszünettel kapcsolatos bejelentése csak korlátozott árcsökkenést hozott.
5: A Concord elemzője szerint az orosz-ukrán fronton bejelentett megállapodások egyelőre nem változtatják meg érdemben a piaci fundamentumokat, miközben a közel-keleti konfliktus a nyersolaj mellett a finomítói kapacitásokat is súlyosan érinti. Gajda Mihályt hallják.
6: Én azért úgy látom, hogy egy olyan nagyon csendes béke szinte egészen biztosan nem lesz, vagy nagyon kicsi az esélye az elkövetkezendő 3-4 hónapban. Ugye jó eséllyel mindkét fél, hogyha már nagyon úgy érzi, hogy tartatatlan a helyzet, ugye akkor az eszkaláció felemelhet, és akár még jobban megsérülhetnek iráni energetikai.

0: létesítmények, akár szénhidrogén exportáló létesítmények, valamint cserébe az öbölmenti országoknak egyéb infrastruktúrája. Most valószínűleg a félidős választásokig ilyen jellegű dolog nem fog történni, viszont utána van egy 2 hónapos időablak a Trumpnak, amikor eszkalálhat úgy, hogy még ugye az új képviselők nem ültek be a szenátusba meg az alsóházba.
1: Hírek itthonról, felpattant az építőipar termelése augusztusban idehaza.
2: 3 hónap visszaesés után a nyár utolsó hónapjában éves alapon 22, júliushoz képest 14%-kal nagyobb volt az építőipar termelési volumene. Az egyéb építmények építése megduplázódott, 102%-kal nőtt. Ezen belül az út, vasút építés 140, a közmű építés 320%-ot ugrott meg. Az épületek építése mintegy 10%-kal elmaradt a tavaly augusztusitól.
1: Várhatóan a negyedik negyedévben elindul a magyarországi sorozatgyártás a szegedi BYD gyárban, jelentette be a cég ügyvezető alelnöke.
2: A kínai járműgyártó tervei szerint 2030-ra több mint 40 ezerre bővíti dolgozói számát Európában. A vállalat szakembereket kíván felvenni mind az autóiparból, mind más iparágakból, beleértve azokat is, akiket elbocsátottak az európai vállalatoknál. A vállalat a magyarországi mellett további több üzemépítését is fontolgatja Európában, a listán többek között Franciaország és Spanyolország is szerepel.
1: Több 100 milliárd forintot fektetett a magyar kormány a türk államok szervezetében való szerepvállalásra 2019 óta, derül ki a HVG részletes cikkéből.
2: Miután Magyarország megfigyelői státuszt kapott a türk államok szervezetében, 2019-ben irodát is nyitott a kormány az együttműködés kedvéért. A HVG adatigényléséből kiderült, hogy az iroda fenntartása azóta 4,3 milliárd forintba került, évente nagyjából 500 milliárdos költséggel járt. További költség volt a türk befektetési alapba betett 33 milliárd forintnyi magyar tőke. Ott volt még a magyar kirgiz fejlesztési alap is, ide 16,5 milliárd forint került. A magyar Exim Bank is szerepet vállalt a gazdasági együttműködésben. 2019-ben 137 milliárd forintos hitelkeretet biztosított a tálszállamoknak.
3: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 5 perccel zajlik a tőzsdei kereskedés Európában, és persze idehaza 0,2%-kal gyengül nyitásban a BUX 142.627 ponton, a forgalom 484 millió forint. 1,7%-kal gyengül a MOL 4.890 forint, az OTP 0,5%-kal drágult 41.850, a Richter 12.350 forinton stagnál, a Magyar Telekom 0,7%-kal erősödik 2.548 forinton, 0,2%-kal gyengül a 4IG 1.590 forinton. Van forgalma érdemibb a Waberersnek, amely 1,7%-os pluszban 4.270 forint, 1,6%-kal emelkedik az Appenin 650 forint, 1%-kal drágul az Opus 240 forint, a Delta 0,7%-os pluszban 44 forint 50, csökken viszont például a Start részvény 2,4%-kal 820 forinton jár. Pillantás még egyéb papírokra, jelen pillanatban az Ebb Duffer részvényeire még nem kötöttek üzletet, 8 forint 20 pilléren zárt egyébként a részvény, és az Essence papírjaival is ez a helyzet, 650 forint az utolsó ismert áruk. A devizapiacon az euróért 364 forint 80 fillért kell adni. Európában nyitásban egyébként enyhe mínuszok érzékelhetők. Ázsiában is ez volt a helyzet, mondjuk Shanghai és India azért valamelyest felülteljesítő volt, de a japán tőzsde például 1,9%-ot esett, a dél-koreai Kospi Index pedig 5,4%-ot zuhant. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1183-ig szaladt föl. Nagyjából 1%-os mínuszban a kőolaj, 105 dollár 43 centra Brent, míg az amerikai könnyolaj 92 dollár 49 centtel jár. Nem változtatott az idei, azonban javított a jövő évi globális növekedési előrejelzésén az IMF.
2: A globális gazdaság az idén 3,1%-kal, jövőre pedig 3,4%-kal növekedhet a nemzetközi valóta alap szerint. Az idei várakozás nem változott az áprilisi prognózishoz képest, a jövő évit viszont a korábban várt 3,2%-ról emelte a szervezet. Az idei globális infláció 4,7% lesz az áprilisban becsült 4,4% helyett, a jövő évit pedig 3,7%-ról 4,1%-ra változtatták a jelentés készítői.
1: Az ingatlan befektetők közül az elmúlt években egyre többen Spanyolország felé fordultak.
2: Marbella, Maliga térsége kifejezetten vonzó lett, mert nem csak nyaralni, de élni is remek a környéken. Ezt mondta az IBCC International Consulting magyar származású ingatlanpiaci tanácsadója és értékesítési szakembere. Cserta Andrea Marbellát hozta példaként, ahol 40 év után módosították a városrendezési terveket, hogy oda csábítsák a tőkét.
4: A város most szeptemberében jóvá hagyta a PGOM-et, a Plan General Ordenatia Municipal, azaz az új általános területrendezési terv, amely hosszabb távon meghatározza Marbella fejlődésének urbanisztikai részét. Ez nagyon jó, hogy hozzányúltak és megújították, mert 1986 óta ez nem volt megújítva. Ezek nagyon-nagyon jó részek, hogy én Magyarországról, hogyha szeretnék jönni, szeretnék befektetni, lássam azt, hogy térségenként, városrészenként hol vannak fejlődések, hol vannak nagyobb beruházások, és azok az infrastruktúrák mennyiben fogják növelni az adott régiót.
1: Mérsékelt lehet a várható uniós források közvetlen hatása a gazdasági növekedésre, ez derült ki a GKI elemzésében.
2: A gazdaságkutató szerint az uniós támogatások beruházásokon keresztül élénkíthetik a gazdaságot, de a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja. Így ezek a kifizetések nem teremtenek újra a gazdasági keresletet. Emellett számos uniós beruházás importigénye magas, a források egy részét külföldi termékek és szolgáltatások beszerzésére kell fordítani, így nem közvetlenül a magyar gazdaságot erősítik. A GKI számításai szerint az uniós források idén és jövőre 1-2%-ponttal emelhetik a GDP növekedési ütemét.
3: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható, gomoly felhők főképp a középső ország részben fordulhatnak elő, esőre nem kell számítani. Az északias szél több felé megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő.
3: Sporthírek a 94.2.
1: A Levante kétszer is egyenlített a hosszabbításban, és végül 3-3-as döntetlent játszott hazai pályán a Sevillával a spanyol labdarúgóbajnokság 8. fordulójának záró mérkőzésén. A Premier League-ben az Ullens Coventry 4-1-re nyert hazai pályán a Newcastle United ellen az angol labdarúgóbajnokság 6. fordulójának záró mérkőzésén. Olasz pontvadászat, a Torino 2-1-re nyert pályaválasztóként az Udinese ellen az olasz labdarúgóbajnokság 6. fordulójában, ezzel megszerezte idénybeli 2. győzelmét a pontvadászatban. A vendégek sorozatban 4-szer kaptak ki. Végül labdarúgó NB2, az első helyen álló Saroksár 5-2-re kapott ki a BVSC Zugló vendégeként az NB2 9. fordulójának záró mérkőzésén, így már nem veretlen a csapat. Ettől függetlenül vezeti az NB2-t 20 ponttal, a szintén 20 pontos Kecskemét és a 19 pontos Tisza Kécske előtt.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Negyed órája zajlik a tőzsdei kereskedés, már persze Európában és idehaza. Milyenek az első percek, és az ázsiai kicsi lendületvesztést érzékelnie akár idehaza, akár Európában? Kérdezem Író Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Gondolom arra gondolsz, hogy Dél-Koreában folytatódott a vérengzés a tőzsdén, hiszen 5,5%-kal zuhant az index. Hát különben már Ázsiában is azért inkább vegyes volt a kereskedés, de igaz, hogy a többség lefelé ment, tehát hogy például a Nikkei 1,8%-kal csökkent, úgyhogy azért alapvetően negatív volt a hangulat, ugye a Kospit, ugye az SK Hynix meg a Samsung mozgatja elsősorban, ugye ezeknek van a legnagyobb súlya, és ugye a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kereslet-kínálat viszonyok változása, illetve a memória, ugye ők memóriagyártásban erősek, ugye az ez iránti kereslet, hogy elképzelés a kereslet változásra mozgatja az árakat, tehát hogy ugye ezeknek köszönhető. Úgyhogy ha megnézzük Európát, akkor itt azért nem arról van szó, hogy olyan nagyon negatív lenne a hangulat, hiszen például a DAX jelen pillanatban 2%-kal emelkedik, de a FTSE 100 is 6%-kal tud emelkedni, és a francia CAC-on is 4%-kal, a tegnapi érték, mert még az nem jött át a mai, tehát a FTSE 100-ban van egy kis emelkedés, és a DAX-ban is egy borítékolom, hogy a francia CAC-on is valószínűleg egy enyhe emelkedés lehet. Különben a Eurostox 50 az nullában van jelen pillanatban, tehát alapvetően nem követi le azt a negatív változást, mint amit láthattunk Ázsiában az európai piac.
1: A kőolaj esetében folytatódik az enyhe átcsökkenés, vagy az újabb és újabb impulzusok felfelé lökhetik szerinted a nap folyamán majd a kőolajat?
2: Hát ugye ez egy nagy kérdés. Ugye az történt itt az elmúlt időszakban, hogy ugye nyilván a hétvége az segített, ugye a dízel kínálat növekedése a kőolajárat is egy kicsit fékezte, de az a helyzet, hogy a Hormuz szorosban egyre kellemetlenebb a helyzet, tehát ott van egy város már magán a szoroson túl különben, ahonnan már onnan is visszafordulnak a tankerek, mert Irán, ahogy lövi az öblöt, illetve a torkolatát ennek a szorosnak, ez bizony arra készteti őket, hogy ne vállalják a kockázatot. Ugye volt itt az elmúlt időszakban, hogy tankert talált el, volt úgy, hogy sima kereskedelmi hajót talált el, mert minthogy nem kőolajat szállító, hanem egyéb árut szállító hajót találtak el. Úgyhogy ez elég kellemetlen, és ugye egyrészt, és akkor ugye ennek volt egy pozitív hatása itt a kőolajpiacon, most egy kicsit ugyan, mint ahogy említetted is, meg említettem is, csökkennek az árak, de azért elég nagy a feszültség a piacon. Ez különben abból is látszik, hogy ugye mindig a határidős árakat nézzük, és azt látjuk, hogy a spot árak azok viszont meg elszálltak, mint a győzelmi zászló itt az elmúlt nagyjából egy hónapban. Hasonlóra példakülönben áprilisban volt, ugye akkor is az azonnali leszállítású olajnak az ára az itt a Brent olajra gondolok, az jóval magasabb volt, mint a határidős piaci ár. Hát most is, tehát 50% különbség is van néha, például a tegnapi nap folyamán éppen 50% volt a különbség a határidős és a piaci ár, az azonnali piaci ár között. Tehát látszik, hogy hatalmas a feszültség az olajpiacon továbbra is, annak ellenére, hogy ugye voltak kiszállítások, de mint említettem, itt azért továbbra is elég feszült a helyzet az öbölben, és bármelyik pillanatban jöhet egy újabb emelkedési hullám az árfolyamban.
1: Hát arról nem is beszélve, hogy ugye van a Bábel-Mandeb-szoros és környéke, az sem nagyon hajózható már, mert ott meg a jemeni huszik hadakoznak a szaudiakkal, és hát ott is gyakorlatilag a szaudi légteret lezárták egészen szombatig. Ott sem jó helyzet, aztán jött reggel egy információ, hogy újabb hajókat süllyesztettek el, egyet egészen biztosan, egyet pedig megrongáltak a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, tehát ott sem túlságosan bíztató hajózni. Mennyire nehezíti meg szerinted a MOL helyzetét az, hogy most úgy tűnik legalábbis nekem, hogy a világon a legdrágább kőolaj, legalábbis amit jegyeznek, az az Urals. $120.94, tehát jóval drágább határidőre, mint például a Brent, amely $105.18. Ez előbb-utóbb érződni fog a hazai kutaknál, vagy a Brent árazásra állt át a MOL, és hiába az Urals azonnali ára, nem azon történnek az üzletek?
2: Hát ugye erre próbáltam meg utalni, hogy ugye a Brent ideje az Ural ára elég magasnak tűnik, ugye? Mert hogy te most azt hasonlítottad össze, a spot Ural árat hasonlítottad össze a határidős Brent árral, ami ugye...
1: Gondolom, egy grafikont nézek, nem tudom, hogy az Uralszé az határidőse.
2: Ugye az Ural az a spot, a $120 az a spot ár, és amikor a Brentről beszélünk, akkor sok esetben ugye a határidős árról beszélünk, ami ugye $100 körül van jelen pillanatban, szerintem ezt látod
1: igen,
2: most.
1: Igen, igen, igen.
2: De a valóságban a spot ár az $152
1: a Brent
2: volt.
1: A
2: Brent ár az $152 volt tegnap, tehát 50%-kal a határidős ár fölött van, az egy hónapos határidős ár fölött van jelen pillanatban. Tehát ilyen értelemben ugye most úgy néz ki a piac, hogy a Brent 150, az Ural a 120, a határidős ár meg a Brent határidős ár a 100, a határidős VTI az meg mondjuk $90. Tehát hogy így jön az orvon a sor, vagy a síp. Tehát hogy azt látni kell, hogy itt van egy elég nagy szétválás, és hát ugye a finomítók nyilván a spotáron dolgoznak, tehát hogy ez ugye kellemetlen lehet akár a MOL-nak, vagy az ÖMV-nek, vagy bárkinek. Ugye hasonlót áprilisban láthattunk, de akkor ez egy fél hónapig tartott ez az állapot, és ennek volt egy, és akkor utána rendeződött a helyzet. Most hát kérdés, hogy meddig lesz ez a szétválás, tehát hogy az azonnali piac ennyire stresszessé vált, ez meddig fog fönnmaradni. Ugye említetted, hogy ugye lövik például a riádi reptereket, nem tudnak kiszállítani sokszor megfelelő mennyiségű kőolajat, stb. Tehát ugye ezeknek a feszültségeknek kellene elmúlniuk ahhoz, hogy rendeződjen a helyzet. Úgyhogy, de ja, és még egy nagyon fontos dolog, hogy volt ez a stressz helyzet áprilisban, de azért láttuk például a MOL eredményében is, hogy a második negyed év az azért nagyon-nagyon jó lett összességében. Tehát, hogy sikerült azért ezt a anomáliát jól átvészelnie, ami mondjuk a negyed évnek mondjuk a egyharmadát tette ki, vagy annál valamivel egy kisebb időszakot tett ki. Hát meglátjuk, hogy most is. Azt gondolom, hogyha nagyon sokáig fönnáll ez az állapot, akkor az kellemetlen lesz az összes finomítónak, de hogyha ez tényleg csak átmeneti lesz, már pedig a határidős piac azt sugallja, hogy átmenetileg gondolja ezt a piac, akkor azt gondolom, hogy nem lesz probléma az eredménnyel.
1: Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm szépen!
0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
3: 4 vajdasági magyar alkotást láthat a közönség mától csütörtökig a Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválján. A 3 napos rendezvényt a Vajdasági Magyar Mozgókép napjához kapcsolódva tartják 7 vajdasági településen. A Cinema Filmhűhely által szervezett fesztiválon Szabadkán, Zentán, Topolyán, Magyarkanizsán, Zomborban, Újvidéken és Adán lesznek ingyenes filmvetítések, több helyszínen közönség találkozóval kiegészítve. A programban a tavalyi év kiemelkedő vajdasági magyar filmjei szerepelnek. Látható lesz K. Kovács Ákos Színház Sárból című dokumentumfilmje, amely a vajdasági Tanya Színház világát mutatja be, valamint Keresztes Péter Csak a csend maradt című alkotása, amely egy kis létszámú református gyülekezet mindennapjaiba enged betekintést. A vetítés sorozat része Goretics Péter Tito gyermekei című filmje is, amely az 1990-es évek vajdasági női sorsait állítja középpontba. A 4. bemutatott alkotás Bicskei Zoltán Bolond mese című játékfilmje lesz. A rendezvénysorozat ma Szabadkán Livka Sándor Mell szobrának megkoszorúzásával indul. A Vajdasági Magyar Mozgókép napja is hozzá kötődik. 1910-ben ezen a napon nyitotta meg Szabadkán az első állandó filmszínházat.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
5: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
7: Tudtad, hogy a Metrodom Green lakóparkban a modern városi élethez tervezett otthonok várnak? Hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerrel, okos otthon megoldásokkal, innovatív műszaki megoldásokkal és kényelmes közösségi terekkel találkozhatsz a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom Greenben. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5%-os kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit, kiemelten a Bulgária partjainál történt dróntámadásokkal. A hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, ezt a bolgár kormányfő jelentette be.
8: Az egyik hajó elsüllyedt. Rumán Radev a támadásokat elfogadhatatlannak nevezte, és összehívták a miniszter tanács alatt működő biztonsági tanács rendkívüli ülését is. Hozzátette, hogy bár nincsenek egyértelmű bizonyítékok arra, hogy bárkit is meggyanúsítsanak a támadással, de a helyzet logikája azt sugallja, hogy orosz támadás lehetett. Ezért behívta Oroszország bulgáriai nagykövetét.
1: Nincs információ egyébként arról, hogy mennyi áldozata lehet ezeknek a támadásoknak. Minden esetre a miniszterelnök az egyik hajónál azt mondta, annál, amelyik elsüllyedt, hogy egy tengerészt sikerült kimenteni, de azt nem közölte, hogy a többi tengerésszel mi történt, vagy mi történhetett. Szombatig zárva marad a riádi repülőtér, a légitársaságok törölték járataikat.
8: Tegnap késő este az Irán barát húszi milícia bejelentette, hogy balisztikus rakétával támadta a repülőteret. Nem sokkal korábban Szaúd-Arábia közölte, elfogott és megsemmisített egy Riád felé tartó balisztikus rakétát. A húszik azt is közölték, hogy a királyság délnyugati részén dróntámadást hajtottak végre egy légibázis ellen. Erre vonatkozóan Szaúd-Arábia részéről egyelőre nem érkezett megerősítés. A repülőtér a múlt szombati támadás óta zárva tart, amelyben 13 ember meghalt és több mint 300 megsebesült.
1: Három ember vesztette életét, 10 megsebesültek az észak-kelet-ukrajnai Harkivban az orosz támadások következtében.
8: A kelet-ukrajnai Dnyiprót ért orosz légicsapásokban pedig egy ember megsebesült, megrongálódott több lakóépület és közlekedési infrastruktúra. Moszkva polgármestere ugyanakkor több mint 400 ukrán drón lelövéséről számolt be reggel.
1: Újabb fordulat jöhet a szerb NIS olajvállalat tulajdonosi ügyében, erről a Portfolio számolt be.
8: Bár az oroszok állítása szerint a legfontosabb kérdésekben már megállapodtak a MOL-lal, végül akár amerikai befektető is megszerezheti az orosz tulajdonrészt. Az Egyesült Államok tavaly októberben vette szankció alá a szerb olajipari vállalatot, mert az orosz Gazpromnak többségi részesedésé van benne. Bár az USA holnapról hónapra felmenti a vállalatot a szankciók alól, a MOL rögtön tárgyalni kezdett a Gazprommal az üzletrész megvásárlásáról, ám egyelőre ez nem vezetett érdemi eredményre.
0: Tőzsde hírek.
1: A MOL részvényei 1,6%-kal gyengülnek a mai kereskedésben, 4898 forinttal jegyzik őket. Az OTP 1,3%-os pluszban járt, 42170 forint. A Richter 2%-kal gyengül, 12320. A Magyar Telekom 6%-os pluszban 2546 forinton. Összességében 2%-kal emelkedik a BUX, 143236 ponttal, a forgalom 3 milliárd 140 millió. Forint. A devizapiacra rátekintve az euró 364 forint 50 fillére jár. Európában a főbb tőzsdék a mai kereskedésben egyelőre felfelé mennek. Ez a londoni tőzsdénél 1%-os pluszt jelent, a frankfurti DAX 0,2-del megy felfelé, Párizs 0,5%-kal, Milánó 0,3%-del, Madrid 0,4%-kal megy felfelé, 1,1196 az euró-dollárral szembeni árfolyama, csökken körülbelül 0,5%-kal a kőolaj határidős jegyzésára, a Brent 105,28 dollár, míg az amerikai könnyolaj 92,34 dollár jár. Felpattant az építőipar termelése augusztusban idehaza.
8: Három hónap visszaesés után a nyár utolsó hónapjában éves alapon 22. júliushoz képest 14%-kal nagyobb volt az építőipar termelés volumene. Az egyéb építmények építése megduplázódott, 102%-kal nőtt. Ezen belül az út, vasútépítés 140, a közműépítés 320%-ot ugrott meg. Az épületek építése ugyanakkor mintegy 10%-kal elmaradt a tavaly augusztusitól.
1: Várhatóan a negyedik-negyed évben elindul a magyarországi sorozatgyártás a szegedi BYD gyárban, jelentette be a cég ügyvezető alelnöke.
8: A kínai járműgyártó tervei szerint 2030-ra több mint 40 ezerre bővíti dolgozói számát Európában. A cég európai munkaerő állománya a közeljövőben meghaladja a 10 000-et. A vállalat szakembereket kíván felvenni mind az autóiparból, mind más iparágakból, beleértve azokat is, akiket elbocsátottak az európai vállalatoknál. A vállalat a magyarországi mellett további több üzem építését is fontolgatja Európában. A listán többek között Franciaország és Spanyolország is szerepel.
1: 14 éve nem látott zuhanás produkált a mobilpiac.
8: A Counterpoint Research kutatása szerint csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az adatok alapján egyedül az Apple és a Samsung tudta növelni a piaci részesedését. Az első helyen a Samsung áll, amely a piac 23%-át tudhatja magáénak. Ez 2025 harmadik negyedévében még csak 19% volt. A második helyen szorosan követi a dél-koreai céget az Apple, amely a piac 22%-át birtokolja. A vállalat szintén 4%-kal növelte a piaci torta szelete méretét a 2025-ös harmadik negyedévi 18%-hoz képest. A kínai márkák viszont rosszul jártak. A lista harmadik helyére a Xiaomi került 10%-kal, amit az Oppo és a Vivo követ. A piaci zsugorodás elsődleges oka a tartós memória hiány.
1: Több 100 milliárd forintot fektetett a magyar kormány a türk államok szervezetében való szerepvállalásra 2019 óta, derül ki a HVG részletes cikkéből.
8: Miután Magyarország megfigyelői státuszt kapott a türk államok szervezetében, 2019-ben irodát is nyitott a kormány az együttműködés kedvéért. A HVG adatigényléséből kiderült, hogy az iroda fenntartása azóta 4,3 milliárd forintba került. Évente nagyjából fél milliárdos költséggel járt. További költség volt a türk befektetési alapba betett 33 milliárd forintnyi magyar tőke. Ott volt még a magyar-kirgiz fejlesztési alap is, ide 16,5 milliárd forint került. A magyar Exim Bank is szerepet vállalt a gazdasági együttműködésben. 2019-ben 137 milliárd forintos hitelkeretet biztosított a TÁSZ államoknak.
1: A kata visszahozását és a vagyonadót is élesen bírálta Orbán Viktor egy tegnapi interjújában.
8: A volt miniszterelnök szerint az adócsökkentés helyett adóemelések következnek, ami visszafogja a beruházásokat és veszélyeztetheti a munkahelyeket. A Fidesz elnöke arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság legnagyobb problémája a lassú növekedés. Úgy vélte, adócsökkentésre, kiszámítható üzleti környezetre és több beruházásra lenne szükség. Emellett a lakossági állampapírok megadóztatását is szóba hozta. Azt mondta, a lakossági állampapírok révén az állam kamatfizetései magyar megtakarítókhoz kerülhetnek a külföldi befektetők helyett. Az uniós fellépést a korábbi gazdaságpolitika elleni támadásként értékelte.
1: Egy friss információ, ami sokakat érzékenyen érinthet. Egy ember meghalt az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt már a Viradón történt lövöldözésben, egy másik brüsszeli helyszínen intézkedő rendőrt pedig főbe lőttek, aki bele is halt a sérüléseibe. Az RTL Info francia nyelvű belga hírportál tájékoztatása szerint a brüsszeli ügyészség megerősített a belga főváros Ixelles nevű kerületében az Európai Parlament szomszédságában történt halálos áldozattal járó lövöldözést, valamint beszámolta a brüsszeli és Jöté kerületében történt egy rendőr halálát okozó támadásról. A két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést.
0: Időjárás jelentés.
8: Napos idő várható, gomoly felhők főképp a középső ország részben fordulhatnak elő, esőre nem kell számítani. Az északias szél több felé megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Építőipari trendek a Trend FM-en.
1: 9 óra 42 perc van. A budapesti ingatlanpiac árérték aránya sokakat elriaszt, inkább külföldön keresnek befektetési céllal ingatlant, annál is inkább, mert a hazai hozamok már nem olyan csábítóak. Az elmúlt években egyre többen Spanyolország felé fordultak. Marbella, Maliga térsége kifejezetten vonzó lett, mert nem csak nyaralni, élni is remek a környéken. Ezt mondta az Ingatlan Üzlet című műsorunkban az IBCC International Consulting magyar származású ingatlanpiaci tanácsadója és értékesítési szakembere. Cserta Andrea szerint azért is érdemes befektetni ezekben a városokban, mert az ottani önkormányzatok felismerték, az infrastruktúra fejlesztése nélkül nem lesznek vonzóak. Mlinárik Márton interjúja.
2: Maga a cég az 20 éve működik, több mint 20 éve működik Costa del Sol régióban. Malagától Soto Grandéig vagyunk jelen, és az IBCC-nek maga a tevékenységi része, a fő pillére az ingatlanjogi tanácsadás, a teljes köri ügyintézés, ami ingatlannal kapcsolatos, amely mögött több mint egy 35 éves spanyol ingatlanjogi szakma áll mögöttünk. Magyarországon viszont tagjai vagyunk a Magyar Kereskedelmi Kamarának is. A fő részre és a fő vonulata és a szegmens, amit lefedünk, minden, ami ingatlannal kapcsolatos, a teljes körű ügyintézési rész. Mert nem csak magyar ügyfeleket szolgálunk ki, nemzetközi ügyfeleink is vannak, és mindenfajta részt lefedünk. Maga a business consulting, az üzleti stratégia és tanácsadás vállalkozásként ugye a nemzetközi üzleti kapcsolatépítés, üzleti befektetési lehetőségek közvetítésével is foglalkozunk. Magyar és nemzetközi befektetők, mint mondtam, jelen vannak nálunk. Vállalkozásoknak szakmai szereplőket kapcsolunk össze a spanyolországi üzleti ingatlanpiaci befektetési lehetőségekkel. Ezért van ügyfelünk Ausztráliából, Amerikából, Kanadából, ténylegesen azt lehet mondani, és skandináv országokból, és természetesen mivel magyar születésű tulajdon, és magyarok is vannak ugye a cégcsoporton belül, azért számos, és azt lehet mondani, hogy többségében magyar ügyfeleink vannak.
3: Mi az, amit keresnek a magyar ingatlan befektetők Malagában, Marbellán, a Costa del Solon úgy általában?
2: Ez nagyon változó. Mert itt maga Marbella, mint inkább ugye a golden lány, az aranyvonal, egészen Malagától kezdjük Tarifáig, azért különleges ez a befektetési piac, mivel egy széleskörű vásárlói nemzetközi kör van. Külföldiek életminőséget, biztonságot, jó infrastruktúrát, nemzetközi iskolát, egész éves szolgáltatást, és természetesen a klímát keresik. De mert egyre fontosabb az értékálló ingatlan és az kiadhatóság is. Mit keresnek, mint befektetői szempont? Lényeges, ugye itt az aranyvonalon. Már nem egy egyszerű nyaraló desztináció van itt. Európából, Amerikából és közel-keletről érkező tőkék vannak. Egy magyar befektető számára ez azért lehet nagyon érdekes, ez egy euró alapú. Tud ingatlant vásárolni, a kereslet nem kizárólag egy nemzet vagy gazdasági létesítménytől függ.
3: Hát milyen jó ember ez nekünk, igen.
2: Hát igen, pontosan. Ezért nagyon lényeges, hogyha egy magyar befektető csoport, vagy akár egy magánszemély nézi, hogy milyen lehetőségek vannak, itt minden esetben euróban fog neki a tőkéje kamatozni. Az ingatlan vásárlóknak a jelenlegi statisztika alapján, akik Marbella ingatlant vásárolnak, 61%-a külföldi vásárló, amíg a spanyoloknak, a spanyol vásárlók közönség 39%-ból áll össze.
3: Az igen.
2: Szóval ilyen esetben, hogyha én azt nézem, hogy megtérülést nézek, itt luxus branded rezidenciák vannak.
3: Hát én, amikor ott jártam, akkor én a spanyol életérzést, a napsütést, a tengerpartot
2: pontosan
3: kerestem. De ugye, tehát ismerve az ottani lakó összetételt, vagy az ottani keresletet, ami az ingatlanpiacon felmerül, itt látszik, hogy ebbe sokkal komolyabb potenciál van.
2: Ha egy rövid... Jóval nagyobb potenciál van, mint mondjuk jelen esetben, hogyha nem is lehet összehasonlítani Magyarországon lévő piacot, ami itt van ebben a szegmensben.
3: Találkoztam olyan ingatlanfejlesztővel, akivel Budapesten futottam össze, majd egy pár év múlva Marbellán találkoztam vele, és kérdezem, hogy na, mi a helyzet? Hát azt mondja, kinőttük a magyar piacot. Milyen változásokat látsz a térség ingatlan piacán, amelyeket esetleg érdemes ismernie annak is, aki Magyarországról indulva akarod befektetni?
2: A nagyobb változás szerintem a térség fejlődési minőségi szintlépése, mert most már nem pusztán lakóparkokról beszélünk. Marbe jelentős nemzetközi szállodai, egészségügyi, wellness, branded residence, ugye, amit előbb említettem, Dolce Gabbana jelen van, Armani Residence, a Fendi, és ezek mind köré az infrastruktúrális beruházásokat vonzanak. Befektetőként azért is fontos ez. Fejlesztések hosszú távon változtatják meg egy-egy városrész pozícióját. Ma azért nem csak azt nézzük, hogy mennyibe kerül egy ingatlan, és mennyire adható ki jelenleg, hanem azt is, hogy mibe kerül, és milyen ép, és mik épülnek köré az infrastruktúra, milyen szolgáltatás van, az hogyan változtatja meg a terület következő 3-5 évét. Nagyon, nagyon fontos számunkra ezt mindig mérlegelni, amikor egy adott ügyfelünk megkeresünk el, hogy ő szeretne itt befektetni, ingatlanban gondolkozik, vásárolna. Majd egy új városrendezési keret szintén fontos változás. A város 2026-ban most szeptemberében jóvá hagyta a PGOM-et, a Plan General Ordinatia Municipal, azaz az új általános területrendezési terv, amely hosszabb távon meghatározza Marbella fejlődésének urbanisztikai részét. Ez nagyon jó, hogy hozzányúltak és megújították, mert 1986 óta ez nem volt megújítva. Ezek nagyon-nagyon jó részek, hogy én Magyarországról, hogyha szeretnék jönni, szeretnék befektetni, lássam azt, hogy térségenként, városrészenként hol vannak fejlődések, hol vannak nagyobb beruházások, és azok az infrastruktúrák mennyiben fogják növelni az adott régiót. És te is azt mondtad, az életérzés, a napsütés, itt 340 nap süt a nap, napi 8 órában. A fennmaradó részen persze van esőzés is, de mindenki azért jön ide, és mindenki azért keresi ezt a régiót, mert minőségi életet szeretne, és szeretné igenis a szolgáltatásokat. Itt nem tudsz úgy ülni otthon, ezek az emberek mind elmennek otthonról, mind szolgáltatást szeretnének, mind szeretnék a gyerekeiket magasabb nemzetközi iskolába. Itt jelen van a skandináv, az amerikai, a német iskola megtalálható. Szóval bárhova be tudod irattatni a gyermekedet, jelen vannak a skandinávok nagy tőkével luxus ingatlanokat építettek.
3: Ha már luxus ingatlanok, akkor itt említettél már néhány nagy nevet, ami nemzetközileg ismert.
2: Igen.
3: Ugye itt a Four Seasons és a Waldorf Astoria, illetve egyéb luxus márkákhoz kapcsolódó projektek jelennek meg ugye Marbellán. Ezek hogyan hatnak a környezetre? Tehát azt jelenti, hogy ezeknek a projekteknek a környékén várható, hogy ingatlan áremelkedés következik? Tehát...
2: Igen, abszolút. Ez is fontos, hogy ezeken a részeken, mint befektető, és igazán érdekes, ugye az együttes hatása. Azáltal, hogy a Four Seasons itt lesz, a Four Seasons maga, mint a cégcsoport, komoly elvárásai vannak a várostól. Utakat fognak háromsávosítani, hogy minél könnyedebben tudják megközelíteni a szállodákat. A jelenlegi kétsávos utakat fogják növelni háromsávosra, hogy minél könnyebb legyenek az adott hotel régiókba elmenni, iskolák lesznek, szolgáltatások. Azáltal, hogy ez mind elvárás az adott szállodacsoporttól, luxusmárkáktól, itt komoly, ugye amit mondtam, a komoly követelmények, régió, hogy munkát adnak az embereknek, szolgáltatások vannak, elvárások vannak, ezek mind növelik az adott régiónak, az adott területnek az ingatlan árát.
1: Cserta Andrát hallották, az IBCC International Consulting ingatlanpiaci tanácsadóját és értékesítési szakemberét. A héten ingatlanpiaci tematikus hetet tartunk itt a Trend FM-en, úgyhogy várhatóak még ingatlanpiaci interjúk.
0: Ingatlanpiaci trendek. A

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Szereted a prémium söröket és birodabulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigát!

0: és az Üllőút 18. kerületi szakaszán a Baross utca közelében a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Tart a baleseti helyszínen és a 9. kerületben a Gubacsi úton kifelé a Timót utca előtt. Továbbra is lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsó rakparton a Margit hídnál déli irányban, illetve a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé. Akadozik az előrejutás a Rákóczi hídon Budára, a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól az Erzsébet hídig, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, illetve a Baross tér környékén is. Karbantartás miatt nem működnek a jelzőlámpák Újpesten a Fóti út, Megyeri út csomópontban. A forgalmat a rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál, illetve a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. A 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után tart a gázvezeték javítása, ezért itt a külső sávot lezárták. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Emelkedéssel indítottak a vezető európai tőzsdék, csökken az olajár. Egyebek mellett ezt is elmondjuk a hírösszefoglalóban. A hírszerkesztőn Kovács Gergő.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Halálos áldozata van az Európai Parlament melletti éjszakai lövöldözésnek Brüsszelben, közölte az RTL.info belga hírportál.
3: Egy másik brüsszeli helyszínen intézkedő rendőrt lőttek fejbe, aki belehalt a sérüléseibe. A két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést. Az ügyészség már vizsgálja az ügyeket.
2: Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, ezt a bolgár kormányfő jelentette be.
3: Az egyik hajó elsüllyedt. Rumen Radev a támadásokat elfogadhatatlannak nevezte, és összehívták a minisztertanács alatt működő biztonsági tanács rendkívüli ülését is. Hozzátette, hogy bár nincsenek egyértelmű bizonyítékok arra, hogy bárkit is meggyanúsítsanak a támadással, de a helyzet logikája azt sugallja, hogy orosz támadás lehetett, ezért behívta Oroszország bulgáriai nagykövetét.
2: Szombatig zárva marad a riádi repülőtér, a légitársaságok törölték járataikat.
3: Tegnap késő este az Irán barát Huszi milícia bejelentette, hogy ballisztikus rakétával támadta a repülőteret. Nem sokkal korábban Szaúd-Arábia közölte, elfogott és megsemmisített egy Riád felé indított ballisztikus rakétát. A Huszik azt is közölték, hogy a királyság délnyugati részén dróntámadást hajtottak végre egy légibázis ellen. Erre vonatkozóan Szaúd-Arábia részéről egyelőre nem érkezett megerősítés. A repülőtér a múlt szombati támadás óta zárva tart, amelyben 13 ember meghalt és több mint 300 megsebesült.
2: Az amerikai-iráni feszültség és a közel-keleti ellátási kockázatok továbbra is magasan tartják az olajárakat, ezért Donald Trump energetikai tűzszünettel kapcsolatos bejelentése csak korlátozott átcsökkenést hozott.
3: A Concord elemzője szerint az orosz-ukrán fronton bejelentett megállapodások egyelőre nem változtatják meg érdemben a piaci fundamentumokat, miközben a közel-keleti konfliktus a nyersolaj mellett a finomítói kapacitásokat is súlyosan érinti. Gajda Mihályt hallják.
4: Én azért úgy látom, hogy egy olyan nagyon csendes béke szinte egészen biztosan nem lesz, vagy nagyon kicsi az esélye az elkövetkezendő 3-4 hónapban. Ugye jó eséllyel mindkét fél, hogyha már nagyon úgy érzi, hogy tartatatlan a helyzet, ugye akkor az eszkaláció fele mehet, és akár még jobban megsérülhetnek iráni energetikai létesítmények, akár szénhidrogén exportáló létesítmények, valamint cserébe az öbből menti országoknak egyéb infrastruktúrája. Most valószínűleg a félidős választások ilyen jellegű dolog nem fog történni, viszont utána van egy két hónapos időablak a Trumpnak, amikor eszkalálhat úgy, hogy még ugye az új képviselők nem ültek be a szenátusba, meg az alsóházba.
2: Csökken nagyjából 1,5%-kal a kőolaj, a Brent 105 dollár 6 centen, az amerikai könnyolaj 92 dollár 6 centen jár. Új fordulat jöhet a szerb NIS olajvállalat tulajdonosi ügyében, erről a Portfolio számolt be.
3: Bár az oroszok állítása szerint a legfontosabb kérdésekben már megállapodtak a MOL-lal, végül akár amerikai befektető is megszerezheti az orosz tulajdonrészt. Az Egyesült Államok tavaly októberben vette szankció alá a szerb olajipari vállalatot, mert az orosz Gazpromnak többségi részesedése van benne. Bár az USA hónapról hónapra felmenti a vállalatot a szankciók alól, a MOL rögtön

0: Tárgyalni kezdett a Gazprommal az üzletrész megvásárlásáról, ám egyelőre ez nem vezetett érdemi eredményre.
1: Tőzsdehírek.
2: 0,3%-kal erősödik a BUX, 143.357 ponton, 6 milliárd 695 millió forint a tőzsde forgalma idáig. A MOL 1,7%-kal gyengült, 4.892 forinton, az OTP 0,5%-os emelkedésben 42.280, a Richter 0,3%-kal gyengült, 12.310, a Magyar Telekom 1,7%-os pluszban 2.574 forinton jár, 2,1%-kal csökken a 4IG 1590 forinton, forgalmasabb még a Waberers, amely 1,7%-kal erősödik 4270 forinton, a Megacranky 10%-os pluszban 4 forint 51 fillér, esik a Delta 5%-kal 42 forinton, gyengül az Opus 3,2%-del 230 forinton jár, és csökken az Ape Duffer is 1,2%-kal 8 forint 10 fillére. A deviza piacon az euróért 364 forint 30 fillért kell adni. Európában emelkednek a tőzsdék 4/10 illetve 1% közötti mértékben, 1,1196 az euró-dollárra szembeni árfolyama. Felpattant az építőipar termelése augusztusban idehaza.
0: Három hónap visszaesés után a nyár utolsó hónapjában éves alapon 22. júliushoz képest 14%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene. Az egyéb építmények építése megduplázódott, 102%-kal nőtt. Ezen belül az út-vasútépítés 140, a közműépítés 320%-ot ugrott meg. Az épületek építése mintegy 10%-kal ugyanakkor elmaradt a tavaly augusztusitól.
2: Várhatóan a negyedik negyedévben elindul a magyarországi sorozatgyártás a szegedi BYD gyárban, jelentette be a cég ügyvezető alelnöke.
0: A kínai járműgyártó tervei szerint 2030-ra több mint 40 ezerre bővíti dolgozói számát Európában. A cég európai munkaerőállománya a közeljövőben már meghaladhatja a 10 ezret. A vállalat szakembereket kíván felvenni mind az autóiparból, mind más iparágakból, beleértve azokat is, akiket elbocsátottak az európai vállalatoknál. A vállalat a magyarországi mellett további több üzem építését is fontolgatja Európában. A listán többek között Franciaország és Spanyolország is szerepel.
2: 14 éve nem látott zuhanás produkált a mobil piac.
0: A Counterpoint Research kutatása szerint a kiszállított készülékek száma 20%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az adatok alapján egyedül az Apple és a Samsung tudta növelni a piaci részesedését. Az első helyen a Samsung áll, amely a piac 23%-át tudhatja magáénak. Ez 2025 harmadik negyedévében még csak 19% volt. A második helyen szorosan követi a dél-koreai céget az Apple, amely a piac 22%-át birtokolja. A vállalat szintén 4%-kal növelte a piaci torta szelet méretét a 2025-ös harmadik negyedévi 18%-hoz képest. A kínai márkák viszont rosszul jártak. A lista harmadik helyére a Xiaomi került 10%-kal, amit az Oppo és a Vivo követ. A piaci zsugorodás elsődleges oka a tartós memória hiány.
2: Benkő Tibor korábbi honvédelmi miniszter lett a Budapesti Honvéd Sport Egyesület elnöke.
0: Korábban 2018 és 2022 között volt kormánytag. Bár a bírósági nyilvántartásban még nem jegyezték be, a Honvéd honlapján már elnökként lehet megtalálni. Az elnökválasztást múlt héten tartották, és azért volt rá szükség, mert Simicsko István júniusi távozásával megüresedett az elnöki tisztség. Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő szerint Ruszin-Szenti Romulus miniszter ajánlotta Benkő Tibort az elnökségi tisztségre.
2: A kata visszahozását és a vagyonadót is élesen bírálta Orbán Viktor egy tegnapi interjúban.
0: A volt miniszterelnök szerint az adócsökkentés helyett adóemelések következnek, ami visszafogja a beruházásokat és veszélyeztetheti a munkahelyeket. A Fidesz elnöke arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság legnagyobb problémája a lassú növekedés. Úgy vélte, adócsökkentésre, kiszámítható üzleti környezetre és több beruházásra lenne szükség. Emellett a lakossági állampapírok megadóztatását is szóba hozta. Azt mondta, a lakossági állampapírok révén az állam kamatfizetései magyar megtakarítókhoz kerülhetnek a külföldi befektetők helyett. Az uniós fellépést a korábbi gazdaságpolitika elleni támadásként értékelte.
2: Siker is, meg nem is, de mindenképpen komoly gesztus, így értékeli a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete a Nithangeri ügyvezető főtitkára a kormánnyal tartott egyeztetés eredményeit.
0: A megállapodás alapján 25 forinttal emelik a fuvarozók által visszaigényelhető jövedéki adó mértékét, ami több tízezer forint segítséget jelenthet havonta kamiononként. Lajkó Ferenc szerint ez is nagy segítség, de úgy érzi, kicsit későn lép hatályba.
1: 25 forint az már egy érzékelhető pénzügyi segítség, nagyságrendileg olyan akár 65 ezer forintot is jelenthet egy-egy kamionnak havonta. Az azért látni kell, hogy ugye augusztus óta, tehát mintegy 4-5 hónapja szenvedik el a fuvarozók ezt a többletköltséget, miközben ugye ez a most meghozott döntés, az még ha a héten hatályba is lép ez az új törvény, akkor is csak 2,5 hónapra nyújt segítséget, tehát azért itt van egy időbeliség, illetve hát azért a 25 forint és a mintegy 130 forintos jövedéki adóhoz képest azért egy szerény összeg. Ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy nagyon komoly gesztus érték a kormány részéről, hogy a fuvarozóknak a problémáit látja, meghallja, és igyekszik segíteni nyilván a lehetőségeim belül.
3: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, gomoly felhők főképp a középső ország részben fordulhatnak elő, esőre nem kell számítani. Az északi szél több felé megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 10 óra 13 perc van. Megjelent a Haza akart jönni című könyv, amely a 2012-es Szita Bence gyilkosság történetét dolgozza fel a nyomozati iratok és a család személyes emlékei alapján. A szerző mintegy 2000 oldalnyi nyomozati anyagot tekintett át, emellett hónapokon keresztül beszélgetett az áldozat nővérével, és pszichológusokat, jogászokat, valamint nevelési szakembereket is megszólaltatott. A könyv nem csak a nyomozás és a bírósági eljárás részleteit mutatja be, hanem azt is, hogyan élte meg és hogyan próbálta feldolgozni a család a tragédiát. A bemutatón dr. Rátkai Tíme a True Crime szerzővel és Gyöngyi Lillával, a Szita Bence nővérével Kecső Richárd beszélgetett.
2: Haza akart jönni. Ez a Szita Bence gyilkosság történetének a könyvének a címe, amely nem olyan rég jelent meg. Hát egy 14 éves történetről van szó, amely akkor 2012-ben jócskán megrázta az egész országot. Mondhatjuk azt, hogy kislózás a nemzeti gyásznap lett belőle. Így 14 év távlatából hogyan értékelni ezt az egész történetet? Milyen volt ezzel foglalkozni?
3: Hát 14 évvel később ez ugyanannyira megdöbbentő szerintem, mint amennyire akkor volt, és ugyanúgy indulatokat vált ki az emberekből. Én azt tapasztalom, Kaposváron jártam, Kaposváron találkoztam, beszélgettem emberekkel, akik a sajátjuknak érzik ezt a tragédiát. Én szerintem teljesen megdöbbentő az, ami akkor történt, és pont ezért voltam nagyon kíváncsi erre az esetre. Szerettem volna egy picit mögé látni, hogy vajon mi befolyásolta, mi hatott ennyire az elkövetőkre, elsősorban Polc Erikára, hiszen a többiekről tudjuk, vagy legalábbis Bogdán Józsefről tudjuk, hogy anyagi haszonszerzés volt a motivációja, de hogy Polc Erikánál mi ezt nem tudjuk.
2: Ugye itt nagyjából 2000 oldalnyi nyomozati anyag volt ez az egészhez, amely segítségül szolgálta a könyv egy részének, a könyvgerincének, másrészt ami nyilván személyes történetek is voltak Gyöngyi Lilla személyében, aki átélte ezt a tragédiát. Hogy sikerült ezt az egészet így összerakni? Mennyi idő volt ezt az egészet gyakorlatilag feldolgozni?
3: Lillával nekünk régi baráti kapcsolatunk van, így aztán szerencsére megvolt az a bizalmi alap, amire tudtunk a könyvben építkezni, és 4 hónapon keresztül beszélgettünk, hetente 2-3 órát nagyjából így osztottuk be. Az elején készítettünk egy tervet, hogy hogy fogunk majd haladni, és ezt nagyjából tartottuk is. Ugye ő adta a személyes részt, ő mesélt a saját megéléséről, de emellett legalább ennyire fontos láb volt a teljes nyomozati anyag, amit beszereztünk, és amit feldolgoztam, tehát a könyvben lehet látni pontosan, hogy hogy zajlott a nyomozás, és utána a bírósági eljárás is. Aztán megkerestem szakértőket, egy csomó kérdésem volt pszichológushoz, büntetőügyvédhez, nevelési szakemberhez, és akkor megszólalnak szakértők is a könyvben, akik ezekre a kérdésekre adnak választ. Úgyhogy nagyon komplex lett én szerintem a könyv.
2: Na most ugye 2000 oldalnyi nyomozati anyag, rengeteg órányi beszélgetés, amelynek a leíratát, hát most azt nem is szeretném számomra bocsátkozni. Hogy lett ebből majdnem 400 oldal? Hogy lehetett ezt ennyiben, ilyen, hát azért mondjuk azt, hogy ilyen röviden összefoglalni?
3: Olyan érdekes ez. Egyrészt teljesen jogos a kérdés, de én azt érzem, hogy a munka nagy része az, amíg az ember összerakja, és aztán lehet, hogy furán hangzik, de elkezd összeállni az egész történet, összesimulnak ezek az anyagok, és amikor elkezdem írni, az már szinte magától megy. Tehát akkor olyan, mint egy legó, gyönyörűen illeszkednek egymásba az elmondottak, a Lilla által elmondottak a nyomozati anyaggal, a tanúk által elmondott információk. Tehát írni, az már egy ilyen nagyon izgalmas alkotó folyamat, de ott már az anyag egybe van, és az én fejemben van egybe. Tehát ekkor már, hogyha nekem beszélnem kéne bármelyik részletről, akkor azt azonnal tudnám mondani. Az elmondások szerint is, a nyomozati anyagból is, tehát valahol bennem áll ez össze, és aztán ott már csak összerakom.
2: Volt olyan ebben a történetben, ami mondjuk utólag derült ki, akár a nyomozati anyagok megértésével, akár a Lila által elmondottakkal, akár esetleg ezeken túl?
3: Jó pár ilyen dolog volt, ha nem is biztosan tudjuk, de gyanítsuk például azt, hogy Erik Polcerika barátnője, aki akkor érkezett éppen haza külföldről, majd hogy nem tanulja volt annak, amikor Erik a házában bizonyítékokat égetett el, ezt ő utólag rakta össze. Tehát még egyszer mondom, nincs erre konkrét bizonyíték, de időrendben és abból kiindulva, hogy ezeket nem találták meg, nagyon egyértelműnek látszik, hogy akkor ez történt. Vagy például az, hogy mik hangoztak el a Sántosi erdőben aznap éjszaka, vagy például már arról, hogy hogyan történt az, hogy előtte már volt egy gyilkossági kísérlet, az egy nagyon érdekes rész volt, hogy arról volt ember, aki tudott, és nem tett semmit. Ezek mind-mind nagyon érdekes, és ha nem is teljesen új, de újszerű részletek voltak.
2: Mi ennek a könyvnek és ennek az alkotásnak a fő üzenete?
3: Lilla azt mondta, hogy a tragédiák, amik történnek, azok okkal történnek, és hogy mindegyikből tanulnunk kell, hogy a világ mindig tragédiák árán fejlődött, és ez valóban így van, és Bence tragédiája is kell, hogy tanítson nekünk. És nagyon sok olyan dolgot érintünk a könyvben, amit meg kéne tanulnunk belőle, legyen szó elfogadásról, legyen szó ítélkezésmentes támogatásról, arról, hogy ők hogy élték meg, hogy hogyan lehet az élet apró dolgainak is örülni, ezek mind-mind nagyon, nagyon fontos tanulságok.
2: 2025-ben jelent meg az első könyv, 2026-ban a második. 2027-ben akkor jön a következő?
3: Elkezdtem dolgozni a következő könyvön, úgyhogy bár Babonából ennél több részletet még nem osztanék meg, de igen, én azt gondolom, hogy egy hasonlóan megrázó témával érkezik a következő könyv.
2: Nagyon sok idő eltelt már azóta, hogy egy tragikus eset történt, amely megrázta gyakorlatilag az egész országot, és hát ennek az egésznek te nagyon közeli átélője, szemlélője volt ennek az egész történetnek, és hát 14 évvel később ebből született egy alkotás, amelynek ugyancsak szerves része lettél, mert hogy a könyvnek a gerincét, gyakorlatilag a lényegét azt te adtad a nyomozati anyagokon túl és mellett. Hogyan élted meg ezt a folyamatot? Milyen érzés volt neked ezt az egészet újra átélni?
4: Nagyon vegyes érzéseim voltak, hiszen nem mentek el az mellett, hogy mi milyen boldog család voltunk, és hát ahogy meg is ismerhetnek majd a könyvben, egy igazán kifejezetten vicces, vidám, harsány család voltunk. Ezeket az élményeket csodálatos volt újraélni, és szinte úszkáltam a boldogságba, teljesen megelevenedett előttem, de hogy ez ugyanúgy igaz a rosszra is, de hogy nincs fény árnyék nélkül, tehát hogy ezt el kell fogadni, hogy mindennek van jó és rossz oldala. Én úgy vállaltam be ezt a könyvet, hogy nekem egy konkrét célom volt vele, és én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább túlmutat az én érzéseimen. Az, hogy több embernek okozhatok ezzel mondjuk olyan érzést, hogy amikor találkozik az életben veszteséggel, mert tényleg két dolog biztos az életben, amivel minden ember találkozni fog, az a halál és ugye a változás. De az evolúció során is mindig az a faj tudott fennmaradni, amely a leginkább tudott alkalmazni a változáshoz. Nagyon szeretném azt, hogyha ezt a rezilienciát, amit mondjuk itt bemutattunk, ezt az alkalmazkodást a veszteségekhez, hogy tudsz egyáltalán hozzá alkalmazkodni. Valaki ebből, ha csak tényleg egy ember is el tud magával vinni egy barackkompótot a Lidliből, hogy azt mondja, hogy jó, most minden nagyon rossz, de akkor most kiélvezem ezt, most elkezdem a legalapabb dolgoktól. És hogyha ez segíteni tud valakinek, akkor az egész minden rossz, amit újra kellett éljek, az tulajdonképpen felülírja magát.
2: Azt nem kérdezem meg, hogy mennyi idő volt neked ezt feldolgozni, mert az gyakorlatilag szerintem lehetetlen, és ez szerintem a könyvből is átjön, de mennyi idő volt elfogadni ezt az egészet?
4: 14 év. Tehát most tartok, tényleg őszintén mondom, hogy most tartok az elfogadásnál, mert hogy volt olyan, hogy én konkrétan szégyeltem is ezt, hogy ez történt velünk, mert a saját magam bukását is éreztem nővérként, testvérként. Most viszont azt gondolom, hogy azzal, hogy kimondtam minden érzést, és szerintem a legőszintén tekintetben ehhez tudnak kapcsolódni az emberek, amikor mindent, a rosszat is elmondasz, és kapom a visszajelzést, hogy egyébként ez teljesen valid, amit érzek, akkor ezek mind hozzásegítenek engem ahhoz. Nagyon sokszor kitör belőlem a sírás, ez a tisztulási folyamat, úgyhogy én most tartok ott, elfogadásnál ez folyamatban van.
1: Az elmúlt percekben dr. Rátkai Tíme a True Crime szerzőt és Gyöngyi Lillát, Szita Bence nővérét hallották, Kecső Rihárd beszélgetett velük egy könyv apropóján. 10:23 perc van, 7 perc múlva, 10:30-kor mondjuk el a legfrissebb híreket itt a Reggeli Monitor végén.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 10:11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Halálos áldozata van az Európai Parlament melletti éjszakai lövöldözésnek Brüsszelben, közölte az rtl.info belga hírportál. Egy másik brüsszeli helyszínen egy intézkedő rendőrt lőttek fejbe, aki belehalt a sérüléseibe. A két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést, az ügyészség már vizsgálja az ügyeket. Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, ezt a bolgár kormányfő jelentette be. Az egyik hajó elsüllyedt, Romer Radev a támadásokat elfogadhatatlannak nevezte, összehívták a minisztertanács alatt működő biztonsági tanács rendkívüli ülését is. Hozzátette, hogy bár nincsenek egyértelmű bizonyítékok arra, hogy bárkit is meggyanúsítsanak a támadással, de a helyzet logikája azt sugallja, hogy orosz támadás lehetett, ezért behívta Oroszország bulgáriai nagykövetét. Nem ez az első Bulgária ellenérete, egészen pontosan Bolgár-tenger környékén történt dróntámadás. Már korábban is süllyedtek el hajók, és azoknak is voltak halálos áldozatai, mint ahogy véletlenül ennek is. Szombatig zárva maradt a riádi repülőtér, a légitársaságok törölték járataikat. Tegnap késő este az irán barát Huszi milícia jelentette be, hogy ballisztikus rakétával támadta a szaudi repülőteret. Nem sokkal korábban Szaúd-Arábia közölte, hogy elfogott és megsemmisítette egy Riád felé indított ballisztikus rakétát. A huszik azt is közölték, hogy a királyság délnyugati részén dróntámadást hajtottak végre egy légibázis ellen. Erre vonatkozóan Szaúd-Arábia részéről egyelőre nem érkezett megerősítés. A repülőtér a múlt hét végén óta már zárva tart, mert hogy többszöri támadással 13 embert öltek meg, és több mint 300-an sebesültek meg. Arról nincs információ, hogy a szaudiak légi bombázásai Jemenben milyen károkat vagy áldozatokat okoznak, mint ahogy a kormányerők offenzívájáról sem sokat tudni a jemeni huszik ellen. Mindez egyébként a Bab el-Mandeb szorosért zajlik, mert hogy ezt a részt akarják blokkolni a huszik, viszont a kőolajszállítás és egyáltalán a tengeri hajózás szempontjából szintén egy nagyon fontos tengerszorosról van szó. Három ember vesztette életét, 10 megsebesültek az észak-kelet-ukrajnai Harkivban az orosz támadások következtében. A kelet-ukrajnai Dnyipró-tért orosz légi csapásokban egy ember sebesült meg, megrongálódott több lakóépület és a közlekedési infrastruktúra. Moszkva polgármestere azt közölte, hogy több mint 400 ukrán drónt lőttek le, ottani sebesültekről, károkról nincs információ. Idehaza az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az egészségügyi kamarákról szóló ki nem hirdetett törvényt az országgyűlés ma, amely elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző módosítójavaslatot, és döntötte a kormány gyermekvédelmi törvénycsomagjáról is. Újabb fordulat jöhet a szerb NISZ olajvállalat tulajdonosi ügyében, erről a portfólió számolt be, bár az oroszok állítása szerint a legfontosabb kérdésekben már megállapodtak a MOL-lal, végül akár amerikai befektető is megszerezheti az orosz tulajdon részt a szerb olajvállalatban. Az Egyesült Államok tavaly októberben vette szankció alá a szerb olajipari céget, mert az orosz Gazpromnak többségi részesedése van benne. Bár az Egyesült Államok hónapról hónapra felmenti a vállalatot a szankciók alól, a MOL tárgyalni kezdett a Gazpromnal az üzleti rész megvásárlásáról, de egyelőre ez nem vezetett érdemi eredményre vagy bármilyen jellegű áttörésre.
0: Tőzsde hírek.
6: A hazai értéktőzsde 0,5%-kal megy felfelé, 143.703 ponton a BUX, a forgalom 9.525.000.000 forint. A MOL 1%-kal gyengült, 4.926 forinttal jár, az OTP 1,5%-os emelkedésben 42.270 forint, a Richter 0,2%-kal emelkedik, 12.380, a Magyar Telekom 1,5%-kal emelkedik, 2.568 forinton, jelenleg 364 forint 10 filléren az euró árfolyama. Európában a londoni tőzsde 1%-kal megy felfelé, Frankfurt 0,5%-kal, Párizs 3/10, Milánó 3/10, Madrid 4/10%-os emelkedésben, 1,1196 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Nézzük még a kőolajat, 1,5%-os mínusz egyelőre, a Brent 105 dollár 15 centen, míg az amerikai könnyolaj 92 dollár 21 centen jár.
0: Időjárás jelentés.
6: Napos idő várható, gomoly felhők főképp a középső ország részben fordulhatnak elő, esőre nem kell számítani. Az északi szél többfelé megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
6: Ez volt a reggeli monitor, az adást M. Szűcs Péter szerkesztette, a hírek összeállításában Kovács Gergő volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukovszky József állította össze, a technikusunk Urbán Szabolcs volt, Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, további jó rádiózást.
0: A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Lezárult a Magyarország elleni uniós kondicionalitási eljárás. Így 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel, és újra elérhető az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán üdvözölte a döntést. Elnézést kérte a kormánnyal kötött parkolási megállapodásban érintett polgármesterektől a főpolgármester. Erről a Telexnek beszélt egy interjúban. Karácsony Gergely egyúttal bejelentette, hogy meg szeretné 20-szorozni a fővárosi szolidaritási alapforrásait. A politikus szerint a fővárosi önkormányzati rendszerben finom hangolásra van szükség. Rendezni kell a kérdéseket a turizmus és a forrás megosztás területén is. Hozzátette, hogy túlzónak érzi a reakciókat az érintett kerületi polgármesterek részéről, de az ügyben tartanak majd megbeszélést. Halálos áldozata van az Európai Parlament melletti éjszakai lövöldözésnek Brüsszelben, ezt közölte az RTL.info belga hírportál. Egy másik brüsszeli helyszínen intézkedő rendőrt lőttek fejbe, aki belehalt a sérüléseibe. A két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést. Dróntámadás ért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. Ezt a bolgár kormányfő jelentette be. Az egyik hajó elsüllyedt. Rumán Radev a támadásokat elfogadhatatlannak nevezte, és összehívták a biztonsági tanács rendkívüli ülését. Hozzátette, hogy bár nincsenek egyértelmű bizonyítékok, de orosz támadás állhat a háttérben. Ezért behívta Oroszország bulgáriai nagykövetét. Új fordulat jöhet a szerb NIS olajvállalat tulajdonosi ügyében, erről a Portfólió számolt be. Bár az oroszok állítása szerint a legfontosabb kérdésekben már megállapodtak a MOL-lal, végül akár amerikai befektető is megszerezheti az orosz tulajdonrészt. Az Egyesült Államok tavaly októberben vette szankció alá a szerb olajipari vállalatot, mert az orosz Gazpromnak többségi részesedése van benne. Bár az USA hónapról hónapra felmenti a vállalatot a szankciók alól, a MOL rögtön tárgyalni kezdett a Gazprommal, azonban egyelőre ez nem vezetett érdemi eredményre. 9 milliárd forinttal csökkentette nyerességét a Granite Bank. A cég a harmadik negyedévben 9,4 milliárd forint hitelkockázati tartalékot számolt el, amelyből 9 milliárd egyetlen ügyfélcsoporthoz tartozik. Bár a banktitok miatt az ügyfél kiléte ismeretlen, a Portfólió szerint a csődeljárás alatt álló Bayer Constructtal szembeni követelésről lehet szó. A Granite egyúttal 16 milliárd forintról 7 milliárdra csökkentette az első három negyedéves összesített nyereségét. Egyedi saját tőkéje mintegy 170 milliárd forint.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os pluszban 143.875 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 10 milliárd forintot. A vezető papírok jól teljesítenek többségében, a MOL egyedül mínuszban 1%-kal 4.928 forinton. Az OTP 1,5%-ot emelkedik 42.280 forintig, a Richter 0,3%-kal korrigál felfelé 12.390 forintra, a Magyar Telekom 2%-ot erősödik 2582 forintig. Nézzük, mi a helyzet.

0: Nyugat-Európában, ahol jó a hangulat és emelkednek a főbb tőzsdeindexek, 7%-ot a londoni FTSE, 0,5%-ot megy fölfelé a frankfurti DAX, 3%-ot korrigál fel a párizsi Kekeron, a milánói mutató 0,5%-os erősödésben, 3%-ot megy föl a madridi IBEX. Erősödik a forint, idehaza a bankközi devizapiacon, 1 euróért 364 forint 20 fillért kell adni, 1 amerikai dollárért 325 forint 60 fillért, 1 svájci frankért pedig 390 forint 90 fillért kérnek. 1,1184 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj fronton. A Brent jegyzés ára 1,5%-kal olcsóbb, 105 dollár hordonként, 1,8%-ot megy lefelé az észak-amerikai könnyolaj, a WTI 92 dollárra. Az arany árfolyamban 4%-os drágulásban, egy uncia aranyért 4210 dollárt kérnek a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gázára a reggeli órákhoz képest most valamelyest korrigált, 1,9%-ot drágul csupán. 1 megawatt energiáért 86 euró 95 eurócentet kérnek november végi szállítással.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, gomoly felhők főképp a középső ország részben fordulhatnak elő. Esőre nem kell számítani. Az északias szél több felé megélénkülhet. Délután 13-18, késő estére 4-9 fok lesz.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Amikor szerkesztés közben hallgattam ezt a beszélgetést, azon gondolkodtam, mi van ennek a történetnek a mélyén. Mi mozgatja, mi tartja benne a szereplőit? És egyszer csak meglett. Fogalmam sincs hogyan, honnan jött, csak felbukkant ellenállhatatlanul. Gravitáció. De nem a súly a nehézségi erő értelmében, hanem úgy, ahogyan Einstein leírja. Térgörbület. Beszélgető társaimnak arra a helyre lejt a tér, és tartja ott őket, ahol átléphetnek a mindennapi világukból oda, ahová saját gravitációjuk mutat. Vannak ilyen helyek. Ide nem az erő, hanem a saját terük görbülete, lejtése vonza az embereket. Talán nem tudják miért, de ha ott vannak, megérkeztek. Nem könnyebb, mint máshol. Lehet, hogy nem is jobb, mert a mindennapok azok mindennapok. De a gravitáció ott tartja őket, a tér mutatja helyüket. A bor pedig, amit készítenek, legyen az vibráló Schiller vagy friss, gyümölcsös olasz Riesling, ennek a gravitációnak a palackba zárt eredménye. Vendégeim Kállai Éva és Székás Krisztián, a Kállai Borház társtulajdonosai.
3: Sziasztok!
4: Szia, Igor!
5: Sziasztok!
3: Mondhatom, hogy ti a féle amatőr borászok vagytok? Már ugye van borházatok, de van főállásotok is, mégpedig mind a ketten a repülőiparban dolgoztok. Krisztián repülőmérnök, Éva pedig a Hungarokontroll egyik, hát nem egyik, az oktató cégét irányítja. Szóval?
4: Igen, így van. Azt szoktuk mondani, hogy családi butik borászatunk van.
3: Ez nagyon jó hangzik, ez a butik hotel, butik borászat.
4: És egyúttal hobbi borászat is. Talán már túlnőtt a hobbi keretein belül, de egyelőre hétvégén, esténként, éjszakánként tudunk rá időt szakítani.
3: Szóval azért ez egy vicces kérdés, hogy amatőr borászok vagytok-e, mert Éva, te egy nemzetközi borakadémikus vagy. Ugye, ha jól láttam a leírást, DIPW-szet, azt nem tudom kimondani, Wein Akademiker. Ez valamit németül jelent, de azt jelenti, hogy magasan képzett nemzetközi szintű borász vagy, borszakértő.
4: Tizenpár éve kezdtem el foglalkozni a borokkal, korábban őszintén nem is fogyasztottam alkoholt, de szerettem volna megismerni, és akkor beszippantott a borok
3: és
4: világa.
3: És csak úgy eszedbe jutott, hogy milyen jó a bor, és mi nem a csokoládé, vagy bármilyen
4: gasztronómia. Jó kérdés, jó kérdés. láttam egy hirdetést, hogy alapfokú borszakért, hogy bortanfolyamot indítanak, és arra jelentkeztem.
3: De úgy, hogy nem ittál egy
4: kor... Nem igazán. Családi eseményekkor elmentünk nyaralni egy-egy pohárral, de nem volt semmi tudásom, nem volt a borokról. Aha. És akkor így elkezdtem tanulni. Tudod, ez is olyan, hogy minél többet tudsz, tanulsz valamiről, rájössz, hogy annál kevesebbet tudsz, hát és mindig biztos. Többet és többet szeretnél tanulni. És akkor így végigjártam a vészet három szintjét Magyarországon, és akkor a...
3: A vészet, ez micsoda? Segíts nekem.
4: Ez a Wine and Spirit Educational Trust, ez egy angol székhelyű oktató szervezet, és... ez eredetileg borkereskedőknek, borszakértőknek indult képzés, most már világszerte nagyon sok iskolájuk van, képzőhelyük van, és nálunk az első három szintjét lehet elvégezni, a negyedik szint a diploma, amit felolvastál, és azt Ruston végeztem, és Ruston a Wein Academy, ami az ausztriai bor marketing bizottságnak a tulajdonában előképző szervezet. Ha ott végzel, és írsz egy diplomamunkát, akkor elnyered ezt a Wein Akademiker címet, és ezt így németül használjuk, szóval ezt nem igazán szoktuk lefordítani.
3: De azért kíváncsi vagyok, hogy mit tud egy Wein Akademiker? Tehát, hogy amikor végez, akkor mivel több, mint egy borász mondjuk, vagy nem úgy értem, hogy több, tehát miben, tehát mit
4: inkább
3: csinál,
4: más,
3: mit csinál a Wein Akademiker? Mert ugye tudjuk, hogy a mérnök Krisztián elvégezte az egyetemet, tud repülőgépet szerelni, igen, tehát hogy és mit csinál a Wein Akademiker, mit tud?
4: Attól, hogy elvégzed ezt a képzést, bort készíteni nem tudsz egyébként. Tehát ez azért jó. Nem több vagy kevesebb, mint egy borász, inkább más. Egyébként két éve elvégeztem a Sós István borászati szakképzőiskolát is, hogy lássam azt, hogy valóban milyen bort készíteni. Igazából a borokról tanulunk nagyon sokat, és segítünk abban, hogy a kultúrált borfogyasztás minél jobban elterjedjen. Nagyon sokan vannak, akik borbírálnak, oktatnak, tanítanak. Sokat tanulunk a borkészítésről is egyébként, a szőlészetről, a bormarketingről is egy picit, és amikor én elvégeztem, akkor még nem csak a borról, hanem az egyéb spiritekről is.
3: Tehát rövid italoktól.
4: Igen.
3: Például a viszkikről mondjuk.
4: Igen, tökéletes
3: csak azért
4: példa.
3: Mondtam, mert nagyon szeretem.
4: Én is.
3: Krisztián, te pedig, hát szerintem te nem sok szőlőtőkét láthattál a repülőgépiparban, vagy mint mérnök. Hát, vagy ezt tévedek, vagy neked mi közöd a borhoz?
5: Hát, mint repülőmérnök.
3: Nyilván szereted.
5: Nem sok bort. Én testesítem meg az átlagfogyasztót.
3: Az nagyon jó. Egy borászatban az kell, nem?
5: Igen, mert mi máshogy iszom a bort, máshogy kóstolom a bort, és más remény is van egy borról.
3: Te vagy a célcsoport akkor,
5: ugye? Alapvetően én vagyok a tömeg célcsoport, ez egy jó megfogalmazás, meg pincemunkás is vagyok mellette.
3: Hát az még jobb.
4: Az mindenki.
5: Illetve mindenféle műszaki dolgokat szerzek, építek, rakok össze, szivattyúk, csővezetékek, tartályok és társaik. Visszatérve a kérdésedre, repülőként nem sok bort szőlőt láttam, de mondom mindenkinek a nagyszülő, szülő kapcsán látott szőlőt, nagypapám ugye agrármérnök volt, ő, aki volt szőlője, minden évben ugye szüret, ez a tipikus, ó, végzünk egy-két orlat, és akkor még estés szőlőt szedtünk, és akkor préselgetés. Persze sokkal kisebb dimenzióban, de az alapokat az ember azért ott megtanulta, és most ugye egy dimenziót léptünk, vagy akár több dimenziót is léptünk ebben, tehát úgymond nem teljesen ismeretlen terület a számomra, de azért van mit tanulni. Ebben, hál' Istennek, közös, mint a repülésben is ugyanez van, hogy a repülés az egyik legjobban szabályozott iparág, talán a második legjobban szabályozott a nukleáris iparág mögött, és itt is hiába az ember több mint 25 éve dolgozik ebben a szakmában, minden évben, minden hónapban tanul valami újat, mindig változnak a követelmények, jogszabályok, új technológiák jelennek meg, repülési biztonságot növelő, különböző új eljárások jelennek meg, amelyeket mindig ugye meg kell tanulni, adaptálni kell, be kell vezetni, szóval ilyen téren ez hashtag nem jelent problémát, hogy nap mint nap ugye, itt említetted, hogy amatőr borászat vagyunk, mi is tanulunk, tehát minden egyes szürettel, minden egyes tevékenységgel sokkal erőlébb vagyunk, illetve sokkal több tudásunk van, mert azt nem fontos elmondani, hogy Évi is mondta, hogy ezt mi csináljuk.
3: Hát ezt az amatőrt, ezt nem abban az értelemben
5: egyértelmű, tehát én sem értettem félre, de az, hogy direkt nap mint nap is mit csináljuk, tehát nem az, hogy pénzügyi befektetők vagyunk, és vettünk egy borászatot, hanem ténylegesen mi
3: egyébként dolgozunk. Látsz valami hasonlóságot a repülőipar és a borászat között? Tehát másképp kérdezem, tudsz valamit hasznosítani abból, amit megtanultál a repülési iparból, itt a borászatból? Hát, fegyelem, szabályok, ilyesmik, vagy a borban nincs ilyen?
5: Alapvetően ugye van egy filozófiánk, de ezt mondom, Évéről biztos többet tud mondani, hogy alapvetően ugye a legfontosabb ez a tisztaság, minél kevesebb behatás legyen a bornak, minél kevesebb kémiai behatásunk legyen a szőlőre. Tehát ilyen az, hogy szabályokat követünk, precizitás, ez mindenképpen. Viccesen mondva, hogy tanultunk kintről a rendszerekről, a repülőgépek, itt meg itt is van, csövek, folyadékok, szivattyúk.
3: Az tehát... nem idegen.
5: Tehát a műszaki oldal az ilyen téren nem idegen.
3: Hát ha már említetted a bor készítést, akkor egy kicsit vágjunk bele, mert olvastam tőled egy relatíve hosszabb idézetet, de szerintem ezt érdemes lenne kifejteni talán. A tisztaságot, a magas minőséget, a fajta jelleget, a termőhelyi sajátosságok bemutatását és az egyensúlyt nagyon fontosnak tartom. Megjelentek a termelői összefogásra épülő régiós bormárkák, amik borpiramist építenek és marketing tevékenységet is ellátnak. Fontos, hogy a borászatok megkapják munkáikért az elismerést, a magyar bor elérje a hagyományaihoz méltó hazai és nemzetközi elismertséget. A magyar fogyasztókat ennek érdekében edukálni szükséges. Hát nekem ez a rövid idézet, ez egy komplett probléma halmaz. Az első kérdésem mindjárt, mit kell érteni tisztaság, magas minőség és fajta jelleg alatt? Ezt hogy kell értelmezni? Mert nyilván nincs kosz a pincébe. Tehát, hogy én úgy gondolom a tisztaság, hogy egyébként tiszta körülmények vannak.
4: Igen, azt gondolom, hogy ez ilyen number one elvárás egy borászattal szemben. Azért sajnos látunk példát arra is, hogy nem minden rend van. Szokták egyébként mondani,
3: hát
4: vagy ahol...
3: Ez egy élelmiszeripari
4: Igen. De úgy a környezet is, úgy a tartályon kívül is legyen tisztaság. Szokták mondani, ahol női borász van egyébként ott.
3: De ez fontos egyébként, hogy ez mit jelez, hogyha tisztaság és rend van? Jelez valamit?
4: Szerintem igen, meg nem fertőződik a bor, tehát nem kerül bele olyan anyag, vegyület, baktérium, ami nem oda való.
3: A magas minőség, hát azt nem tudom, azt nem lehet magyarázni, az jó. Az azt jelenti, de a fajta jelleg, az mit jelent?
4: Azt jelenti, hogy ha veszünk egy szőlőfajtát, vannak olyan szőlőfajták, amik nagyon neutrálisak, és az elkészítési módhoz igazodóan sokfélét készíthetünk
3: most
4: belőle.
3: Most annyi szakszót mondtál, hogy neutrális szőlőfajta, az mit jelent? Amikor megiszod a bort, akkor se ilyen, se olyan, se száraz, se édes.
4: Nem erre gondolok. Vegyünk például egy Chardonnay-t, ami tipikusan egy nagyon neutrális. Ez a szőlő neve. Ez egy franciaországi szőlőfajta, Magyarországon is nagyon elterjedt, de a világon mindenhol.
3: Nagyon könnyű bor lehet belőle csinálni.
4: Lehet, igen. Erre utaltam, hogy sokféle, tehát az elkészítési módtól, a területtől, honnét származik a szőlő, sokfélét tudsz belőle csinálni. Például, ha veszünk egy champagne-t, egy pezsgőt, az nagy valószínűséggel Chardonnay is van benne, az egy friss, pezsgő üdítőbor, de mondjuk, ha gondolunk egy kaliforniai Chardonnay-re, ami új hordóba, akkor ez egy ilyen trestes, krémes, vaníliás, aromájú bor is lehet belőle. De vannak olyan szőlőfajták, főleg egy adott régióra jellemző hazai fajták, amiknek általában van egy jellegzetes készítési módja, és akkor nagy valószínűséggel az adott területről származó bor hasonló.
3: Most egyre több a szárazulat, tehát a klímaváltozással ezek a körülmények jelentősen megvan. Gondolom benneteket is érint a klímaváltozás, a nagy meleg, szárazság. A szárazság, a hirtelen esők, a nagyon nagy időjárási szélsőségek, ez akkor is mondjuk nagyjából ugyanabban az időben kell szüretelni? Vagy ezt látjátok a szőki, mentek és megnézitek, hogy hol állunk?
4: Nagyon gyakran naponta kóstolgatjuk, mérjük.
3: Kimentek, leveszitek szájra, ez most jó lesz, nem lesz jó.
4: Igen, és akkor a cukortartalmát megmérjük refraktométerrel, de kóstoljuk leginkább. Nálunk az elmúlt 3 évben közel hasonló napokon születeltünk, tehát nagy mértékben nem változott, de ez is függ a borásztól, függ attól a stílustól, amit szeretnél
3: tehát ez képviselni. Ez is a stílus része, a szület ideje?
4: Igen, mert ugye a szőlőben, ahogy érik a szőlő, egyre kevesebb lesz a sav, és több a cukor. Több a cukor, akkor magasabb alkohol lesz benne, miután kierjed a bor. Ezért többen korábban születelnek, hogy még magasabb maradjon benne a sav, és akkor ilyen szép, elegáns borokat készítsél. De lehet, hogy akkor még nem ért el azt az érettségi fokot, ami tanácsos egy borban, és nincsenek meg azok a nagyon kellemes aromák, és ez az eltarthatóságot is egyébként befolyásolja. Tehát nem lesz egy szép, kellemes, hosszú távon iható borot.
3: Mennyi időt következik be? Bocsáss meg, Krisztián, akartál még ehhez valamit
5: igen,
3: mondani?
5: Igen, és hozzá, hogy mikor találunk szüretelőt, aki jön
3: szüretelni. Na, ezt akartam
5: szóval
3: kérdezni.
5: Szóval egy borászunk mondta, hogy sokszor lehet hallani egy bor kritikusoktól, hogy a borász nem megfelelő pontot választotta a szüretre, csak hogy egy időjárás legyen, találja szüretelőt, találja munkást, aki beviszi a szőlőt. Szóval azért ez olyan időszakban ez a munkaerő hiány, illetve ez a munkaerőhiány, ez nagyon-nagyon sújtja az ágazatot, meg szerintem mindenhol, hogy alig találni szüretelőt, aki eljön napszámba szüretelni, szóval eléggé komplex a kérdés, hogy tényleg ne szakadjon az eső, legyen akkor ember, és benne egy ilyen esős idő, az egész csúszik, szóval nem egyszerű, ezt kell választani.
3: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy ez az egyensúly, vagy inkább én libikókaként képzelem el, hogy az egyik a másik rovására így növekszik, és akkor nyilván a vízszintes állapotot, vagy nem tudom, a stílusnak megfelelő állapotot kell megtalálni. Ez mennyire változik? Tehát pont az, amit a Krisztián említett, hogy éppen elcsúszom, tehát nagy a birtokom relatíve, hogy nem tudom az összes szőlőt egyszerre leszedni, akkor már, amit az egyik napon leszedtem, az egy adott minőség lesz, de ha már a másik napon leszedettet készítem, akkor az lehet, hogy ez egy másik lesz, másképp kell hozzá nyúlni, tehát ilyen gyors a változás?
4: Ez napok kérdése valóban. Tehát, hogy van egy elképzelésed, hogy milyen lenne a tökéletes bor, mikor születelnél, és ehhez képest van a valóság. Gyakorlatilag ilyen egy-két héten belül, például Badacsonyban az összes szőlőt le kell szedni, és így összecsúsznak tulajdonképpen az egyes szőlőfajtáknak a
3: szüretelőt.
4: Mindenki akkor mindent akkor szüretel, amikor talál szüretelő munkást, vagy ha esetleg olyan az ültetvény, akkor szüretelő kombány.
5: 24-ben volt, hogy az első ilyen születünk, akkor estünk így bele, és akkor mondták, hogy egy hónapot leszüretelt az egész borvidék, ilyen nem volt, és emlékszik, hogy gyerekkorában mentünk, még októberben mentünk születni, meg szeptember
3: végén. Nekem is.
5: Tehát most szeptember első hete is kész vagyunk, sőt, júliusban már elkezdik.
3: Engem egy kicsit a zsákba futásra emlékeztet mindez, de...
4: Abszolút, és akkor ilyen éjszakáig tartó szülőfeldolgozás.
3: Nem akkor...
5: És ugye kisebb szőlészetek, mint mi is, ugye nekünk nincs olyan gépesítésünk, ugye nagyoknak van emberük, saját fix emberállományuk, vagy szerződött fix partnerük, vagy van szőlőkombányuk, uh-huh. amivel sokkal egyszerűbben és sokkal gyorsabban végig lehet hajtani, és ugye saját maguk tudják tervezni a saját maguk erőforrásaival a szüretet. Egyre jobban elterjed ugye a kombájnos szüretelés.
3: Az jó egyébként? Van, aki azt mondta, hogy hát ez a gépesítés, ez...
5: Van előnye, van hátránya, mi nem láttuk negatívan, nagyon szépen dolgozott a gép, ugye mi is béreltük a kombányt úgy emberrel, uh-huh. Mint ilyen alvállalkozóként, és nem maradt sok rajta. Nagyon nagy előnye van, hogy nagyon hamar végez, és olcsóbb, mint a kézi szület.
3: Hát ez is lehet ütemezni, ugye és a borkészítés szempontjából, tehát hogy ez fontos, ha jól értem az időzítés, és akkor ez segít ebben.
5: Igen, de itt is olyan ez a probléma, hogy kevés gép van, nagyon drága egy ilyen szőlőkombány, tehát ilyen 100 milliós nagyságrendű összegbe kerül, és ugye limitált a rendelkezésre álló kombányosok száma, tehát ott is sorba kell állni, időpontot kell kérni, viszont egy előnye van, hogy akár hajnali kettőkor is tud menni, ha kell.
3: Na de itt jön Évától a másik idézet, hogy a borászatok összefognak. Ez igaz? Mert egyébként azt hallottam, a magyar mezőgazdaságra nem az a tipikusan jellemző az összefogás, ugye volt a TS, köszönjük, azt ismerjük, voltak ilyen államilag, meg Európai Uniós támogatással is lehetett ilyen termelési szövetkezeteket alakítani, meg értékesítési szövetkezeteket. Hát ez nem nagyon jött be. A borászok már, hogy mondjam, felvilágosultabbak, vagy nyitottabbak erre az összefogásra?
4: Azt mondanám,
3: ez inkább... A te körzetedben inkább nem mondjuk, hogy a borászok, hanem te mit látsz?
4: Én inkább szakmai összefogásra gondoltam, vagy legalábbis most ezt látom a mi borvidékünkön, tehát, hogy bárkitől tudok segítséget kérni, szakmai segítséget, tanácsot, felhívhatom őket, egyeztetünk, illetőleg vannak Badacsonyban is olyan rendezvények, ahol a borászok összefognak, mint az említett Badacsony New Yorkban, vagy a Kéknyelű, mint zászlós hajó azzal kapcsolatban. Közös gondolkodás, közös szabályok kialakítása, közös rendezvények. Badacsonyban nem jellemző az, hogy valami közösségi feldolgozó tér, vagy közös eszközök lennének.
3: Én azt hallottam Burgenlandban, Ruston, vagy hát a környékén, hogy ott például úgy működnek a borászok értékesítés szempontjából, hogy nem mindenki van minden nap nyitva, hanem beosztják egymás között, hogy hétfőn Hans, kedden Friedrich, és akkor így tovább, és az adott keresletet azt szépen, kulturáltan elosztják maguk között. Nem tudom, tehát ez nálunk például elképzelhető lenne, mert ez egy nagyon fejlett gondolkodás, ez a mindenkinek legyen jó, win-win minden. A fogyasztónak is, meg a borászoknak is. Tehát ilyesmiről egyelőre még nincs szó, azt hiszem, ugye?
4: Szerintem ez nagyon jó koncepció. Emlékeim szerint egyébként jó pár évvel ezelőtt Badacsonyban működött ilyen nem a nyári időszakban, hogy minden hétvégén egy vagy két borászat legyen nyitva, és publikus csak voltak ezek a nyitvatartási időpontok, de azért azt látni kell, hogy például, ha Badacsonyi borvidéket nézzük, akkor nagyon szétszabdalt. Ugye Badacsonyban, a hegyen, ott könnyű közlekedni, akár gyalog, akár rendelkezésre állnak taxik, de a Badacsonyi borvidék nem csak Badacsonyból áll. Tehát, hogyha eljövünk Káptalantótiba például, ugye azt nagyon nehéz így megközelíteni. Úgy értem, hogyha tehát a tömegközlekedés, vagy közösségi közlekedéssel leginkább kerékpáron lehet, de a zéró tolerancia miatt ugye autóval nagyon nehéz mozogni borvidéken belül.
2: Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Kállai Évával és Székás Krisztiánnal, a Kállai Borház társtulajdonosaival.
1: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat. Megmutatjuk, milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 12 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, önök a Trend FM friss híreit hallják. Január 1-től emelkednek a nyugdíjak idehaza. A pénzügyminiszter szerint ma nagyjából 1 millió idős ember él súlyos nélkülözésben, miközben az öregségi nyugdíjak Magyarországon az uniós átlag alatt vannak. A tárcavezető hozzátette, hogy a nyugdíjemelés automatikusan jár, külön kérelmet pedig nem kell benyújtani. Kármán Andrást hallják.
5: Magyarország a GDP-je kevesebb mint 6%-át költi öregségi nyugdíjakra, az uniós átlag 9-10%. A 2010-es évek elején ez az arány még közel 7,5% volt. A gazdaság tehát nőtt, a nyugdíjasoknak jutó rész viszont csökkent. Hasonló a helyzet az egészségügyben és a szociális szektorban, amelyek az idősek számára talán a legfontosabb állami szolgáltatások, mindehhez jött az elmúlt évek inflációja. 2020 és 2025 között az általános árszint 50%-kal emelkedett. Az élelmiszerek még az átlagnál is gyorsabban drágultak. Átlagosan 82%-kal. A KSH adatai szerint például 2020 óta a fehér kenyér ára 2,5-szeresére, a tojásé több mint 2-szeresére nőtt. Ez az egyik legnagyobb drágulás az Európai Unióban.
4: Felújítja a kormány a Budapest-Vác vasútvonalat, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A projekthez szükséges 174 milliárd forint forrást a hazahozott uniós pénzeknek köszönhetően a Baross Gábor vasútfejlesztési tervből finanszírozzák. A beruházás gyorsítása érdekében a kormány kiemelt beruházásnak nyilvánította a vasútvonal felújítását, és döntött a végleges nyomvonal kijelöléséről. Vitézi Dávid szerint a vonal fejlesztését nem lehet tovább halasztani, mert az érintett településekről egyre többen ingáznak Budapestre. Többségük autóval, ami jelentős torlódásokat okoz. A beruházással a Rákospalota-Újpest és a Vác-Alsóváros közötti szakaszon számos fejlesztést végeznek el. A céljuk az, hogy óránként legalább 4 vonat legyen elérhető az elővárosból. Elfogadta az új gyermekvédelmi törvényt az országgyűlés. A javaslat indoklásában szerepel, hogy az alaptörvény szerint minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Ezért elsősorban a pornográf és életkornak nem megfelelő vagy erőszakos szexuális tartalmaktól védenék a gyerekeket, valamint az olyan tartalmaktól, amelyek súlyosan károsítják a gyermekek fejlődését. A javaslat kezelni a kórházban hagyott gyerekek ügyét is. Ha egy gyerek kórházi tartózkodását egészségi állapota nem indokolja, akkor a gyámhatóságnak 8 napon belül intézkednie kell, hogy feltárhatóak legyenek a gyermek kórházban maradásának okai, és mielőbb meghatározható legyen a gyermek érdekét leginkább szolgáló további intézkedés. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radecki Andrást választotta meg kedden az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává. A Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Radecki András egyetemi oktató, korábbi rádiós vezető megválasztására 189 igen, egy nem szavazat érkezett, tartózkodás nem volt. A döntéshozatal után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből. Nekik új jelöltet kell majd állítani.
0: Tőzsde hírek.
4: 6,1%-ot emelkedik a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 143.882 pontig, a részvénypiac forgalma pedig átlépte a 11 milliárd 800 millió forintot. A blue chipek közül egyedül a MOL mínuszban 1,3%-kal 4.910 forinton. A többiek mind erősödtek, az OTP már 1,8%-ot megy fölfelé 42.370 forintig, a Richter árfolyama 2%-ot korrigál felfelé 12.380 forintra. A Magyar Telekom teljesít a legjobban, 2,4%-ot rallizik 2590 forintig. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol az elmúlt órákban szintén jobbára pluszokat látunk. 8%-ot megy föl a londoni FTSE, 0,5%-ot emelkedik a párizsi CAC-on, és 6%-ot erősödik a német DAX index. A milánói börze szintén 6%-os pluszban, a madridi mutató pedig 4%-kal a pozitív tartományban. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot kell adni, 1 amerikai dollárért 325 forint 70 fillért, 1 svájci frankért pedig 390 forint 90 fillért kérnek. A kőolajpiacon nincs nagy változás, a Brent jegyzésára benézett 105 dollár alá, most épp 104 dollár 90 centen a jegyzésár. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1,8%-kal olcsóbb, itt egy hordó olajért 92 dollárt kérnek. Ugyanakkor a legdrágább a piacon jelenleg az orosz típusú Ural olaj, amely 120 dollár 95 cent hordonként. Az arany árfolyama 4%-os drágulás mellett 4209 dollár egy uncia aranyért, tehát ennyit kérnek. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára pedig már 2%-os drágulásban, 1 megawatt energiáért 86 eurót kérnek november végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
4: Napos idő várható, gomoly felhők főképp a középső ország részben fordulhatnak elő. Esőre továbbra sem kell számítani, az északias szél többfelé megélénkülhet. Délután 13-18, késő este 4-9 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégeim Kállai Éva és Székás Krisztián, a Kállai Borház társtulajdonosai.
6: Ki mit csinál? Tehát Évi, gondolom, te inkább az irányokat fekteted le. Most elnézést, nem bánt, de Krisztián pedig igyekszik ebben segíteni és megcsinálni.
7: Ez egyértelmű.
8: Igen, sokat gondolkodunk rajta. Krisztián évente többször felteszi a kérdést. Na, és akkor most a szeptemberi születtel milyen bort szeretnénk csinálni? Kell hozzá tartályt venni, kell hordót venni, tehát előre kell gondolkodni valóban.
6: Hát nyilván... mérnök gyakorlatias, nem?
8: Ez így van, és ez egyébként ez óriási segítség. Tehát, hogy jogász és mérnök agya teljesen különbözően működik, azt gondolom. Szóval a helyi adó, nyilván a szőlőfajtáink, hogy nekünk mi van, mi elérhető, az milyen, milyen az adott évjárat, milyen lesz a termés, azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, és ez alapján mindig az ember kitalál egy portfóliót, hogy mit szeretne az adott évben csinálni. Mi még nagyon az elején
6: Hány
8: vagyunk, tehát egy
6: van?
8: Picit kísérletezünk. Nekünk 4 hektárunk
6: Összesen?
8: Van. Összesen, ez
7: az
8: egy egybefüggő.
7: Hobbinak sok, megélni kevés.
6: De szerintem én, ha azt mondanám, hogy kapáljam végig, akkor azért nem örülnék neki.
8: Ez így, ez így van. Mi nem készítünk minden, tehát mind a 4 hektárból bort, körülbelül 1 hektárból, de viszont vásárolunk, vagy cserélünk más szőlőfajtát.
6: De már összesen van 4 hektáratok, abból 1 hektárból lesz bor.
8: Igen,
6: és
8: igen.
6: A többivel mi lesz? Az
8: a többit ahhoz is sok lenne. Bár szerintem nagyon ízletes és finom a szőlőnk, ami a borszőlőnél nem evidens, legalábbis ezt a visszajelzést hát kapjuk mások.
6: A csemeges szőlő, a borszőlőnek vastag a héja meg, szóval annyira nem finom.
8: Igen, de ez annyira finom és aromás egyébként, hogy nagyon jó eszegetni is, de valóban nem ez a fő célja, hanem hogy bor készüljön belőle. Helyi borászatoknak adjuk el, vannak visszatérő vásárlóink, vannak érdeklődők, például van olyan borászat, aki már 2 hete is felhívott, hogy ugye idén is adunk el szőlőt, mert nagyon szerettek dolgozni ezzel az alapanyaggal. Cserélünk is, hogyha valakinek éppen olasz rizlingre van szüksége, de mondjuk adna abból, ami neki van, mi meg azzal szívesen kísérleteznénk, akkor cserélünk. Úgyhogy a meglévő olasz rizling mellé a 25-ös szüret alkalmából vásároltunk még szürke barátot a Badacsony déli lejtőjéről, és kék frankost, amiből az ominózus Schiller készül.
6: A soproni kék frankost, azt ismerem, ugye, az kék frankos. Most a Schillerettől a kék frankosnak egy alvánziója a Schiller, vagy pedig a kék frankosnak az elkészítésétől lesz Schiller?
8: Az elkészítés miatt Schiller, amúgy ugyanúgy egy vörös bor.
6: De ez egy sváb szó, egy német szó az a Schiller.
8: Igen, a németeknél is készül, csak ők SCH-val írják.
6: Legyengítik a kék frankos, mert a soproni kék frankos az egy erőteljes vörös bor azért. Nagyon savas.
8: Igen, ez egy rövidebb héjontartásból eredezik, aha, nem olyan sokáig tartják héjon, mint a vörösbort, és nekünk eszünkbe se jutott hordóba rakni, mondjuk egy kék frankos.
6: A tartályba érlelitek?
8: Igen, aha, igen, ez egy 500 liter, nem sok készült belőle, egy 500 literes acél tartályba érlelődött.
6: De így,
8: hogy
6: már mondom, tényleg szórakoztató, és így már cserepes lett
8: és
6: a szám.
8: És megyes, megy bomba.
6: Ó, az nagyon-nagyon jó ízű, és hát akkor, amikor belevágtatok, tehát hát mind a kettőtöknek van egy komoly szakmája. És akkor így egymásra néztetek, hogy vegyünk már egy borászatot?
8: Nem egészen így történt. Nem akartunk venni.
7: Ugye mi vettünk Balaton északi partján egy nyaralót, egy kis vikendházat.
6: Onnan indult?
7: Onnan indult, ez Ábrahám hegyen van, és ugye elég sok időt töltöttünk ott.
6: Hát az Ábrahám hegyen van.
7: Igen, szörnyű. És ugye évem akkor már nyakig a borban úszott, és ugye látogattuk a helyi borászatokat, sok ismerős volt, sok barát volt, és az egyik barátunk borteraszán fönn egy ilyen hinta ágyba ücsörögve a naplementét nézve kezünkben egy pohár bor, hogy hát ez
8: vasárnap este.
6: Másnap
8: dolgozni kell.
7: Másnap hajnalban jöttünk volna vissza.
6: De nagyon jó kép.
7: De szó szerint ez így van, tehát lehet ez ilyen közhelyesnek is tűnhet, ezt kétségtelen, szóval ez nagyon ritkos, hát nekünk itt kéne valamit. És ez a barátunk is, ő ugyanezt csinálta csak 15 évvel korábban.
6: Tehát így elkapott benneteket ez a hangulat?
7: Igen, és az az igazság, hogy ez egy kicsit ugye befolyásolja az üzleti részét is ugye a borászatnak, ugyanis van egy nagy humán faktor, érzelmi faktor.
6: Ugye, tehát nem a pénzért csináljátok.
7: Szeretnénk a pénzért csinálni, de jelenleg még ott nem tartunk, és tehát nem az van, hogy az ember látja, hogy nincs bevétel, akkor 2 év után eldobja, hanem ez egy kicsit szerintem meg is bonyolítja a dolgokat, ugye ez az érzelmi faktor, de másik oldalról megszépé teszi, mert élvezzük, amit csinálunk, egyfajta motivációt is biztosít, mert ugye az ember nem 4 óráig dolgozik, meg 5 óráig dolgozik a munkahelyén, hanem akkor még este 6-7-8-kor áll neki az ember, akkor főleg évét csinál adminisztrációt, vagy még rohangálni ide-oda, ez vásárolni, az vásárolni, hétvégén ezt csináljuk, a nyaralásaink, ugye mostában nem is nem még nyaralni, mert a szőlőben töltjük, hétvégén kint vagyunk a szőlőbe, gyönyörű a hely, szerintem persze van ebben valami szubjektivitás, de szerintem a legszebb borvidéke az országnak ez a Badacsony, Tapolcai medence, tele tanúhegyekkel.
6: Hát így elképzelem, nem rossz, de most így tök jó, hogy felidézted ezt a hangulatot, maradt ebből valami, ezt el tudom képzelni, tényleg egy erős pillanat, borteraszon, lemenő nap, Badacsony, csodás bor a kézben.
7: És ez nem is a Badacsonyon volt.
6: Balzsamos levegő, és hú, hát itt tényleg, hát ott valóban egy motiváció. És a mindennapok ezt gyalulták, vagy nem?
8: Szerintem ez egy ilyen kölcsönös kapok, ugyanis mi egy kicsit értékmentésnek is gondoljuk, tehát, hogy azon a területen továbbra is szőlő legyen, amiből mi bort készítünk, hogy azt gondolom, hogy a szőlő és a borkultúra a magyar kultúra része, ezt mindenképpen szeretnénk megőrizni, ugyanakkor ez a szőlőterület és a bor is ad nekünk. Tehát, hogy Krisztián mondta, kimegyünk, ott metszünk, teszünk-veszünk a szőlőbe, végezzük az aktuális munkákat, és körbenézzük, és látjuk a csobáncot, a kövest, a
7: Tóti-hegyet,
8: a gulácsot, a badacsonyt és a Balatont is, és ez úgy feltölt. Tehát amikor fáradt vagyok és erre gondolok, akkor utána mindig minden rendben lesz
7: és megint. És van ennek egy különlegesség, hogy általában egyedül vagyunk a szőlőben, mert mikor hétvégén dolgozunk, akkor senki nem dolgozik.
8: Mert aki a borból él, inkább hétközben dolgozik, hétvégén meg nem.
6: És hogy választottátok ki a birtokot?
8: Mi nem terveztünk egyébként szőlőt venni, meg borászkodni. Nagyon jól el voltunk, hogy mentünk és bort kóstoltunk Badacsonyba. Igen, és Krisztián látott egy hirdetést.
6: Ki volt rakva? Eladó?
8: Szerintem egy Facebook hirdetés volt egyébként, hogy 4 hektár olasz rizlinget a Bács-hegyen árulnak. Szóval láttuk ezt a hirdetést, mondta Krisztián, hogy hívjam fel. Felhívtam, egy fiatal hölgy vette fel, és mondta, hogy a nagybátyja kérte meg, hogy segítsen hirdetni ezt a területet. Akkor beszéltem az úriemberrel, elmondta, mit kell tudni a területről, felcsigázott minket, és akkor következő hétvégén elmentünk a már említett barátunkkal. Igen. És akkor mondta Krisztián, vegyük meg, mondta, hogy ne, de, nem, de, és aztán megvettük.
6: És hogy nem lett ebből vita, vagy hogy tudtatok megegyezni? Vagy akkor egyikötök akarta, a másik nem?
8: A Krisztián sokkal elhivatottabb ebbe. Én lehet, hogy többet láttam a borral kapcsolatban, és több tudásom van, és ezért azt gondoltam, hogy nem érdemes belevárni, de ő meg érzelemből.
6: Aha.
8: És a mai napig, amikor én azt gondolom, hogy tehát elveszítem egy picit, nagyon picit a lelkesedésemet, hogy megéri ezt csinálni, akkor Krisztián mindig az, aki visszahúz.
6: Ti hogy élitek meg ezt a megéri ezt csinálni?
8: Hát amikor nagyon fáradt vagy, már évek igen. óta nem voltál nyaralni, és akkor éjfélkor még hegyközségi jelentéseket igen. írsz, vagy számlázol, vagy számlákat keresel, és a könyvelőnek állítod össze, holott lehet, hogy tévét is nézhetnél, vagy könyvet olvashatnál, vagy kocoghatnál, akkor úgy nehéz.
6: Ez aminek ez nekem?
8: Igen, néha van egy ilyen.
6: Krisztián?
7: Ugye az a nagy kérdés, hogy hát én próbálom tolni magunkat, mert belementünk egy útba, amit elkezdtünk egy útvonalat, vagy egy utat, ami vagy végigjárni, vagy ki kell jönni belőle. Őszintén ugye...
6: Hát most a kijönni belőle nekem nem úgy tűnik, hogy ez lesz
7: nem az akarunk opció. Kijönni belőle, csak ugye azért tovább kérdezik, tehát mi nagyon az elején vagyunk, múlt hallgattam egy ilyen interneten egy ilyen beszélgetést, ez a vállalkozások halálzónáiról beszéltek.
6: Vannak ilyenek.
7: Igen, és mi pont ebben az elsőbe témfergünk még mindig, amikor tovább kéne lépni, hogy főállásban csinálja az ember.
6: A növekedés, mint
7: növekedés, és jelenleg ugye ez a nagy balansz kérdés, hogy mikor éljük el azt, hogy akár egyikünk fel tudja adni a munkáját, már a civil foglalkozását, ha nevezzük így, és akkor csak a borral...
8: De azért hozzátenném, hogy mind a ketten nagyon szeretjük a munkánkat, tehát nyilván tehát az
7: nem
8: is...
7: nem fogom feladni, csak viccelődök, és akkor az egyikünk ezzel foglalkozna, míg a másikunk akkor még mindig ez az átmérőszakban tudná az anyagi biztonságot biztosítani. Ugye azért azt is hozzá kell tenni, hogy most a tavaly évig azért mi eléggé háromszögeltünk, hogy én Ausztriában dolgozok, tehát én Bécsből, Évi Budapestről, és akkor nem találkoztunk a Balatonon. Most ez annyiban változott, én többet tudok otthonról dolgozni, tehát azért elég sok-sok mozgás van ebben, ami felesleges, úgymond idő, sajnos. Hogy lehet rohanni a Balatonra, visszajönni a Balatonról, tehát, de jelenleg egyikünk se tudja azt csinálni, hogy folyamatosan onnan dolgozzunk. Tehát ezeket a lépéseket meg kell tennünk, vagy itt ebben a jelenlegi úgymond halálzónában maradunk, és ez viszont tényleg akkor kell kis motiváció, és hogy toljuk magunkat előre, és ezért valamivét is tolni előre, hogy tudnánk ebből tovább lépni. Ugye még az elején vagyunk, ez volt az első olyan év, amikor kijöttünk a boraink, meddig ugye 24-ben volt az első születünk, ugye abból keletkezett 2 bor, ami most palackozva van, illetve 25-ös évjából van 2 borunk, ami palackozva van, 2 még hordóban van. Tehát ugye a borászathoz az jellemző, hogy azért, ha vesz az ember egy szőlőt és elkezdeni csinálni, akkor nem azonnal tudunk terméket produkálni, ami ugye kimehet a piacra.
6: Kell egy átfutás.
7: Kell egy átfutási idő.
6: Nem is rövid.
7: És ugye az alsóngon az egy év, de, vagy hát fél háromnegyed év, de olyan esetben, hogy az ember egy komolyabb bort akar csinálni, akár 3-4 évig is tárolni kell, akár érlelve, pincébe, palacba, hordóba, technológiától függően, amikor ki tudjon az ember, és pénzt lát a termékéből. Úgyhogy még most látjuk az elején, hogy mennyire kellendők a boraink, tehát eddig úgy dolgoztunk, hogy nem tudjuk, hogy milyen a fogadtatás. Ugye ezt említetted, hogy van egy célközönség, mert az egy dolog, hogy nekünk tetszenek a boraink, és itt egy érdekes, mint csak a balansz, hogy ez egy kulcs szó, szerintem ez folyamatosan felmerül itt a beszélgetésünk során, hogy egyik oldalról meg tud valósítani önmagadat, mint borász, tehát egy olyan bort úgy készít, ami a filozófiád, a szellemiségedet meg tudja mutatni, de másik oldalról ezt el is kell tudni adni, tehát ennek ízlenie kell a célközönségnek.
6: Tehát nem magadnak csinálod a bort.
7: De valami
6: borász.
7: Magamnak is kell, mert viszont nem önazonos a bor.
8: Nem autentikus, igen.
7: Aha. Tehát ez megint ez az egyensúlyt kell megtalálni abban, hogy valamit olyat készítsek, ami nem ér hát az évi, plusz ugyanakkor ez találkozzon az embereknek az ízlésével, és az, hogy meg tudják, megígyák ezt a bort, és hogy ízlegyen nekik ez a bor.
6: De ez formájában ugye nevezzük borgazdaságra, még a pici is vállalkozás, de Évi említette az értékmegőrzést. Bennem akkor két kérdés van, hogy ezek szerint akkor adogatják el ott a környéken, vagy fogynak a szőlők. Ez egyik kérdés, hogy fogynak-e ott a szőlők, tehát felszámolódik. Kettő, ha ez ilyen értékteremtés, akkor ez kell, hogy vállalkozásként működjön-e. Tehát az az egyetlen út, idézőjelben, hogy amit a Krisztián most mondott, hogy kezdjük el fejleszteni, növünk, és akkor majd először én, aztán te, meg többen elkezdünk tulajdonképpen életmódot váltani, vagy ez megmarad hátsó kertnek, játszótérnek, idézőjelben jó értelmet, alkotó területnek, mondjuk így, hogy ez a műterem. Tehát ezek között lehet választani, vagy csak az az út van, amit mondjuk Krisztián vázolt. Hogy látjátok?
8: Mi mind a ketten nagyon szívesen élnénk ott, tehát, hogy életvitelszerűen. Aha. A Badacsonyi borvidéken, Káptalantótiban.
6: A szakmátokat feladnátok? Tehát találtatok egy új területet? Most elnézést, hogy provokatívan kérdezem, tehát ez egy új életforma.
7: Meg lehetne belőle élni, igen.
6: Te igen?
7: Annyira, bocsánat, tudom, ez mindenhol előjön, és ez is egyfajta közhely lett, de én kaposvári vagyok, tehát vidéki. Tehát én Budapestet őszintén nem szeretem. Most is ugye Vecsésen lakunk, az is kvázi falu, az városi jogilag, mm-hmm. de nem Budapest összehasonlítható vele, és annyira mások az emberek. De tényleg, tehát mindenki köszön mindenkinek. Elmegy az ember egy 20 perces körútra, gyorsan leadja mondjuk az ember a bormintákat a helyi laborba, majd beugoljon a kenyér, a pékhez is vegyen egy kenyeret, ami 20 perc, és akkor másfél alig mindig otthon mind ott beszélgetnek, megkérdezik, de őszintén mi van veled, mm-hmm. hogy vagy. Tehát egyszerűen...
6: Nagyon más a közeg.
7: Tehát annyira emberibb, hogy egyszerűen tényleg sokkal jobb és kedvezőbb ott élni, és egy kicsit, és lassabb, nem állsz a dugóban, nem, mm-hmm. szóval egészen más, annyira más dimenzió, és alapvetően mi nagyon rohanós életet élünk a szakmámból kifolyólag is, állandóan utazunk, megyünk, mint mondtam. Én amikor elkezdtem Ausztriába dolgozni, én hétfőtől péntekig Ausztriába voltam. Ha kellett, tehát azt mondod most nekünk, hogy mit tudom én, 20 perc, ha menjünk Nyíregyházára, mindenféle dráma nélkül is elindulunk, vagy mit tudom én, este 10 kondai repülő, még itt beszélgetünk, hozzám egy feladat összecsomagolok, és elmegyek New Yorkba repülővel. Szóval annyira mozgalmas életünk van, míg egyes emberek mondjuk az adott kerületüket nem hagyják el, mint Budapesten, és abban élnek, és ez is egy kicsit visszalassul.
6: Most már értem ezt az ellenpontot, tehát a jelenlegi világotok a szembeni olyan erős ellenpont, ez a mondjuk
8: birtok. Igen.
6: Aha.
8: Bár visszakanyarodva a kérdésedhez, én azt gondolom, hogy most tök jó egyensúlyban van megint ez a szó, a munka és a hobbi és a magánélet. Tehát, hogy szerencsés vagyok, olyan munkám van, amit nagyon szeretek, és nap mint nap tudok tanulni és megújulni. És ugyanez a bor is. És ez a kettő olyan tökéletesen kiegyenlíti egymást, hogy most azt mondom, hogy nem szívesen adnám fel a munkámat, de ahogy Krisztián is mondta, egyéb más pozitív tulajdonságok is szólnak amellett, hogy az ember oda költözön.
6: Hála Éva és Székás Krisztián, köszönöm, hogy eljöttetek a műsorba, és kívánom, hogy találjátok meg, de szerintem megtaláltatok, tartsátok meg az egyensúlyt. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek a Dzsungelharcba.
8: Köszönjük szépen a meghívást.
1: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégeim Kállai Éva és Székás Krisztián, a Kállai Borház társtulajdonosai voltak. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadságszeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
0: Ez volt a Dzsungelharc, Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. Ütik vágják az árakat, vagy inkább az egekbe emelik őket? Ki épít, ki vásárol, és kinek éri meg? Október 12-től ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a

0: rendelet, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
1: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
0: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
1: www.citytaxi.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 12 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, önök a Trend FM friss híreit hallják. Felújítja a kormány a Budapest-Vác vasútvonalat, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A projekthez szükséges 174 milliárd forint forrást a Baross Gábor vasútfejlesztési tervből finanszírozzák. A kormány kiemelt beruházásnak nyilvánította a vasútvonal felújítását. Vitévizi Dávid szerint a vonal fejlesztését nem lehet tovább halasztani, mert az érintett településekről egyre többen ingáznak Budapestre. A beruházással a Rákospalota Újpest és a Vác alsóváros közötti szakaszon számos fejlesztést végeznek majd el. A céljuk az, hogy óránként legalább 4 vonat legyen elérhető az elővárosból. Lezárult a Magyarország elleni uniós kondicionalitási eljárás. Így 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel, és újra elérhető az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán üdvözölte a döntést. Január 1-től emelkednek a nyugdíjak idehaza. A pénzügyminiszter szerint ma nagyjából 1 millió idős ember él súlyos nélkülözésben, miközben az öregségi nyugdíjak Magyarországon az uniós átlag alatt vannak. A tárcavezető hozzátette, hogy a nyugdíjemelés automatikusan jár, külön kérelmet pedig nem kell benyújtani. Kármán Andrást hallják.
4: Magyarország a GDP-je kevesebb, mint 6%-át költi öregségi nyugdíjakra, az uniós átlag 9-10%. A 2010-es évek elején ez az arány még közel 7,5% volt. A gazdaság tehát nőtt, a nyugdíjasoknak jutó rész viszont csökkent. Hasonló a helyzet az egészségügyben és a szociális szektorban, amelyek az idősek számára talán a legfontosabb állami szolgáltatások, mindehhez jött az elmúlt évek inflációja. 2020 és 2025 között az általános árszint 50%-kal emelkedett. Az élelmiszerek még az átlagnál is gyorsabban drágultak, átlagosan 82%-kal. A KSH adatai szerint például 2020 óta a fehér kenyér ára 2,5-szeresére, a tojásé több mint 2-szeresére nőtt. Ez az egyik legnagyobb drágulás az Európai Unióban.
3: Végül pedig hírek külföldről. Dróntámadásért 2 hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, ezt a bolgár kormányfő jelentette be. Az egyik hajó elsüllyedt. Rumán Radev a támadásokat elfogadhatatlannak nevezte, és összehívták a biztonsági tanács rendkívüli ülését. Hozzátette, hogy bár nincsenek egyértelmű bizonyítékok, de orosz támadás állhat a háttérben. Ezért behívta Oroszország bulgáriai nagykövetét. Halálos áldozata van az Európai Parlament melletti éjszakai lövöldözésnek Brüsszelben, ezt közölte az RTL.info belga hírportál. Egy másik brüsszeli helyszínen intézkedőrendőrt lőttek fejbe, aki belehalt a sérüléseibe. A két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést.
2: Tőzsde hírek.
3: 7%-os pluszban a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 143.954 ponton, a részvénypiac forgalma pedig közelít a 13 milliárd forinthoz. A blue chipek közül a MOL még mindig a negatív tartományban 1,4%-kal 4.906 forintra megy le a papír. 2%-ot drágul az OTP árfolyama 42.450 forintig, a Richter 3%-ot korrigál felfelé 12.380 forintra, míg a Magyar Telekom árfolyama 2,5%-os pluszban 2.592 forinton. A Rába 2,3%-ot megy lefelé 3.215 forintra, a 4iG 3%-os mínuszban, az Opuszt érdemes még megemlíteni, amely 4,4%-ot szakad be. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol az elmúlt órákban jó a hangulat és pluszokat látunk, most sincs másként, a londoni FTSE 1%-ot emelkedik, 2%-ot korrigál felfelé a német DAX index, 2%-ot megy fölfelé a párizsi Cacaron is, és 0,5%-ot megy föl a milánói mutató, a madridi IBEX pedig 1%-os pluszban. Idehaza a bankközi devizapiacon egy minimálisan pár fillérrel javított a forint, tovább erősödött az euróval szemben,

0: 1 euróért 364 forint 30 fillért kérnek, és a dollárral szemben is erősödés mutatta a magyar deviza, 1 amerikai dollárért 325 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 391 forint 20 fillért. 1,1180 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet kőolaj fronton. Itt nagy változás nincs, az Urál típusú orosz kőolaj esetében mindig a legdrágább, most a piacon 120 dollár 95 cent, míg az észak-amerikai könnyű olaj, a VTI 91 dollár 90 centre csökkent most le, és tovább ment, igaz csak pár centet, az elmúlt fél órában a Brent jegyzésára lefelé, egy hordó olajért ebben az esetben 104 dollár 70 centet kell adni. Az aranyárfolyama 0,5%-ot drágul, egy unci aranyért 4210 dollárt kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, gomoly felhők főképp a középső ország részben fordulhatnak elő, esőre nem kell számítani, az északi és szél többfelé megélénkülhet. Délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok lesz.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
2: Köszönjük a hallgatóinkat is, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és hát itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, és akinek nagyon-nagyon örülök. Orosz Gyuri, humorista, a Stand Up Comedy Humortársulat alapítója. Ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk a beszélgetésre.
3: Szuper,
2: szia Gyuri, köszönöm, hogy itt
3: köszönöm
2: vagy.
3: A meghívás. Hasonló örömmel érkeztem, mint ahogy vártál.
2: Hát elég régen beszélgettünk, pedig az elmúlt heti adásban egy hozzátok nagyon kapcsolódó vendég volt, ugye az idei humortechnikum győztesével, Szikével beszélgettünk, aha, és hát mi mással is folytathatnánk a mai műsort, mint hogy akkor gyere és te is így az elmúlt időszakról mesélj nekünk, mert amúgy elképesztő pörgés van körülöttetek, már mind a humortársulat körül, mind pedig így a te életedbe, elég követni, hogy mikor hol léptek fel. Nem is tudom, néha tudod, hogy hol jársz.
3: Ezt régen egyszer megemlítettem már, nem tudom, hogy ebben a műsorban mondtam, amikor az unokatestvérem, ugye ő a Desperado énekestője, a Gábor Betty. Gábor Betty, igen, és megkérdeztem egy családi rendezvényen, hogy hol léptek fel hétvégén, és azt mondja nekem, hogy hát így nem tudja. És így magamban gondolkoztam, hogy mondom, én akkor még kezdő stand-upos voltam, mondom, egy fél évre előre tudom, nem csak a napot, perce pontosan, hogy mikor megyek színpadra, mondom, mit játssza itt magát, hogy nem tudja, hogy mikor van a fellépés. Azt már azóta vele is megbeszéltem, azért merem mondani, és akkor most már tudom. Tehát amikor édesanyám megkérdezi kedden, hogy én csütörtökön hol lépek fel, nem tudom megmondani. Tehát, hogy úgy kell beosztanom az időmet, hogy tudom, hogy van fellépés, azt tudom, hogy mondjuk vidékre megyek, vagy Budapesten van, vagy klub fellépés, vagy önálló est, de hogy pontosan hova, azt tényleg előző nap szoktam megnézni, hogy hánykor kell indulni.
2: Ezt hogy szoktad meg, ezt a fajta életritmust? Azért szerintem nem árulok el vele titkot, hogy te például rádióztál. Tehát neked azért nyilván az egy, ad egy rendszert az ember életében, hogy tudja, hogy bemegy minden nap, műsor van, ott kell lenni. Az más, mint az, amiről most beszélsz, hogy igazából csütörtökön nem igazán tudod, hogy mi lesz a hétvégén. Vagy hogy egy-két napra látsz előre.
3: Hát mindig elég terhelt voltam ilyen szempontból, és tudod, az élő rádió műsornál szokták azt mondani, és ezt meg is tapasztalja az ember, hogyha ilyet vezet, hogy egy idegszálladdal, még akkor is, ha kimentél kávézni az előtérbe, egy idegszállad hallgatja a rádiót, tehát hiába nem ülsz ott és beszélsz, az élő adás az olyan, nem állt le a zene, megy az adásvezérlő, jól vágtam-e meg a dal végét, ugye Debrecenben még mi is vágtunk, mi is voltunk a saját technikusunk. Most egy picit ilyen az életem. Tehát, hogy egy idegszállal mindig kötődöm ahhoz a folyamhoz, ahhoz az élőadáshoz, ami most jelen pillanatban az életem. És ezt így a feleségemmel együtt, a Kálai Krisztával, ugye vele visszük ezt az egész társulatot, de hát ez több, mint társulat, mert itt sok más egyéb dologgal is foglalkozunk, és hát azt tudom mondani, hogy ez az on-air felirat, ez folyamatosan ég a fejünk fölött, és egy ilyen elég feszített tempóban élünk. New York-i barátaim mondták azt, amikor kint voltunk, hogy ők ott dolgoztak kockázatelemzőként, és ők mondták, hogy New York az egy ilyen város. Tehát, hogy a jó embereknek, tehetséges embereknek való a város, de itt is mindig élőadás van, és egy picit mi most ezt a fajta életvitelt folytatjuk itt Budapesten, és egy kicsit ilyen, ez a vakok közt a félszemű típusú hasonlatot tudom mondani, hogy New Yorki tempó, de Budapest azért ennél egyel lassabb, így nagyon sokszor érzem azt, hogy ilyen helyzeti előnyben vagyok, hogy ezzel a pörgéssel sok mindent meg lehet csinálni, és gyorsabban lehet előre jutni.
2: Ugye Krista is volt már ennek a műsornak a vendége, én borzasztóan szeretem az ő személyiségét, mert nagyon szeretek vele beszélgetni, és azért ő azt elmondta, hogy ugye maga a Budapestre költözésnek a gondolata az tőle származott, és hogy eredetileg ő egy picit óckodott ettől a gondolattól, vagy legalábbis nem volt olyan könnyű neki az átállás. De hogy emlékszel arra az időszakra, amikor úgy fenekestől felfordult az életed, vagy az életetek, hogy jutottál el arra a pontra, hogy abból a megszokásból, abból a stabilitásból, akkor te eljössz legnagyobb városba, és itt valami teljesen újat fogsz kezdeni. És nem úgy definiálnak majd, hogy az Orosz Gyuri, aki a kommunikáció terén egy nagyon tehetséges ember, hanem az Orosz Gyuri, aki a humor területén egy meghatározó pont, és ma már az a magyarországi palettán.
3: Amikor elkezdődött ez az egész, hogy ide költöztünk Budapestre, ez egy pont egy olyan kihívás volt az életemben, mint bármi más. Tehát egy új közeg, az újdonság ereje, az tud adni egy olyan plusz löketet, ami esetleg negatívum volt benne, de én nem nagyon találtam benne negatívumot, tehát én nagyon sokszor, mondjuk amikor Debrecenbe költöztünk, vagy Debrecenben éltem, és ugye én hajdudorogi származású vagyok, akkor sokszor megkérdezték a hajdudorogiak, hogy egyébként hogy bírom ezt a pörgős Debrecent, és meg is elmondták róla a rossz véleményüket, hogy mi a rosszabb nagyobb városba, a kisebb városhoz képest. Én mindig azt is megvédtem. Most ugyanígy debreceniek megkérdezik, hogy ez mi a jó Budapestben, ugyanígy meg tudom védeni, de ugyanígy meg tudnám védeni Tokiót, New Yorkot, nem tudom, bármilyen nagyvárost, ahol oda költöznék. Szeretem ezeket a változásokat, talán az egész életem mindig ebből állt. A legrosszabb talán életem folyamán azért volt az általános iskola, ami ettől függetlenül jól teljesítettem, meg rendben volt, meg jól éreztem magam, de hogy nagyon rossz volt, hogy 8 évig ugyanoda kellett járni. Talán annyi volt a segítség, hogy a tanítóképző főiskola általános iskolájába jártam, ahol ugye 4 évnél van egy választóvonal, tehát addig jönnek a kis tanárok hozzánk, és 4-től 8-ig, mintha egy másik iskolába jártam volna, tehát így nagyjából túléltem. Úgyhogy ezekre én nem is ilyen kihívásként tekintek. Nekem vannak hosszú és rövid távú céljaim, a rövid távúak azok ilyen gyakorlati dolgok, tehát hogyha valami hosszú távú célom van, ahhoz megvan nekem, hogy mit kell megtennem, és azokat rövid távon meg is csinálom, nem szoktam várakozni a dolgokra. A hosszú távúakban pedig hát még nem tudtam olyan célt magam elé tenni, ami ne sikerült volna valamilyen formában. Egy picit amúgy ezen még lehet, hogy lehetne javítani, hogy viszont ha ezeket a célokat elérem, akkor soha nem szoktam megelégedni, nem következőt keresek. Nem vagyok amúgy elégedetlen, csak itt szeretek menni előre, nem szeretek egy helyben toporogni.
2: Mi volt a legnagyobb váltás az életedben, ami azért úgy nem azt mondom, hogy megvisel, de hogy úgy téged is próbára tett egy picit, hogy megtudd azt a higgadtságodat, ami egyébként benned van, szerintem őrizni.
3: Nagyon jó a kérdés, de nincs rá válaszom. Tehát, hogy én nem most
2: szuper, mert
3: próbáltam
2: akkor nem volt ilyen.
3: Végig pörgetni a fejemben, de hogy ilyen, én nem tudok úgy élni, hogy vannak olyan emberek, lehet, hogy én ezért nem fogyasztok alkoholt sem, vagy ezért nincs szükségem olyan dolgokra, amik így lekötik az agyam, vagy a szorongásomat oldják, vagy mindig, amikor mondják, hogy valaki rá van szokva nyugtatóra, és így nem értem, hogy számomra tök érthetetlen, hogy valaki nem érzi jól magát. Hogy így nem érzi, mi az, hogy valaki nem érzi jól magát? Hát már pusztán attól jól érezhetjük magunkat, hogy csicseregnek a madarak, süt a nap, hideg van, meleg van, fúj a szél, bármi, tehát ez egy csomó csoda, állatok, növények, és amikor ezt mondja valaki, hogy nem érzi jól magát, akkor én ezt nem annyira elfogadom, meg együtt érzek, így azt szoktam mutatni, de mélyen legbelül nem tudom, hogy mi a baja azoknak az embereknek, és én meg így általánosságban jól érzem magam.
2: Olyan, mint hogyha lehetőségként tekintenél mindenre, mondjuk nem kihívás, hanem lehetőség, ami jön.
3: Igen, hát az élet azt gondolom egy olyan folyamat, amit az univerzumhoz képest, hogy egy nagyon rövid kis pillanat, életben eltöltött éveink, és ez alatt a pillanat alatt minél több mindent az ember meg akar élni. Tehát itt nincs idő arra, hogy nem tudom, ne csináljunk semmit. Ha meg nem csinálok semmit, akkor is. Tehát mostában kezdem úgy beosztani az időmet, most elkezdtem magam ilyen szempontból felpörgetni, hogy amikor sportolok, akkor közben hangos könyvet hallgatok. Amikor angol tanulok, akkor közben nem tudom. Tehát mindenre kitálok valamit, hogy most már megpróbálok egy idő intervallumon belül két dolgot csinálni, és akkor még produktívabb és még hatékonyabb az életem.
2: Hogy mennyi mindent csináltok és hol és hogyan, azt beszoktátok mutatni ilyen kis videókkal. A Krista előszeretettel mutatja meg a mindennapjaitokat, egyébként azok szenzációs kis filmek, hogy a fellépések előtt, után, alatt mi történik veletek, és azt hogyan élitek meg, kezdve a repüléstől, akár tényleg a városlátogatáson át. Azon gondolkodtam, hogy mindenkinek az életében vannak ilyen kis bosszantó dolgok, de hogy én biztos vagyok benne, hogy nálatok ezek a bosszantó dolgok is ilyen nevetésbe fordulhatnak át. Valahogy így nem tudom elgondolni, hogy te ott állsz, és azt mondod, hogy nem tudom, 5 percet késik a metró, vagy a repülőgép, és akkor te ott bosszankodsz és idegeskedsz. Valahogy én nem tudom ezt így elgondolni rólad, hanem azt gondolom, hogy azoknak a kicsit ilyen idegesítő helyzeteknek is megtalálod a humor oldalát, vagy a pozitív oldalát.
3: Igen, de azért tegyük hozzá, hogy ezek a kis videóknak a szórakoztatása, bár lehet, hogy ezeknek sokszor ugye országosan ismertként úgy tűnik, mintha én lennék a főszereplője, de ezek például Krisza nélkül nem működnek. Két dolog miatt. Az egyik az, hogy ő indikálja ezeket a történéseket, részt vesz benne, partner benne, a másik pedig az, hogy másodszorban pedig közönségem is. És akkor így nyilván máshogy is viselkedik az ember. És ez, amit az előbb is mondtam, hogy ugye én egyszerűen nem tudom elviselni. Nincs olyan, hogy rosszul érzem magam. Ez nem egy ilyen csoda, meg nem egy ilyen beképzeltség, hogy én nem érzem magam rosszul. Persze én is érzem magam rosszul, de amikor abban a pillanatban, amikor az ember rosszul érzi magát, akkor ezt, hát nem tudom, hogy ezt jó szó rá, de mondjuk mantrázza az ember, ezt bárki megtanulhatja, hogy változtass, vagy fogadd el. Ez egy olyan kis, pont most néztem egy interjút a Kraszna Horkaival, és egy hasonló gondolatot mondott el, amit én mindig szoktam mondani. Ő is azt mondta, hogy nagyon szereti a közhelyeket, és nagyon sokszor használja is őket, mert ezek azért közhelyek, mert az élet alapvető dolgai, és ezeket a közhelyeket egy könyvbe beleírnák, akkor az élet bibliája lehetne. Ez egy olyan típusú közhely, ez a fogadd el vagy változtass, amit ha szerintem minden ember be tudna, vagy addig mondogassa magának a tükörbe reggelente, míg meg nem tanulja, mert ezzel minden szorongás elmúlik a szorongása az embereknek, mert tényleg az van, mert amikor teszel ellene, akkor lekötöd magad, nem szorongsz. Ha pedig elfogadtad, akkor szintén nem szorongsz, és ezzel a két dologgal lényegében az ember tud nyugodtan és boldogan élni. És ezért van az, hogy mi bármilyen probléma adódik, ha nem tudok rajta változtatni, tehát nem jött meg a repülő, akkor elfogadom, és onnantól kezdve, hogy elfogadtam, tudok rajta röhögni. Mert ugye azt szokták mondani, a humor legtöbbször negatív dolgokról szól, de akkor tudunk valami nevetni, ha már túl vagyunk rajta. És ha én azonnal elfogadom, hogy nem jött a repülő, 2 órát itt fogok ülni, akkor onnantól kezdve nevetünk rajta, ha meg tehetünk ellene, hogy nem tudom, nem akarnak beengedni egy koncertre, akkor tudom, hogy el tudunk menni egész magas szintig, hogy valaki engedjen be minket erre a koncertre, akkor meg az lesz vicces a néző számára. Tehát ezért szórakoztató, amikor mi ketten vagyunk, és ez például, ha lehet ilyet mondani, most pont egy újságcikkben kérdezték, hogy mit tanultunk egymástól, vagy mit tanítottunk a másiknak, és akkor én azt nyilatkoztam, hogy én azt tanítottam a feleségemnek a bátorságot, de ezt el is felejtettem, hogy ezt is tanítottam neki, hogy ne szorongjon ő sem, hogy ez a fogadd el, vagy tegyél eleme.
2: Ha már a tanítást megemlítetted, akkor, és ugye ezzel is kezdtük az adást, hogy említettem, hogy az idei győztes volt az előző műsornak a vendége, hogy aki idejön, és már évek óta jönnek és járnak a rádióba azok a győztesek, akik ugye megnyerik az adott évi humortechnikum versenyt és tehetséggondozó rendezvényt, mert ugye ez nem csak arról szól, hogy felfedezitek, hanem gondozzátok is aztán a jövőben az útját, hiszen társulati tagsággal is jár ez a fajta elismerés. Tehát, hogy azok, akik itt vannak, mindig kiemelik, hogy mennyire szeretik ezt a közösséget, hogy mennyire jó tanulni tőled, mindig elmondják, hogy milyen instrukciókat mondtok a verseny előtt, a felkészítési időszak alatt, hogy aztán mivel indítjátok útjára tulajdonképpen azokat, akik kilépnek abból a komfortzónából, ami mondjuk korábban volt, hiszen senkinek nem ez a végzettsége, meg a munkája, mindenki valami más területről érkezik, és hogy az, amit ti megteremtetek légkör, szerintem elképesztően jó tanítói és ilyen mentor program is lehet azoknak, akik legyenek fiatalabbak, vagy kicsit régebb óta fiatalabbak, mert hogy megmarad bennük az a tanítás, amit te is mondasz nekik. Csak hogy mit akarsz átadni nekik? Az nekem mindig mindenkitől valahogy máshogyan hangzik, de mégis hasonlít.
3: Személyre szabott, ezért más. Ennek szerintem nagyon egyszerű a titka. Ugye említetted, hogy mindenki más szakmából jött. Persze, nincs olyan, hogy humoriskola, vagyis eddig nem volt, még nem csináltuk meg a humortechnikumot, de alapvetően ugye nincs ilyen iskola. Színészképzés van, énekesnek képzik az embereket, rádiósnak, kommunikációs szakembernek képzik az embereket, humoristának nem. Kevesen is vagyunk, de nem ezért, hanem mert az udvari bohózból is csak egy volt az egész királyi udvarban, tehát hogy olyan sok humorista nincsen. Az, hogy itt mindenkinek meg kell tanítani ezt a szakmát, ez két szempontból nehéz. Egyrészt a humoristaság, másrésztről pedig az előadó művészet, amit ugye az színházban színészeknek megtanítanak, ott sem tantárgyként, hogy hogyan viselkedjenek a művészként a padon, hogyan osszák be az idejüket, hanem ott is ezt ellesik, vagy látják a nagyoktól, az idősebbektől. És próbáltam ezt is, ez abszolút személyre szabott, ezért nem is szoktunk sok embert bevenni egyszer a társulatba. Ez csoportosan nem lehet. Még azt mondom, hogy még angol nyelvet lehet 3-4 embernek tanítani, de az is jobb, ha egy embernek tanítják. De hogy az, hogy annak idején minket a középiskolában 40 embert próbáltak egyszerre megtanítani valamilyen idegen nyelvre, hát persze, hogy sok mindenkinek nem sikerült. De hogyha azt nézzük, hogy emberileg, vagy tanítás, vagy emberségesség, az szerintem csak ilyen személyre szabottan tanítható, és ha mondjuk ezt nem szeretném csinálni, tehát azért csinálom ezt jó szívvel és odaadással, akkor ugye ezen is változtatnék. Mert ezt nem kell elfogadjam, mert én ebbe az egész humor szakmába azért vágtam belem, és azért érkeztem meg ebbe a műfajba, mert nem éreztem jól magam az előző munkámban, és ez nem a rádiózás, hanem most a médián kívüli kereskedelmi, nagykereskedelmi cégem volt, és abban nem éreztem jól magam, és ezért ugye, amit mondtam az előbb, változtattam. Tudtam, hogy lehet rajta változtatni, nem kell elfogadjam. Ez sok lemondással, meg nagy változásokkal történt, de nem esett rosszul, mert én döntöttem így, hogy változtatok. És amúgy, hogyha az ember egy kicsit elébe megy a dolgoknak, és ő dönti, mert amúgy a sors megváltoztat, tehát ha valamit nagyon nem szeretsz csinálni, nagyon rossz neked, nem tudom, az életed folyamán volt-e ilyen, de mondjuk munkahelyen, ahol már gyűlölsz, utálsz ott lenni, egyszer csak megoldódik, vagy kirúgnak, vagy kapsz egy jobb ajánlatot, vagy valami történik, de az sors megoldja. De sokkal jobb, ha te magad abban a pillanatban, amikor ez megfogalmazódik a fejedben, akkor megteszed. Általában én vezetem azokat az autókat, amivel mi fellépni megyünk, és akkor ott vannak ugye a mentoráltak is, meg a kollégák is, és hát én is tanulok, próbálok. Szerintem aki jó tanító, az jó tanuló is. Megfigyeli a dolgokat, odafigyel, meghallgatja, beépíti a saját életébe, és ezt próbáljuk továbbadni. Most valamelyik nap írtam ki a Deák Bill Gyulával kapcsolatban egy kis gondolatot, ami pont erre egy jó példa. Egy pályám legelején léptem fel egy rendezvényen, ahol egy születésnapon, tényleg ilyen nagyon kezdő voltam, és a Deák Bill Gyula is meg volt erre a születésnapra hívva, hogy adjon egy koncertet, és amikor én felmentem a színpadra, ő mondta, hogy oda fog jönni, megnézi a műsort, elül az első sorra, mert nagyon szereti a humort. És elkezdtem a műsort, és hát egy ilyen, ugye, aki meg tudja hívni a születésnapjára a Deák Bill Gyulát, akkor gondolom, hogy van pénze. Én még akkor olcsóbb voltam, tehát magamat azért nem mondom most ide. És én elkezdtem a stand-up műsoromat, utána jött volna a Deák Bill Gyula koncert, és ahogy elkezdtem a műsort, a ünnepeltnek a felesége felugrott, és azt mondta, hogy Józsinak most át lehet adni az ajándékot. És erre az egész közönség így, hát ugye a közönségem így felállt, és ilyen zsizsegve elindult az ajándékokért, hogy átadják. És akkor látom így, Deák Bill Gyula így néz, hogy ezek hülyék, és oda hívta a szervezőt. És oda mondja, a szervező, igen, mondja a művész úr, azt mondja, hogy most azonnal nem ülnek vissza az emberek a helyükre, és nem hallgatják végig ezt a produkciót, mert így nem lehet fellépőt megalázni, akkor ő is, attól függetlenül, hogy már ki van fizetve a produkció, ő is feláll, és hazamegy, és az egész zenekar, és itt semmilyen koncert nem lesz. És akkor gyorsan szóltak az ünnepeltnek, hogy hát haza akar menni a Deák Bill Gyula. Üljetek már vissza, hallgassátok meg Orosz Györgyöt. És ez egy, szerintem ez olyan emberséges tett volt. Én se előtte, se utána nem találkoztam, tehát nem ismertük egymást, csak ez az ember az emberrel, hogy most valakit így megaláznak a színpadon, és ő azonnal a saját pozícióját, vagy hatalmát, ha lehet ilyet mondani, kihasználva megvédett engem. És én ezt ugyanezt meg szoktam tenni a kollégáimért, és sőt, hát van sok olyan tévéműsor, hogy kollégáimat oda már nem engedték be, és én visszavittem, visszakönyörögtem őket, és segítettem nekik, hogy újból terepelsenek, vagy fellépjenek. És ezt nem azért teszem, hogy majd 5-10 év múlva nekem segítsenek ugyanígy, de ettől függetlenül akkor is ez történik, hogy az emberek ezt általában nem szokták elfelejteni. Nem tudom, ez ebből fakad. Nekem ilyenek voltak nagyszüleim, ilyenek szüleim, tehát ez a jó érzés, szeretettel lenni a másik felé. Én talán 5-6 éve voltam a pályán, amikor eldöntöttem, akkor hoztam, szerintem én akkor úgy gondoltam, hogy kegyetlen döntést, hogy minden esetben segítek másnak, ha az, tehát most ne olyanra gondolj, hogy az utcán megmenteni egy ember életet, hanem így csak színpadon segítek másnak, és egyszer csak hoztam egy olyan döntést, mert rájöttem, hogy néha ezért akadok el a szakmában, hogy hoztam egy olyan döntést, hogy minden esetben segítek másnak, ha az nem az én káromra történik. Ennyit hoztam, de ez nekem annyira rosszul esett, hogy én hoztam egy ilyen döntést, hogy legalább a saját káromat, és azóta amúgy próbálok így viselkedni, a saját káromat azért nem szoktam okozni manapság, de ahol tudok, segítek. Hiszen voltam kisdobos és úttörő is, úgyhogy és a kisdobos ott segít, ahol tud.
2: Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, hogy egy pici szünetet tartunk, de megkérjük a hallgatóinkat, hogy ne menjenek messzire a kézikészülékeiktől. Gábortól, Orosz György humoristával beszélgetünk, úgyhogy mindjárt folytatjuk.
1: Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél egy van, önök a Trend FM friss híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő. Továbbra sem tud kormányt alakítani Svédországban a bal-közép blokk. A szociáldemokrata párt vezetője szerint bár voltak előrelépések, azonban a kormányalakításhoz szükséges feltételek nem teljesültek. Magdalena Andersson első kormányalakítási kísérlete is kudarcot vallott szeptember végén a zöld párttal, a baloldali párttal és a centrum párttal, de a második próbálkozásra is őt bízta meg a házelnök október elején. Németország legalább 30 éves késésben van a nyugdíjrendszer átalakításával. A szükséges reformok érdekében kész feláldozni népszerűségét a kancellár. Erről ő maga beszélt egy konferencián. Friedrich Merz szerint a demográfiai változásokhoz való alkalmazkodás érdekében a munkavállalók és a munkáltatók által fizetett nyugdíjjárulékokat átmenetileg emelni kell. Ugyanakkor a kormányfő nehéz politikai helyzetben van. Munkaügyi minisztere tegnap lemondott, ami tovább növelte a bizonytalanságot a kormánykoalícióban. Merz kabinetjét az elmúlt hónapban elszenvedett tartományi választási vereségek is meggyengítették. Felújítja a kormány a Budapest-Vác vasútvonalat, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A projekthez szükséges 174 milliárd forint forrást a Baross Gábor vasútfejlesztési tervből finanszírozzák. A kormány kiemelt beruházásnak nyilvánította a vasútvonal felújítását. Vitézi Dávid szerint a vonal fejlesztését nem lehet tovább halasztani, mert az érintett településekről egyre többen ingáznak Budapestre. A beruházással a Rákospalota Újpest és a Vác alsóváros közötti szakaszon számos fejlesztést végeznek majd el. A céljuk az, hogy óránként legalább 4 vonat legyen elérhető az elővárosból. Elnézést kért a kormánnyal kötött parkolási megállapodásban érintett polgármesterektől a főpolgármester. Erről a Telexnek beszélt egy interjúban. Karácsony Gergely egyúttal bejelentette, hogy meg szeretné 20-szorozni a fővárosi szolidaritási alapforrásait. A politikus szerint a fővárosi önkormányzati rendszerben finom hangolásra van szükség. Rendezni kell a kérdéseket a turizmus és a forrás megosztás területén is. Hozzátette, hogy túlzónak érzi a reakciókat az érintett kerületi polgármesterek részéről, de az ügyben tartanak majd megbeszélést. Új fordulat jöhet a szerb NIS olajvállalat tulajdonosi ügyében, erről a Portfólió számolt be. Bár az oroszok állítása szerint a legfontosabb kérdésekben már megállapodtak a MOL-nal, végül akár amerikai befektető is megszerezheti az orosz tulajdonrészt. Az Egyesült Államok tavaly októberben vette szankció alá a szerb olajipari vállalatot, mert az orosz Gazpromnak többségi részesedése van benne. Bár az USA hónapról hónapra felmenti a vállalatot a szankciók alól, a MOL rögtön tárgyalni kezdett a Gazprommal, azonban egyelőre ez nem vezetett érdemi eredményre.
0: Tőzsde hírek.
4: 7%-os pluszban a Budapest Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 144.047 ponton, a részvénypiac forgalma pedig már átlépte a 14 milliárd forintot. A blue chipek többségében pluszban, enyhe pár pontot emelkedik 1%-ot a Richter árfolyama 12.360 forintig, 2,5%-ot rallizik a Magyar Telekom részvénye 2.594 forintra, 2%-ot erősödik az OTP 42.500 forintig, a MOL pedig 1,2%-os mínuszban 4.916 forinton. A Rába 2,3%-os mínuszban, az Opus pedig majd 3%-ot megy lefelé. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, a nyugat-európai börzéken, ahol szintén egy jobbára pluszokat látunk, jó a hangulat. A londoni FTSE 7%-os emelkedésben, 0,5%-ot erősödik a frankfurti DAX index, csak úgy, mint a párizsi Cacaron és a milánói börze, enyhe 0,1%-ot korrigál felfelé a spanyol mutató. Idehaza a bankközi devizapiacon tovább erősödik a forint, egy euróért 364 forintot kell adni, egy amerikai dollárért pedig 325 forint 50 fillért, egy svájci frankért 390 forint 90 fillért kérnek, egy angol fontért pedig 431 forintot kell adni. Az arany árfolyama nem nagyon változott az elmúlt órákban, egy pár dolláros drágulás látható, egy uncia aranyért 4207 dollárt kérnek a világpiacon. Viszont pár centet följebb ment az észak-amerikai könnyolaj, a VTI is, 92 dolláron a hordonkénti jegyzésár, a másik kőolaj típus, a Brent jegyzésára pedig 104 dollár 70 cent, továbbra is 105 dollár alatt tartja magát a Brent. 2%-ot drágult az elmúlt órákban a holland tőzsdén jegyzett gázára, amely egy megawatt energiáért 86 eurót kérnek november végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
4: Napos idő várható, gomoly felhők főképp a középső ország részben fordulhatnak elő, esőre nem kell számítani, az északi szél több felé megélénkülhet, délután 13 és 18 fok között, késő estére pedig 4 és 9 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Vígvandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
5: Itt is vagyunk újra a Lélektér Vígvandával című magazin műsorban. Igazából a kollegalitásról beszéltünk az utolsó pár percben, Orosz György humorista a mai vendégem, és hát egy Deák Bill Gyulához kapcsolódó történetet meséltél el, annak, aki most kapcsolódik be a műsorba, annak mondom. Igazából nagyon érdekes vonalat említettem meg, is erről szoktunk is ebben a műsorban beszélgetni, hiszen nagyon sok előadó művész a vendégem. Meg szoktam kérdezni, hogy vannak-e barátaik, igaz barátaik ebben a műfajban, mert mindenki valahogy más, hogy mondja, vannak legendás barátságok, amikről kívülállók is tudhatnak, és vannak olyanok, amik azért tényleg ilyen négy fal között történnek, és megtartják maguknak ezeket a jó érzéseket. Ez a fajta kollegialitás, ez a fajta kiállok a másikért érzés szerintem a mai világban is nagyon fontos, sőt egyre fontosabb, és én tudom, hogy te hozzászoktál tenni a saját gondolataiddal is a világban történő eseményekhez, és függetlenül attól, hogy most bármilyen oldalra vagy témába konkrétan belemennék, ez néha ugye ilyen pozitív és negatív megítéléssel is van, és te bele szoktál állni ezekbe a komment szekciókba. Nem is tudom, mi a jó kérdés erre, de valahogy úgy annyira érdekel engem, hogy mit gondolsz a világról. Mit gondolsz, hogy az emberi kapcsolatokról mennyire vannak távol egymástól az emberek? Mennyire kellene ez a fajta, kiállunk egymásért függetlenül attól, hogy ismerem-e a másikat, vagy nem? Oda tudok-e menni valakinek segíteni? Vagy hogy hogyan lehetne a következő generációt ugye arra nevelni, hogy ne bántsák egymást azért, mert valaki magas, vagy szemüveges, vagy nagy lába van, vagy éppen kis keze. Tehát, hogy ez az elfogadás, ez a ne bántsuk már egymást, és ez annyira fontos kérdés, mert ugye az látszik, hogy például a gyerekek körében is egyre több az a probléma, és egyre nagyobb számban érint őket az a probléma, amikor ezekből vannak gondok, és nehéz. Nagyon sok olyan gyerek van, aki például a családi traumáit viszi be a közösségbe, de aztán az a gyerek majd felnő, és ezeket a traumákat viszi ki a munkahelyére, a saját családjába. Szóval, hogy ez nem egy csak egy generációt érintő probléma, hanem ez már most sok generációt érintő probléma, és ez csak gördül és gördül.
6: Hát ha tudok valami jót mondani ezzel kapcsolatban, hiszen nem ért különösebb gyerekkori trauma, iskolai trauma, nem volt osztálytársaim részéről se ilyen bullying, vagy semmilyen nagyobb sérülés nem történt. A rokonaim 90 év fölött szoktak elhunyni, tehát nem volt ilyen hirtelen tragédia a családban. Ezért mondhatom azt, hogy egy kicsit ilyen ipari kamerája vagyok az életnek, ami azt jelenti, hogy nem befolyásolnak ilyen szempontból az érzelmek, hogyha megfigyeléseimet nézzük, és ezért néha bántó is, mert ugye az ipari kamera elég valóságos képet mutat, akár egy lopásról, vagy akár egy agresszióról, és ez az igazság, ezzel nincs mit tenni, de persze nem akarom magam így felmagasztalni, hogy én most biztosan igazat mondok, de szerintem az egy nagyon fontos dolog lenne, és én ezt az oktatásban látom egy nagy hibának, hogy ugye, hogyha valaki mondjuk gazdaságtan tanul, ugye onnan kezdjük mikroökonomiába, hogy a család, ugye a gazdaság alapja a család. Ott szépen megtanuljuk a család, a kisvállalkozások, közép- és nagyvállalkozások, nagy cégek, az állam, a különböző országok közti szövetségek és a világ. És akkor ezt így szépen végigmegyünk, hogy egy ilyen egyszerű dologban is eleve végigmegyünk és végigtanuljuk a kapcsolati hálót és a rendszert, hogyan tehetünk, hogyan dolgozhatunk, megtanuljuk azt, hogy mi a tisztességtelen piaci verseny, egy csomó olyan dolgot, ami azért mondom, az, hogy pénz és a üzlet és a közgazdaság, hát most gondoljunk bele, hogy emberiség életében tudom, hogy olyan sokra értékelik az emberek a pénzt, de hát ez egy olyan semmi. Nél többet ér, hogy nem tudom, hogy a fák pusztán fény hatására növekedni tudnak, szerintem nagyobb csoda, mint a közgazdaságtan. Mindegy, tanultam és hallgattam én is pár évig, de hogy ugyanezt nem tanuljuk meg az emberi kapcsolatok, és ugyanígy el lehet kezdeni, hogy a család, a kisközösségek, város, ország, világ és az egész világra kiható folyamatokban hogyan viselkedjünk, hogyan éljünk felelősen, hogyan tegyünk másokért, hogyan segítsünk másokat, hogyan őrizzük meg saját magunkat úgy, hogy mindeközben másokat is segítünk. Ezt nem tanítják. Szerencséd van, és az ember egy olyan családból jön, ahol rossz ez most, hogy a fiatalok, én ezt is sokszor mondom, hogy vagy én tudok mindent, amit a szüleim tudtak, de azt is tudom, amit a nagyszüleim, mert mindig meghallgattam őket. És mostanában szoktam így megemlíteni, akik a környezetemben vannak, de nincs mindenki ilyen helyzetben, hogy ezt valaki megmondja nekik. A 10-12-14 éves gyerekek, akik vannak a családunkban, vagy a baráti körben, mindig mondom, hogy mit hallgattak a szüleid, milyen zenét. Hova jártak iskolába, és így néznek rám, hogy fogalmuk sincs. Hát én már 8-10 évesen apámnak a bizonyítványát tudtam, milyen nyelvet tanult, kikérdeztem, tanítson meg sakkozni. Ott van, kéznél van a szüleink és a nagyszüleink tudása, vagy az idősebb testvéreink tudása, hogy ezt miért nem használjuk ki, és eleve innen indul. De ugye ezt meg se tanítják, mert az iskolába azt mondanák, hogy felkeltenék az érdeklődésedet. Tudom, szülők is sokat dolgoznak, nem, most nem 8 órákat dolgoznak az emberek, hanem 12-14 órákat. Én tudom, hogy nincs már energia, meg idő arra, hogy felkeltsék még pluszban a gyerek érdekét is. De mégis szerintem ezt feladni nem szabad. És én ebben látom a nagy problémát, hogy a legjobb esetben is csak a családig látunk. Tehát már a kis közösség sem fontos, és itt, ahogy mondtad, szerintem már azok a régi olyan jó szeret, még a mi korosztályunk emlékszik a nagy barátságokra, meg tudja, meg vannak barátai, meg vannak gyerekkor óta. Ha más nem, legalább havonta egyszer beszélünk, vagy összefutunk fél évente, mindegy, barátság. De most már inkább ez a fajta haverság van, akiknek vagy a lakókörzetünkben élnek, vagy a munkahelyünkön dolgoznak, vagy valamilyen napi kapcsolatunk van vele, és azzal van egy választjuk ki a szimpatikus egy munkaközösségben, és akkor az úgy ugye a haverunk, én nem is barátságnak mondanám ezt, ilyen haverságnak, és ezek jönnek velünk, és megyünk tovább. Most ebből is fakadhat hosszú távú barátság, meg munkakapcsolaton kívül is, de hát szerintem a mai barátságoknak ez az alapja, és pont ezt figyeltem meg, hogy ugye, ha ezt tanítanák, hogy épül fel az emberiség, ezt már általánosokában lehetne tanítani, akkor például ilyen kis alapdolgok is, most néztem a heti hetest, és akkor tudom, hogy a szerkesztők is nagyon gondolkodnak, hogy hogy rakják össze, kik legyenek benne, olyan legyen, mint régen, és nem azt kell megoldani, hogy hasonló típusú embereket keresni, hasonlóan vicceset, vagy bármit, hanem annak a titka az emberi kapcsolatok volt, hogy az egyik szárnyon ült három olyan ember, aki nap 24 órájában együtt dolgozott, és azt oda leültették, a másik szárnyon meg három olyan újságíró ült, akik szintén napi kapcsolatban voltak, és együtt dolgoztak. És ezt felejtik el, hogy blokkokat raktak be régen ezekbe a műsorokba, de nem csak ebben, másfajta műsorban is. Vagy például, amikor egy valóságsót, vagy egy zenei tehetségkutatót, ha már a zsűriben nem négy olyan ember ül, akiknek megvan ez a kapcsolatrendszer, és ez az alapja mindennek, innen kéne kiindulnunk.
5: És ez nálatok jól működik, hiszen itt egy hát családias környezet
6: van. Legyen 20-25 ember, akik ez a kapcsolat létezik, és ha ez nem működik, akkor megpróbálunk rajta javítani, ha nem lehet, akkor pedig ugye el kell engedni. Ebben is ezt a szisztémát követem.
5: Ezt jelzik vissza, akik onnan jönnek.
6: Igen, és innen ezt hátha tovább viszik, mert ez is egy nagyon jó megfogalmazás volt, amit most hallottam, hogy egy buszon, ha van egy rossz ember, az tönkreteszi az egész buszt, de ha van egy jó, attól még nem lesz jó a busz.
5: Milyen kár.
6: Igen, milyen kár.
5: Ez, fordítva úgy, kéne lenni.
6: Úgyhogy ebből egyre több, mert itt azért nagyon nagy problémák vannak, hogyha már a világról kérdeztél. Nem is szeretem hallgatni, vannak ilyen nagyon realista emberek, akik úgy pacekba elmondják, hogy fú, itt ez már visszafordíthatatlan, már minden rossz, itt már nem lesz liberális demokrácia, itt már nem lesz olyan a gazdaság helyzete, itt már nem lesz örökre békézi. Végig hallgatom, mert nem fogom be a fülem, nem vagyok olyan, de rosszul esik, és magamban meg csak azt mondom, de van rá megoldás, meg ez még visszatér, még meg lehet javítani, még meg lehet csinálni.
5: Optimista vagy?
6: Hát én elég optimista vagyok, de szerintem emiatt sem szorongok, ugye? Mert optimista ember vagyok, de sok mindenen kellene változtatni, és én is gyarló vagyok, tehát én sem teszem meg azt, amit amúgy meg kellene. Mármint azért nem teszem meg, lehet, hogy megtenném, ha Afrikában élnék, mert megtenném, mert azért ezek a nyugati demokráciák, az északi féltekén élő embereket nézzük mondjuk, hát az biztos vagyok benne, hogy szerintem a te energiafogyasztásod, pedig gondolom, hogy ahogy ismerlek, hogy tudatos ember vagy, de a te energiafogyasztásod valószínűleg egy 100 fős afrikai falunak az energiafogyasztását biztosan eléri. Tehát egy kicsit nem tudunk mit csinálni, akár fut ez a rád, ég az a lámpa valami, tehát lehet, hogy azzal az árammal megvan egy 100 fős afrikai falu egy napig. De igen, más tempóban élünk, máshogy élünk, tehát a föld energiatartalékait, az biztos vagyok benne, ez a Törökország fölötti vonalat nézve, az ott élő emberek biztos, hogy ennek a nagy részét. Hát tudom, hogy Kína is jó, az meg alatta van, de itt sokan sokkal többet költünk a föld tartalékaiból, mint amennyi, amit megérdemelnénk, vagy amennyit kellene. Aztán, hogy ezen fogunk-e tudni változtatni, de hát ilyenek vagyunk, hogyha nagy dologról van szó, hát azért, mert mellé dobok a kukának egy műanyagpalackot, attól még mi baja lesz a földnek, csak hát még 4 millió ember mellé dobja, akkor már az óceánokon 12 kilométer széles műanyagsziget alakul ki. Tehát kellene tudni ezen változtatni, meg kell is. Úgyhogy hadd mondják el sokszor, úgy vagyok, gyűlölöm visszavinni ezekbe az automatákba a palackot, mert mindig elromlik, mindig megtellik, de mégis azt mondom, hogy de kell, és az ilyen hülyéket is, akik kicsit lustábbak, akkor azokat így kell rávenni, és akkor legyen palack visszaváltó. Igazából múltkor azon gondolkoztam, hogy csomó mindenre kéne még ilyen visszaváltógép, tegyék rá az 50 forintot, még több dolgot vigyünk vissza. Úgyhogy hát lépésről lépésre szerintem, ha nem változtatunk, akkor hát szerintem sajnos tényleg egy ilyen 100-150 éve van az emberiségnek.
5: Jó, hát ettől gondolkodjunk pozitívabban.
6: Te, ez pozitív, aki kimegy az utcára, mert már akkor nem élek.
5: Igen, te, aki kimegy az utcára, és annak is örül, hogy süt a nap. Szerintem ez egy elképesztő jó hozzáállás az élethez. A nagy dolgokat említetted meg, a változást. Azon gondolkodtam, hogy, és a változásról egyébként beszéltünk, a nagy dolgokról még kevesebbet. Azt említettük, hogy elképesztő sok helyen lépsz fel. Tehát tényleg nem is tudom, hogy melyik részén nem voltál még a nagyvilágnak, ahol nem léptél fel. Tehát ott a sarkörök környékén még nem.
6: Igen.
5: Szóval, hogy és a nagy dolog, akkor mi volt a legnagyobb dolog? De, hogyha már elmegyünk optimistába és pozitív irányba, hogy mi volt a legnagyobb dolog, akkor nézzük meg a másik oldalt, hogy mi volt az abszolút felsülés, amit te úgy éreztél, hogy na hát ezt így biztos, hogy többet nem. De ezek azért jók, mert te ennek a vicces oldalát fogod elmondani.
6: Hát a felsülésre azt tudom mondani, hogy...
5: Ez nem csak kifejezetten a munkára, bármire érvényes.
6: Általában, hogyha valami rosszul sikerül, azért sikerül rosszul, mert rosszul döntöttem, és már a döntés pillanatában egyébként tudtam, hogy ez rossz. De már, ha eldöntöttem, akkor csináljuk meg. Ilyen volt a Jó ebéd, a Szuha Nóta című műsorban, az Egy cica, két cica című dalom, ahol szenzációs világszínvonalú dót énekesek közé beállva elénekeltem egy dalt, és hát nyilván nem tudok énekelni, és az nem egy olyan képesség, amit akarattal el lehet sajátítani, mert ha nem tudok, akkor nem tudok, úgyhogy ez egy negatív dolog volt. De alapvetően meg a felsüléssel egy jó sztori, most mindegy, melyik műsornak a producerével beszélgettem egy rendezvényen, és akkor mondja nekem, hogy ő valaki ott fellépett, és nem volt jó. És akkor mondja a producer, hogy hát azt mondja, mindenki lehet rossz. Azt mondja, ő már sok mindenkivel dolgozott, már bocsánat, így mondta, mindet láttam szar. És akkor így ültünk, beszélgettünk, és egyszer csak azt mondtam neki, de figyelj már ide. Te már engem olyan sokszor láttál tévéműsorokban itt-ott. Mondom, te engem láttál már rossznak? És így elkezdett nézni. Azt mondja, végül is nem. És ezt nem arra mondom, mert voltam már rossz, meg a saját mércém szerint nagyon sokszor vagyok rossz. A közönség azt mondja, mi bajod, hát tök jó volt, de a saját mércém szerint nem volt jó. Hogy a titka ennek pedig az, ugyanaz, amit az egész műsorban most már mantrázok, most már próbálom az agyakba beleültetni minél jobban, hogy a műsor közben sem adom fel. Tehát ha elindul a műsor, tudom, hogy 40 percig mondjuk a színpadon kell állnom, tehát ebből nem tudok kiszállni, ezt el kell fogadjam, hogy 40 percig leszek ott. De azt nem kell elfogadjam, hogy a közönség ne változzon, vagy ne kezdjen el rám figyelni, vagy ne nevessen, és ezért elkezdek tenni érte, és mindenfélét. És az Ihos Józsi mondta azt egyszer, hogy figyelj Gyuri, ha 40 percet van a színpadon, és 39 percig kell küzdeni, hogy nevessenek, és egy percig fognak nevetni, úgy fogsz lejönni a színpadon, hogy azt fogja mondani a közönség, hogy ez tök jó volt. Pedig csak egy percet nevettek, de te 39 percig küzdöttél. Úgyhogy ezt én a mai napig betartom. Ez a klasszikusan nagy felsülés ezért nem szokott lenni. Tehát nincs olyan, hogy tényleg lejövök, és azt mondja, hogy a közönség összenéz, fú, ez nagyon rossz volt. Mert nem tud ilyet mondani, mert addig csinálom, amíg nem lesz jó, és soha nem adom fel ilyen szempontból. Ha meg a nagyon jót kell nézni, hát talán az első amerikai út, amit 40. születésnapomra kaptam feleségemtől ajándékba.
5: New Yorkba vezetett?
6: Az New York, Washington, Philadelphia, Niagara vízesés, az egy ilyen első falat Amerikából. Az azért volt nagyon érdekes, összes amerikai út nagyon jó volt, de az azért volt érdekes, mert ez egy olyan típusú álmom volt, hogy úgy elfogadtam, hogy egyelőre nem megyek Amerikába. Tehát, hogy vágytam, meg úgy bennem volt, meg egyszer majd úgy persze nyilván menjünk el, de amikor nincs is annyi időm, hogy elmenjek, meg messze is van, meg annyira nem szeretek annyira repülni, de repülök, mert meg ugye megakadályozná, hogy lássam a világot, és akkor úgy messze is van, távolinak tűnt, nem mondom, nem megyek, és akkor egyszer csak, hogy jött szembe ez a dolog, hogy jön Amerika, és angolul is tanulgattunk, hogy legalább az esztánál, amikor kikérdez a határon, legalább ne hülyeségeket mondjuk. Kicsit angolul, kaptam az egyen angol nyelvtanfolyamot is, tehát angolul is tanultam, meg ahogy készültünk erre az egészre, és a készülés után, ahogy szembesültél azzal, hogy ez egy tipikus, mondjuk New York egy olyan típusú város, amit szerintem sem videófelvételeken, sem elmondva nem lehet elmondani. Tehát, hogy az ember, amikor úgy megérkezik, és így annyi jut eszedbe, ez nem igazi. Ez egy filmes dísz, tehát ezt valaki idevetítette, vagy nem tudom, mit csinált, mert hogy miért lenne ilyen? Ez ilyen fura az egész, és sok ilyen fajta csoda van. Egyébként talán még a Niagara vízesés is ilyen, hogy így oda, vagy a Grand Canyon is ilyen volt. Tehát a Grand Canyont így megláttam, és mondtam, hogy ó. Oh.
5: Jön Old Chesterhand, mindjárt oldalról belovagol a lován.
6: És hogy ez, én láttam ezt fotón, meg tudom, videókon, de hát ez, amikor így az ember így látja a természetnek az erejét, a nagyságát, hogy ezt nem lehet videófelvételekkel megmutatni, és ez volt nagyon nagy csoda, hogy olyat láthattam, amit még elképzelni se tudtam. Ez volt talán a legnagyobb dolog, és ez annyira jó, hogy Krisztával éltem át olyan szempontból, hogy pont így kint így megemlítettem, nem vagyok egy ilyen nagy dicsérgetős, meg elmondom, ami pozitívum, de ilyen fölöslegesen nem szoktam beszélni, az esetleg a színpadon, és akkor pont mondom Krisztának, mondom, figyelj, mondom, én bárkivel lennék itt Amerikában, nem érezném magam ilyen jól. Vele is ismertem meg ezt az egészet, és szívesen kivinnék így magammal családtagokat megmutatni nekik, mert szeretek megmutatni dolgokat, de hogy vele együtt ott lenni, annál nem tudok jobbat mondani. És mondom, ez egy ilyen jó bizonyíték arra, hogy 15 éve együtt vagyunk, hogy ez nem véletlen.
5: És nektek az eskü is kint volt?
6: Lasz-Vegaszban.
5: Az icipici kápolnában volt? Vagy egy másik kápolnában?
6: Másikban volt, ebbe azt hiszem a Bon Jovi házasodott, ebbe a kis kápolnában.
5: Á, az is jó. Az is maradt.
6: Az is jó. De nekem nagyon furcsáltak, ezt nem is tudom, szerintem még nem beszéltem sehol, hogy ugye én egy barátoméknak az esküvőjére elvégeztem egy ilyen online kurzust, ugyanazt, amit Joy a jó barátokban, és én pap vagyok, nem is tudom, lehet, hogy nálam is van a papi igazolványom. Azt hiszem 12 amerikai államban, a Kókusz-szigeteken, meg egy pár ilyen helyen adhatok össze embereket. És én ennek az egyháznak felszentelt papja vagyok. Egyébként még ha $5 befizetek, keresztelhetnék is, de jelen pillanatban csak esküvőket celebrálhatok. Mondom, ez ugyanaz a végzettség. Abban a 12 államban egyébként ingyen utazok a tömegközlekedésen. Nekem ez a kis igazolvány.
5: A papsággal jár. Szent embernek ez kijár.
6: És összeadtam itt a barátaimat, itt Magyarországon. Meg voltam ugye hivatalos esküvők is, csak a családnak akartak valami kicsit könnyedebbet. Hát ők is meglepődtek, hogy jó, hát vicces volt, de azért egész komoly volt, meg ilyen, nem tudom, ilyen iratokat, mindent ki kellett tölteni, ők azt Amerikába elküldtük, úgyhogy ez szerint, az egyház szerint is összeházasodtak. És amikor Amerikába bementünk a kápolnába, és akkor jött az ottani pap, meg Elvis Presley, meg majd énekelnek, meg nem tudom mi, és akkor az iratokat adom, én direkt készültem vele, Nekem van két ilyen fura iratom Amerikában. Amerikában van olyan, ez is nagyon tetszik, hogy az egyik ember, mondjuk egy rendőr, mondhatja azt egy ismerősére, vagy egy állami közalkalmazott, mondhatja azt egy ismerősére, hogy ő megbízható állampolgár. És kap egy ilyen plastikkártyát, tehát lehet, hogy nekünk mondjuk itt Magyarországon nem lenne jogosultságunk, mert nem dolgozunk olyan helyen, de valaki mondjuk egy önkormányzatnak a vezetője, vagy valami, akkor ő egy hiteles ember, az állam számára hiteles ember, és ő bejelentheti, hogy az én szomszédom az egy megbízható állampolgár, ez semmilyen joggal nem jár, de nekem adtak egy ilyet, nekem van megbízható állampolgár plastikkártyám, ami ugyan hát nem is vagyok állampolgár, de azt mondták, hogy ez azért nagyon jó, mert ha a rendőr meglátja a tárcádba, hogy van nálad egy ilyen, akkor már máshogy beszél veled. Mert akkor tudja, hogy ezért az emberért valaki vállalta a felelősséget. És van egy másik kártyám, ugye ezt a három kártyát beszoktad benni Amerikában, van a menzatagságomnak a kártyája, lássák, hogy nem vagyok hülye, beteszem a megbízható állampolgárt, meg beteszem a papi igazolványomat. Mondom, hát ha a rendőr megállít, akkor azt mondja, hogy ja, jó, menjen tovább, nem is beszélgessünk. És a papi igazolványomat is véletlenül kitettem a személyi iratokkal együtt a kápolnába. És akkor így néznek rá, hogy ó, hát kolléga, hát mondom, igen,
5: ez zseniális.
6: Úgyhogy ezek ilyen kis hülyeségeket nagyon szeretek csinálni, és ezek egy jó érzés. És az is, én egyszer összeadtam ezt a ismerősömet, utána közvetlenül kaptam 12 felkérést, megjelentek újságba itt-ott, nem is kis pénzért, és mondtam, hogy nem, én ezt soha többet, ezek a barátaim voltak, őket ismertem, szerettem, én ezt nekik adtam.
5: Más, ez egy másodállás lehetne pedig.
6: Ezt más nem kapja meg.
5: Most Amerikában.
6: Egyébként ilyen előadásom van. Most pont egy barátom hívott fel, egy vállalkozó, hogy venne rá egyet. Én most indítottam egy előadást, az Orosz Gyuri 2.0, egy olyan előadás, ami csak improvizáció, és nem lehet rá egyet venni. Már nem azért, hogy elfogyott, hanem erre soha nem lehet majd egyet venni. Ez havonta lesz egy. Pici klubokba, most is 70-en lesznek, pici klubokba be akarom vele járni az egész országot, viszont mindenkinek egy 10-soros bemutatkozót kell küldeni, most kezdtem el tanulmányozni az embereket, és egy teljesen személyre szabott, erre a 60-70 emberre szabott stand-up-es lesz, improvizálva, velük beszélgetve, velük együtt felépítve.
5: Ez nagyon unikális, ilyen nincsen.
6: Nem volt még eddig, és ez sajnos ez nem pénzkérdése, tehát bárki bármennyit ajánl, ha azon a rostán, mert meg is lepődtek, mert kérdeztem, hogy van egy új estem, ki szeretne rá eljönni, jelentkeztek egy páran, és akkor aki úgy szimpatikus volt, annak visszaírtam, hogy átjutottál az első rostán, és nem értették az emberek, hogy ők azt kérdezik, hol lehet jegyet venni, sehol, erre nem lehet jegyet venni, és hogy ez az Orosz Gyuri 2.0 című estem. Most egy kicsit, nem tudom, csak az a baj, én kitálok valamit, és akkor menjünk, csináljuk, mert hogy nekem amúgy pont éppen most van utolsó fázisban az 1000 éves ember című önálló estem, ami egy egészen más dolog, úgyhogy most elébe raktam ezt, nem is tudom az, hogy készülök el véglegesen, már két előadás is van, amire minden jegyet megvettek, de még nincs kész. Csak most szólok, aki megvette jegyet, hogy még nincs kész a műsor, de kész lesz. Tehát mire odaérünk, addigra elkészül.
5: Hol lehet vele találkozni legközelebb?
6: Hát ugye, amire nem lehet jegyet venni, arra már ugye
5: igen,
6: az már tele van.
5: Meg lehet, se jutnánk, mert nem megyünk át a rostán.
6: Hát ki tudja, bármi lehet, nincs még, a családom se jöhet, csak hogyha átjutottak a rostán. Hát a standupcomedy.hu-n fenn van minden, ugye most az álomcsapdának van vége, az novemberben még készül róla egy nagy felvétel, az saját felületeimen lesz majd egyébként látható. Ezen kívül pedig elindul az 1000 éves ember, és ez, hát ez már úgy most ősszel egy Nyíregyháza Győrrel indítok. Általában erre a két helyre szoktam elvinni, bemutatni a műsort, így kelet-nyugat le van fedve, kipróbáljuk itt is, ott is működik-e, és akkor hát ezzel egy turné, egy 20-25 állomás, meg most Erdélyben leszünk egy 6 napot, a Josi baráttal megyünk, meg egy kicsit ilyen ezós est, jaj, tényleg ez már a harmadik est, még ezeket meg kéne mindet jegyeznem, megtanulnom, de le kell kötni az én agyam, mert hülyeségeket találok ki.
5: Hát ez a papság, meg ez az ezotéria, ez megférez itt egymás mellett. Sok minden benned van.
6: Sok
5: szín van benned.
6: Igen,
5: muszáj megkérdeznem, és ez már az utolsó kérdésem, hogy vagy? Tehát, hogy így az évnek már így gyakorlatilag látjuk a kifutását, mert aki ilyen területen dolgozik, az nem úgy gondolkodik, hogy jaj, ősz van, hanem hát mindjárt itt van december, már az évvégi dolgok is leszervezésre kerülnek, sőt már a jövő éviek is. Szóval, hogy vagy most? Vagy hogy vagytok most?
6: Jól, most angolul tanulni elkezdtem, tudományos könyveket és hangos könyveket hallgatni, elkezdtem egy kicsit sportolni, segít, írogatok, ugye én nagyon szeretek írni, majd arról majd beszélünk, ha készen van, de hogy ezeket csinálom, én így abszolút jól érzem magam, tehát így nincsen baj. Egészségügyileg rendben vagyok, ez szerintem egyik legfontosabb, hogy az ember, mert mindig azt mondom, hogy ha az embernek ugye egy kis problémája van, ahhoz hozzá tud szokni. Mindegy, hogy egészségügyi, párkapcsolati, lakóhelyét nem szereti, vagy bármit.
5: A szomszédját.
6: Vagy a szomszédját, bármit. Ez, azt mondom, ez ilyen egy probléma az életben, nem tudunk rajta változtatni, de ezt meg tudjuk szokni. Kicsi egészségügyi problémát és egy allergiát, egy ízét. Ezeket sok ember él vele, megszokja. 4-5 év múlva már azt mondja, hogy jó, most ezt a gyógyszert kell bevennem, most ilyen krémet, stb. De amikor ezek elkezdenek halmozódni, és nem tudsz rajta változtatni, még azt mondom, 2 is meg lehet szokni, de amikor valaki egy 3-4-5 dolog így rá telepszik, és akkor elkezd szétesni, és ugyanígy lehet halmozni az örömöt, hogy kis pici apróságokból, ha ahogy összetud omlani az ember élete kis negatív dolgok miatt, vagy tönkre tud menni az idegrendszere, ugyanígy lehet nagyon-nagyon boldognak lenni, és most egy ilyen mikroöröm projektben vagyok, hogy ezzel a sporttal, az angol tanulással, az írással, a nem tudom, most megtaláltam egy olyan Star Wars legómat, amit nem raktam össze 3 éve, akkor azt összerakom, és akkor elkezdtem ilyen kis mikroörömöket még pluszban okozni magamnak, és akkor ez a sok

0: tehát nehézségei, akkor mindig kapjon az ilyen klassz vendégektől útmutatást arra, hogy hogyan lehetnek mikroboldogságtól egy kicsit jobban. Úgyhogy köszönöm, Gyuri, hogy itt voltál.
1: Köszönöm, hogy meghívtál, és a te hallgatóknak pedig kitartást.
0: Még egyszer nagyon jó, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, és a hallgatóinknak is köszönjük, hogy velünk tartottak ma a Lélektér Vígvandával. Magazin műsorban Orosz György volt a mai vendégem, a humorista, stand-up comedy humortársulatnak az alapítója. Nagyon jót beszélgettünk, de ha lemaradtak volna az adásunkról, akkor visszahallgathatják itt a műsorban, ismétlésben, a rádióban, illetve a felületeinken is, és tartsanak velünk egy hét múlva is. Én itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
2: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
2: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
4: 3 perccel múlt 1 óra, jó napot kívánok! Önök a Trend FM műsorsávját hallgatják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kecsüri Árd. Jövök már is a legfrissebb részletekkel, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Január 1-től emelkednek a nyugdíjak idehaza. A pénzügyminiszter szerint ma nagyjából 1 millió idős ember él súlyos nélkülözésben, miközben az öregségi nyugdíjak Magyarországon az uniós átlag alatt vannak. A tárcavezető hozzátette, hogy a nyugdíjemelés automatikusan jár, külön kérelmet pedig nem kell benyújtani. Kármán Andrást hallják.
5: Magyarország a GDP-je kevesebb, mint 6%-át költi öregségi nyugdíjakra, az uniós átlag 9-10%. A 2010-es évek elején ez az arány még közel 7,5% volt. A gazdaság tehát nőtt, a nyugdíjasoknak jutó rész viszont csökkent. Hasonló a helyzet az egészségügyben és a szociális szektorban, amelyek az idősek számára talán a legfontosabb állami szolgáltatások, mindehhez jött az elmúlt évek inflációja. 2020 és 2025 között az általános árszint 50%-kal emelkedett. Az élelmiszerek még az átlagnál is gyorsabban drágultak, átlagosan 82%-kal. A KSH adatai szerint például 2020 óta a fehér kenyér ára 2,5-szeresére, a tojásé több mint 2-szeresére nőtt. Ez az egyik legnagyobb drágulás az Európai Unióban.
4: Egyértelműen eszkalációt jelent az orosz-ukrán konfliktusban, hogy bolgár gazdasági térségben ér dróntámadás hajókat. Így vélekedik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programvezetője. A NATO csak azért nem érintett, mert nem bolgár felségvízen, hanem a gazdasági térségben történt az incidens. A szakértő szerint balesetről, véletlenről nem lehet beszélni. Biztosra vehető, hogy szándékos volt a dróncsapás. Demko Attilát hallják.
6: Elsősorban a NATO 5. cikkely szempontjából vizsgáljuk, és az 5. cikkely szempontjából ez nem a NATO elleni támadás, nem NATO terület elleni támadás. Szerintem ez a legfontosabb különbség. Hát Oroszország ezt a határt még nem lépte át a Fekete-tengeren, ugye voltak orosz drónbecsapódások Lengyelországban is, a balti államokban is, Romániában is. Azokat még lehetett úgy értelmezni, hogy véletlenek, bár azért különösen a lengyel ügyben véletlenül nem volt véletlen, hiszen akkora számú drón csapódott be ugye az év elején, tehát itt 20 körüli drónról volt, az igen valószínű

0: hogy véletlen egy-egy drón, például ami Romániában Galacon csapódott be, azt lehet azt mondani.
1: További részletek következnek. Megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét az országgyűlés. Mindhárom elnök helyettesre 139 képviselő szavazott, nemes szavazó és tartózkodó képviselő nem volt. Ötvös Károly lesz a közpénzügyi, Gellért Károly Árpád a vádemelésért felelős, Terhes Tibor Dávid pedig a fellebbviteli elnök helyettes. Elfogadta az új gyermekvédelmi törvényt az országgyűlés, ez szerint minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez, ezért elsősorban a pornográf és életkornak nem megfelelő vagy erőszakos szexuális tartalmaktól védenik a gyerekeket. A javaslat kezelni a kórházban hagyott gyerekek ügyét is. Ha egy gyermek kórházi tartózkodását egészségi állapota nem indokolja, akkor a gyámhatóságnak 8 napon belül intézkednie kell, hogy feltárhatóak legyenek a gyermek kórházban maradásának okai. Lezárult a Magyarország elleni uniós kondicionalitási eljárás. Így több mint 4 milliárd eurós uniós forrás szabadult fel, és újra elérhető az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán üdvözölte a döntést.
2: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os emelkedéssel 144.208 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 16 milliárd forintot. A vezető részvények nagyrészt pluszban, a MOL 1%-kal, 1,1%-kal esik 4.922 forintig. Az OTP erősödik 2,3%-kal 42.580 forintra. A Richter 1,1%-os pluszban 12.360 forinton, míg a Magyar Telekom 2,4%-kal emelkedik 5.590 forintig. Nézzük Európát, ott is jó a hangulat, kivéve Madridot, ott 1,1% a mínusz. A londoni FTSE 6%, a frankfurti DAX 3%, a párizsi kakaron pedig 1%, a milánói tőzsde 3%-kal van följebb. A bankközi devizapiacon most az euróért 363 forintot és 90 fillért, a dollárért 325 forintot és 20 fillért kell adni. Hamarosan majd Miró Józseffel, az Erste részvény stratégiájával beszélgetünk itt a Trend FM-en. Jönnek a további részletek. Továbbra sem tud kormányt alakítani Svédországban a bal közép blokk. A szociáldemokrata párt vezetője szerint bár voltak előrelépések, azonban a kormányalakításhoz szükséges feltételek nem teljesültek. Magdalena Andersson első kormányalakítási kísérlete is kudarcot vallott szeptember végén a zöld párttal, a baloldali párttal és a centrum párttal, de a második próbálkozásra is őt bízta meg a házelnök még október elején. Németország legalább 30 éves késésben van a nyugdíjrendszer átalakításával, a szükséges reformok érdekében kész feláldozni népszerűségét a kancellár. Erről ő maga beszélt egy konferencián. Friedrich Merz szerint a demográfiai változásokhoz való alkalmazkodás érdekében a munkavállalók és a munkáltatók által fizetett nyugdíjjárulékokat átmenetileg emelni kell. Ugyanakkor a kormányfő nehéz politikai helyzetben van. Munkavégi miniszter tegnap lemondott, ami tovább növelte a bizonytalanságot a kormánykoalícióban. Merz kabinetjét az elmúlt hónapban elszenvedett tartományi választási vereségek is meggyengítették. Felújítja a kormány a Budapest-Vác vasútvonalat, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A projekthez szükséges 174 milliárd forint forrást a Baross Gábor vasútfejlesztési tervből finanszírozzák. A kormány kiemelt beruházásnak nyilvánította a vasútvonal felújítását. Vitézi Dávid szerint a vonal fejlesztését nem lehet tovább halasztani, mert az érintett településekről egyre többen ingáznak Budapestre. A beruházással a Rákospalota Újpest és Vác alsóváros közötti szakaszon számos fejlesztést végeznek el. A céljuk az, hogy óránként legalább 4 vonat legyen elérhető az elővárosból. Csak a Mi Hazánk jelöltjét Radetzky András választotta meg ma az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává. A Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Radetzky András egyetemi oktató, korábbi rádiós vezető megválasztására 189 igen, egy nem szavazat érkezett, tartózkodás nem volt. A döntéshozatal után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből, nekik új jelöltet kell majd állítaniuk. Felpattant az építőipar termelése augusztusban idehaza, 3 hónap visszaesés után a nyár utolsó hónapjában éves alapon 22, júliushoz képest 12%-kal nagyobb volt az építőipari termelés volumene.
2: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, gomoly felhők, főképp a középső ország részben fordulhatnak elő, esőre nem kell számítani. Az északi a szél több felé megélénkülhet. Délután 13 és 18, késő estére 4 és 9 fok lesz majd. A fővárosban 15 fok van.
2: Sporthírek a 94.2.
1: Visszatér az afrikai kontinensre a Forma 1, a helyszín Ruanda lesz. Az ország várhatóan 2030-tól csatlakozik a versenynaptárhoz. A fővárostól Kigalitól 40 kilométerre teljesen új versenypálya épül fel a következő években, így nem utcai, hanem állandó nyomvonal lesz. A király kategória több mint 30 év után tér vissza a kontinensre. A felmérések szerint Afrikában mintegy 100 millióan követik a Forma 1-et, a rajongók 60%-a pedig 35 év alatti. Szerződés hosszabbította a Dortmunddal Niko Kovács vezetőedző. Az 54 éves horvát szakember a megállapodás értelmében 2029. június 30-ig marad a poszton. A tréner 2025 elején vette át a Borussia irányítását, akkor a csapat a 11. helyen állt a bajnokságban. Végül a tréner vezetésével a Dortmund 4.-ként zárt a Bundesligában, és ezzel a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott, majd az elmúlt idényben második lett az élvonalban. Az együttes bár vereséggel kezdte a szezont, a német szuperkupát elvesztette, azóta viszont veretlen.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
1: 13 óra 12 perc van, egy rövid zene következik, és közben pedig már telefonon is keresem az Erste részvény stratégiáját. Vele fogunk beszélgetni a félidei tőzsdei állásokról.
3: Le Blanchant des cathédrales, le Tal de la Médicantique, la polyphonie de la Renaissance, les sucs de Jean-Sébastien Bach, la son et les folklores de tous les pays reflètent l'histoire de

0: fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: 13 óra 13 perc van, megnézzük a vonatúrsövegén. Köszöntöm Miró Józsefet, az Erste részvénystratégáját. Szervusz, mi a helyzet jelenleg?
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Ugye a nemzetközi piacokon azt láthatjuk, hogy egy enyhe emelkedés van, vagy legalábbis ami a DAX-ot illeti, 0,3%-kal értékelődik föl, a francia hekken a 1%-kal, a FTSE 100 0,6%-kal, de a teljes a Eurostox 50, ami ugye Európa vezető részvényeit fedi le, az gyakorlatilag stagnál, illetve egy nagyon pici mínuszban van, mínusz 5 pontban. Hát ehhez képest a BUX Index az 0,8%-kal emelkedik, ugye azért a múlt héten elég nagyot szánkázott lefelé, és az elsősorban ugye az OTP-nek volt köszönhető, ami különben most ma is egészen nagyot emelkedik, 2,3%-kal 42.590 forintra. De a forgalom az csökkent, tehát nem úgy értem, hogy csökken, hogy már tegnap is alacsonyabb volt, mint pénteken, és ma is, és hozzá kell tennem, vagy mint csütörtökön, és ma is, hát most fél időben ugye 13 milliárd az OTP forgalma, a teljes piaci forgalom az 15,7 milliárd forint, ami már nincs annyira messze a szokásos átlagtól. Fölötte van, tehát jó pár milliárd forinttal fölötte van a szokás ilyenkor megszokott értéknek, de már az eltérés az kisebb, mint az elmúlt napokban volt. A MOL az 1%-kal csökken, a Magyar Telekom az 2,4%-kal emelkedik 2590 forintra, és a Richter az pedig 10 forinttal csökkent 12.340 forintra.
1: Ma a hazai adat is érkezett még hozzá az építőiparnak a termeléséről. Összességében pozitív képet kaptunk?
2: Hát igen, ugye azt láthatjuk, hogy volt egy javulás, ezzel viszont azért csak, tehát hogy egy hó per hó 14%-os növekedés, év per év pedig majdnem 22%-os növekedést láthattunk augusztusban. De hát, hogyha az egész 9 hónapot, első 9 hónapot vizsgáljuk, hát akkor egy erős stagnálást kaptunk, egy 1%-os növekedést, és hát ugye itt augusztusban is nem arról szólt a történet, hogy rengeteg családi ház vagy lakóház épült, hanem az egyéb beruházások voltak azok, amik húzták az építőipari indexet. Tehát nem azt láthatjuk, hogy lakásipari boom húzta volna, tehát az továbbra is visszafogottnak tekinthető. Sőt, ott ugye csökkenés volt, majdnem 5%-kal esett vissza évperév alapon.
1: Beszélj még egy kicsit itt a délutáni órákról, mert mondjuk délután nyit a Wall Street. Mire számíthatunk ott a kereskedés, illetve délutánra összességében mi várható?
2: Hát ugye délután, illetve hát a határidős indexek alapján ugye azt lehet mondani, hogy összességében jelen pillanatban, hogyha itt ránézünk a piacra, akkor azt láthatjuk, hogy a Dow Jones az ugye emelkedéssel készül nyitni, mint egy 100 pontos értékben, ez olyan 2,1%-os emelkedés. Az S&P 500-ra kiegyensúlyozottabb, az inkább a stagnálás felé hajlik, egy nagyon kis mínuszt mutat, ilyen 1,1% körül, és hát ugye a Nasdaq 100 mini az, ami, és ugye a Nasdaqra, a nagyobb Nasdaqra utal, az, tehát a technológiai szektorra, az ugye közel, hát inkább azt mondanám, hogy 6%-kal csökken annál valamivel nagyobb mértékben. Ugye itt azért látni kell, hogy ugye Ázsiában is, azért a technológiai szektort, pláne Dél-Koreában, ahol ugye a Samsung és a SK Hynix viszi a prímet, azért eléggé megcsapkodták, és itt a mesterséges intelligencia körül azért van egy kis aggodalom az elmúlt időszakban. Úgyhogy valószínűleg ez is közrejátszik abban, hogy ugye a technológiai szektor az, ami most elsősorban nyomás alá került a tengeren túlon.
1: Meglátjuk majd akkor, mi lesz még a nap alatt. Miró Józsefnek, az Erste részmű stratégiájának. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Mi pedig megyünk tovább egy rövidke kis zenével, és utána már is a telefonvonal ég majd, mert hogy beszélgetünk az ingatlan piacról részletesen.

0: Monitor.
1: 13 óra 20 perc van, és ahogy ígértem, ingatlan piacról lesz majd szó. Fordult a kocka, már többen adnak el ingatlant, mint ahányan vennének. Erre fogunk beszélgetni, a vonat túlsó végén pedig köszöntöm Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértőjét. Szervusz!
2: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Szóval valóban így állunk? Többen adnak el ingatlant, mint ahányan vennének?
2: Egyelőre még nem biztos, hogy ez a helyzet, de hogyha kitekintünk, hogy mi várható a következő 12 hónapban, akkor minden bizonnyal ezzel szembesülhetnek, mind az eladók, mind pedig a vevők. Ennek hátterében az áll, hogy mi folyamatosan monitorozzuk a piacot. Stílszerűen itt a Monitor című műsorban erről be tudok számolni, hogy mindig a következő 12 hónapra vonatkozó lakossági várakozásokat monitorozzuk, és ebből az derül ki, hogy az ingatlan vásárlás tervezők aránya a felnőtt lakosságban 10%-ról 7%-ra csökkent, miközben az ingatlan eladás tervezők, vagy azok aránya, akik már most is árulnak ingatlant, 7%-ról 8%-ra nőtt. Ez azért érdekes, mert ilyen még nem nagyon volt, hogy ezzel találnák szembe magukat a piaci szereplők, hogy a lakásvásárlók számát meghaladhatja a lakásadók száma, és ez biztos, hogy egy fordulatot hozhat majd, aminek az előjeleit már most is látjuk a kereslet kínálatban, ennek pedig a tünetei azok lesznek az ingatlan piacon, hogy folyamatosan nő a kínálat, lassul a lakások áremelkedése, sőt néhol szerintem stagnálásba fog átváltani, és a vevők alkupozíciója erősödik, ennek az első jeleit már most is tapasztaljuk, illetve az értékesítési idők is hosszabbodhatnak.
1: Na most akkor, hogyha több a lakást vevő, lakást vásárló, mint a lakást eladó, akkor mondhatjuk azt, hogy vagy hát egyáltalán van ilyen szempontból egy kicsit hiány a piacon? Hogy látod?
2: Hát most leginkább vevőkből van hiány. Eladó lakásból nincs hiány. Amiből hiány van, az pont a vevőknek a problémás helyzetéből is kikövetkeztethető, tehát a megfizethető lakásokból van hiány. És ugye itt azért a lakásárak nem éppen olyan tempóban és olyan gazella gyorsasággal mozognak, mint ahogy napon belül például a tőzsdén is megfigyelhetjük. Hogyha elértek egy bizonyos árszintet, akkor onnan már korrekció vagy árcsökkenés csak nagyon nehezen, nagyon lomhán nagyon lassan történik. Jól példázza ezt például az ingatlan.com lakásárindexe is, amit már 2023 ősze óta havi szinten publikálunk, és egészen 2016 második negyedévéig visszamenőleg méri a lakások árváltozását, és abból egyértelműen látszik, hogy még azokban az időszakokban is, például a Covid idején, vagy a 2023-as ingatlanpiaci szempontból nem túlságosan fényes év időszaka alatt, vagy ezt követő néhány hónapban nagyon-nagyon lassan korrigáltak az árak, és amikor átcsökkenés történt, adott esetben a pozitív előjelű árváltozás mínuszba fordult, az is sokkal kisebb mértékű volt. Mondok erre egy jó példát, szeptemberben a főváros behúzta a satúféket, ez azt jelenti, hogy már második hónapja csökkentek a lakásárak, miközben az éves drágulás tempója 3,3%-ra mérséklődött, mindezt úgy, hogy néhány hónappal, vagy egy évvel ezt megelőzően, 2025 novemberében még 24%-os volt az éves áremelkedés üteme. És ez az éves idén szeptemberi fővárosi 3%-os drágulás, ez kisebb, mint amit 2025 februárjában mértünk, amikor 4%-ot is meghaladó mértékű volt a lakásdrágulás üteme egyetlen egy hónap alatt. Tehát Ez jól szemlélteti azt, hogy egy hónap alatt nagyobb volt az áraknak az emelkedése az ingatlanpiacon, mint az elmúlt egy évben. És amikor negatívba fordul át az árváltozás mutatója, akkor az ilyen 0,5%, 0,1%, 0,2%-os havi árcsökkenés jelent, amivel azért a vevők nincsenek kisegítve, tehát ez nem azt jelenti, hogy az 50 négyzetméteres panelokat most már nem 70-75 millió forintért tudnák megvenni a fővárosban, hanem mondjuk 30-40 millióért, mert valószínűleg ezekre az árszintekre a lakáspiac már soha nem fog visszatérni.
1: Most jelenleg milyen helyzet az árak tekintetében, hogy állunk, akár itt a fővárosban, akár itt a nagyobb vidéki településeken?
2: Az a paradox helyzet mutatkozik, hogy a kínálat folyamatosan bővül, országos szinten is 12%-kal több eladó lakásból válogatnak a vevők, mint egy évvel ezelőtt, és az árak emelkedése is lassul, de hogyha most a budapesti ingatlanárakat vesszük górcső alá, akkor abból az a kép rajzolódhat elénk, hogy most már nem mondjuk 2 millió forintba kerül az 5. kerületben egy négyzetméternyi lakás a használt lakások piacán, hanem 1 millió 990 ezer forintba, ami mondjuk egy 50 négyzetméteres lakás esetében 2,5 millió forintos árengedményt jelent mondjuk a korábbi 100 milliós ingatlan árszinthez képest. Tehát ez ettől még nem fog nagyon megmozdulni és lendületbe jönni a keresleti oldal. De ellenben a fővárosban azért az beszédes, hogy a belvárosi 1,8-1,9-2 milliós négyzetméter árszinthez képest a külső kerületekben 1,1 vagy 1,2 millió forintért, vagy van, ahol 1 millió forintos négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni. Ez egyébként rávilágít arra a strukturális átalakulásra, amin keresztül megy az ingatlanpiac, és egyébként ezt már a lakáspolitika is kihívásként azonosította, hogyha ilyen nagy különbségek mutatkoznak bizonyos lokációk ingatlan árszintjei között, az a vevőket is az olcsóbb területek irányába tereli. Ugye ez az, amit a főváros agglomerációs költözési irányvonulatban láthatunk, de ez most már nem csak a Budapest és Pest megye sajátja, hanem az olyan 100-300 ezeres lélekszámú nagyvárosokban is egyértelműen megfigyelhető, mint Miskolc, Debrecen, Szeged, Győr, vagy éppen Székesfehérvár, vagy Pécs, hogy a magas nagyvárosi árszinteket már egyre kevesebb vevő hajlandó megfizetni, és inkább az agglomerációs övezetekben keresnek maguknak új otthont, aminek az is az eredménye, hogy vannak azért költség, akár pénzben csak közvetetten jelentkező költségei, hiszen az ingázás, a benzinköltségek, vagy az üzemanyagköltségek, ezek mind-mind tulajdonképpen a lakhatási kérdéssel összefüggő kiadásokká nővik ki magukat, és sok esetben várostervezési, közműellátási kihívásokat jelentenek. Tehát ez egy nagyon érdekes átalakulás, ami a szemünk előtt zajlik a piacon, és ennek is a gyökere az az, hogy szám szerint van elég eladó lakás a piacon, na de megfizethető lakásból annál kevesebb. És ez egy hiánycikk a jelenlegi lakáskínálatban.
1: Jelenleg most a piacon venni, vagy inkább eladni jobb?
2: Korábban, tehát a tavaly őszi lendület idején, ami az utolsó ilyen nagy hullámot indította az ingatlan piacon, tavaly szeptemberben indult az otthonstart program, akkor még egyértelműen az eladók diktálták a tempót, de a kereslet lendületvesztésével párhuzamosan fokozatosan a vevők kerültek nyerekbe. Ezt látjuk az eladási idők lassulásán is. Budapesten és a nagyobb városokban, de most a fővárosra koncentrálnék, 40 napról 80 napra nőtt az átlagos értékesítési idő, illetve a vásárlók alkupozíciója is erősödött. A korábbi 1,5%-ról már 3-4%-ot tudnak átlagosan alkudni a vevők, és ugye ez átlagos alkupozíció, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy jó minőségű, energiahatékony, felújított vagy újszerű ingatlannál az alkumértéke továbbra is minimális az utolsó ismert hirdetési árhoz képest, hogyha a tranzakciós árakkal hasonlítjuk össze, amin az ügylet végbe ment. Viszont a többi ingatlannál ez a 3-4%-os átlagérték azt is magában hordozhatja, hogy akár 10-15%-ot is tud alkudni egy vevő, hogyha az adott ingatlan nem éppen jó helyen van, vagy nem olyan jó minőségű, vagy az eladó is motivált az eladásra. És azt ne felejtsük el, hogy ezek a szerepek, hogy az eladók, vagy eladni, vagy venni célszerű, vagy jobb-e ezen a piacon, sokszor nem szétválaszthatóak, hiszen 10 emberből 9 saját tulajdoni ingatlanban lakik, ezért a legtöbb eladó azért adja el az ingatlanát, hogy ő is tovább költözhessen. Tehát ez egy olyan láncolatokat tud beindítani a piacon, hogyha sikerül egy eladás, ami önmagában élénkülést hozhatna, viszont ez fordítva is igaz. Amikor egyre kevesebb a vevő, akkor az lehet, hogy másoknak a továbbköltözését, vagy ingatlan eladását is korlátozhatja, vagy szűkítheti a lehetőségeket.
1: No, hát akkor meglátjuk, hogy még az elkövetkezendő időszakok mit hoznak az ingatlanpiacon. Badog Lászlónak, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének köszönöm ezt a beszélgetést, további szép napot és jó munkát kívánok.
2: Köszönöm szépen, viszont kívánok.
1: A kedves hallgatóknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Nem sokkal múlt 13:30, át is adom itt a terepet. Az elmúlt órákat Kecsüri Hárton hallották, én voltam itt a műsorvezető, a híreket Kovács Gergő állította össze, de már itt ül a stúdióban Németh László hírszerkesztő kollégám, aki mondja a legfrisebb információkat. Rövid reklámszünet, és folytatjuk hamarosan.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: 1:30, jó napot kívánok, Németh László vagyok, a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Németország legalább 30 éves késésben van a nyugdíjrendszer átalakításával, a szükséges reformok érdekében kész feláldozni népszerűségét a kancellár. Erről ő maga beszélt egy konferencián. Friedrich Merz szerint a demográfiai változásokhoz való alkalmazkodás érdekében a munkavállalók és a munkáltatók által fizetett nyugdíjjárulékokat átmenetileg emelni kell. Ugyanakkor a kormányfő nehéz politikai helyzetben van. Munkaügyi minisztere tegnap lemondott, ami tovább növelte a bizonytalanságot a kormánykoalícióban. Felújítja a kormány a Budapest-Vác vasútvonalat, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A projekthez szükséges 174 milliárd forint forrást a Baross Gábor vasútfejlesztési tervből finanszírozzák. A kormány kiemelt beruházásnak nyilvánította a vonal felújítását. Vitézi Dávid szerint a fejlesztést nem lehet tovább elhalasztani, mert az érintett településekről egyre többen ingáznak Budapestre. A beruházással a Rákospalota, Újpest és a Vác alsóváros közötti szakaszokon számos fejlesztést végeznek el. A céljuk az, hogy óránként legalább 4 vonat legyen elérhető az elővárosból. 80 milliárd forintért épít autópályát Észak-Macedóniában a Duna Aszfalt és a Strabag. A projektet részben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank finanszírozza, amely 110 millió eurós hitelkeretet nyújt. Az Európai Unió pedig a nyugat-balkáni beruházási kereten keresztül mintegy 20 millió euró visszanemtérítendő támogatással járul hozzá a beruházáshoz. Megválasztotta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét az országgyűlés. Mindhárom elnök helyettesre 130 képviselő szavazott, nemmel szavazó és tartózkodó képviselő nem volt. Ötvös Károly lesz a közpénzügyi, Gellért Károly Árpád a vádemelésért felelős, Terhes Tibor Dávid pedig a fellebbviteli elnök helyettes. Lezárult a Magyarország elleni uniós kondicionalitási eljárást, így 4,2 milliárd eurós forrás szabadul fel, és újra elérhető az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte a döntést.
1: Tőzsdehírek.
0: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os erősödés mellett 144.291 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 17 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,2%-os mínuszban 4.918 forinton, az OTP 2,4%-os pluszban 42.650 forinton áll. A Richter 1%-kal került lejjebb 12.360 forintra, a Magyar Telekom 2,5%-kal erősödött 2.594 forintig. A Bitcoin 2%-os pluszban 83.362 dolláron és 47 centen elérhető, az Ethereumot 2,4%-os erősödés mellett 2502 dollárért és 56 centért lehet megvásárolni. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 99 fillér, egy amerikai dollár 325 forint 34 fillér, egy svájci frank 390 forint és 73 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 6%, a frankfurti DAX 3%-kal erősödik. Párizsban a CAC 40 1%-kal került feljebb, akár csak a madridi IBEX mutatója. A milánói börze 3%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordónként 1,8%-kal csökken, 92 dollár 5 centen áll. A Brent jegyzési ára hordónként 1,7%-os mínuszban 104 dollár 91 centen. Egy uncia aranyért egyelőre 4%-os erősödés mellett 4207 dollárt és 80 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig napos időnk lesz, gomoly felhők főleg a középső ország részben fordulhatnak elő. Esőre nem kell számítani, a szél viszont megélénkül, a hőmérséklet estig 13 és 18 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Film.
1: Gárdos Péter Szamárköhögés című filmjének zárt körű vetítésével indul október 15-én az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 56-70 1956 filmre írva című fesztivál a Corvin moziban. Az 56 Films és a Budapest Film az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából háromnapos filmfesztivált rendez október 16-a és 18-a között a Corvin moziban, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban mások mellett olyan rendezők alkotásait láthatják a nézők, mint Simó Sándor, Ember Judit, Sándor Pál, Almási Tamás, Makkároly, Schiffer Pál, Pignicki Réka vagy Szász Attila. A filmek után, amelyek közül többet is restaurált kópiáról vetítenek, alkotók, szereplők, történészek, szakemberek bevonásával közönségtalálkozókat tartanak a Memory projekt keretein belül, a Hazatérők című blokk után pedig a 1956-os túlélőkkel is beszélgethetnek az érdeklődők. A nyitófilm Gárdos Péter 1987-es kultikus alkotása lesz, amely 8 fontos szakmai elismerést és díjat is nyert magyar és nemzetközi filmfesztiválokon. A megnyitó részt vesz a rendező Gárdos Péter, valamint a főszereplők közül néhányan beszédet mond Jánosi Katalin Nagy Imre unokája, Karácsony Gergely főpolgármester, Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, valamint Caroline Savage, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Az est folyamán megnyílik az Egyesült Államok nagykövetség által összeállított az Operation Safe Haven történetét bemutató fotókiállítás is, amely a fesztivál alatt megtekinthető lesz. Az Operation Safe Haven egy amerikai humanitárius program volt, amelyet Eisenhower amerikai elnök indított el az 1956-os magyar forradalom után a szovjet elnyomás elől menekülő magyarok megsegítésére és befogadására. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka dokumentumfilm rendező és producer, az 56 Films társ alapítója, akinek szülei az 1956-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét, alapítója annak a vizuális archívumnak is, amelynek célja a nyugatra emigrált magyarok élettörténeteinek megörökítése. A Memory Projectben legalább 150 külföldön élő magyar menekülttel készített interjút.
2: Színház. Barta Boróka, a Figura Stúdió Színház művésze nyerte idén a Kaszás Attila díjat. A társulatról, a szeptember 17-i díjátadóról és Kaszás Attila örökségéről a Gyergyó Szentmiklósi színésznőt hallják.
3: Megmondom őszintén, hogy olyan gyorsan történtek az események aznap, hogy sok mindent fel sem fogtam, hanem megint ilyen ösztönösen pörögtek a dolgok. Azelőtt este előadást játszottam még itthon Gyergyó Szentmiklóson 16-án, másnap mentem repülővel Budapestre, úgyhogy épp annyi időm volt, hogy leszálljak a repülőről, felüljek a buszra, bemenjek a belvárosba, átöltözzek, igyak egy kávét, és elérjek a díjátadóra. Úgyhogy nagyon jó érzés volt, nagyon jó esett. Persze izgultam, nem tudtam, hogy pontosan mire számítsak. Még a repülőn gondolkodtam, hogy úristen, ha én kapom ezt a díjat, akkor most mit kell mondani, vagy mit kell csinálni. Ki is találtam egy pár mondatot, aztán, ahogy felmentem a színpadra, mikor kimondták a nevem, az egészet elfelejtettem, és improvizáltam. Nagy élmény volt mindenképp. Tulajdonképpen a Figura Stúdió Színház az egyetlen olyan Erdélyben működő, de talán egész Romániában működő színház, aminek az alapító okiratában az van beírva, hogy kísérleti színház. Na most innen indult ki az egész, tehát a színháznak létezése, a működése, ugye amit még a 80-as években Bocsárdi László alapított, még vegyészmérnökként, aztán rendező lett belőle, és az itt élő fiatal értelmiség volt a tagja ennek az elején még amatőr színháznak, aztán a 90-es évek elején profi társulattá alakult, és folyamatosan változott, megújult ez a társulat, ez a színház. Mindig újabb és újabb színészek érkeztek, és természetesen mai napig is nagyon fontos nekünk, hogy kísérletezzünk, de figyelembe kell vennünk azt, hogy kisvárosban élünk, és hogy így a közönségnek az igényét is, hogy nekik mire van szükségük. Közel 10 éve kialakult egy olyan csapat, akik együtt vagyunk, és folyamatosan együtt dolgozunk, kevesen vagyunk. Annyira összekovácsolódtunk, annyira egy húron pendül az egész társulat. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne tiszteljük egymás munkáját, az egymás tehetségét. Arra vagyunk utalva, hogy folyamatosan figyeljünk egymásra, és valószínű, hogy ez a fajta mentalitás, és ez a fajta létezés a társulatban hozta meg nekem ezt a kaszásat, Attila díjat, aminek nagyon örülök, és nagyon nagy megtiszteltetés.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Különleges állatok és megfigyelésük. Óriás moha állatok a Tiszatóban. Kevesen tudják, hogy a moha állatok 80-90 édesvízi fajai közül 8 hazánkban is megtalálható. Egyet, az óriás moha állatot először 2011-ben figyelték meg a Ráckevei Dunág alsó szakaszán, de a közelmúltban a Tiszatóban is megtelepedett. A jövevényfajnak számító óriási moha állat nyáron a partmenti nálosokban egyre nagyobb számban jelenik meg, és jelenleg természetes ellensége nem ismert. A faj közel 40 cm átmérőjű, gömbölyű, szivacsos testével rendkívül bizarr látvány. Az óriás moha állatot 30-50 cm-rel a víz alatt a nádszálakba kapaszkodva találhatjuk meg. Minden egyed hímnős, így a telepek gyarapodása ivartalanul az egyedek bimbózásával történik. A szaporodás során a fiatal egyedek rendkívül gyorsan válnak az anyaállathoz hasonlóvá, amelyek évről évre rendkívül nagy számban képesek túlélő képleteket létrehozni, ezért irtásuk szinte lehetetlen. Díszes tarkalepkerajzás a Szatmár-Beregi Liget erdőben. Bár nem annyira látványos, mint például egy tiszavirágzás, ám Kömörő és Fülest környéki erdőkben kellemes élményt lehet megfigyelésük. Erdei tisztásokon, nyiladékokon repülnek, nagyméretűek, könnyen felismerhetőek. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság működési területén, a Szatmár-Beregi sík, keményfaliget erdeiben, kocsányos tölgyeseiben májusban van a rajzási időszak. Elsősorban keményfás ligeterdők és üde, napsütötte erdőszegélyek környékén figyelhetünk fel a lepkefaj élénk színezetére és impozáns megjelenésére.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 14 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Egy párizsi külvárosi középiskola előtt csatlakozott a francia diákok tiltakozásához Greta Thunberg. A tanul

0: Diák szervezetek szerint a legtöbb egyetemet elfoglalták vagy bezárták szolidaritásul a középiskolások demonstrációjával. A kormány szerint a felsőoktatási intézmények 35%-ában vannak megmozdulások. Házkutatást tartottak Ilhan Omar, minnesotai demokrata képviselő washingtoni otthonában az amerikai szövetségi hatóságok. A BBC tudósítása szerint az akciót Omar és pártja politikai megfélemlítésnek minősítette, amelynek célja a félidős választások befolyásolása. A kongresszus jelenleg nem ülésezik, és egyelőre nem tisztázott, hogy Omar a helyszínen tartózkodott-e. A szomáliai születésű demokrata párti képviselő Donald Trump elnök egyik legélesebb és leghangosabb kritikusa. Feloldotta a rendőrség a Nürnbergi repülőtéren elrendelt biztonsági intézkedéseket, miután egy korfulor érkező utasszállító repülőgép miatt feltételezett légi vészhelyzetet jelentettek. A hatóságok közlése szerint a helyszíni vizsgálatok nem tártak fel veszélyt, a repülőgép biztonságosan leszállt, az utasok és a személyzet pedig nem sérült meg. A hatóságok vizsgálják a riasztás okát. Hírügynökségi értesülések szerint a gépet német légtérben Eurofighter harci repülőgépek kísérték. Oroszország folytatja a tárgyalásokat egy esetleges energetikai fegyverszünetről, de új fejlemény egyelőre nem történt az ügyben. Ezt a Kreml szóvivője mondta Moszkvában. Dmitrij Peszkov az orosz-amerikai dízelszállítási megállapodást a kétoldalú együttműködés kölcsönösen előnyös elemének nevezte, hozzátéve, hogy ez nem áll közvetlen kapcsolatban Moszkva Ukrajnára vonatkozó álláspontjával.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os erősödés mellett 144.227 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 18 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,5%-kal került lejjebb 4.900 forintra, az OTP 2,5%-os pluszban 42.680 forinton, a Richter 2,1%-os erősödés mellett 12.380 forinton áll, a Magyar Telekom 2,4%-kal jött feljebb, és 2.590 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bitcoin 1,8%-kal drágult, 83.203 dollárnál és 59 centnél tart a kurzus. Az Ethereumot 2,2%-os pluszban jegyzik 2498 dolláron és 14 centen. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forintba és 39 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 325 forintot és 66 fillért, egy svájci frankért 391 forintot és 43 fillért kell fizetni. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zlotyi 83 forintba és 23 fillérbe kerül, a cseh korona jegyzési ára 14 forint és 95 fillér. Egy angol font 431 forintba és 35 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nyugat-Európában optimista a hangulat, a londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 3-tized, a párizsi CAC 2%-kal erősödik, Milánó 0,5%-kal, Madrid 2%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordónként 92 dollár 60 centért jegyezhető 1,2%-os pluszban, a Brent jegyzési ára hordónként 105 dollár 16 cent. Egy uncia aranyért 0,5%-os pluszban 4209 dollárt és 80 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig napos időnk lesz gomoly felhőkkel, ezek nagyrészt estére feloszlanak, a hőmérséklet éjszaka 0 és plusz 6 fok között alakul, holnap napközben 13 és 19 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Ma szerintem egy nagyon izgalmas bemutatóról fogunk beszélgetni. Kecskés D. Balázs barátom nincs a szövegeket felhasználván írt egy oratóriumot, és ennek lesz az ős bemutatója február 5-én a Vigadóban. Itt ül velem maga a zeneszerző Kecskés D. Balázs és az est karmester Dubocki Gergő. Szervusztok, és köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük.
1: Ez mindig nagyon izgalmas, az, hogy szakrális témát földolgozni egy olyan alapanyagra, vagy olyan alapanyagot felhasználván, ami nem biztos, hogy erre született. Például Nietzsche pont az ellenkező, az ellenkező narratívát indította el a 20. század elején, vagy a 19. század végén. Isten meghalt, ugye? Elég csak annyit mondani.
2: Hát igen, szóval talán nehezen lehetett volna olyan filozófus találni, aki ennyire az ellentéte bizonyos értelemben annak, amiről egy oratórium, egy szakrális műfaj hagyományos értelemben szólna. De mégis én úgy éreztem, hogy ugye Nietzsche, aki a tulajdonképpen a nagy ateista filozófus, az első, aki eszébe jut mindenkinek az Isten halott mondatnak a szerzője, és még számtalan másnak a megálmodója. Az egész 20. század óriási hatástevő filozófus. Én nekem mégis ez jutott eszembe, hogy erről jó lenne egy szakrális kisugárzású darabot írni.
1: Miért?
2: Az eredeti ötlet onnan jött nekem, hogy a német requiem, Brahms német requiemjét tanulmányoztam, tanítottam, ami ugye a 19. században íródott darab, a szövege bibliai szövegekre készült, ugye a Brahms műnek. És ugyanakkor maga a darabnak az üzenete az egyáltalán nem szakrális, hanem inkább az életben maradottakról szól, mint sem a halottról, aki meghalt. Tehát nem a halott lelki üdvéről szól, hanem az életben maradottaknak a vigasztalásáról. Tehát egy profán üzenete van bizonyos értelemben, és ezt úgy éri el, hogy a librettót is úgy alakítja, hogy a bibliai szövegeket sokszor úgy helyezi egymás mellé, teljesen új jelentéseket generálnak. És ezt akartam megfordítani, hogy hogyan lehetne ennek valahogy a kifordítását megcsinálni manapság, hogy milyen szövegre lehetne írni egy oratóriumot, aminek van egy szakrális kisugárzása, és ami húsba vágó releváns szöveg. És így jutottam el Nietzschéhez, aki szerintem sokkal mélyebb hatással van a mai korra, mint ahogyan akár csak azok is ezt elismerik, vagy észreveszik, akik nem olvasták. Tehát ez mindannyiunkra hat a Nietzsche. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy például az Übermensch gondolat, ami egyáltalán nem csak azt jelenti, amit ugye sokszor hozzákötnek, hanem azt is, hogy bármire képesek vagyunk bizonyos értelemben.
1: Mm. És ebben egyébként volt ebben valami vagy van ebben valami Dafke gesztus is, hogy egy ilyen meglepetést okozó szándék, hogy akkor egy szakrális műfajt egy ilyen szöveggel töltesz meg?
2: Hát én nagyon-nagyon szeretem, és örömmel lelem azokban, amikor így összeütköznek bizonyos szövegek. Igen. Tehát, hogy amikor egy ilyen Nietzsche szöveg mellé oda tud kerülni a passió, az nekem egy nagyon izgalmas. Tehát, hogy abszolút a meghökkentésnek, a kizökkentésnek, az elgondolkodtatásnak a célja az ott volt bennem. Abszolút, igen.
1: És volt valami olyan szándékod is, vagy olyan szándéka is, aminek, hogy rólunk szóljon azokról az emberekről, akik ugye itt vagyunk ebben egy kvázi istentelen korban, és hogy élünk, mi milyen kapaszkodókat tudunk használni a mindennapi életünk, az egyáltalán tudunk-e valami felsőbbrendű projekthez kapcsolódni. Egyébként ugye nem olyan régen olvastam, vagy láttam egy podcastet, ahol azt mondta egy ilyen társadalomkutató, hogy az emberek többsége boldogabb akkor, hogyha egy ilyen nagyobb projekthez tud kapcsolódni, legyen ez akár szakrális, vagy istenhit, vagy akár bármilyen projekt, akár egy ilyen cégprojekt is, hogy lebutítsuk a dolgokat.
2: Hát még ehhez egy mondatot mondanék, hogy pontosan erről a projektről szól a Nietzsének a filozófiája, és ezért is választottam őt. Tehát, hogy valahol ő annak a filozófusa, aki kimondja, hogy mi annak a következménye, hogyha már nincsenek azok az összefüggések, az összefüggésrendszer, amiben az emberek értelmezték magukat ugye nagyon sokáig. Tehát ugye az a példázat, ami ennek a műnek az alapját alkotja, ez a vidám tudománynak a vidám tudományban található, az őrült példázata, az őrült, aki a fejéhez vágja a tömegnek, hogy tulajdonképpen megöltük Istent, és ti is ebben részesek vagytok, és már nem tudjuk, hogy merre van a lent, és merre van a fent, és hogy tulajdonképpen az eleve adott keretek megszűntek, és hogy ennek beláthatatlan következményei lesznek. És ezért gondoltam, hogy ez nagyon passzol, mert tényleg egy ilyen posztreligiózus állapotban vagyunk bizonyos értelemben, és ennek a megragadását akartam valahogy megmutatni. Tehát egy ilyen posztreligiózus nagy tablót akartam csinálni, és azt mondom, hogy Nietzsében kulcs fontosságú.
1: Gergő, te szellemileg hogyan tudsz kapcsolódni az elhangzottakhoz, lévén, hogy te is filozofisztikus alkat vagy, ugye? Alapvetően.
3: Hát annyiban egészíteném ki ezt a szövegről való beszélgetést, hogy tényleg a Márk evangélium idézetek kontextusba teszik a Nietzsche szövegeket, és emiatt a kontraszt miatt sokkal erősebben hatnak, működnek. Szóval egy olyan hozzáférést ad a ma emberének ehhez a témához, amit nem biztos, hogy ugyanígy el lehet érni. Tehát nekem az a, ugye még nem hangzott el a mű, tehát hogy mi most fogjuk majd elkezdeni próbálni, de a partitúrát olvasva meg egy picit a szövegeknek utána nézve azt látom, hogy azért ez egy mindenképpen egy eredeti és egy új valami, amire nagyon nagy szükségünk van. Tehát most itt elhangzott, hogy posztreligiózus, meg istentelenkor, meg ilyesmi, de az ugye ez közhely, hogy annyira fölgyorsult a világ és a körülöttünk levő események sora, hogy azt az ember már nem alkalmas követni. Tehát egy olyan permanens feszültségben élünk emiatt, mert nem erre a sebességre vagyunk teremtve, hogy valamire szükség van, amivel vissza tudunk találni önmagunkhoz, és hogy akkor ezt hogy fogalmazzuk meg, illetve hogyan találjuk meg magunkban a már megölt Istent, hogy példázatnál maradjunk, az egy aktuális kérdés. És hát Balázsnak a zenéje, amennyire láttam a Kotta alapján, azért ennek elég a mélyírás. Szóval nagyon kíváncsi vagyok.
1: Az mit jelent, hogy a mélyírás? Milyen zenei eszközöket használsz arra, hogy a mélyírás?
2: Ez egy mind szövegében, mind zenei világában több rétegből álló mű, tehát ugye, ahogy szóba került, ugye alapvetően és már Gergő is említette, hogy a Nietzsche szövegek mellett helyet kapnak benne a Passió, Márk evangéliumából származó mondatok, sőt a végén egy Pilinszky vers is megszólal. Tehát, hogy maga a szövegkönyv is már egy ilyen több összetevőből, több rétegből álló képződmény, és ezt zeneileg is próbálom megragadni, tehát én azt gondolom, hogy azzal is egy kicsit megpróbálom megragadni a kort, vagy amiben élünk azt az állapotot, hogy ezt az ilyen nagyon sok rétegű, sok szólamú világot próbálom zeneileg megragadni. Tehát vannak benne olyan rétegek, amik kimondottan utalnak mondjuk korábbi korokra, van benne egy olyan kollástétel, ahol mindenféle barokkos, meg klasszikus, meg mindenféle zenei anyagok egymásra torlódnak, van egy ilyen tétel is benne, de van benne olyan rész is, ahol kimondottan a populáris zenére történik allúzió vagy utalás.
1: Az milyen formában, hogyha nem spoiler?
2: Hát nem így a hangszerelésében, meg hangzásában. Ezek egyébként viszonylag rövid részek, de egyértelmű utalások. És van benne olyan is, ami meg a Passió szövegekhez kötődik, ami kimondottan egy ilyen minimalista is egy kicsit, tehát ez a szakrális minimalizmus, akár Árvó Pert is eszünkbe juthat, de Gergő érdekes, hogy a Schütz nevét említette, és az is tudok kapcsolni. Tehát egy ilyen szakrális dimenziója is van a dolognak. Tehát én azt gondolom, hogy az egy érvényes tehát számomra ez a mű olyan, mint egy nagy regény valószínűleg egy író számára, hogy megpróbál egy világot így megmutatni a maga teljességében. Nyilván ez sose lehetséges, tehát nem lehet egy világot belepakolni egy műbe, de annak az illúziáját akartam felkelteni ezzel a művel, hogy minden benne van, amit én gondolok a zenéről, meg amit érzek, hogy jelen van. Nyilván redukált formában, meg szűkített formában. És én az egyik meghatározó érzésnek a zenében is azt érzem, vagy azt tartom, hogy radikálisan sokféle, nagyon sokféle. Tehát, hogy nem lehet arról beszélni, hogy stílus teljesen egység, ami szerintem egy nagyon feltűnő dolog most.
3: Hát azért az egy kemény kérdés, hogy lehet azt elzenélni, hogy Isten halott. Szóval erre gondolok, amikor azt mondom, bevállalós, tehát hogy nem látom azt, hogy kompromisszumra törekedne, és ezek nehéz dolgok, tehát zeneileg megfogalmazhatóan ezeket valahogy megírni, és tényleg van egy hatalmas hagyománya, akár Schütz, akár Brahms, akár Bach, akár nem tudom, de még a Jenéi halotti szertartás, és aztán bejutott el nagyon sok minden, ami ilyen posztmodern módon elő-elő bukkan, utalásképp a műben, kapcsolódva ahhoz a hagyományhoz, amit a Passió történetében már eddig letettek az asztalra. Mindezt úgy, hogy egy mai kornak a gyermeke reflektál arra a környezetre, amiben élni kényszerül, és amiben valamilyen jövőképet kell alkotni. Szóval ez egy bátor dolog. Ehhez hozzászólni, merni. Erre gondolok.
1: Én is ezt gondolom.
3: Szóval ez miatt nagyon izgalmas, és persze nagy felelősség, és tényleg az, hogy rengetegféle eszköz látszik már most, ami ilyen virtuóz, ilyen palettáról így ide-oda, innen-onnan beemel, hogy akkor
1: Balázsnak ezt most akkor ezt csinálj, ami hogy elvisz a végletekig, én azt nagyon szeretem benne, és utána, hogy lehoz. Ez most egyedi pongyolán fogalmaztam,
3: de hát... De a radikális, de tulajdonképpen minden jó zene radikális kell, hogy legyen, szerintem, nem tudom, hogy talán ezzel nem vitatkozunk.
1: Hogy kell legyen
3: akár a komponálás, akár az előadásról szó. Szóval ez ilyen, én nem vagyok ezen nagyon finomkodó, óvatos interpretációknak a híve. Főleg most, amikor a egyszerűen a gesztus, ha nem elég erős, akkor nem megy át, mert annyira vastag az emberek páncélja bőre.
1: De úgy akkor hitelesnek is kell lennie.
3: Az a határ, tehát át kell ütni egy falat ahhoz, hogy meg tudja szólítani az ember a hallgatókat, és ehhez radikális gesztusok kellene.
1: Szerintem is tök izgalmas, amikor ilyen jellegű témát komoly zenében, vagy egyáltalán zenében, úgy klasszikus zenében fogalmaznak meg. Meg hát ugye van egy értelmiségi réteg, aki nem biztos, hogy járnak klasszikus zenei koncertekre, viszont olvasnak Nietzsét, jártasabbak az irodalomban, a színházban, a filozófiában, és ez tök érdekes, hogy ezt a kettőt így hogy lehet érvényesen minél több ember felé eljuttatni.
3: Igen, szerintem. Bocsánat, én mondhatom, hogy a Balázs az a fajta, ezek az eddigi tapasztalataim alapján az a fajta komponista, aki azért egy hallgathatóbb zenét ír, mint mondjuk egy ilyen sztereotíp, tehát a nem gyakran koncerte járó ember fejében, ami megjelenik a kortárs zenéről, az egy esetleg ijesztő dolog, de a Balázsnak a zenéje az nem ijesztő. Persze ez egy komoly vállalás, mert mit lehet azután csinálni, hogy az ember azt mondja, hogy Isten halott. De hát ez tulajdonképpen az alapkérdése az egész műnek. Nem? Tehát elmondod, hogy miért az a címe, ami?
1: Igen, és a következő kérdésem meg az, hogy mit lehet csinálni, úgyhogy fölvonok a lecke, Balázs.
2: Igen, tehát én ezzel a mondat, tehát ennek a mondatnak én nem is annyira az igazságtartalmát állítom, hanem inkább a következményeit vizsgálom. Tehát ez egy inkább egy körkép, vagy egy leírása egy állapotnak, mint sem egy ilyen kijelentése ennek a ténynek.
3: Kórkép.
2: Kórkép, igen, lehet ezzel szójátékkal élni. És a címe, hát a cím az onnan jön, ugye a megfeszített, az oratórium magyar címe, németül Derge Kreuzigte. Ugye Nietzsche élete utolsó éveit elborult elmével töltötte, és ebből az időből származnak levelei, amiket amiket írt, amiket felváltva vagy Dionysosként, vagy pedig a megfeszítettként nagy betűvel, ugye németül egyébként is nagy betűvel van, de ezt magyarul is nagy betűvel szokták folytatni, tehát a megfeszítettként írta alá. Ugye Nietzsche gondolkodásában egész életében valahogy harcolt tulajdonképpen a kereszténységgel ő magában is. Tehát, hogy ő azt gondolta, hogy az a fajta ókori, mondjuk görög világ, az neki egy sokkal életszerűbb, élettel telibb, természetesebb világ, és hogy az élet, ami akkor volt, az sokkal közelebb van a valódi élethez. Ugye Nietzsche esküdt ellensége volt mindennek, ami elnyomás, ami önmagadban, vagy ami egy ilyen visszafojtás, vagy ami egy ilyen hamis lelkiismeretből fakadó ilyen, nem is tudom, tehát hogy ő ellene volt annak, hogy valamiféle magasabb cél érdekében az életet ne éljük, vagy ilyesmit. Tehát hogy ő radikálisan nem transzcendens, hanem immanens, tehát ebben a világban gondolkodó volt. És éppen ezért Krisztussal hát nagyon nem tudott mit kezdeni, és sőt kimondottan hát nagyon sokféle dolgot mondott róla, de maga ezt a, tehát ami a kereszténység lett, hogy szerinte ez az elnyomottak vallása, a rabszolgák vallása, a gyengék vallása, azoké, akik ezzel becsapják önmagukat, hogy nem elég, hogy nem élik az életüket, hanem egy ilyen hazugságban élnek, vagy egy ilyen hamis vigasztalásban élnek, tehát hogy valahol ezek voltak a Nietzsche fejében, és ugyanakkor ezért nagyon érdekes, hogy ezt miért írta oda, tehát hogy neki Krisztus az végig ott volt egy ilyen viszonyítási pontként a fejében, és mivel ez az oratórium, ez ugye Nietzsche szövegek, nagy rész Nietzsche szövegek ből áll, viszont a passió is végigvonul benne, hiszen hát, hogy ne lehetne kombinálni az Isten halott mondatot azzal a történettel, amikor Istent valóban megöltük, ugye a kereszthalál által. Szóval, hogy a kettő, ennek a kettőségét akartam a címmel kifejezni, hogy a megfeszített, ugye, mint amit a Nietzsche is írt, meg a megfeszített, mint Krisztus, aki meghalt. És azt remélem, hogy ezt a szövegkönyvet olvasva, ezt a művet hallgatva, az emberek valahogy másként fognak rátekinteni erre a sokszor hallott történetre, ami akár a passió története, és egy kicsit reflektívebben meg több gondolat találnak hozzá ahhoz, hogy vajon önmaguk hogyan állnak mondjuk az Isten halott témával, hogy ő nekik mi a saját válaszuk erre.
1: És te, mint vallásos keresztény ember, hogy állsz ehhez? Mennyire túl sok vannak benne ezek a dolgok? Magaddal is meghasonultál-e, vagy hasonulsz-e folyamatosan magadban, amikor dolgozol? Én azt gondolnám, hogy igen, vagy kéne, vagy nem tudom, de lehet, hogy ez csak egy ilyen hülye feltevés.
2: Hát az biztos, hogy nem, én abszolút nem, tehát valahol ez egy teljesen belső igény volt, amikor ezt kitaláltam, sőt, tehát szinte azt mondom, hogy engem ez nagyon motivált minden szempontból, és én nem éreztem, hogy kimondottan meghasonulnék, de az biztos, hogy a saját kérdésem is ott vannak ebben a darabban, és az egész szövegkönyvben, hogy hát nyilván úgy is szerintem az ember felteszi ezt a kérdést, hogy mi is a helyzet a vallással, mi is a helyzet a hittel, mi is a helyzet Istennel, ha nem, mondjuk nem vallásos, hanem egyszerűen csak él, és valamennyire ismer a történelmet, és látja, hogy mi volt régebben, de úgy is felteszi, hogyha az. És szerintem az a világ, amiben élünk, az nem különbözik, az nem függ attól, hogy valaki vallásos-e vagy nem, hanem az ugyanaz a világ. És éppen ezért a kérdéseink is nagyon hasonlók. És éppen ezért éreztem. Tehát én egy releváns darabot akartam írni, nem pedig egy olyan darabot, amiben... Igen, tehát hogy tulajdonképpen ennek nincs köze az én állításaimhoz, ez inkább egy leírás, vagy egy elgondolkodás.
1: Ti ketten egyébként hasonlóan látjátok a világot? Meg gondolom most, hogy a darab kapcsán is beszélgettek. Azért rendszeresen meg találkozgattok ilyenkor, nyilván nem csak zenéről, hanem filozófiáról, életről, ezt mikor is beszélgettek.
3: És mi a kérdés?
1: Hogy hasonlóan látjátok-e a világot?
3: Ja.
1: Akár mondjuk Isten kérdése, Isten léte, nem léte?
3: Hát azt nem tudom, hogy mennyire hasonlóan, viszont tehát én nagyon sokat gondolkoztam, mióta elkezdtem foglalkozni ezzel a darabban, azon, hogy ezek a szövegek hogy vannak összeválogatva, és az, az nekem valamiért fontos, hogy a négy evangéliumból a Márkot választotta Balázs. Ugye ez volt az első, amit leírtak állítólag. De valahogy van egy olyan tisztasága, nem, talán az sem véletlen, hogy az Eszterházy is a Márkot dolgozta föl. Az egyszerű történet eszű 100 oldalban. Ezt azért tudom jobban, mert pont akkor írta a hét szót is, amikor ezt csinálta, meg az oratórium babulumot egyébként, amit szintén helyenként felismerni vélek a Balázs darabjában, ugye ez az ötvös Eszterházy közös oratórium, a Dadogó profétáról.
1: Mi is volt a címe?
3: Oratórium Balbulum.
1: Balbulum, igen.
3: Balbulum. Hát már Péter halála után mutatták be.
1: Láttam, Műpa.
3: Műpa, de Salzburgban mutatták meg, igen, de láttam. Igen, ja. Fantasztikus volt. Szóval, tehát az, amennyire után tudtam nézni, az egy elsősorban pogányoknak szóló írás volt. Tehát olyan megfogalmazások, és aztán később más evangéliumkos átvettek szöveget. Szóval ez ahogy a Nietzsche problematikus szövegeihez kapcsolódik, és az, hogy a mélyen hívő Pilinszkinek az apokrifből van egy részlet a végén, azért az egy olyan világlátás sejtett, ami azért nagyon tudok kapcsolódni. Bár nagyon sokat Balázs, amíg nem beszélgettünk, de itt én nagyon erős közös nevezőt érzek. Mm-hmm. Mert ez a fajta megkérdőlezés és a biztos pontnak a keresése az valóban kortól függetlenül minden embernek az életfeladata. És akkor mindenki máshogy találja ezt meg, de ilyen gondolkodókat segítségű hívni, és akkor erre valahogy reflektálni akaró, vagy ehhez valamilyen módon egy mondással hozzájáruló ambíció, az mindenképpen egy olyan dolog, ami hát bemutatásra, meghallgatásra, figyelemre, időre, szóval minden olyan energiára, meg kapacitásra érdemes, ami miatt az ember művészé válik, vagy azt akarja csinálni. Szóval én nyilván amúgy is szeretem a kortárs zenét, de ezek azok a vállalások, ami miatt igazi kalandá válik, hogy mit tudunk mondani esetleg annak, aki ezt meghallgatja.
0: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM.
4: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
5: Melyik a legjobb fotós mobil?
6: Biztonságos-e a felhő?
5: Kell okos óra a nagymamának?
6: Megzabolázhatóak a techóriások?
5: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
6: Melyik a világ legjobb tévéje?
5: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzs le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
8: Fél hárommal jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Jóvá hagyta az Európai Bizottság, hogy az OTP Bank felvásárolja az East Luminor Holdingot. A társaság az észtországi székhelyű Luminor Bank anyavállalata. A cégcsoport Észtország, Lettország és Litvánia egyik legjelentősebb kiskereskedelmi és vállalati banki szolgáltatója. A főpolgármester szerint népszavazással kellene majd dönteni az olimpia hazai megrendezéséről. Karácsony Gergely a Telexnek adott interjúban beszélt arról, hogy mindig is olimpia párti volt. A főpolgármester szerint ez egy nagyon nagy vállalás, de szerinte olimpiát nem azért rendezünk, hogy elköltsük az adófizetők pénzét valamire, ami nem térül meg, hanem hogy kihasználjuk, hogy Európa egyik legnagyobb sportinfrastruktúrájával rendelkező országa vagyunk. Karácsony szerint semmi nem tiltja, hogy más országokat is bevonjanak a rendezésbe. Oroszország folytatja a tárgyalásokat egy esetleges energetikai fegyverszünetről, de új fejlemény még nem történt az ügyben, ezt a Kreml szóvivője mondta Moszkvában. Dmitrij Peszkov az orosz-amerikai dízelszállítási megállapodást a kétoldalú együttműködés kölcsönösen előnyös elemének nevezte, hozzátéve, hogy ez nem áll közvetlen kapcsolatban Moszkva Ukrajnára vonatkozó álláspontjával. Feloldotta a rendőrség a Nürnbergi reptéren elrendelt biztonsági intézkedéseket, miután egy Korfuról érkező utasszállító repülőgép miatt feltételezett légi vészhelyzetet jelentettek. A hatóságok közlése szerint a helyszíni vizsgálatok nem tártak fel veszélyt, a repülőgép biztonságosan leszállt, az utasok és a személyzet nem sérült meg. A riasztásokat vizsgálják, hírügynökségi jelentések szerint a gépet német légtérben Eurofighter harci repülőgépek kísérték. 6,3%-kal csökkent éves alapon a BMW csoport jármű kiszállítása az idei harmadik negyedévben. A koncern világszerte 551 000 járművet adott el. Európában és Amerikában növekedést értek el. Az értékesítés mindkét területen 2,6%-kal nőtt. Ezzel szemben Kínában a kiszállítások 25%-kal 114 000 járműre estek vissza.
0: Tőzsde hírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,1%-os erősödés mellett 144.523 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 20 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 4.906 forinton forog 1,4%-os mínuszban, az OTP 2,9%-kal került feljebb 42.840 forintra. A Richter 2%-os pluszban 12.380 forinton áll, a Magyar Telekom 2,4%-os erősödés mellett 2.590 forintért elérhető a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 26 fillér, egy amerikai dollár 325 forint és 61 fillér, egy svájci frank 391 forint és 22 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 1,1%-kal erősödik, Milánó 2%-kal került feljebb, a párizsi CAC 40, illetve a madridi IBEX 1,1%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,6%-os mínuszban 92,25 dollár, a Brent jegyzési ára hordonként 104,71 dollár 1,8%-os csökkenéssel.
0: Időjárás jelentés.
8: Estig derült időnk lesz gomoly felhőkkel, amelyek aztán nagyrészt feloszlanak. Éjszaka változékony időnk lesz, a csapadék nem valószínű, hajnalban párásság, illetve köd is előfordulhat. A szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 0 és plusz 6, holnap napközben 13 és 19 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: És folytatjuk az Enyhe katarzist vendégeim, Dubocki Gergely karmester és Kecskés D. Balázs zeneszerző. Mit gondoltok egyébként, hogy mi a véleményetek, hogyha Istent kivesszük a képből, akkor milyen biztos pontok lehetnek? Jöhetnek szóba nekünk itt mostanában a 21. században. A művészet az lehet egy ilyen önkifejezés talán, de az is csak belőlünk jön. Lehet, hogy szükség van valami pontra, amihez viszonyítod magad, nem? Vagy nem tudom. Mik lehetnek ezek a biztos pontok, amikről te is beszéltél?
2: Jó nehéz kérdés.
3: Az egyértelmű, hogy a transzcendencia igénye vagy jelenléte az emberiséggel egyidős. Tehát ez mióta létezik ember, azóta ez van. Az, hogy ez pontosan hogy manifesztálódik, az koronként valamelyest változik. Vannak kicsit kevésbé kaotikus korok, meg kaotikusabb korok. Amennyire én érzem, mert ugye nem látok rá, mert nem 300 évvel arrébb vagyunk, ez most egy elég kaotikus kor. Legalábbis nagyon sokan megzizzennek.
1: Hanyatló kornak is nevezik
3: ezt. Dekadens. Nekem nekem is egy ilyen folyamatosan dekadencia érzésem van, de ilyen van, tehát ugye ciklusok vannak, és akkor egy ilyen időszakban különösen fontos, hogy valami olyan fogódzót találjunk, amivel az épelménket meg lehet őrizni, és mindenképpen a művészet egy ilyen természetesen. A vallás is egy ilyen. Én a művészeten keresztül tudok ehhez kapcsolódni jobban, de hát az a lényeg, hogy valamire mindenkinek szüksége van, mert különben nem nagyon lehet normális mederben tartani az életet, annyi ostobaság és inger közepette, ami minden nap ránk szúrdul. Nyilván az információs társadalom, stb. Tehát amit ilyenkor el lehet mondani, de ez szintén egy közhely, de az erre adott válasz, azt most kell megkeresni. Szóval igen, tehát a biztos pont az egy kérdőjel, igen, de én azt hiszem, hogy a művészeten keresztül azért erre lehet recepteket adni. Vagy legalább jó kérdéseket föltenni, amiből már el lehet indulni, mert az is egy nagy dolog.
2: Szerintem is, és sokszor nagyon, nagyon, nagyon hasonlónak érzem a magas művészet helyzetét a vallás helyzetéhez egy picit. De ez nem tudom, hogy ezt most lehet, hogy nem gondoltam át eléggé, de hogy...
1: Én is hasonlót érzek egyébként, de folytasd.
2: Igen, hogy van egy ilyen... A művészetben van egy ilyen szerintem, hogy az emberek nem is tudják, hogy mennyire szükségük lenne rá, vagy hogy mennyire... szükségük is lenne rá, de nem is biztos, hogy ez a jó szó, mert ugye a jó művészet, szerintem a művészetet nem lehet lemérni, hogy mennyit ér. Tehát nem lehet forintosítani, vagy dollárosítani, vagy eurósítani az értékét. És szerintem nagyon sokszor elfeledkezünk arról, hogy az életben vannak olyan dolgok, amik ilyenek. Tehát amiket nem lehet lemérni, nem lehet pénzé tenni. És ez egy olyan kor, ahol szerintem a nyugati társadalomban egész biztos, ahol a művészeteket elhanyagolják, nem értékelik annyira, és különösen a magas művészeteknél érzem azt, és nem is tudják, hogy ezzel mit veszítenek sokan. Nekem ez az érzésem, hogy azt veszítik el, hogy valami nagyon komoly dolgokhoz kapcsolódjanak, valami igazán mély élményben részesüljenek, amit tényleg nem lehet átváltani ilyen földi javakra. És én azért érzem egy kitüntetésnek, vagy az motivál engem nagyon művészként is, hogy ezzel foglalkozzak, hogy ennek ellenére, tehát ez egy hatalmas kiváltság, hogy az ember ezzel foglalkozhat, hogy tényleg a legkomolyabb, a legmélyebb kérdésekkel foglalkozhat bizonyos értelemben. És azt gondolom, hogy a vallás is, a hit is ilyen, hogy hogy nem lehet elmondani, hogy ez mennyit ér. És nem tudom pontosan, mi volt a kérdésed, de én ezt egyrészt nem tudom, én azt nem tudom elképzelni azt, hogy mondjuk nincs transzcendencia, vagy nincs, hogy ezt kiveszem a képletből, ezt én nem tudom elképzelni. És az biztos, hogy van az emberekben egy ilyen spiritualitás iránti éjség, ugye ezt kicsit így körbe is járom ebbe a darabba, hogy szerintem annak ellenére, hogy a formális vallásosság, vagy a vallásosság ugye egyáltalán biztos, hogy a nyugaton eléggé elhanyatlik, vagy eléggé visszaszorult, de a spirituális éjség az ott van az emberekben, és sokszor a lelkük valami van benne, ami úgy a hiányát érzik. Nem biztos, hogy arra vágynak, hogy legyenek vallásosak, de érzik, hogy valami nincs rendben, és valahogy ezt, azt hiszem, hogy ezt akartam kifejezni, hogy, és azt hiszem, hogy ez az egyetlen, mert hogyha most azt írtam volna, hogy minden rendben van, de mindenki milyen vallásos, akkor az nem lenne igaz, mert ez nem igaz. Vagy hogy tehát én alapvetően inkább ebből indulok ki, hogy mi az, ami van, és mi az emberben, ami éjség, ami hiány, ez van bennem, és a magas művészet is ilyen, hogy kell hozzá egyfajta lelki állapot, egyfajta olyan elmélyülés, ami szerintem hiányzik a mai korból, és ami viszont sokszor nem azoknak a hibája, akik ebben élnek, hát tényleg adottságokról beszélünk, tehát hogy szerintem ez akkor nagyon ellene van annak, hogy az ember elmélyüljön, és hogy tényleg fontos kérdéseket tegyen fel magának. Mm-hmm.
3: Azt jutott még eszembe, igen, láttad, hogy eszembe jutott valami, hogy amikor nem is tudom, hogy az Zarathustra kapcsán beszélgettünk, amikor szegedieket csináltam, az imidzsen szól az Zarathustrán. Amit ugye a Rihásra az a Nietzsche alapján írt meg szintén. Azok a szövegek egy olyan letűnt aranykor emberéről szólnak, ami már a múlté, az emléké. És több helyen felbukkan az, hogy sokkal több szálon kapcsolódott a transzcendenciával az emberiség ebben az ideális aranykorban, akár az Énok apokalipszis, tehát ez egy csomó olyan apokrif szöveg van, meg más szövegek, amik egy letűnt régi világról szólnak. Az Zarathustrában is vannak erre utalások persze, és most már csak egy híd maradt meg a hétből, ha jól emlékszem, hétből, amin a lelkek közlekednek. De ez most egy teljesen intuitív, az én személyes aszpolitikámnak a része, hogy biztos vagyok benne, hogy a zene volt az egyik híd. Mm-hmm. Tehát, hogy ez egy olyan erős kapcsolódási pont lehet, amin keresztül valamilyen módon az letűnt aranykornak a humánumát, az emberét, azt valamilyen módon, vagy az Istenét akár meg tudjuk pillantani, vagy valamilyen módon kapcsolódni tudunk hozzá. És itt derül ki nekem, hogy a Nietzsche sem lehet annyira messze, nem filozófusként mondom, hanem zenészként, ettől a témától egyrészt egész életében ezzel foglalkozott, másrészt meg nem véletlenül kötött ki az Zarathustránál, vagy írta az Exe Homo-ban, amiket írt meg egyáltalán, szóval, hogy talán nincs is olyan messze egymástól az Evangelium Passió és a Nietzsche szövege. De hát ez erre keresünk a választ szerintem majd februárban.
1: Hát valami transzcendens keresése, valami lényeges keresése, amire a Nietzsche azt gondolta, hogy nem a kereszténység a választ. Nem a kereszténység a megoldás.
3: Hát az értem az a szavak szintjén, mit írt le, csak most ha ezt átteszem egy másik fogalmi síkra, akkor kapcsolódik ahhoz, amit én gondolok a zenéről, hogy az egy olyan erős kommunikációs eszköz, ami tényleg alapjaiban az ember világ látását, meg az ember lényegét is meg tudja változtatni, vagy a világhoz való viszonyát. Nem véletlenül egy idő szintén a zene az emberiséggel. Szóval ez így egy nagyon, nagyon pontos kérdés szerintem, és ezért húsba vágó az a téma, amiben Balázs belevágott.
1: Uh-huh. Ugye pénteken mi találkoztunk, és egy kedélyesen sörözgettünk, meg beszélgettünk, és akkor így az már is este, nem éjszakában, nyilván szóba került a ciklikusság, tudod, hogy ez mindennek vagy ilyen ciklikus rendje, vagy változása. Most ez a mai felületes TikTok generáció információs társadalomban, a gyors információk világában élő egyén, aki nem képes elmélyülésre, most egy ilyen kort élünk, visszatalálhatunk még ide? Tehát ez a következő ciklus, amikor ez kimaxolódik, ez a felületesség, az életek ezen a felületes, ezen felületes megélése, akkor vissza tud még találni a magunkban nézéség és a mélyebb dolgok megéléséig?
2: Hát én szerintem azért nehéz ez a kérdés, mert az a fajta felületesség, amit említesz, meg az a fajta ilyen elmélyülésnek a nehézsége, az részben a környezetből fakad. Tehát én azt gondolom, hogy abból is fakad, hogy olyan technikai lehetőségek állnak, vagy olyan eszközök vannak a kezünkben, amik folyamatosan gátolnak ebben. A telefonunk például, meg egy csomó ilyen digitális eszköz, amik alapvetően, és persze ez inkább csak egy ilyen gondolat erről, mint nem vagyok szakértője, de hogy én azt látom, hogy ez nem az embereknek, ez nem azt váltja ki bennük, hogy elmélyültebbek legyenek, hanem inkább az, hogy kevésbé legyenek azok, hanem mindig kizökkenjenek, mindig egy új inger érje őket, és én azt gondolom, hogy ez egyre többen azt gondolják, hogy ez nem természetes. Tehát azok, akik akár ezeket az eszközöket megtervezik, még azok is kritikával vannak ez irányban. Tehát, hogy ezt el tudom kezdeni, hogy előbb-utóbb kicsit tudatosabban fogják az emberek mondjuk ezeket használni, és az valószínűleg annak lesz egyfajta jó hatása. Inkább azt mondanám, hogy az a nehéz, hogy az emberek folyamatosan tudatosan kell erre törekednie, hogy elmélyüljön, míg én azt képzelem, hogy régebben meg ez természetesebb volt. Tehát, hogy nem kellett állandóan arra törekedni, hogy ne térítsen el valami inger téged attól, amit, hanem egyszerűen benne élsz egy világba, eleve ugye a természet jobban körülvesz, akkor jobban elmélyülsz alapból. Tehát most ez tényleg egy kicsit egy ilyen közhely megint, de a városban szerintem nehezebb elmélyedni, vagy nehezebb ezt megtalálni. És ez egyszer hallottam egy ilyen szokásokról volt szó, hogy hogyan lehet új szokást kialakítani, és azt mondta az illető, aki beszélt elő, hogy változtass meg a környezetedet. Mert ha csak úgy eldöntöd, hogy akkor most nem fogsz valamit csinálni, az tök nehéz, de hogyha mondjuk kicseréled a, nem tudom, valamit megváltoztatod otthonodban, vagy egyszerűen nem hozod be az otthonodban, vagy kidobod a tévédet, nincsen ott, akkor könnyebb megcsinálni. Erről beszélek, hogy szerintem az a környezet, ami körülvesz minket, azt szerintem soha nem volt ennyire megterhelő, soha. És valószínűleg soha nem dolgozott semmi ennyire ellene annak, hogy az emberek el tudjanak mélyülni, mint most minden igazából. Tehát kész csoda, hogyha valaki manapság el tud mélyülni, szerintem valamiben, ezt akarom csak mondani.
3: Hol van már az idő, amikor a Bach kiszökkentette a koncentrálásból hogy is van egy ilyen anekdot, hogy az ablak előtt olyan égtelen zörgéssel haladt el egy szekér, hogy ő nem tudott utána koncentrálni, szóval kicsit más a világ. De élek a gyanú például, hogy 100 év múlva ezek a nekünk elviselhetetlen nehézségek eltörpülnek majd, vagy nem tudom, tehát hogy a 100 évvel későbbi embernek olyan kicsinek tűnnek majd.
1: Lehet, hogy akkor már nem is lesznek olyan értelem emberek, mint most, hanem félig meddig már, nem tudom, ilyen szerveink már.
3: Én szerintem a válasz a kérdésre az egyébként, hogy hosszú távon muszáj lesz megoldani ezt, mert különben az emberiségnek vége. Tudom, hogy ez ilyen patetikusan hangzik, de hogy a totális széthullásnak ez az alternatíva. Vagy megoldjuk, vagy valami választ találunk, vagy a nihil.
1: Igen, a következő szóval... beszélgetésem erről fog szólni, úgyhogy abban a beszélgetésben erre fogunk utalni.
3: Nem akartam volna eltúlozni, csak
1: nem, hát ez erről szól.
3: Eléggé így látom amúgy, tehát hogy nem lehet, tehát muszáj lesz a túlélés érdekében, muszáj lesz erre választ adni, persze.
1: Tehát valamilyen formában sokan mondják, vagy többen állítják, hogy a civilizációnk ilyen vagy olyan formában össze fog omlani. Ez most nem azt jelenti, hogy kihal az emberiség, és hogy meghal az utolsó ember, de hogy valamilyen formában ez a rendszer fenntarthatatlan, és összeomlik, ez szinte biztos.
3: Hát véges rendszerben végtelen növekedés.
1: Igen.
3: Nem nagyon lett.
2: Igen.
1: Ami, hogy lát az ember ilyenkor neki zenekarral próbálni, elmondja a zenekartagjának, hogy gyerekek, hogy érzitek, hogy itt miről van szó, hogy átérzitek, hogy itt az életünk végső kérdéseit öntötte formába a zeneszerző, vagy ilyenkor beszélgettek, vagy ez hogy szokott zajlani?
3: Nagyon függ attól, hogy mennyi idő van, milyen típusú darab, és hogy milyen társaság, milyen a viszony. Én a kevésbé beszélős vagyok, Tehát most nyilván azzal fogunk indulni, hogy átnézzük a kottát, az esetleg szokatlanabb jelöléseket megbeszéljük, hogy hogyan ugye mi is erről beszélgetünk, hogy akkor mi a szerzői szándék, mert vannak új eszközök, amiknek nem konvencionális a jelölése, és akkor arra meg kell találni az eszközt a muzsikusnak. Tehát az első az ez. Persze ehhez, ha segít, akkor el lehet mondani, hogy mi a zenei szándék, és akkor ahhoz keresni egy eszközt, de meg van a felkészülésnek egy olyan pontja, amikor érdemes ezt már elmondani, hogy milyen kérdéseket feszeget, de azért sokkal fontosabb a praktikus információ a felkészülés elején szerintem. Mert ugye a zenész látja a kottáját, látja az instrukciót, és akkor megpróbál valamit csinálni, és akkor ha azt értelmezni tudja, akkor már utána léphetünk tovább.
1: Ugye még nem esett szó arra, hogy a rádiózenekar lesz, aki zenél, és akire a filozófiai tartalmakat megszólaltatja, és leszek szólisták, és énekar is.
2: Igen, tehát a rádiózenekar és énekar lesz a nagy együttesek, és Tatai Nóra szoprán szóló, tehát ez van egy szoprán szóló, és egy bariton szóló, Horváth Csaba, ők fogják a szólókat énekelni.
1: És akkor még egy kiegészítés, hogy az első részben azt hiszem két lisztmű lesz, négy tételben, és akkor a második részben lesz az oratórium. Hogyan válogattátok össze, miért pont ez a két lisztmű került az első részére?
3: Hát ezt a műsort én ugye kaptam, tehát Kovács János csinálta volna a koncertet.
1: Mit tudsz róla, miért válogatta be?
3: És hát azt nem beszéltem meg vele, de ez a négy lisztétel, a két legenda, a két Szent Ferencnek egy-egy jelenete, a vízenjárós meg a prédikálós. És a két epizód Lina Faustjából, ami szintén a hit kérdését járja körül. Szóval emiatt ez nagyon erősen kapcsolódik a Balázs oratóriumához szerintem. Tehát, hogy nem a Lisztnek nem a magyar rapszódiás oldalát kell elképzelni, hanem ezek az elmélyült zenéi, amik nekem egyébként a tavalyi Dante szimfónia óta egy ilyen reveláció. Tehát úgy látszik, hogy el kellett ennyi idő, vagy nem tudom, de én óckodtam sokáig a Liszt zenétől, de a Dante szimfónia kapcsán nagyon komoly felismeréseim voltak, és elképesztő elánnal vetettem bele magam azóta Lisztnek ebbe a stílus, tehát ezekben a műveiben, mert elképesztő, hogy milyen látnoki módon tudott megfogalmazni dolgokat. Szóval szerintem ehhez az alapkérdéshez, amit most itt fél órában beszélgettünk, nagyon jól passzol ez a két Lisztin. Egyébként nem a zongora volt ez, és a zongoristák szokták játszani Mephisto keringőt, meg a legendákat is, de a zenekari változat volt az első, ez nagyon érdekes.
1: Tehát február 5-én a Vigadóban Kecskésdé Balázs a megfeszített című oratóriuma Nietzsche szövegek alapján. Mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el és nézze, hallgassa meg, én mindenképpen ott leszek. Rádiózenekar és énekar, a szólistákat még említsük meg talán.
2: Tatai Nóra szoprán és Horváth Csaba bariton.
1: No, és Dubocki Gergely lesz a karmester. Ott találkozunk, bízom benne, és köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok és beszélgettünk.
2: Köszönjük
3: a meghívást.
0: Ez komoly volt! Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Gazdaságról érthetően. Minden hétköznap 6:30-tól a Reggeli Monitorban. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
5: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A 3 fogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
6: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
7: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
6: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
7: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
6: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
7: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 15 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Bejelentette a Szaúd-Arábia által vezetett katonai koalíció, hogy nagyszabású támadást indítanak Jemen fővárosa, a Huszi kézen lévő Sana ellen. A lakosságot evakuációra szólították fel. A közlemény szerint különleges művelet indul a város térségében, és a koalíciós erők támadást kezdenek több városnegyed, illetve olajfinomító ellen, és a polgári lakosságot arra szólították fel, hogy azonnal hagyják el az érintett térséget. A katonai művelet azért indul, mert a napokban a jemeni huszik több súlyos támadást indítottak Szaúd-Arábia, ezen belül a riádi reptér ellen. Jóvá hagyta az Európai Bizottság, hogy az OTP Bank felvásárolja az észt Luminor Holdingot, a társaság a Luminor Bank anyavállalata. A pénzügyi csoport Észtország, Lettország és Litvánia egyik legjelentősebb kiskereskedelmi és vállalati banki szolgáltatója. A budapesti főpolgármester szerint népszavazással kellene majd dönteni.

0: Egy párizsi külvárosi középiskola előtt csatlakozott a francia diákok tiltakozásához Greta Thunberg. A tanulók negyedik hete tüntetnek a tanárhiány, a túlzsúfon tantermek és a leromlott állapotú iskolaépületek miatt. A Reuters beszámolója szerint az ismert svéd aktivista hangsúlyozta, hogy világszerte figyelemmel kísérik a francia diákok mozgalmát, és inspirálónak tartják, hogy a fiatalok kiállnak az alapvető jogaikért. Házkutatást tartottak Ilhan Omar, minnesotai demokrata képviselő washingtoni otthonában az amerikai szövetségi hatóságok. A BBC tudósítása szerint az akciót Omar és pártja politikai megfélemlítésnek minősítette, amelynek célja szerintük a félidős választások befolyásolása. A kongresszus jelenleg nem ülésezik, és egyelőre az sem tisztázott, hogy Omar a helyszínen tartózkodott-e. A szomáliai születésű demokrata párti képviselő, Donald Trump elnök egyik legélesebb és leghangosabb kritikusa. 6,3%-kal csökkent éves alapon a BNB csoport jármű kiszállítása az idei harmadik negyedévben. A koncern világszerte 551 ezer járművet adott el Európában, és Amerikában növekedést érve el, az értékesítés mindkét területen 2,6%-kal nőtt. Ezzel szemben Kínában a kiszállítások 25%-kal 114 ezer járműre estek vissza.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os erősödés mellett 143.874 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 22 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 2,1%-kal csökkent 4.872 forintra, az OTP 2,3%-os pluszban 42.600 forinton áll, a Richter 1%-kal jött feljebb 12.360 forintig, a Magyar Telekom 2,4%-os pluszban 2.590 forintért elérhető a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 1,7%-kal drágult, 83.119 dollárnál és 60 centnél tart. Az Ethereum 2.497 dolláron és 42 centen elérhető 2,2%-os pluszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró, 364 forint és 28 fillér. Egy amerikai dollárért 325 forintot és 49 fillért, egy svájci frankért 391 forintot és 17 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 1,1%-kal erősödik, Párizs 0,1%-kal került feljebb. Milánó 0,2%-kal áll a pozitív tartományban, a madridi IBEX 0,3%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,3%-kal csökken, 92 dollár 57 centnél jár a kurzus, a Brent jegyzési ára hordonként 104 dollár 93 centen. Egy uncia aranyért 0,3%-os pluszban 4202 dollárt és 10 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig derült idő várható gomoly felhőkkel, amelyek estére nagyrészt feloszlanak, éjszaka változékony időnk lesz csapadék nélkül. A szél megélénkül, holnap több órás napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet éjjel 0 és plusz 6, holnap napközben 13 és 19 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél négy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Nagyszabású támadást indít Jemen fővárosa a Huszi kézen lévő Sana ellen a Szaúd-Arábia által vezetett katonai koalíció. A lakosságot felszólították, hogy azonnal hagyja el a térséget. A jemeni főváros mintegy 3 millió ember otthona. A katonai művelet azért indul, mert a napokban a jemeni huszik több súlyos támadást is indítottak Szaúd-Arábia, ezen belül is a riádi reptér ellen. Legalább egy tucat ember életét vesztette. Jóvá hagyta az Európai Bizottság, hogy az OTP Bank felvásárolja az East Luminor Holdingot. A társaság a Luminor Bank anyavállalata. A pénzügyi csoport Észtország, Lettország és Litvánia egyik legjelentősebb kiskereskedelmi és vállalati banki szolgáltatója. 40%-kal nőtt a Citigroup harmadik negyedéves nettó nyeresége az egy évvel korábbihoz képest. Ez elsősorban a bővülő befektetési banki bevételeknek, a multinacionális vállalatok tranzakcióinak, illetve a vagyonkezelési üzletek növekedésének köszönhető. A bank bevétele a vártnak megfelelően alakult, éves alapon csak nem 8%-kal emelkedett. A Citigroup a szeptember 30-ával zárult negyedévben 5 milliárd 250 millió dolláros nettó nyereséget könyvelt el. A vártnál nagyobb harmadik negyedéves nyereségről számolt be a Wells Fargo. A negyedik legnagyobb amerikai hitelnyújtó adózott eredménye csak nem 6 milliárd dollárra nőtt, az előző év azonos időszakában elért 5,6 milliárd dollárról. Jelentősen növelte nyereségét a Goldman Sachs a harmadik negyedévben. A kimagasló eredményhez a részvénypiaci kereskedési bevételek megugrása és a stabil befektetési banki teljesítmény is hozzájárul. A Wall Street-i nagybank csaknem 5,3 milliárd dolláros nettó nyereségről számolt be, ami érdemi növekedés az egy évvel korábbi 4,1 milliárd dollárhoz képest.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 6%-os erősödés mellett 143.854 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 23,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 2%-kal csökkent 4.876 forintra, az OTP 2,3%-os növekedésben 42.580 forinton áll. 2%-kal került feljebb a Richter 12.380 forintra, a Magyar Telekom 2,1%-os növekedés mellett 2.584 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 87 fillér, egy amerikai dollár 324 forint és 88 fillér, egy svájci frank 390 forint és 72 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4/10, a milánói börze 1/10%-kal erősödik, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40, valamint a madridi IBEX 1/10%-kal csökken. A tengeren túl a New Yorkban egyelőre a Wall Street-en a Dow Jones 9/10%-kal áll a pozitív tartományban, az S&P 500-os 1/10, a Nasdaq kompozit 4/10%-kal csökken.
0: Időjárás jelentés.
1: Estig derült időnk lesz, gomoly felhőkkel, ezek nagyrészt estére feloszlanak, aztán éjszaka pedig változékony időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Hajnalban, foltokban párásság és köd is előfordulhat, a szél megélénkül. A hőmérséklet holnap napközben 13 és 19 fok között alakul majd. Éjszaka egyébként 0 és 6 fok közé hülle majd a levegő. Hírekkel legközelebb 16 órakor jövünk itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Itt a Trend FM-en a vendégem Kis Miklós. Szia, Miki!
3: Sziasztok, szia!
2: Aki képzőművész, de ez nem ennyire egyszerű, mert egy ilyen mai divatos kifejezéssel élve egy multidisziplináris ember vagy, és mindenfélét csinálsz, design, tipológia, branding, nem tudom még hogyan határoznád meg ezt a fúziót, ami te vagy.
3: Igen, most fokozatosan egyébként próbálok ebből leadni, és inkább csak és kizárólag a képzőművészet felé orientálódni, de nyilván a képzőművészet területén is nehéz szétválasztani ezeket a dolgokat, hiszen amit a brandingben megtanultam, azt nyilván hasznosítom a képzőművészet területén is, és sokszor a képzőművészet szerintem nem olyan egyszerű, mert amikor már installációról beszélünk, akkor ugye térről beszélünk, ha teret rendezek, akkor már megint bejön a design múltam, és akkor a belső építészeti gondolkodásmód is egyből ott van. Néha ezt is mondják, hogy ezt ki kéne írtanom magamból, mert akkor jobb képzőművész lennék.
2: Itt a műsorvezető ingatja a fejét, hogy nem, annyira jó, hogy nálad ennyi minden van, nekem ez annyira tetszik, és úgy vártam ezt a mai beszélgetést, mert annyi kérdés van bennem, pont ez az izgalmas, hogy egy annyira színes egyéniség vagy, és olyan bátran vállalod fel a személyiséged minden árnyalatát, nekem ez nagyon bejön egyébként, abszolút.
3: Hát köszönöm, egy nagy gyerek vagyok általában.
2: Igen, így gondolod egyébként?
3: Hát az öltözködésem, ha valaki eljön a lakásomba és megtekinti, ahol dolgozom, akkor a tárgyak, amik körülvesznek, azok feltételezik a gyermeki énemet.
2: Játékos. Aha. Egyébként, hát hogyha a hallgatók most itt a műsor legelejétől hallgatják a műsort, azért, hogy egy picit képbe helyezzük őket, és el tudják képzelni, hogy milyen alkotásokat készítesz, mi az, amit köztéren láthatnak tőled leginkább? Van egy nagyon vicces közvécé, vagy hogy mondják ezt?
3: Igen, egy public toilet, vagy pedig egy public art toilet.
2: Elképesztő az
3: nagyon
2: egész.
3: Viccesek vagyunk. Ez tulajdonképpen annak hatására született, hogy
2: ugye... Dorottya utcában van.
3: Igen, a Dorottya utcában van. Közvetlen egyébként a Madame Tussaud bejárata mellett. Egy kicsit keresgélni kell, mert azért nem annyira feltűnő, mint a Madame Tussaud. És hogyha tovább mennek, akkor még egyébként a shopjában ennek szembesülhetnek egy nagyobb tükörinstallációval is, ami most éppen még ott van, még egy fél évig, biztosan. Egyébként a WC onnan ered, hogy 2012-ben az iPhone hatására, ugye amikor ez intenzíven bejött, akkor Londonban megjelent egyszerre két olyan mű, az egyik Kusamától ugye az Infinity Room, amiket nagyon szeret a közönség, a másik pedig a Random International-nek a Rain Room-ja, ahol eső esett bent egy sötét teremben, és úgy voltak beállítva a kis cellák, hogyha te alá mentél, akkor elállt ott az eső. És ez a kettő olyan nagy hatással volt, tehát az emberek elkezdték használni a telefonjukat, azzal elkezdték terjeszteni az alkotásokat, hogy ennek a kimenetele végül ugye a pár évvel később már a Selfie Múzeum lett, mert hogy nyilván a gazdaság megpróbálta leutánozni ezeket a dolgokat, de már egy ilyen színes szagos valamiben, ami elveszítette a művészeti értékét. És én pont ezért gondoltam egy nagyot, és arra gondoltam, hogy milyen lenne, hogyha az emberek a Selfie Múzeum helyett egy WC-ben kényszerülnének szelfizésre. Így jött létre egyébként a Pop & Roll ártól lett, névre hallgató ártól lett. És tulajdonképpen ennek az is a funkciója, hogy teljesen funkcionális WC közé megy az ember, elvégezheti ugyanúgy a dolgát. Szóval, hogy egyébként ebbe ténylegesen le lehet menni, és lehet vécézni, és közben
2: ezért... De amúgy baromi jól néz ki az egész, és nagyon sok látnivaló van ott. Nem csak a WC-k érdekesek, hanem a fiú WC-ben, lány WC-ben vannak ilyen display, kis vitrinek, és akkor minden mesél róla egy picit.
3: Igen. Megpróbáltak úgy alakítani az egészet, hogy amilyenek a vizes blokkok szoktak lenni, vagy amilyen az uszodákban, amivel az uszodákban szembesül az ember. Tehát itt vannak ilyen értékmegőrző szekrényszerű valamik, amik ilyen múzeumi vitrinné váltak ebben az esetben, hiszen belelátni ezekbe. Ott különböző tárgyak vannak, megpróbáltam megfogalmazni, hogy mi az, ami mondjuk egy ilyenbe belekerült, például elveszett dolgok. Rendszeresen elhagyjuk a dolgainkat ezekben az öltöző szekrényekben. ilyen vagy olyan mértékűt, kicsit nagyot, és vagy rendszeresen ott felejtettem én például dolgokat az öltöző szekrényben, amiért vissza kellett mennem annó.
2: Abba én is jó voltam mindig.
3: Tehát ilyeneket találhat az ember. Ott például elhagyott játékok, amiket felújítottam, és a Lost felirat van az arcukon. Vannak vízipisztolyok, amik kifejezetten azért kerültek oda, mert hogy mégiscsak egy vízes blokkban vagyunk.
2: Hát és kifejezetten
3: a férfi oldalra. És kifejezetten a férfi oldalra kerültek ezek a fegyverek. Van benne egyébként meghamisított, vagy szóval ilyen áll tag is, ami a ruhateg, amit mintha kitéptek volna egy ruhából, aminek az van ráírva, az a márkajelzés, hogy Just Decoration. Van benne graffiti is, ami szintén csak dekoráció, ez van kiírva graffiti nyelvezettel, és benn van egy vitrínben, ami külön fokozza ezeket a vicces vagy ironizáló megjegyzéseket, amikkel találkozhatott az ember. Ugyanis ott minden irónia nyilván.
2: Egyébként általában meg a művészetedre, amit mondjuk képzőművészetedben csinálsz, és nem mondjuk így a design területén, de a design területén is, tehát ez mind egy vizuális világ, amit te csinálsz. Mondhatjuk azt is, hogy egy kis külön univerzum, tényleg mondhatjuk, amit te úgy benépesítettél szép lassan mindenféle figurákkal, akikkel együtt élsz a te játékos barlangodba, vagy valahogy így képzelem ezt az egész dolgot. Van az egésznek egy ilyen manga hangulata. Japán valamiért nagy hatása volt rád, vagy ez a japán vizuális kultúra?
3: Kifejezetten úgy japán, nem. Nyilván nagyon szeretem egyébként a mangát is, az animét is. Nyilván Ghibli stúdió is ott van a topok között. Tulajdonképpen egyébként a táplálkozás inkább ebből a 80-as, 90-es éveknek a játékvilágából van. Én akkor voltam gyerek, és ugye egy darabig ez el volt zárva az emberek elől, aztán meg hirtelen minden is ráömlött az emberre. Moncsicsi az már az még a legeslegelején volt jelen.
2: Nekem nem.
3: Aztán megérkeztek nyilván 89-90-91 környékén az összes olyan ütős játék, ami, meg összes olyan rajzfilm sorozat, amivel az emberek korábban már találkoztak. Hát nem kifejezettem, de...
2: Egyébként azokra is emlékeztetnek ezek a figurák egy kicsit.
3: Abszolút, szerintem minden ilyen benne van. Sőt, hogyha belegondolunk, egyébként a Labubumániában ugyanígy benne vannak ezek. Sőt, a Popmart figurákban is fölismerhető az, hogy néha egészen művészi színvonalig próbálnak elmenni, és még tartalmat is adnak a figuráknak. De egyébként szerintem ugyanilyen tartalma van egy régi játéknak, amivel te magad játszottál, és ott vannak azok a kopások, ütések, valamik, abban van valami szomorúság, de közben van valami nagyon boldogság, vagy ilyen nagyon boldog dolog is, amire így vissza tudsz gondolni.
2: És hogy érzed, hogy az emberek, amikor látják ezeket akár a képeidet, ahol ezek a figurák vannak, akár a 3D-s szobrocskákat, vagy nem tudom, hogy hívjam őket, akkor hogy reagálnak ezekre a figurákra, meg ez erre a vizuális világra? Itt Magyarországon kíváncsi vagyok.
3: Vegyes, valaki nyilván nagyon kedveli, és elmondja, hogy a gyerekének is nagyon tetszik. Valaki egyáltalán nem érti, és nem is tartja művészetnek ezt a dolgot. Aha. Nagyon érdekes, mert közben meg, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt 5 évben egy nagyon nagyot futott a Yoshitomo Nara nevű japán művész, és neki egyébként ilyen kis cuki univerzuma van, amiben a cuki figurái nem annyira cukik azért, amikor az ember jobban megnézi őket, mert haragosak, dühösek, és mindenféle emberi érzelem van bennük, amikkel valamit megpróbálnak a tudtodra adni. Valami ilyesmi univerzumot építgetek én is. Azért ezek néha, tehát hogyha az ember jobban megnézi, ezek első látásra cukik csak, de aztán van bennük valami nagyon nagy szomorúság is, melankólia is, szorongás is sokszor, stresszelnek ezek a figurák, tehát hogy tele vannak olyan emberi érzelmekkel, amiket nap mint nap átélünk mi is.
2: Lehet, hogy ezért is azon kívül, hogy aranyosan néznek ki, lehet, hogy tudat alatt ezért olyan könnyű hozzájuk kapcsolódni, vagy én úgy érzem, de el tudom képzelni, hogy érnek kritikát, hogy mi ez a design inkább, vagy játékok. Ezzel hogy birkózol meg, ezzel a fajta kritikával?
3: Nehezen?
2: Zavar?
3: Igen. Hát igen, azt kell mondjam, hogy nagyon, mert nagyon sok küzdelem van már most is mögöttem, és még azt látom, hogy még mindig nagyon sok lesz, amíg valahogy olyan inkább kirekesztést érzek a legtöbbször a képzőművészet területén itthon.
2: Ez nagyon jellemző sajnos a,
3: igen.
2: A out of the box típusú művészekkel, vagy emberekkel, akik nem feltétlenül azt a berögzött, kanonizált karriert futják be, ami itt kőbe van vésve. És gondolom külföldön is aktív vagy ezzel a típusú művészeted, de ott feltételezem, hogy jóval nagyobb nyitottságot érzel.
3: Mindig ez attól függ, hogy hol és hogyan, mert a külföld is nagyon-nagyon nagy, és most igazából váltásban is vagyok jelen pillanatban, mert hogy most én már kifejezetten keresem a minőségi helyeket, ahova bekerülhetek, vagy ahol kiállíthatok, és azokat sokkal nehezebb feltörnöm külföldön is, mert hogy
2: nagy
3: ott
2: a
3: nem
2: verseny.
3: Is kifejezetten a, igen, ott a verseny miatt, tehát ott nem kifejezetten az előítéletek miatt, hanem egész egyszerűen azért, mert ilyen a természetes folyása a képzőművészetnek, hogy nem kifejezetten az van, hogy aki jó, az automatikusan be fog kerülni jó helyekre, hanem hogy nagy adag ismertség kell, szerencse, valamilyen olyan szituáció, amiben éppen elkapod azt a döntéshozót, akinek éppen olyan érzelmi hulláma van, amiben te passzolsz, és onnantól vagy beléd szeret, vagy nem szeret beléd, tehát, hogy...
2: De benned megvan ez a drive, ez a akarat szerintem, meg ez a kitartás, meg energia, amivel nagyon céltudatosan építed szerintem a karrieredet. Remélem, hogy nem törnek meg itt a kritikák, meg semmi ilyesmi.
3: Próbálom folyamatosan, meg nagyon elemző típus vagyok, annak ellenére, hogy játékos vagyok, és nagyon-nagyon sokat...
2: És stratéga szerintem.
3: Abszolút, és emiatt azt gondolom, hogy valamilyen módon így vagy úgy fel fogom törni ezt a rendszert. Aztán majd meglátjuk, hogy ez hogyan sikerül.
2: Mondtad az elején a műsornak, hogy most próbálsz inkább a képzőművészeti részre koncentrálni, ez mit jelent, hogy mit szeretnél elhagyni abból, amit eddig csináltál, és gondolom, hogy 2D, tehát festmények és szobrok irányába mennél, vagy installációk.
3: Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy annó ugye vállaltam olyan, mint a branding például, hogy arcot terveztem valamilyen cégnek, vagy vállaltam belső építészetet önmagáért, a helyért. Most ezt elvittem, és inkább úgy fogalmaznék helyesen, hogy a dizájn megmaradhat, de csak saját magamért. Tehát ahogy egy alkotó alkothat képzőművészet területén, és mondjuk fölkérhetik arra, hogy csináljon, tervezem bútort, vagy valamit, vagy teremthet olyan milliót, amiben akár egy szálloda, szoba az ő teritoriuma, valami ilyesmi az megmarad, vagy megmaradhat ugye nyilván a bejövő megrendelésektől. Inkább a másokért való dolgot távolítottam el, vagy attól kezdek el távolodni, mert hogy pontosan azért, hogy az univerzum szépen épüljön, ahhoz szükségem van arra, hogy minden, ami jön, az az univerzumhoz tartozzon egy ponton. És igen, a képzőművészet felé fordulás azt is jelentette, hogy újra festek, mert én ugye Maurer Dóra osztályából jöttem ki, de ja, utána nem sokat festettem.
2: A nagy hatását nem látom a művészet.
3: Igen, és már akkor sem
2: nagyon-nagyon geometrikus művész, de egyébként fantasztikus művész.
3: Igen, szerintem ő inkább abban inspirált, hogy nem ragadtam meg abban, hogy csak valamit csináljak, hanem hogy kinyitott a szem, hogy gyakorlatilag bármit csinálhatok, minden lehet művészet, ha én azt gondolom, hogy az az. Aztán persze ez hozzátartozik az, hogy ezt másokkal is el kell hitessem.
2: Hát igen, ezért így a magyar vizuális kultúrát áttörni. Talán a fiatalokat nem annyira nehéz, de mondjuk a közép és az idősebb generációnál biztos, hogy meggyűlik a bajod.
3: 100%-ig itt igazából a Galilea keresés már óriási problémákat okoz, mert hogy nyilvánvalóan nagyon felkészültnek kell lenni ebben az egész témakörben. Nyilván úgy kell az embernek valahogy lavíroznia, hogy eladások is szülessenek, de közben olyan emberekhez dörgölőzzön, akik tovább tudják őt dobni magasabb szintekre. A képzőművészet legbonyolultabb része talán ez szerintem, hogy hiába van egy jó alkotó, ha rossz helyen tűnik föl, ugye abban a pillanatban keresztet vetnek rá, pedig hát miért? És nem hogy segítik az ő előretörését, hanem utána megbillogozzák, és onnantól kezdve őt bekategorizálják valahova. Ezt próbálom állandóan elkerülni ilyen-olyan kanyarokkal, hogy...
2: Most van egy kiállításod is egyébként.
3: Igen.
2: Hol láthatunk?
3: A jelen pillanatban a Hotel Clark és a Leo Bistro csinálja ezt az Art Corner-t, és itt én vagyok a 10. művész, aki ott van.
2: És mivel jelentkezzel ott a Leo Bistroban?
3: Kifejezett gondolat volt, hogy mivel ez a 10. Art Corner volt, ezért olyan művészetet mutassunk be, ami valahol erre a 10 évre reflektál. És nekem emiatt egészen régi munkáimtól egészen új munkákig is vannak ezen a területen, tehát ez egy kicsit ilyen átfogó kiejtés. Nagyon jó pofán illeszkedik a lobbyhoz, ezért lobbizomnak is hívtam a kiejtést, mert hogy a lobbyárt az egy ilyen nagyon negatív fogalom a képzőművészetben, ezért én, ha már csinálok ilyet, akkor lovagoljuk meg, és csináljunk ebből is valami ironikusat. Így szerintem nagyon jól illeszkedik a tereikbe ezeknek a helyeknek, de közben nyilvánvalóan szépen észre is veteti magát, hiszen nagyon színes ezekben a terekben minden, amit csinálok.
2: Viszont az előbb említettük a külföldöt, és én nem tudom rólad elképzelni, hogy ne lennének már konkrétumok itt a külföldi térfoglalásod kapcsán. Van valahol mostanában, vagy volt mostanában kiállításod?
3: Most a nyári szezonban bekértek tőlem munkákat a Roditi Galériába, Mikonoszra, és ott voltam kiállítva elég nagy hatású és híres alkotók között. Én voltam az egyetlen ismeretlen alkotó. Reméljük, hogy jövőre is meghívnak ezekre a tematikus kiállításukra. Ez egyébként arra jó volt, hogy az Instagramon ezek közül a nevesebb művészek közül páran be is követtek.
2: De jó.
3: Úgyhogy remélhetőleg, ha más nem, akkor ismeretséget szül.
2: Ez milyen fura, hogy az Instagram az már a minden, nem? Legalábbis
3: abszolút.
2: Így a képzőművészet vagy vizuális művészetek területén.
3: Hát nagyon, igen, nagyon furcsa egyébként az, hogy emberekkel ott kapcsolódsz össze, és egyébként ez is meghatározó lehet. Én nagyon örülök, amikor például külföldi művészek bekövetnek, vagy én valakit bekövetek és visszakövet, mert hogy az is egy olyan irányba tologatja az embert. Nagyon furcsa, hogy egy ilyen online platformnak az egész kialakítása úgy működik, hogy meghatározza a te bekerülésedet, vagy a te nézettségedet is. Mert hogy nyilván van, hogyha olyan emberekkel veszed ott körül magadat, meg olyan emberek follow volnak, akkor nyilvánvalóan abba az irányba terelnek téged is, hogy valaki csak felfigyel rád, hiszen akkor fel fogja dobni az ő köreikben is a te munkáidat.
2: Egyébként te tanultad ezt a kommunikációt, vagy a brandinget külön, vagy te képzőművészetet tanultál?
3: Én képzőművészetet tanultam. Nógrád Orránál, amikor befejeztem, akkor még letettem a tanárit is ott a képzőn, de minden, ami a brandinggel, a grafikával, a dizájnnal kapcsolatos, azt autodidakta csináltam.
2: Jó, ma már mindent meg lehet úgy is szerintem tanulni, meg a tapasztalat útján. És említetted, hogy vannak belső építészeti munkáid is. Van olyan, ami publikus, és láthatjuk, tehát valami
3: igen,
2: olyan
3: igen, helyen, igen. Például a
2: WC-t leszámítva a Dorottya utcában.
3: Igen. Az Olof Palm házban, ami most a Millennium háza, étterem és kávézó, azt hiszem, ahol a neokortárs is van, ott az éttermet azt együtt csináltam az Archikonnal, a nagycsabáikkal, és ott az én gondolataim alapján született, az én koncepcióm alapján született, nyilván az is nagyon koncepciózus. Mára talán egy pár dolog már eltűnt belőle, ami az elején még szerepelt, mert az egészet egyébként a Zsolnaira húztuk föl, hiszen ott mutatták be az Eosin technológiát, és ez meg is jelenik egyébként markánsan ezen.
2: És hogy most a Budapest Contemporary-n is láttunk téged, ott hol láttunk téged pontosan?
3: Ott a TAV galériában voltam kiállítva, ez azon egyszerű okból kifejezve, mert náluk volt egy kiállítás, amin szerepeltem, ami a Don't Pet the Monster címre hallgatott, és nyilvánvalóan az egyike voltam azoknak, akik beleilleszkednek ebbe a ilyen cuki, és de közben támadó jellegű, vagy szorongó figuráknak a kiállítása volt ez.
2: Szerintem ez nagyon jól leírja a mai fiatalok érzéseit, meg azt a social media és mindenféle vizuális bombázás által meghatározott világot, amiben ők élnek, és non-stop szoronganak szerintem, tehát ez egy ilyen...
3: Igazából szerintem mindenki szorong, én igen. is folyamatosan szorongok, és az a vicc, hogy szerintem a gyerekem születése előtt fel ennyit nem szorongtam, mint azóta szorongok, mert most már több emberért szorongok állandóan.
2: De van egy játszópajtásod.
3: Az biztos, meg hogy nyilván ez fel is old egy csomó mindent, tehát hogy nagyon kettős egyébként ez az érzelem, mert hogy nyilván attól vált a művészetem olyanná, amilyen, hogy ő van, de nyilván nagy a felelősséget is diktált abban a pillanatban, abban a csapongó dologba, ami voltam.
2: Milyen jó zárás a beszélgetésünknek. Sajnos az a baj, hogy itt lejárt a műsoridő. Kis Miklóssal beszélgettem, aki képzőművész, és azon kívül még mindenféle design, meg branding, meg belsőépítészeti projektről beszélgettünk, mert hogy egy nagyon színes, összetett karriert futsz be folyamatosan, folyamatában van a dolog. Köszönöm szépen, Miklós, a beszélgetést.
3: Én is köszönöm szépen.
2: A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh. Minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 16 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Nagyszabású támadást indít Jemen fővárosa a huszi kézen lévő Sana'a ellen a Szaúd-Arábia által vezetett katonai koalíció. A lakosságot felszólították, hogy azonnal hagyják el a térséget. A jemeni főváros mintegy 3 millió ember otthona. A katonai művelet azért indul, mert a napokban a jemeni huszik több súlyos támadást is indítottak Szaúd-Arábia, ezen belül is a riádi reptér ellen. Jóvá hagyta az Európai Bizottság, hogy az OTP Bank felvásárolja az East Luminor Holdingot, a társaság a Luminor Bank anyavállalata. A pénzügyi csoport Észtország, Lettország és Litvánia egyik legjelentősebb kiskereskedelmi és vállalati banki szolgáltatója. Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió vezérigazgatói tisztségének betöltésére a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, illetve képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. Oroszország folytatja a tárgyalásokat egy esetleg

0: ez a részvénypiaci kereskedési bevételek megugrása, és a stabil befektetési banki teljesítmény is hozzájárult. A Wall Street-i nagybank csaknem 5,3 milliárd dolláros nettó nyereségről számolt be, ami érdemi növekedés az egy évvel korábbi 4,1 milliárd dollárhoz képest. Mintegy 400 megawatt teljesítményű úszó naperőmű építését tervezik a Horvátország középső részén fekvő Daruvár közelében működő koncsanicai hallgazdaság tavaira. A mintegy 550 millió eurós beruházás egyben a haltenyésztés korszerűsítését is szolgálná, miközben az egyre bizonytalanabb vízellátáshoz is alkalmazkodnának. A projektet a zágrábi Energovízia vállalat fejleszti és finanszírozza, amely 2022-ben vásárolta meg Horvátország legrégebbi hallgazdaságát. A tervek szerint a 24 halastóból három felszínére telepítenének úszónapelemeket. A környezeti hatástanulmány szerint az erőmű évente mintegy 440 gigawattóra villamos energiát termelhetne.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os erősödés mellett 143.858 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 24,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 2,1%-kal csökkent 4872 forintra, az OTP 2,3%-kal erősödött 42.610 forintig. A Richter 1%-os pluszban 12.360 forinton áll, a Magyar Telekom 2,3%-kal jött feljebb 2.588 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 31 fillér. Egy amerikai dollár 325 forintba és 43 fillérbe kerül, egy svájci frank 390 forintért és 81 fillérért vásárolható. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 27 fillér, a cseh koronáért 14 forint 95 fillér. Egy angol font 430 forintba és 99 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4/10, a milánói tőzsde 1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 2/10, a párizsi CAC 1%-kal került feljebb, a madridi IBEX 1%-kal csökken. Vegyes a hangulat a tengeren túlon New Yorkban a Wall Street-en, ahol a Dow Jones és az S&P 500-os 1%-kal csökken, a Nasdaq kompozit 1%-kal erősödik.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig derült időnk lesz, várhatóan gomoly felhőkkel, ezek majd nagy részt feloszlanak, éjszaka változékony idő várható, csapadék nem valószínű. Hajnalban foltokban párásság, köd is előfordulhat. A szél megélénkül. Holnap több órás napsütésre számíthatunk, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és 6 fok között alakul, napközben 13 és 19 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, októberben, október a látás hónapja. Fábián Nórával beszélgetek, aki látszerész, az Optika Láz tulajdonosa. 25 éves a cég, úgyhogy ehhez gratulálok, így a látás hónapjában. Legutóbb a Covid-nál beszélgettünk, kezi csókolom még egyszer.
2: Igen, ez így igaz. Az egy sokkal szomorúbb időszak volt, hogy így mondjam. Ez most egy sokkal örömtelibb.
1: Mennyien mennek attól látszerészhez, optometristához, hogy most látás hónapja van, az október a látás hónapja. Mióta az eszemet tudom, ezt mindig szajkózzuk, az újságírók elmondják, jönnek a cikkek, a híradások, de ilyenkor élénkül a forgalom?
2: Az az igazság, hogy mondjam, szerencsére nálunk eléggé kiegyenlített a vizsgálatra jelentkezők, illetve a vásárlóknak a száma köszönhető ez a sok-sok évnyi befektetett munkának, de tény az, hogy mivel ugye az október a látás hónapja, ami már annyira népszerű kezdeményezés lett, és így kezd beleívódni az emberek fejébe, és így gondolnak rá, hogy már van olyan páciensünk, aki már szeptemberben hív, hogy majd októberre szeretne időpontot, de mondjuk nálunk az az igazság, hogy van egy olyan speciális helyzet, hogy el szoktam mondani a vásárlóknak is, hogy nálunk 25 éve látás hónapja van, mert hogy nálunk díjtalan a látásvizsgálat. Nem kell, hogy megvárják az októbert, úgyhogy ilyenkor megnyugszanak, és akkor bátran bejelentkeznek szeptemberre is.
1: Ja, hogy akkor nem kell ezért októberbe menni. Na, pont ezt akartam Igen. Én is kérdezni egyébként, hogy nézegettem a szemfenék, az érintésmentes szemnyomás, a szürkehályog, a zöldhályog, az összes többi. És azt is tudom, mert beszélgettünk már, hogy maguknál egy szemvizsgálat az 35-40 perc. És arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy tudom, hogy nagyon fiatal és nem élt még akkor, de 25 éve, ha már 25 éves az Optika Láz is, szóval 25 éve, ha bementem, mert én bementem, mert bevittek a szüleim a szemorvoshoz, vagy az optikushoz, akkor hányféle vizsgálatra szűrték a páciensek szemét? És ehhez képest mi történt itt a 25 év alatt?
2: Hát 25 év alatt azért történt sokkal több minden, mert 25 éve még leginkább egy ilyen probléma, vagy egy ilyen felmerülő, megoldandó feladat miatt az orvosokhoz, szemorvosokhoz mentek az emberek, a páciensek, és ez így szépen átfordult, hogy ugye a látszerész képzés után, aki úgy döntött, hogy szeretne szemvizsgáló lenni, vagyis úgy hívjuk őket, hogy optometrista, aki ugye a látást vizsgálja, tehát külön kell választani mostantól, vagyis hát onnantól, ahogy elindult az optometrista képzés, hogy vannak az orvosok, a szemészorvosok, akik értelemszerűen a szemmel, mint szervvel foglalkoznak, fel is írnak amúgy szemüveget, de az optometrista meg kimondottan a látásunkat vizsgálja, és azáltal, hogy lettek szakképzett optometristák, amiket réges-régen még egy ilyen tanfolyami szinten képezték őket, most már egy egyetemi képzés a SOTÉN, tehát hogy ez egy nagyon komoly végzettség igazából, és őket erre képzik, hogy a látásunkat vizsgálják, ezáltal váltak ők sokkal professzionálisabb, és azáltal, hogy sokkal több mindenre van idő, sokkal több mindent tudnak vizsgálni, és sokkal több gépünk is van, amivel ezeket a szűrővizsgálatokat tudjuk végezni. De effektív például már csak azáltal, hogy sokkal több idő van nekik arra, hogy egy pácienst megvizsgáljanak, legalábbis nálunk. Például már csak egy anamnézis is, tehát hogy fölmérni azt, hogy milyen betegsége van, milyen gyógyszert szed, tehát már akár ez is 10 percbe beletelik, mire ezt az információt kinyerjük. És ez azért fontos, mert a látásunk az nincsen tőlünk, nem különálló, tehát az egész szervezetünkkel összefügg, tehát ha véletlenül valakinek mondjuk kiugró a magas a cukra, akkor a látása is teljesen felborul, de a vérnyomás ugyanez. Tehát, hogy ezekre mind nagyon kell figyelni, mert minden mindennel összefügg, ettől függetlenül meg, hát nyilván ahogy az üzletek úgymond erősödtek meg anyagi tekintetben, egyre több speciális gép gépet tudunk vásárolni. Nálunk például a látásvizsgálaton túl, meg ahol értelemszerűen figyeljük a szemmozgásokat, figyeli az optometrista azt is, hogy kinek milyen a közelre tekintési metodikája. Emellett például figyeljük azt, vagyis hát mérjük azt egy úgynevezett non-kontakt tonométerrel, ami egy érintésmentes szemnyomásmérés, a szemnyomásunkat, mivel hogy az is egy nagyon jó szűrővizsgálat, mert amúgy az is teljesen fájdalommentes, és az esetlegesen a magas szemnyomás az utalhat zöld hályogra, ami utána értelemszerűen egy kivizsgálást feltételez, tehát utána mindenképpen tovább kell menni orvoshoz, de az a jó, hogy mivel nálunk nagyon sok páciens megfordul, és mérjük ezt az értéket, ezért arra is jó, hogy akkor aki fent akad a lécen, akkor azt tovább irányítjuk az orvoshoz, tehát az már abszolút az orvosra vonatkozik. És ami még egy nagyon fontos dolog, hogy a mi általunk vizsgált diopriára mi felelősséget vállalunk. Nem véletlen az, hogy ennyi időt rászánunk arra, hogy egy nyugodt környezetben, nem kapkodva, nem rohanva, mindenki eldönthesse, hogy milyen diopriával lát jól és lát élesen, és hozzuk meg azt a döntést, hogy na, akkor ez lesz az ő tökéletes diopriája. Erre azért van szükség, mert utána ebből elkészül egy minden szemüveg drága, amit esetlegesen rossz diopria alapján készítünk el, és nem tudja a páciens használni. Tehát, hogy az a szemüveg, az csak egyszer készüljön el, és az legyen jó, és tegye boldoggá azt a vásárlót, aki egész nap viseli és hordja.
1: Azért is örülök, hogy beszélünk, mert tudom, hogy nagyon sokat foglalkoznak gyerekekkel is. Szűrővizsgálatok sok minden más kapcsán. Mit tapasztal egyébként az elmúlt egy évtizedben, vagy 15 évben, azért ugyanott van az üzlet 25 éve, hogy ez a mesterséges intelligencia, előtte pedig a számítógép, előtte pedig az internet, meg az összes többi, ez mit hozott a mi látásunkkal, a gyerekeink látásával kapcsolatban? Plusz-minusz. Nagyon féltünk annak idején, ugye, hogy a tabletek, a mobiltelefonok, a gépek teljesen tönkreteszik a gyerekek szemét. Mi a gyakorlati tapasztalata?
2: Sajnos a gyakorlati tapasztalat az az, hogy nem maga az, hogy lett egy ilyen színes világító eszköz, amit használunk, hanem az, hogy ezt nagyon nagy óraszámban használják a gyerekek, és ahelyett, hogy mondjuk kint játszanának az udvaron, sajnos, vagy bicikliznének, vagy bandáznának, ahelyett otthon ülnek, ami az üléssel jó amúgy, tehát az sem egészséges, de az mondjuk az nem a mi szakmánkra vonatkozik, igen, de hogy gubbaszt egy ágyon, vagy egy széken, és 20-25 centiről néz egy világító kütyüt, most az tök mindegy, hogy telefon vagy tablet, de az a sajnos a szemünknek az a nem jó, hogyha közelre tekintünk órákon át megszakítás nélkül.
1: És nem tornáztatjuk, ugye, meg mindig azt szoktam mondani, hogy az menjen ki a természetbe, nézzen, messze nézzen, közel, ugye?
2: Tehát igen, mert az a baj, hogy a szemünket nem erre találták ki. Tehát az evolúciót nem tudjuk felülírni, és a szemünk az arra van kitalálva, akkor van nyugalmi állapotban, amikor elnézünk a horizontra. Azt se tudják, hogy gyerekek hol a horizont. Tehát, hogy így megkérdezzük tőlük, és azt se tudják, hogy az micsoda. Tehát ugye, hogy ahogy elnézünk a messzi be, akkor tud a szemünk pihent nyugalmi állapotban kerülni, és mindig, amikor közelre nézünk, akkor az egy izommunka. Milliméterekről van szó, de akkor is egy izommunka, és egy ilyen szemizom görcsbe kerül ilyenkor a szem, és sajnos nagyon sok esetben ezáltal miopizálódnak a gyermek szemek, és sokkal több olyan gyerek van, aki rövidlátó lesz, mint mondjuk esetlegesen 20 vagy 30 évvel ezelőtt.
1: És mi a helyzet a felnőttek szemével?
2: Ketté kell választani. Tehát van az a felnőtt, aki fiatal korában szemüveges volt, ő értelemszerűen megszokta azt, hogy szemüveges, és neki, amikor picit idősebb korba lép, tehát ilyen 40-45 éves kor fölött változik a közelre tekintési diopriája, de viszont az a páciens, aki egész életében nem hordott szemüveget, mert jól látott, ő meg bejön és panaszkodik, ugye ez mindig születési évjárat függő, tehát ahogy belelépnek abba az életkorba, hogy elérik a 40-45-48 éves kort, és akkor mesélik a páciensek, hogy hát elrontotta a szemüket a számítógép, meg a rossz világítás, meg a neonfény, meg a nem tudom én milyen munka éppen, amit csinálnak, és mindig elmondjuk, persze nekünk ez nem újdonság, mert hát ez 35 éve ez ugyanígy van, tehát hogy ez nem változik, ez mindenkinek eljön, ez ugyanúgy, ahogy mindenki lesz ráncos, meg mindenkinek lesz májfoltja, új szemüvege is lesz mindenkinek, aki megéli ezt a kort, csak ez kevésbé van benne az emberek tudatába, hogy igen, ez egy teljesen természetes folyamat, és akkor elmondjuk azt, hogy ez így, ez a normális, tehát hogy örüljünk, hogy ezt megéltük, megvizsgáljuk, választunk egy szuper szemüveget, és le van tudva a probléma, ajánlunk neki az ő problémájára egy legjobb megoldást, akár egy egyszerű olvasó szemüveget, vagy ha kell, akkor a monitorhoz szemüveget munkához, és meg van oldva. Egy az, amit nagyon-nagyon szeretnék mindenkit lebeszélni róla, hogy önállóan egy hipermarketben dönts el, hogy melyik szemüveget veszi le a polcról, ami egy kész szemüveg, hát ezt ugye sajkozzuk, hogy ezek nem szemüvegek.
1: Ezt is mondta, nem optikai ezt mindig mondta a szakma.
2: De különben az az igazság, hogy a mi malmunkra hajtják ezzel a vizet, mert az a baj, hogy sokkal erősebb diafriát vesznek le a páciensek arról a polcról. Sokkal több diafriát kezdenek el viselni, a szemünk az nagyon alkalmazkodó, és hozzászokik ehhez a rossz diafriához, és senki nem mondja el azt, hogy ezzel csak közelre szabad nézni, elkezdenek nézni vele távolra, először csak a konyhába, a krumpli pucoláshoz, aztán már a monitort is nézik vele, aztán elkezdenek nézni távolra, és annyira ez a kész szemüveg, mivel senki nem mondja el, hogy kell használni, egy ilyen kész szemüveg úgy el tudja rontani az embereknek a látását, hogy utána már távolra is kell neki dioptria, amit lehet, hogy meg tudott volna úszni legalább 6-8-10-12 évig. Tehát igazából saját látásukat teszik tönkre az emberek, azért, mert hogy azt mondjuk, hogy azért nem jön be egy optika üzletbe, mert hogy drága az olvasó szemüveg.
1: Hát jó, az árérzékenység az nyilván nem változott az elmúlt 25 évben. Azt is akartam kérdezni, hogy ha már 35-40 perc egy ilyen vizsgálat, egy ingyenes szemvizsgálat, ezt beáldozzák az emberek most, amikor semmire nem áldoznak 2 percnél többet, nem hogy egy cikre vagy egy rádióműsorra, a nagyjából, ugye látom magát a TikTokon, tehát ott is ilyen 20-30 másodpercekbe operál, de hogy a 35-40 perc abból intanak, és azt mondják, hogy igen, beülnek ott a gépből, legalább 4 féle gép van ott, ami
2: hát ami igen, van egy szemvizsgáló kompjúter, ugye egy refraktométer, utána ugye van a szubjektív vizsgálat, ami ugye ilyen szöszörgős, tehát hogy melyikkel lát jobban, melyikkel nem lát jobban, van egy réslámpánk, ahol a törőközegeket világítjuk át, és a legvégén van ez a szemnyomásmérés, mert az csak a látásvizsgálat után lehet. De hogy a kérdésre a válasz, igen, érdekes, hogy onnantól kezdve, hogyha valaki bejön hozzánk, és váltunk vele egy pár mondatot, és elmagyarázzuk, hogy mit miért csinálunk, és azért csináljuk ezt az egészet, hogy neki jó legyen aztán. Tehát, hogy az, amit csinálunk, az a kiinduló pontja a vizsgálat. Ha rossz a vizsgálat, akkor rossz az egész művelet, akkor tök fölöslegesen választ a látszerész keretet, ajánlunk hozzá lencsét, a műhelyes megcsinálja a szemüveget, mi örömmel és boldogsággal kiadjuk, de ha nem jó, akkor nincs benne öröm és boldogság. Tehát, hogy ténylegesen azt lehet mondani, hogy mi azért kelünk föl, hogy a végén, amikor kiadjuk a szemüveget, akkor legyen egy ilyen, látok. És ezt nekünk annyira jó hallani, hogy van egy folyamat, amin így végigvisztjük a pácienseket, és a vége az, hogy ő lát, és boldog, és van egy végtermék, amit mi elkészítettünk, és konkrétan minden nap ott vagyunk az emberekkel, mert hát a szemüvegünket minden nap használjuk. Ha olvasó, ha távoli, ha munkaszemüveg, minden nap teszik, veszik, és közben lehet, hogy jó érzéssel gondolnak ránk, mondjuk. És akkor van, hogy kijönnek a vizsgálóból, és azt mondják, hogy hát őket így még nem vizsgálta meg sohasem.
1: Úr, egy utolsó kérdés, hogy a mesterséges intelligencia nem fenyegeti az optometristák, meg a látszerészek, meg a műhelyesek munkáját? De tudom, hogy magánál nagyon sok fiatal szakember dolgozik, ezért kérdezem, hogy az utánpótlás az jöhet-e, biztosított-e? itt nem lép ebbe a technika.
2: Az utánpótlás az jöhet, és biztosított, nem lehet ezt gépesíteni. Nem megoldás erre egy webshop, mert még mi személyesen, amikor rááldozunk, ugye a vizsgálaton túl minimum rááldozunk egy fél órát, vagy egy órát, vagy van, amikor másfél-két órát ott van egy vásárló, míg szemüvegkeretet, meg szemüveglencsét választunk, és úgy, hogy mi szakemberek vagyunk, végzett látszerészek és gyakorlott látszerészek, még mi is néha van, hogy belefutunk egy-egy hibába. Tehát ezt annyira összetett, hogy kinek mi áll jól, mi ül jól az orrnyergén, elére a szára a füléig, hogy dől a szemüveg, milyen a diopriája, ahhoz milyen keretet lehet javasolni. Tehát ez olyan egyszerűnek tűnik ez a szakma különben, de amikor a tanulók jönnek hozzánk és tanítjuk nekik a szakmát, akkor ők is van egy pont, amikor így felhúzzák a szemöldöküket, és az a sok információ, amit ugye megpróbálunk nekik átadni, akkor jönnek rá, hogy ez egy összetett dolog, amit nyilván nem megtanulhatatlan, nem egy agysebészet, de az összefüggéseket nagyon jól kell benne látni, és jól kell tudni használni azokat a lehetőségeket, amik a kezünkben vannak, és akkor lehet egy nagyon szép végeredmény, amikor egy szemüveg nem csak jó, és jól látunk vele, hanem esztétikus is. Az ember arcán, meg magához a hozzápasszoló dioptria is bele. Ez nem csak egy szakma, hanem egy hivatás. Egy jó ideje az a szlogenünk, hogy a világot látni kell.
1: És megérteni. Nagyon szépen köszönöm.
2: Igen,
1: örülök, hogy beszélgettünk megint. Fábián
2: Nóra, optika
1: lesz. Köszönöm.
2: Köszönöm, visszhallás.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM

that's beautiful.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél öt van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Nagyszabású támadást indít Jemen fővárosa a huszi kézen lévő Sana ellen a Szaúd-Arábia által vezetett katonai koalíció. A lakosságot felszólították, hogy azonnal hagyják el a térséget. A jemeni főváros mintegy 3 millió ember otthona. A katonai művelet azért indul, mert a napokban a jemeni huszik több súlyos támadást is indítottak Szaúd-Arábia, ezen belül a riádi reptér ellen. A francia országos terrorellenes ügyészség vette át a dél-franciaországi Aubagne egyik középiskolájában tegnap történt lövöldözés vizsgálatát. A feltételezett elkövetőt egy 14 éves fiút azzal gyanúsítanak, hogy csatlakozott a tömeggyilkosságokat dicsőítő True Crime Community mozgalomhoz. A gyanúsított a középiskola egyik 14 éves tanulója tegnap délelőtt vadászpuskával nyitott tüzet az iskola területén, és megsebesítette az igazgatót és egy tanárnőt, mielőtt az iskola egyik alkalmazottja lefegyverezte. A sebesülteket kórházba vitték, nincsenek életveszélyben, a támadót a helyszínen letartóztatták. 40%-kal nőtt a Citigroup harmadik negyedéves nettó nyeresége az egy évvel korábbihoz képest. Ez elsősorban a bővülő befektetési banki bevételeknek, a multinacionális vállalatok tranzakcióinak, valamint a vagyonkezelési üzletek növekedésének köszönhető. A bank bevétele a vártnak megfelelően alakult, éves alapon mintegy 8%-kal emelkedett. Elmaradt az elemzők által vártól a JP Morgan Chase harmadik negyedéves nyeresége és bevétele. Az egyik legnagyobb amerikai bank adózott eredménye éves szinten 6%-kal 15,3 milliárd dollárra emelkedett. De így is elmaradt az elemzők által várt mintegy 16 milliárd dollártól. A JP Morgan közlése szerint negyedéves bevétele éves szinten 8%-kal 50,9 milliárd dollárra nőtt, elmaradva az elemzői konszenzusban szereplő 51,2 milliárd dollártól.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os erősödés mellett 143.912 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 25,8 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,8%-os mínuszban 4.886 forinton, az OTP 2,2%-kal erősödik 42.560 forinton áll. A Richter 2%-os pluszban 12.380 forintért elérhető, a Magyar Telekom 2,4%-kal drágult 2.590 forintig. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 19 fillér, egy amerikai dollár 325 forint 51 fillér, egy svájci frank 390 forint és 82 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,3, a párizsi CAC 0,1%-kal erősödik, Milánó 0,3%-kal korrigál lefelé, a madridi IBEX 0,5%-kal csökken. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones épp hogy 0,1%-kal erősödik, a Nasdaq Composite és az S&P 500-os 0,1%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,1%-kal került lejjebb $93.66-re, a Brent jegyzési ára 0,8%-os mínuszban $105.83-en áll.
0: Időjárás jelentés.
5: Estig derült idő várható gomoly felhőkkel, amelyek majd nagyrészt feloszlanak. Éjszaka változékony időnk lesz, csapadék nem valószínű. Hajnalban foltokban pára és köd is előfordulhat. A szél megélénkül, holnap több órás napsütésre számíthatunk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul. Holnap napközben 13 és 19 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Trend FM. Gazdaság és kultúra. Gazdaság.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ketyeg az óra, közeleg az év vége, és az építkezéseken egyre nagyobb a tét. Kinek járhat még az 5%-os lakásáfa? Ki épít és ki vár? Az idő pénz, és nem mindegy, mire költi. Ingatlanpiaci és építőipari hét október 12-től a Trend FM-en. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Markovics Bélával beszélgetek újra, a Mapei Kft. Ügyvezetőjével. Jó napot kívánok, szép napot!
2: Jó napot, viszont kívánom! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mondta az igazgató, hogy szeret jó híreket közölni a lakossággal, az érintettekkel, a szakmákkal. Kíváncsi vagyok, hogy most a Mapei közleménye az jó hírnek számít, vagy többségében jó hír tartalmaz. Félig telt pohár, hogy állunk most?
2: Igen, hát így állunk, hogy félig telt pohár. Ugye történnek dolgok most a gazdaságban, az építőiparban is, amelyek nem jó irányba mutatnak. Viszont vannak jó híreim, csak egy egyszerű példát mondjuk, együtt voltam most 100 burkolóval, szakemberrel, és mind a 100-nak van munkája. Azt érzékeljük, hogy a lakosság egy része még a felújításokat és még az építéseket is viszi. Hát ami talán a nem jó hír az az, hogy az építőipar sajnos az elmúlt egy éves időszakban lecsökkent a termelés több mint 12%-kal. Ez nem jó hír. Nem jó az építőiparnak sem, meg nem jó a lakosságnak sem, meg senkinek sem jó, hiszen az építőipar nagyon komoly részét teszi ki a GDP-nek, és nagyon komoly foglalkoztatottságot tesz ki. De azért bízunk abban, hogy a néhány hónap múlva, fél év múlva azért változnak a körülmények, és változik a helyzet.
1: Említettem önnek, hogy Koil László elnök úr interjúját is hallgattam, és ő is ugyanezt a történetet mondja a másik oldalról, kifejezetten azt állítja, hogy ugye a nagy állami megrendelések hiányoznak a piacról, rendelőintézetek, kórházak, nagy beruházások, ez nem nagyon megy, ez még mindig állít, még mindig várakozás van. A kicsik pedig, ahogy mondta Markovics úr az előbb, hogy a burkolók meg közben megtalálják, meg a kis cégek megtalálják a maguk kis felújítását, vagy felújítandó ingatlanát, ez a része viszont megy a történetnek.
2: Ez csak egy kicsi részét, tehát igen. Az építőipar az nem abból áll, nem a felújításokból áll, legalábbis nem a lakosság felújításából áll, meg nem a kis cégek beruházásából, hanem a két dologból kéne, hogy álljon. Az egyik a cég beruházásoknak kellene ösztönzést adni annak érdekében, hogy a cégek ruházzanak be és fejlesztenek, és nem csak építési fejlesztésekről beszélek, hanem összességében fejlesztésekről. A másik az állami beruházások, én nem őszinte leszek, Magyarországon az állam túl nagy részt vállalt az elmúlt időszakban a beruházások területén. Ez nem kéne, hogy ekkor legyen, viszont az államnak kell arról gondoskodnia, hogy az építőipari beruházások és mindenféle beruházások működjenek és menjenek, ösztönözni erre a cégeket, és természetesen, mivel az állami beruházások talán le fognak csökkenni, és le is csökkentek, szerintem jócskán lecsökkentek, ezért arról gondoskodni, úgy terelni a gazdaságot, hogy a külföldi komolyabb cégek is akarjanak itt Magyarországon beruházni, fejleszteni, és idehozzák a munkát, amitől a munkaerőnek lesz, meg a lakosságnak, meg az emberek lesz munkájuk. Igen, én egyetetek Koil úrral különben teljesen abban, hogy sajnos az állami beruházások lecsökkentek, és ugye itt iskola, óvoda, kórházak, rendelőintézetek, bármit mondhatunk, ezek is jönnek, de még egy adatot hagyd mondjak, hogy tavalyhoz képest a cégek által vezérelt beruházások mértéke lecsökkent 15%-kal, ez sokkal rosszabb, de ez is egy nagyon nem jó hír. Tehát ösztön egyszerűen valami olyat kell tenni, hogy a cégek a pénzüket itt Magyarországon fejlesztésekre költség. Ez fog hozni egy komoly változást, azt hiszem, az építőiparban, meg az egész gazdaságban.
1: Ahogy én emlékszem, azért a Mapei számai azok sohasem voltak olyan gyengék vagy rosszak, mint általában az építőipar számai. Ez a kettő azért el tudott térni egymástól. Most pedig látva az első 9 havi belföldi árbevételt, ott az még 8,4%-kal nőtt, de a harmadik negyed évben megtört, ahogy önök mondják, az első fél év lendülete. Tehát a Mapei számaiban is megjelenik az építőipar nyári blokkolása vagy fékezése, ha jól olvasom a számokat.
2: Igen, teljesen jól olvasom, igen, megjelenik. Az a különbsége, hogy amíg az építőipar elmúlt két hónapban, július-augusztusban 10-10%-kal csökkentek el is a kereskedők adatai alapján, addig mi nem csökkentünk 1%-ot sem. Összességében mi a tavalyi szinten voltunk ebben a két hónapban, ha kettőt nézzük. Ha hozzáteszem, mi a MAPEI rengeteg dolgot teszünk annak érdekében, hogy ne kövessük 100%-osan az építőiparnak a lendületét, vagy a lendületét, igen, vagy a mínusz lendületét. Ugye mi képezzük a szakembereket arra, hogyan kell jól munkát elvégezni, hogy építéssávokat megvalósítani. Ott van a szakember közösségünk, ahol nagyon sok szolgáltatást adunk a szakembereknek. A megrendelőket is képezzük arra, hogyan kell szakembereket választani. Nagyon sok iskolát támogatunk, szakiskolát, termékekkel, oktatással, képzéssel, hogy minél jobb szakemberek kerüljenek ki onnan, népszerűsítjük a szakoktatást. A Magyar Építőipar szakemberek közösségében pedig olyan képzéseket kaptak a szakemberek, ahol egyszerűen ők cégvezetőként is tudnak működni. És hát hozzáteszem, azért a MAPEI termékei és építési, első végleges építési megoldásai pedig kiválóak. Minden mérés azt mutatja, hogy a maximálisan megfelelő minden egyes szempontnak, sőt, lényegesen túlszárnyaljuk ezeket. Én azt hiszem, ennek köszönhető az, hogy mi megérezzük, tehát mi se vagyunk az építőpartól külön, megérezzük, de nem olyan mértékben, mint esetleg más.
1: És mit éreznek a szakemberekkel kapcsolatban, ha már azt mondta, és már több ilyen beszélgetésünk volt, amikor éppen egy-egy ilyen fórum élményét is megosztotta velem, vagy a hallgatókkal. Szóval mit érez a szakiknál, mert hogyha Magyarország leszakad az európai mezőnytől, és itt vannak számok, Eurostat számokra hivatkoznak a közleményükben is, akkor azért megint csak gondolhatja azt valaki egy jó szakmával a zsebében, hogy hát azért Európa más részén, ahol nincs ilyen mínusz, nincsenek ilyen rossz tendenciák, ott azért újra jobban boldogulhat, vagy még inkább jobban boldogulhat. Vagy ez nem fenyeget?
2: Igen, de sajnos ez fenyeget, ugyanis mint láttuk, bármikor, ha Magyarországon, most beszéljük csak az építőipari szakemberekről, bármikor, amikor Magyarországon az építőiparban a munka mennyisége csökkent, akkor láttuk a kivándorlást. És pedig nem csak azért, mert ott esetleg többet keresnek, mert még mindig többet keresnek, de nem olyan sokkal, mint régen, hanem azért, mert egyszerűen a szakembereknek dolgozniuk kell. És hogyha itthon nincs az a munka mennyiség, amiből ő meg tud jól élni, akkor ő ki fog menni. Ez a veszély most is fenyeget, sajnos. Pont ezért kell tennünk közösen az ellen, hogy ne legyen ez, hanem hogy itthon úgy érezze a magyar építőipari szakember, hogy itthon teljes biztonságban van. Van munkája, meg tud élni, ha ő nem koklet, hát hozzáteszem, ha ő tényleg etikusan, tisztességesen végzi a munkát, és építési álmokat valósít meg, akkor neki itt biztonságban van munka szempontjából. Ha ezt nem érzi, akkor azt hiszem, hogy nem kell az építőipari szakembernek lenni, hogy ilyenkor lépjen, mert bármelyik szakterületen, hogyha ezt nem érzik az emberek, akkor lépni fognak és oda mennek, ahol viszont azt érzik, hogy ott biztonságosabbak a munkakörülmények, van munka, és sokkal nagyobb biztonságban érzik magukat.
1: Még egy dolgot hadd vélelmezzek, bár ez nem tisztem. Önök annyit fektetnek az edukációba, az oktatásba, hogy korszerű anyagok és korszerű technológiák jussanak el a mesterekhez, és így módon a megrendelőkhöz is. Hogyha szűkös a kassa, akkor nem korszerű anyag és nem korszerű technológia az, amit általában egy vállalkozó felhasznál, vagy felhasználhat, ha jól emlékszem a saját körben lebonyolított felújításaimra, meg építkezéseimre. Hogyha nyilván, ha vannak komoly dolgok, nagyívű beruházások, új fejlesztések, azok magukkal viszik az anyagokat is, meg a technológiát, és így a jó mester az nyilván ilyenekkel szeretne dolgozni.
2: Ez pontosan így van, amikor van bőségesen munka, akkor ugye a megrendelés, akkor lényegesen nagyobb lehetősége van annak, hogy a korszerű technológiákat a mesterek alkalmazzák. Én azt javaslom most is minden megrendelőnek és minden szakembernek, építőipari szakembernek, hogy erről ne tegyen le akkor sem, hogyha kevesebb a munka, mert nagyon nagy a veszélye annak, hogyha egy tisztességes szakember nem a megfelelő termékeket, termékrendszereket, technológiákat használja, vagy nem tartja be azokat. Egy tisztességes szakember épp úgy meg tud égni, mint hogyha kokler lenne. És nincsen drágább annál, mint hogyha valamilyen munkát kétszer kell megcsinálni, vagy ki kell menni garanciába javítani. Ennem véletlenül mondjuk, hogy elsődleges munkát kell végezni, elsődleges építési megoldásokkal, ezt pedig mi garantáljuk.
1: Nyáron a MAPEI, ha jól emlékszem, beszélgetésünkre, és ön is arra számított, hogy jönnek az uniós források, ezek azért viszonylag hamar lecsorognak és megjelennek majd akár beruházásoknál, vagy fejlesztéseknél. Aztán most a számok ezt nem igazolják. Most október-november fordulóján miben gondolkoznak? Ön milyen tendenciát vár?
2: Én nem nagyon látom az EU-s forrásoknak a beérkezését. Lehet, hogy jönnek, csak erről nem tudunk, legalábbis az építőipar nem érzi ezt. Tehát egyelőre, de még hogyha be is jönnek az EU-s források, maga a kivitelezési munka, ez át fog tolódni jövő év közepétől. Valószínűleg, hogy elő kell készíteni a projekteket, meg kell tervezni azokat a projekteket, is nem lehet csak kivitelezni. Én arra számítok egyébként, hogy azért a cégek azokat a beruházásaikat, amiket most elhalasztottak bármi miatt is, a magánemberek azokat a beruházásokat, felújításokat elhalasztottak bármi miatt is, ezeket a felújításokat, beruházásokat nem fogják sokáig halasztani. Ebben az évben talán ennek nem lesz hatása, de úgy érzem, hogy jövő év, a második, harmadik, negyed évtől már igenis lesz hatása, de azért azt kell mondjam, hogy nem látjuk azokat a jeleket, hogy az építőipar a jövő év első fél évében nagyon szárnyalna, inkább stagnálás, talán még további csökkenést látok én. De ezzel együtt azt mondom mindenkinek, foglalkozunk azzal, amihez értünk, foglalkozunk azzal, amire hatással tudunk lenni, tegyünk meg mindent, hogy a cégünk hatékonyan működjön, ez akár kivitelező vállalkozás, akár kereskedő vállalkozás, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy minél jobban kiszolgáljuk a megrendelőket szakemberként, kereskedőként és gyártóként egyaránt.
1: Közben megtaláltam ezt az Eurostat adatot, azt hiszem, ezt akkor nem idéztük még, a magyar építőipari termelés júliusban 12,2%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Ez az EU összességében 1,8%, tehát ez majdnem 8-szoros az EU számnak, tehát ez nagyon magas. A logisztika jut mindig eszembe, amikor beszélgettünk már, a logisztikai ágazat az már tizenvalahanyadik kún van túl, ami vagy stagnáló, vagy negatív. Nem tudom, az építőipar hol tart. Van lobby tevékenységre, ha már itt Kolya elnök urat is megidéztem, vagy idéztük meg, önnel is gyakran beszélgetek, van lehetőség arra, hogy akár programjavaslatban, akár az ágazat jelenlegi reális állapotát felvázolva valamilyen lobby tevékenységet folytassanak? Mert az uniós pénzek, értem, amit levezetett, az majd talán jövőre, jövő év második fele, vagy harmadik negyed év. Addig?
2: Igen, van lehetőség, és addig, sőt, nem lehetőség, tenni kell. Tehát igenis a kormánynak, a minisztériumnak segítenünk kell, hogy lássák tisztán a helyzetet, hogy lássák, hogy hol tart ma a magyar építőipar, de mondhatom azt a magyar gazdaság, és igenis vannak kidolgozott, az évoszon keresztül is vannak kidolgozott programok, hogy mi az, amit javaslunk mi, hogy tennie kellene a kormánynak annak érdekében, hogy az építőipar, ha legalábbis, ha nem is fellendüljön, de legalábbis ebből a stagnálásból, ebből a nem is stagnálás, most már visszaesésből kilábaljon, és ezáltal az egész gazdaságot tudja támogatni. Kell minden, most én azt javaslom minden civil szervezetnek, hogy dolgozzunk össze, dolgozzanak össze, és akár közösen segítsük a kormányok, hogy az a lényeg, hogy tisztán lássák a helyzetet, és tegyük le a javaslatainkat. Én azt gondolom, hogy a kormány meghallgatja ezeket, és szerintem be is fog építeni. Nagyon sok jó szakember ül most a kormányban.
1: Nagyon szépen köszönöm, Markovics Béla, a MAPEI Kft. Ügyvezető. Köszönöm szépen, beszélünk még idén. Köszönöm, viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ketyeg az óra, közeleg az év vége, és az építkezéseken egyre nagyobb a tét. Kinek járhat még az 5%-os lakásáfa? Ki épít és ki vár? Az idő pénz, és nem mindegy, mire költi. Ingatlanpiaci és építőipari hét október 12-től a Trend FM-en.
1: A tematikus hét támogatója a Digifol intelligens fólia. Belátásvédelem, hőszigetelés és elegancia. Utólag is bármilyen üvegfelületre.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
3: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
4: Szereted a prémium söröket és birodabulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigát. Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes.
5: Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM 94.2-n egész héten. A tematikus hét együttműködő partnere és támogatója az IBCC International Consulting. Ingatlan, befektetés, jogi biztonság, átláthatóság, bizalom, szakértelem. Értékteremtő kapcsolatok Spanyolországban. IBCC International Consulting.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Budapesten balesetnél tart a helyszínelés a 15. kerületben a Kolozsvár utcában a Széchenyi útnál, és a 16. kerületben a Somkút utcában a Vidámvásár utcánál. Továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Kőér utcában a Vaspálya utca felé az Üllői út után a külső sávban. Lassú a haladás az Erzsébet hídon Buda felé, a Petőfi hídon mindkét irányban, a Margit körúton a Bem József utcától a Széna térig, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budai alsó rakparton a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig. Lezárták a 13. kerületben a Rejtel Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. A 4. kerületben az István úton az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárták a külső sávot a felújítás miatt. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Lezárták a külső sávot a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a Döbrendei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellér rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrendei tér után. Az érintett BKK autóbuszok a budai végállomásuk felé terelve közlekednek, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 17 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel, itt a Trend FM-en a 94.2-n. Január 1-től emelkednek a nyugdíjak idehaza. A pénzügyminiszter szerint ma nagyjából 1 millió idős ember él súlyos nélkülözésben, miközben az öregségi nyugdíjak Magyarországon az uniós átlag alatt vannak. A tárcavezető hozzátette, hogy automatikusan jár az emelés, külön kérelmet nem kell benyújtani. Kármán Andrást hallják.
9: Magyarország a GDP-je kevesebb, mint 6%-át költi öregségi nyugdíjakra, az uniós átlag 9-10%. A 2010-es évek elején ez az arány még közel 7,5% volt. A gazdaság tehát nőtt, a nyugdíjasoknak jutó rész viszont csökkent. Hasonló a helyzet az egészségügyben és a szociális szektorban, amelyek az idősek számára talán a legfontosabb állami szolgáltatások, mindehhez jött az elmúlt évek inflációja. 2020 és 2025 között az általános árszint 50%-kal emelkedett. Az élelmiszerek még az átlagnál is gyorsabban drágultak, átlagosan 82%-kal. A KSH adatai szerint például 2020 óta a fehér kenyér ára 2,5-szeresére, a tojásé több mint 2-szeresére nőtt. Ez az egyik legnagyobb drágulás az Európai Unióban.
8: Véget érhetett az építőipar szakember hiánya, ugyanis olyan alacsony a megrendelés állomány, hogy most már elbocsátásokat fontolgat a cégvezetők többsége. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnökét, Kói Lászlót hallják.
10: Én azt látom, hogy Nyugat-Európában is nehezebb elhelyezkedni, mert ott is mínuszos az építőipar, de nem ilyen mértékben. Leginkább annak van valószínűsége, hogy pályaelhagyók is lehetnek kollégáink. Félünk, hogy úgy járunk, mint a Covid idején a vendéglátás, amikor is ugye nagyon megcsappant a vendéglátóipari helyek iránti igény, és tömegesen, durván nagyon sok kollégát kellett, hogy elbocsájtsanak, és azoknak egy jelentős része pályaelhagyó is lett, még egyszer nem ment vissza a vendéglátásba dolgozni, félő, hogy ez esetleg velünk is előfordulhat.
8: Egyértelműen eszkalációt jelent.

0: ötödik cikkely szempontjából vizsgáljuk, és az ötödik cikkely szempontjából ez nem a NATO elleni támadás, nem NATO terület elleni támadás. Szerintem ez a legfontosabb különbség. Tehát Oroszország ezt a határt még nem lépte át a Fekete-tengeren, ugye voltak orosz drónbecsapódások Lengyelországban is, a balti államokban is, Romániában is. Azokat még lehetett úgy értelmezni, hogy véletlenek, bár azért különösen a lengyel ügyben véletlenül nem volt véletlen, hiszen akkora számú drón csapódott be ugye, az év elején, tehát itt 20 körüli drónról volt, szóval az igen valószínű, hogy véletlenül, de egy-egy drón, például ami Romániában, Galacon csapódott be, azt lehet azt mondani.
1: További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Jóváhagyta az Európai Bizottság, hogy az OTP Bank felvásárolja az ész Luminor Holdingot, a társaság a Luminor Bank anyavállalata. A pénzügyi csoport Észtország, Lettország és Litvánia egyik legjelentősebb kiskereskedelmi és vállalati banki szolgáltatója. Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió vezérigazgatói tisztségének betöltésére a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, és képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez alakítani. A franciaországos terrorellenes ügyészség vette át a dél-franciaországi Aubagne egyik középiskolájában tegnap történt lövöldözés vizsgálatát. A feltételezett elkövetőt, egy 14 éves fiút azzal gyanúsítanak, hogy csatlakozott a tömeggyilkosságokat dicsőítő True Crime Community mozgalomhoz. A gyanúsított, aki a középiskola egyik tanulója, tegnap délelőtt vadászpuskával nyitott tüzet az oktatási intézmény területén, és megsebesítette az igazgatót és egy tanárnőt, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. A sebesülteket kórházba vitték, nincsenek életveszélyben, a támadót a helyszínen letartóztatták. Oroszország folytatja a tárgyalásokat egy esetleges energetikai fegyverszünetről, de új fejlemény nincs az ügyben. Ezt a Kreml szóvivője mondta Moszkvában. Dmitrij Peszkov az orosz-amerikai dízelszállítási megállapodást a két oldalú együttműködés kölcsönösen előnyös elemének nevezte, hozzátéve, hogy ez nem áll közvetlen kapcsolatban Moszkva Ukrajnára vonatkozó álláspontjával. 6,3%-kal csökkent éves alapon a BMW csoport jármű kiszállítása az idei harmadik negyedévben. A koncern világszerte 551 ezer járművet adott el. Európában és Amerikában növekedést értek el, az értékesítés mindkét területen 2,6%-kal nőtt. Ezzel szemben Kínában a kiszállítások 25%-kal 114 ezer járműre estek vissza. A festmények mellett ritka a szecessziós zsolnai kerámiák is szerepelnek a Virág Judit Galéria 82. őszi aukcióján, amelyet október 18-án rendeznek a Budapest Kongresszusi Központban. Az árverés egyik legértékesebb darabja egy 1906-ban készült keselyű plastikával díszített jardinier, amely 15 millió forintos kikiáltási áron indul, a becsértéke pedig megközelíti a 30 millió forintot. Az aukció egyik kiemelt darabja még a kígyót zsákmányoló keselyűt ábrázoló 120 éves kerámia edény, amelynek formaterve Mak Lajos szobrász és iparművész nevéhez fűződik. A zsolnai manufaktúra állandó tervezőjeként dolgozó művész alkotását látványos színes erozén mázzal díszítették. A kínálat másik különleges darabja egy 1902-ben készült eozin kerámia, amely egy naspolya ágon ülő paradicsom madarat ábrázol. A virágtartóként szolgáló edény a manufaktúra technikai felkészültségét és művészi kreativitását egyaránt szemlélteti, a kikiáltási ára 4 millió forint. Mindezek mellett a gyűjtők egy gekko, egy szalamandra motivumokkal díszített kerámiára, több névjegytartótára és szecessziós vázákra is licitálhatnak az árverésen.
2: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os erősödés mellett 143.551 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 38,4 milliárd forint volt. A bluechipek közül a MOL 1,6%-kal csökkent 4896 forintig, az OTP 42.400 forinton zárt 1,8%-os pluszban. A Richter 8%-kal

0: kal csökkent 12.250 forintra, a Magyar Telekom 2,8%-kal került feljebb és 2600 forinton zárta a kereskedést. Az eSense 650 forinton zárt, az Abdufer pedig az Extend kategóriából. Hét forint 96 filléren. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX szintén 1/10%-kal csökkent, Párizsban a CAC 40 3/10%-kal került lejjebb, Milánó 1/10%-os pluszban, Madrid 3/10%-os mínuszban áll. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones 1%-kal erősödik, az S&P 500-os 2/10, a Nasdaq kompozit 3/10%-kal került lejjebb.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjszaka változékony időnk lesz, csapadék nem valószínű. A hajnalban foltokban pára és köd is előfordulhat, a szél megélénkül, holnap több órás napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet éjjel 0 és plusz 6, holnap napközben 13 és 19 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en dr. Berta Bendegúzzal beszélgetek, a Legitimo jogvédelmi biztosító jogászával. Jó napot kívánok!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, jó napot kívánok!
1: Munkahelyi balesetek megelőzése, a munkavédelem alapelvei. Hosszú téma, nehéz téma, ugye?
2: Hát mondhatjuk, hogy hosszú téma, nehéz téma. Igazából ez mindig attól függ, hogy az ember mennyire mélyen és milyen terjedelemben kíván róla beszélni, de igen.
1: Honnan igen. Induljunk a jogszabályoktól, törvényektől, a felelősségtől, a szereplőktől? Mert ahogy olvastam a szakcikkeket, amiket ön jegyez, azért nem minden alapvetés, azt gondolom. Egy egyszerű mezei munkavállalónak, akinek nincs mondjuk jogi végzettsége, vagy a munkajogban nem ennyire jártas.
2: Igen, ugye ez egy cikk sorozatnak a három része, amit egyébként publikáltam a Legitimo honlapján, és ugye ezek pont azért lettek így különszedve, és nem egy cikkbe belesűrítve, mert először szerintem itt a szereplőkről, illetve nyilván magáról az alapelvekről kéne szót ejteni, és akkor én ezt most talán így is kezdeném, és akkor nyilván ezekkel egy kicsit megismertetve akkor a hallgatóságot, hogy akkor mégis milyen szereplői vannak ugye a munkavédelemnek, a munkajognak is. Kezdjük talán akkor avval, hogy különítsük egymástól el a felelősséget. Ugye gondoljunk csak egy egyszerű munkahelyi balesetre, a munkavállaló majd a folyosón is elesik, vagy egy kicsit durvábbra nyilván valamilyen végtagvesztéssel járó tevékenység, vagy ilyen veszélyel fenyegető tevékenység során valóban ez be is következik. Hát ilyenkor ugye milyen felelősségi formák merülnek fel? Tehát nyilván alapvetően három felelősségi formát tudunk megkülönböztetni, és akkor itt egyből rá is tudunk térni ezeknek az elkülönítésére. Tehát nyilván az első, ugye itt ez a közjogi felelősség, a munkavédelmi is. Most ugye itt szoktuk használni a köznyelven, vagy szoktuk még egyébként máshogy is csúfolni szerencsétlen munkavédelmi szakemberünket, a munkavédelmi megbízott volt régen. Ugye kijön és megnézi azt, hogy a munkáltató betartotta-e az MVT, illetve az MT-t, ugye a törvényi rendelkezésben foglalt kötelezettségeit. Ez egy objektív felelősségi formát fog felvázolni, megnézi a munkavédelmi is azt, hogy ugye a hatóság azt, hogy valóban megtartásra kerültek-e a különféle alapelvek. Ha azt látja, hogy egyébként hogy nem, tehát nyilván ez egy szempontrendszer alapján való értékelést kell elképzelni, bármilyen kis apróságot is van, és ugye nem a válasz, hogy azt éppenséggel mellőztem, vagy nem tartotta meg, akkor ott bizony szankcionálásra kell számítani. Ugye ne keverjük össze, mondjuk itt a példámnál maradva, a végtagvesztéses példánál maradva, a munkajogi felelősséggel ezt, mert itt bizony nem lesz értelmezhető, és nem tudunk arról beszélni, hogy éppenséggel volt-e, vagy nem volt munkavállalói közrehatás. Ugye munkajogi értelemben itt egy kárról beszélhetünk, nyilván egy egészségsértés, egészségsérüléssel járó anyagi kár, és ez kapcsolódó valamennyi nyilván egyéb vonzat is. Itt lesz jelentősége annak, hogy egyébként van-e kármegosztás, illetve hogy volt-e vétkes közrehatása a munkavállalónak, ugye a közjogi értelemben ez irreleváns, hogy volt-e vagy sem, mert csak azt nézik, hogy a munkáltató eleget tette valamennyi kötelezettségének-e vagy sem.
1: Pont most láttam egy ilyen esetet, a munkavállalót azzal bízták meg, hogy a raktár egyik sarkában, a másikban vigyen el ládákat. És meg is mondták állítólag, hogy egy ládát vihet egyszerre, de ő spórolni akart, kettő ládát vitt, elesett, baleset lett, súlyos baleset lett. Szóval innentől kezdve ugye oszlik meg már a felelősség valamilyen módon, gondolhatnám én laikus.
2: Igen, és ugye éppen erről beszéltem az imént, hogy a munkavédelmi szempontból ugye a hatóság nem azt fogja nézni, hogy a munkavállaló nem tudom, milyen sietette, futott-e, beszélgetette közben, hanem azt fogja megnézni, hogy a munkáltató ebben az esetben kiértékelte-e. Tehát nulladik lépésként, kockázatként az ilyen eseteket. Tehát mondjuk egy ilyen anyagmozgatással járó munkakör nyilván le kell folytatni a kockázatértékeléseket. Munkavédelmi ruházat, munkavédelmi tipa, kesztyűs is a viselése, megvolt-e, gondoltunk egyáltalán rá, hogy ezt viselni kell, ha nem, akkor miért nem, hoppá, egy mulasztás, akkor ezt tényleg ki fogják vizsgálni. Ha nem tudom én, ezeket esetleg viselte is, akkor például volt-e, akkor megyünk tovább egy másik lépcsőfokra, volt-e külön ember arra, ugye ezt tudja általában a munkáltató kiszervezni egyik valamik munkavállalóját, nyilván ezzel megbízza, úgymond, hogy ellenőrizték-e ezek betartását. Tehát hiába van leírva mondjuk nem tudom, egy belső szabályzatban, vagy egyéb utasításban adva azt, hogy hogyan és miképpen kell viselkedni, most így esetben helyezünk bele mindent munkavégzés során, ha ezt nem ellenőrzi senkit, nem tartatja be senki. Hogyha ez önmagában helyezik, az megint egy kockázat, ami a munkáltató érdekkörében merül fel. Tehát munkavédelmi szempontból ez már egy mulasztást fog megalapozni. És még egyszer, ugye nem ugyanaz, mint a munkajogi kártérítés, mert itt különülten kezeljük. Munkáltatói kártérítési oldalról viszont nyilván fel fog merülni, hogy mondtam korábban is, a kármegosztás fogalmat. Tehát itt jön be az, hogy igen, elmondtam azt, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell anyagot forgatni megfelelően, és hogy mit kell ezzel viselni, és milyen mikre kell figyelemmel lenni, de egyébként te, kedves munkavállaló, ezekre valóban tekintettel csináltad, de végezted a munkádat, vagy úgymond ezeket elhanyagoltad. De itt a munkavállalói kártérítés vonalon lesz ennek valódi jelentősége.
1: Plusz hát az is izgalmas kérdés, hogy az a munkavállaló végezhette-e azt a munkát, ugye? Tehát mondjuk egy foglalkozás egészségügyi szolgálat őt megvizsgálta, és alkalmasnak találta arra a feladatot, és ő valóban azt a feladatot látta el, vagy ezen túlnyúlt esetleg.
2: Így van. Tehát ugye ez még egy másik, tehát itt ugye a foglalkozás egészségügyi orvos, ez a munkavédelemnek egyik más, hát a munkavédelmi szakember mellett egy fontos másik szereplője. Őróluk egy kis történelmi háttér, ugye régen üzemorvosnak is hívjuk őket, miért hívjuk őket üzemorvosnak, hát nyilván azért, mert régen Magyarországon a házorvosi szolgálatok ugye nem léteztek, hanem ugye az emberek az STK-val, pedig az üzemorvoshoz mentek, tehát üzemorvos ugye az üzemnek az orvosa, aki ki tudott minket írni távpénzre, tudott nekünk gyógyszert felírni, tehát nyilván egyfajta úgymond házi orvos volt a cégnél az üzemben. Innen a kifejezés is egyébként, és akkor ennek margójára nyilván ez megmaradt ugye köznyelven, hogy üzemorvos. De ugye alapvetően mit csinál egy ilyen foglalkozás egészségügyi orvos? Hát igen, ahogy ön is mondta, nyilván itt az alkalmasságot fogja elsősorban vizsgálni. Ugye itt visszautalok az MT-re, tehát a munkatörvénykönyvére, kötelezettséget ír elő mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára. A munkáltató oldalán jelenik meg ez a kötelezettség, hogy amennyiben jogszabály előírja, vagy amennyiben a munkáltató ezt elrendeli, akkor a saját költségére bizony kötelessége, hogy fizesse úgymond a munkavállalónak az éves ellenőrzését, egészségügyi ellenőrzését, akár a munkavégzés során, vagy akár a munkavállalást megelőzően is. Nyilván ide említhető most itt a anyagmozgatási példára visszacsatolva további kötelezettség, tehát például igen, csak olyan munkára tudom alkalmazni a munkavállalómat, ami egyébként neki nyilván a szellemi képességeivel, egészségi állapotával, testalkatával összeegyeztethető, tehát és nem jár az egészség sértésével, illetve nyilván nekem kell mint munkáltatónak finanszírozni a munkavégzéssel kapcsolatos költségeket is, ideértve nyilván mondjuk az anyagok beszerzését, most egy ilyen munkakörben nyilván mondjuk a targoncának a megvásárlása, stb., illetve de a blokk ugye összefoglalóan mondhatnám azt is, hogy a munkavégzés feltételeit munkáltatónak kell biztosítania. Tehát ezeket szem előtt tartva kell ugye a munkavállalót alkalmazni, tehát látszik, hogy egy rendkívül amúgy a törvény, mind az MT, mind az MVT, tehát a munkavédelmi és a munkatörvénykönyve is szigorú szabályokkal dolgozik, és kvázi körbeölelik ezek ugye a munkavállalót munkáltatói oldalról, hiszen szabályozva van az, hogy egyrészt olyan munkára vegyük fel a munkavállalónkat, amire egyébként objektív egészségügyi állapotánál egyébként alkalmas. Nézzük azt, hogy amit egyébként megmondunk, és hogyan és miképpen csinálnak, azt ő valóban betartja, és hogyha ezek közül valamiben mi munkáltatóként hibázunk, akkor bizony a munkavédelmi eljárás során minket vesznek elő is. Egyébként ez kíván közében összecseng a két dolog, de itt ugye el kell határolni egymástól, mert kettő külön jogterületről van valójában szó.
1: Azon is gondolkoztam, hogy, és néztem, hogy a munkavédelemről szóló törvény az 93-as, a munkatörvénykönyv az egy 12-es törvény, az alaptörvény. Annyi minden történt azóta, és nyilván történik fazonigazítás, de automatizáció, robotizáció, nagyon sok külföldi, hogy idegen nyelvű munkavállaló. Itt azért nagyon sok minden változott. Egészen átalakul. Ahogy mondta a levezető doktor, az üzemorvos, hát hogy változtak meg ezek a gyáróriások? Miből adódik a legtöbb probléma? És ezek a törvények, jogszabályok elég rugalmasak-e ahhoz, hogy a megváltozott körülményeket leképezzék?
2: Igen, hát ugye ez egy rendkívül jó kérdés. Azt tudjuk összességében mondani, és ez talán így a mai napi gyakorlást is jellemzi, hogy loholunk a valóság után jogászként. Tehát ha megnézzük a jogalkotás most tényleg kormánytól független, pártpolitikától független működését, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt időszakokban, években bizony jogszabálygyárként működött Magyarország. Tehát próbáljuk valahogy lekövetni azt a társadalmi változást, amit a technika ugye magával hoz. És hát tökéletes siker. El, mert nyilván ennek vannak pozitív és vannak nyilván negatív hozadékai is. Valahol egyébként azt gondolom, hogy nagyon nehéz folyamat ez, mert olyan objektív megfelelő szabályokat kéne megalkotni. tartanunk, amik a jövőre mutatóan is szabályozásokkal rendelkeznek, vagy bírnak, kötelezettségekkel bírnak, de hát ugye ez lehetetlenség nagyjából, tehát ez tényleg már annak a határát súrolja, amikor azt mondjuk, hogy gyakorlatilag a jövőre, amit nem is ismerünk, kell megfogalmazzunk kötelezettségeket. Úgyhogy valahogy egyébként meg azt gondolom, pont emiatt nem meglepő az, hogy a valóságot, a technika fejlődését a jog nem tudja azonnal lekövetni, hanem nyilván van egyfajta kis delay, egy kis eltérés, tehát ez valaki normális is. Maga, hogy a jogszabály egyébként meg, hogy a kérdés is feleljek, mennyire rugalmas, tudjuk, hogy ha azt tesszük rugalmas, tehát ugye nyilván megint csak jogalkotási kérdés, hozzá lehet nyúlni ehhez is, mint ahogy más törvényeket, vagy akár rendeletekhez is, egyéb családatörvényekben, hát ezeket módosítgatni szépen, és akkor azon kapjuk magunkat, hogy hoppá-hoppá, ez már teljesen máshogy van, mivel a tegnap előtt elfogadott családatörvénybe bele volt illesztve egy módosításról szóló javaslat is. Tehát az, hogy rugalmas-e vagy sem, az igazából csak ettől fog a végén függeni, hogy mennyire akar a jogalkotó ebbe, és milyen nyilvánosság előtt változtatásokat eszközölni.
1: Nem tudtunk mindenről beszélgetni, és itt három szakcikről van szó a legitimi oldalán, és a végére egy laikus kérdés, ha megengedi, akár mint a jogvédelmi biztosító szakértő is, vagy a saját praxisában is, hogy hol van most a legtöbb probléma. A munkáltatónak is kötelezettségei vannak, a munkavállalónak is, szervezés, ellenőrzés, dokumentálás, megelőzés, nem tudom, kockázatértékes, annyi mindent szóba hozott, de hol van a leggyakrabban valami bibi, valami probléma?
2: Én azt látom alapvetően a kockázatértékeléssel, tehát rengetegszer azt látjuk, hogy vagy nem is gondolnak a munkáltatók arra az adott kockázatra, ami egyébként a balesetből vagy incidensből mondjuk amellett az magában hordozott, vagy kisebb esetben pedig ugye gondolnak rá, de hát nem tartatják be, vagy nem ellenőrzik annak betartását. Tehát a kockázatértékelés manapság, pláne ugye, ahogy mondtuk, hogy fejlődik a technika, és milyen ütemben fejlődik a technika, erre tekintettel azt gondolom, hogy ez egy rendkívül hangsúlyos terület kéne, hogy legyen. Erre figyelmet kéne fordítani, hogy nyilván erre nem hiába vannak külön szakmák, illetve pozíciók egyes cégeknél, hogy akinek ez a foglalkozása, hogy értékeli, feltárja és értékeli, hogy minek milyen kockázata van. Tehát ez rendkívül fontos, meg aztán nyilván egy felelősség, ezt az is részbe tartassuk. De egyébként problémaként, amit így látok, nem is talán nyilván munkai balesetekről beszélünk, tehát akkor maradjunk ezen a felületen, de egyébként látnék problémaként olyanokat is, hogy ki nem fizetett munkabér, jogellenes felvonás, és akkor ennek kapcsán mondjuk felmerülhet az is, hogy korábban volt egy balesetem, és akkor arra nem kaptam megfelelő elszámolást, sérelembért, kártérítést, hát most ezzel mit tudunk csinálni. Tehát azt így a gyakorlatban azt látom, hogy a legtöbb jogvitánk egyébként így ezekből adódik össze, egyébként nem is munkavédelmi, szerencsére most mondhatom itt talán ezt, hogy nem munkavédelmi, vagy akár ilyen egészségsérülésre járó balesetekből tevődnek össze, hanem tényleg azok a jogviták képzik így a gyakorlat alapját, amit itt a legitimannál túlnyomó részt találunk, hogy tényleg a felmondást nevezzük inkább úgy, hogy a jogviszony megszüntetése, és akkor ezzel függésben kialakult nézeteltérések inkább az, amik így gyakorlatban tömegesen előtérnek.
1: Nagyon szépen köszönöm, dr. Berta Bende Gusta, legitimó jogvédelmi biztosító jogászát hallhatták. Nagyon szépen köszönöm, és a cikkek, az információk ott vannak a legitimó oldalán. Köszönöm még egyszer.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en Gergely Péterrel beszélgetek, aki pénzügyi szakértő és a biztosdöntés.hu alapítója. Jó napot kívánok, szervusz Péter!
2: Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Itt van a banki csalások toplistája, ezt tegnap tettétek, azt hiszem, vagy tegnap előtt közzé. Új módszerrel verik át az ügyfeleket, és már a cégekre is hajtanak, sőt, az NFC-s csalásokig is eljutunk majd, de nézzük végig az érdekességeket, az izgalmas újdonságokat ezen a listán, mert pénzügyi csalások, amióta ember van, meg pénz van, azóta létezik, de mennyit változott a technika, a technológia, vagy a súlypontok hova kerültek át? Honnan, hova kerültek át?
2: A csalók azok nagyon ügyesek, összedolgoznak, kreatívak, sokkal jobban használják a mesterséges intelligenciát és a különböző technológiákat, mint mi átlagosan, hiszen sok milliárd forintot lopnak el nap mint nap az ügyfelektől világszinten, és folyamatosan fejlődni fognak. Viszont az, hogy mit akarnak, az mindig ugyanaz, tehát a legfontosabb, amire résen kell lennünk, hogyha bárki hív minket valamilyen gyanús történettel, vagy túl jónak hangzik, vagy valami hivatalos személynek kiadva, és előbb-utóbb minden sztorinak az a vége, hogy adjuk meg a bankkártya adatainkat, a PIN kódunkat, vagy a telefonunkra telepítsünk valamilyen alkalmazást, egyiket se tegyük, ha bármelyiket kéri ezek közül bárki, akárkinek adja ki magát, az biztos, hogy csaló lesz. A technikák azok negyedévről negyedévre változnak, most például egyre inkább a vállalati ügyfelekre mennek rá a csalók, hiszen egy vállalatnak, egy vállalkozónak a bankszámláján mindig sokkal több pénz van, mint egy átlag embernek, és megszoktuk, hogy már megkeresnek minket mindenféle örökséggel és nyereményjátékkal, és hogy a futár késik és pár száz forintot be kell fizetni típusú átverési technikákkal, viszont vállalkozóként még nem vagyunk annyira rutinosak, tehát hogyha fölhívják mondjuk a könyvelőt, vagy bármilyen a szemét egy vállalatnál, aki a pénzhez hozzáfér, ott még nem gyanakszunk erre, és ezért hatásosabbak tudnak lenni itt a csalók. Tehát a legtöbb az a pénz, amivel a növekmény, amit el tudtak lopni a második negyed év során, hogy a Magyar Nemzeti Bank ezt mindig folyamatosan nézi és közli, az főleg a vállalkozóknak az átveréséből adódott össze.
1: Igen, de ez az érdekes, amit mondasz, mert az én könyvelőm sokkal körültekintőbb és okosabb ezügyben, mint én, sok tekintetben, de ezügyben egészen biztos, hogy én óvatlanabb lennék, mint a könyvelőm, és egy cégnél, egy vállalkozásnál, aki azért a számlát kezeli, vagy számlákat kezeli, a pénzügyet kezeli, annak van már alapvető műveltsége, egy átlag embernek nem feltétlenül van. Tehát mi még bedőlhetünk annak, hogy örökség, meg romantikus, nem tudom, keleti hercegnő kér a meneküléshez valamekkora összeget, és hát szimpatikus a képek alapján. Van ilyen barátom is, aki ilyen helyre utalt. Szóval azt gondolnád, hogy a vállalkozások azért ebben érettebbek, bölcsebbek? Vagy ezen simán keresztül, vagy átmentetek, mikor ezek a tényekkel találkoztatok? Ez normális? Értem, hogy ott több pénz van a vállalkozásoknál. Már amelyiknél, de nekem gyanús.
2: Abból a szempontból normális, hogy ugye a csalók azért nem a banki rendszereket támadják, mert azok nagyon biztonságosak. Ugye a bankok több milliárdot költenek arra, hogy nagyon fejlett rendszereik legyenek. Nyilván egyik sem mindig 100%-os, de sokkal könnyebb az ügyfelet, a számlatulajdonost átverni, és tőle valahogyan kicsalni a pénzt. És hogy vállalatoknál is ugyanúgy emberek vannak, nagyon sokszor online kommunikálnak, cseten, e-mailben, tehát ott is fel lehet törni az ő rendszereiket, lehet telepíteni mindenféle csalóprogramot az ő számítógépükre. Nekem például, hogyha írna az egyik kolléganőm, vagy mondjuk az én nevemben írna a mi pénzügyesünknek, hogy akkor ennek a partnernek utalja le ennyi pénzt, valószínűleg nem is gondolná azt, hogy nem én írom azt, hanem feltörték a rendszeremet. Tehát nagyon hatékonyak a csalók, minél többen vagyunk egy cégnél, minél inkább online működik, és nem ülünk egymás mellett az irodába, ezeket ki tudják használni, és negyedévről negyedévre újabb taktikákkal fognak jönni, de a vége valahogy mindig ez, hogy telepítsünk valamit a telefonunkra, adjuk meg a bankkártyánk adatait, és ezekkel a változatos mesékkel. Most nyáron mi is nyaraltunk a családdal, és engem is fölhívott egy csaló, épp a Vidámparkban voltunk, nem is tudtam annyira figyelni, mert ott nagy hangzavar volt, és az elején még engem is átvert azzal, hogy az egyik bankszámlánkat, egyik céges bankszámlánkat feltörték, és hogy a pénzt meg tudták fogni, viszont kellene beszélnünk, amikor majd gép előtt leszek, hogy biztonságos helyre helyezzük egy másik technikai, még biztonságos számlára, a bankon belül helyezzük a pénzemet. Ekkor még nem is nagyon foglalkoztam vele, mondtam, hogy jó, megfogták a pénzt, majd akkor holnap beszélünk, akkor leszek gép előtt, és utána, amikor letettem a telefont, ugrott be két perccel később, hogy mi ez a hülyeség, hogy biztonságosabb számlára, hát a banknál azért van a pénzünk, hogy biztonságos legyen, tehát nincs ilyen, hogy még egy biztonságos számla, ez csak egy mese a csalókról, amikor azt mondják, hogy segítenek, hogy áthelyezzük egy még biztonságosabb technikai számlára, hát ez a mese, ilyenkor van az, hogy az átvert ügyfelet ráveszik, hogy elutalja ő maga a csalóknak a számlájára a pénzt. És aztán visszahívtam ezt a számot, egyébként egy mobil szám volt, ami nagyon gyanús, tehát egy bank soha nem fog mobiltelefonszámról hívni.
1: És soha nem telefonálnak, nem, azt mindig elmondják egyébként, hogy nem telefonálnak, és úgy nem kérnek. Ha telefonálnak, nem kérnek adatokat, ezt minden bank elmondja, meg nemzeti bank is, mert rájuk is szoktak hivatkozni.
2: Ez pontosan így van, tehát soha nem fognak PIN kódot kérni, semmilyen belépési adatot, soha nem fognak felünk telepítetni semmilyen applikációt. Tehát gyanús volt már innen egyébként, és aztán betelefonáltunk a bankunkba, hogy történt bármilyen, ők azonnal visszaigazolták, hogy semmilyen nem volt, ezek csalók voltak. Másnap persze hívtak pontosan ugyanezzel a mesével, és aztán mondtam nekik, hogy ezt nem kéne csinálni. Szóval nagyon kreatívak lesznek.
1: Biztos
2: mindig van különböző mese, különböző technológiai újítás, de a lényeg az, hogy legyünk mindig nagyon óvatosak, amikor ilyen túl szép, hogy igaz legyen, vagy valamilyen gyanús történettel keresnek meg. Még akkor is, hogyha lelkileg nagyon ki vagyunk feszítve, mert a csalók attól sem riadnak vissza, hogyha mondjuk egy közeli szeretünk, vagy valaki a családban meghal, akkor utána hívjanak föl minket valamilyen mesés örökségnek a címével, vagy a sztoriával, mert ilyenkor még inkább
1: fogékonyabb vagyunk arra. Nem fogom tudni felidézni, lehet, hogy neked megvan a fejedben, itt a Fintech műsorban a Szupán Marciék hozták fel ezt a történetet, néhány hetes, talán egy hónapos, és itt dollár, nem tudom, milliókról, vagy talán milliárdról volt szó, amikor most már a mesterséges intelligenciát úgy, nem az, hogy azt mondják, hogy a te könyvelődnek, hogy a Gergely Péter azt üzente, hogy meg itt egy e-mail tőle, hanem videóban, vagy hangban és videóban reprodukálják a mesterséges intelligencia segítségével. Ráadásul ezt a hatalmas cégvezetővel akkor tették ezt, amikor a repülőn ült, tehát elérhetetlen volt, nagyon ügyesen volt meg konstruálva, és így okoztak óriási kárt, mert így a videóüzenet alapján hittel három pénzügyes kollega, hogy most egy tranzakciót le kell bonyolítani. Tehát erre nem vagyunk felkészülve nyilván. Pedig ez most már itt kopogtat az ajtón, ez a lehetőség.
2: Ez így van. Tehát csalós videókat is tudnak készíteni, ami megszólalásig hasonlít hozzánk, hogyha találnak rólunk online felvételeket, pár másodpercet, ugyanúgy hangüzenetet is tudnak csinálni. Ugye azt már nagyon régen meg tudják csinálni, hogy mondjuk, hogyha el van mentve a bankunknak a telefonszáma a telefonunkba, és a csalók hívnak minket, akkor egy illegális technikai módszerrel meg tudják csinálni azt, hogy a bankunknak a telefonszámát jelezze az ő készülékük, tehát kiírja nekünk, hogy mondjuk az OTP-től hívnak, közben meg nyilván nem az OTP-től, csak eljátsszák úgymond technológiailag azt, mint hogyha arról a számról hívnának minket, és akkor így egyből egy nagyobb bizalmat keltenek bennünk, hiszen hívtak már arról a telefonunkról, a telefonunk írja az adott banknak a nevét. Tehát ez már egy nagyon régi trükk, amiket te mondtál, azok a legfejlettebbek sajnos.
1: Nagyon csak vissza a listátokhoz, bár ezt a kollégák azért tegnap előtt kivesézték, szóval akkor a banki csalások top listája most a legfrissebb. Hivatalos személyek nevében elkövetett csalások, befektetési csalás, online piasztér, SMS adathalászat, túl szép, hogy igaz legyen ez a keleti hercegnő, örökléses romantikus csalások, és akkor menjünk a hetedik pont az NFC csalásokra, mert ez viszonylag új, ugye ez a fajta lehetőség, vagy számunkra új.
2: Ez nagyon új, és ugye itt van az, amit említettem, hogy nagyon jó használják a technológiát a csalók. Az NFC az egy olyan technológia, egy adatátviteli szabvány, ami bele van építve a legtöbb bankkártyába és a mobiltelefonunkba, ugye amikor odaérintjük a sarki boltban a terminálhoz a kártyánkat, vagy a terminál közelébe tesszük a kártyánkat, és ugye megtörténik a banki fizetés, ennek a technológiával történik meg. És ezt használják ki a csalók. A sztori hasonló, mint amiket eddig beszéltünk, felhívnak minket, hogy valamilyen jóváírást fogunk kapni, vagy valamilyen nyeremény nyertünk, amiben nem is játszottunk, de egyszer csak nyertünk, hát mindenki szeret nyerni, hiszékenyek vagyunk, de azt mondják, hogy ahhoz, hogy megkapjuk ezt a pénzt, ahhoz a telefonunkra telepítenünk kell egy alkalmazást. Itt ugye már ezt említettük, hogy bárki bármilyen alkalmazást akar telepítetni, nagyon legyünk résen biztos, hogy csalók. Föltelepítjük rossz esetben az alkalmazást, és azt mondják a csalók, hogy eközben végig vonalba vagyunk, hogy akkor érintsük oda a bankkártyánkat, a fizikai műanyag bankkártyánkat a telefonunkhoz, hogy jóvá tudják írni ezt a nyereményt. Ilyenkor a háttérben az történik, hogy ennek az alkalmazásnak a segítségével, amire rávettek minket, hogy telepítsünk, és ugye ennek a technológiának a segítségével a bankkártyánk adatait azt lelopják ezzel a programmal, és aztán pedig van egy másik csaló, akár a világ másik végén, egy bankautomata mellett, aki pedig megkapja ezeket az adatokat, a mi bankkártyánknak az adatait, és ezzel fel tud venni pénzt, vagy tud nagy összegben vásárolni bárhol a világon a mi bankkártyánk adatait használva. Azért nagyon ravasz ez, mert a mi bankkártyánk és a telefonunk végig a kezünkben van, hogy nyilván technológiailag nem ismerjük ezeket, viszont ezzel eljátszák azt, mintha mi kártyánk a csalónak a kezébe lenne. Sőt, hogyha nagyon gátlástalanok, még akkor rá is vesznek minket arra, hogy valamilyen mesével, hogy emeljük meg a mobilbankunkban a kártya limitünket, hogy ugye minél többet tudjanak onnan lelopni. Hát ugye pont ezért vannak ezek a limitek, hogy
1: minimalizáljuk
2: ne tudjanak a csalók.
1: Igen.
2: Pontosan. Tehát még rá is vesznek minket erre, és akár még a PIN kódunkat is valami mesével elkérik. Tehát itt is ugyanazt tudom mondani, hogy ha bárki nem túl hihető mesével fölhív, azt akarja, hogy telepítsünk valamilyen programot, szinte biztos, hogy csalók lesznek. Most itt nagyon ügyesen kihasználják ezt a technológiát egyébként, ami nagyon jó, minden nap használjuk, és nyilván nem tudjuk, hogy ha odaérintjük egy csaló applikációt letöltve a telefonunkra, a kártyánkat a telefonhoz, akkor az le tudják lopni az adatokat. Egyébként ez a technológia teljesen biztonságos, tehát nyugodtan integráljuk be a bankkártyánkat a mobiltelefonba, mint ahogy minden negyedik bankkártya már benne van, én is naponta használom, nyugodtan érintsük oda a sarki boltba a bankkártyánkat. Ez a csalás, ez akkor tud működni, hogyha rá tudnak minket venni, hogy telepítsük fel az általuk mondott programot a telefonunkra.
1: Hát igen, az elmúlt években azt már megszoktuk, hogy nem adjuk oda, nem hagyjuk, hogy lehúzzák, ugye, tehát azt próbáljuk tartani, de ez a kettő dolog, hogy összeérintem a kettőt, és így is az adat átmegy a világ másik oldalára, és már akkor, mintha ott lenne a kezébe a bankkártya, úgy tudja használni, ez még nincs meg a fejünkben. Szóval ez egy ördögi kör, itt mindig, minden nap tanulni kell valami újdonságot. Ez is nagyon jó egyébként, hogy kihoztátok ezt a top listát, és mondtam is neked egy előzetes beszélgetésben, hogy ez már annyiszor elhangzott egy csomó része, és nyilván unalmas, de mindig van új a nap alatt, és mindig vannak újabb és újabb károsultak százezrével, vagy millió számra a világon.
2: Ez így van sajnos, hát csak Magyarországon idén a második negyed évben, ugye késletetve kapjuk meg az adatokat, több milliárd forintot loptak el vállalkozóktól és magánszemélyektől. A banki rendszerek egyébként egyre jobbak, hogy megvédjenek minket, tehát több mint 5 milliárd forintot loptak el tőlünk idén a második negyed évben. Viszont az emberek hiszékenyek, és ez egy nagyon idegesítő dolog, hogy ha belegondolunk, hogy mindig úgy kell fölvennünk a telefont, hogy nem tudjuk, hogy a vonal végén valamilyen csaló, valamilyen sztorival fog jönni, vagy ha pittyen a telefonunk, és jön egy SMS-ünk, hogy csúszás vagyunk a Netflix előfizetésünkkel, le fogják tiltani, vagy a futár nem tudta kihozni a terméket, és pár száz forintot be kell fizetni. Tehát akár kis pénzről van szó, akár hihetetlen sztoriról, mindig résen kell lennünk, mert a csalók nem nyugodnak, előbb-utóbb mindenkit megtalálnak, és folyamatosan egyre újabb sztorikkal és csalási módszerekkel fognak lecsapni ránk, és ezek működnek. Tehát globálisan sok milliárd forintot keresnek ezzel napi szinten sajnos, és ez nem fog sohasem leállni.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a keddi Monitor, délután legközelebb csütörtökön rádiózhatunk együtt ugyanebben a műsorsában 4 és 6 óra között. Már a jó utat, ha közlekednek, aztán jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában, egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Budapesten baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca után a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Kisfaludy utcában a Kapocs utcánál. A 84-e, a 184-es és a 284-e autóbusz módosított útvonalon közlekedik, több megállójuk kimarad. Torlódásra készüljenek az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Váci úton kifelé szakaszonként, a Soroksári úton a Boráros tértől a Kvassai Jenő útig, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Rákóczi hídon mindkét irányban. Lezárták a 13. kerületben a Rejtel Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a fél útpályát a 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában az Országút és az Égető utca között, mert burkolatot javítanak. A 4. kerületben az István úton az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárták a külső sávot a felújítás miatt. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, ezért mától lezárták a Lenhosék utcát és a Talikálmán utcát a Mester utcánál. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Tizennyolc óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A főpolgármester szerint népszavazással kellene dönteni az olimpia hazai megrendezéséről. Karácsony Gergely a Telexnek adott interjújában arról beszélt, hogy mindig is olimpia párti volt. A főpolgármester szerint ez egy nagyon nagy vállalás, de szerinte olimpiát nem azért rendezünk, hogy elköltsük az adófizetők pénzét valamire, ami nem térül meg, hanem hogy kihasználjuk, hogy Európa egyik legnagyobb sport infrastruktúrájával rendelkező országa vagyunk. Erzsébetváros jelenlegi 2,6 milliárd forintos parkolási bevételének elvételét mindössze 17 millió forinttal kompenzálná a főváros az elmúlt hetekben bejelentett új parkolási rendszerrel. Egyebek mellett erről írt a Facebookon a 7. kerületi polgármester. Niedermüller Péter szerint ennyi pénz a téli időjárás utáni kisebb kátyúzásra vagy hétfa ültetésére elegendő. Karácsony Gergely budapesti főpolgármester és Magyar Péter miniszterelnök október 1-én jelentették be, hogy megállapodtak a főváros finanszírozásának rendezéséről. A paktum részeként a főváros egy egyszeri 120 milliárdos támogatásban részesül. Emellett megkapják a jogot, hogy a jövőben a kerületek helyett beszedjék a parkolási díjakat. Ezt a pénzt a főváros kizárólag útfelújításra költheti majd. Megszavazta az országgyűlés, hogy az év végéig a fuvarozók literenként 25 forintot visszaigényelhessenek a gázolaj jövedéki adójából. A kormány a lépéssel próbálja enyhíteni a szektor megnövekedett terheit. A rendelkezés a 7,5 tonna feletti gépjárművekkel dolgozó fuvarozók számára jelent könnyítést, akik a mezőgazdasági termelőkhöz hasonló rendszerben igényelhetik vissza a befizetett jövedéki adót. Lemondásra szólították fel Kimberly Guilfoyt, az Egyesült Államok

0: nagykövet megkérdőjelezhető magatartásáról. Ideértve egy helyi tisztviselő elleni állítólagos fenyegetést, a szabályokba ütköző ajándékok és szolgáltatások elfogadását, illetve azt, hogy kormányzati befolyás felhasználását ígérte nagy összegű pénzfizetés ellenében. Guilfoyle korábban a Fox News Channel műsorvezetőjeként, illetve kaliforniai ügyészként is dolgozott, és még korábban pedig Kalifornia demokratikus kormányzója Gavin Newsom felesége volt, de eljegyezte magát Donald Trump fiával, Donald Juniorral is. kal nőtt a Citigroup harmadik negyedéves nettó nyeresége az egy évvel korábbihoz képest. Ez elsősorban a bővülő befektetési banki bevételeknek, a multinacionális vállalatok tranzakcióinak, illetve a vagyonkezelési üzletek növekedésének köszönhető. A szeptember 30-ával zárult negyedében 5 milliárd 250 millió dolláros nettó nyereséget könyvelt el a Citigroup. A vártnál nagyobb harmadik negyedéves nyereségről számolt be a Wells Fargo. A negyedik legnagyobb amerikai hitelnyújtó adózott eredménye csaknem 6 milliárd dollárra nőtt az előző év azonos időszakában elért 5,6 milliárd dollárról.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os erősödés mellett 143.551 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma átlépte a 38,5 milliárd forintot. 1,6%-kal csökkent a MOL 4896 forintra, az OTP 1,8%-kal erősödött 42.400 forintig. A Richter 8%-os mínuszban 12.250 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 2,8%-kal erősödött 2600 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euró 364 forint és 23 fillér, egy amerikai dollár 325 forint 38 fillér, egy svájci frank 390 forint és 78 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE és a frankfurti DAX 1%-os csökkenésben, a milánói börze szintén 1%-kal került lejjebb. Párizs 3%, Madrid 4%-kal korrigál lefelé.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjszaka változékony időnk lesz, csapadék nem valószínű, hajnalban foltokban pára és köd is előfordulhat. A szél megélénkül, holnap több órás napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet éjjel 0 és plusz 6, holnap napközben 13 és 19 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Üdv itthon! A fűtést optimalizáltam, az energiafogyasztást csökkentettem, az ingatlan árakat sajnos nem tudom.
1: Mennyit ér az okos otthon, és hogyan építkezünk a mesterséges intelligencia korában? A jövő már épül. Október 12-e és 18-a között megmutatjuk, hogyan. Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Bizonyára nem vagyok egyedül ezzel a problémámmal, ilyenkor ősszel, különösen télen, hogy a nappalok rövidülésével egyre inkább zavarnak a villanyfényes esték és éjszakák. Elsősorban azért, mert a betekintés az utcáról és a szemközti házakból rettentően zavaró, és elveszíti az otthonunk intimitását. Persze az intimitás vesztés ellen van védelem, nem most kezdtük ezt a dolgot. A jó öreg sötételőfüggönyön kívül a reluxánát egészen a műanyag és alumínium redőnyökig lehetőségünk van választani. Igaz, hogy ez már a múlt. A legújabb építészeti trendek szerint forradalmi megoldás van lehetőség, ez pedig a vezérelhető okos fólia. Ez egy helytakarékos technológia, amely gomnyomásra működik, utólag bárhová felszerelhető családi házakra, irodaházakba, vagy akár üzlethelyiségekbe. És ami nagyon fontos, nem egyszerűen a sötételő funkcióját tudjuk kihasználni, hanem még vetítésre, reklám lehetőségre is alkalmas. Már Magyarországon sem számít luxusnak ez a technológia. Ennek a technológia

0: Magának az egyik úttörője, és azóta is területülő piacvezetője egy kifejezetten magyar cég, magyar tulajdonú cég, bár nem így hangzik a neve, Feature Visual-nek hívják, Feature Visual Kft., amelynek saját tulajdonú márkájú technológiája is van, a DigiFall. Tehát most itt a stúdióban a Feature Visual DigiFall Kft. Tulajdonosával és ügyvezető igazgatójával beszélgetünk, Mercs Pilánnal. Köszöntelek a stúdióba.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást.
0: Előre bocsátom, hogy ugye nem egy vadonatúj technológiáról beszélünk, hiszen legelőször a 2000-es években tűnt föl, bár luxusáron, luxus irodaházak használták az elején. Aztán valamikor jó 10 évvel ezelőtt elindult ennek a ázsiója, hiszen egyre megfizethetőbbé vált ez a technológia, majd pedig az elmúlt 1-2 évben robbanásszerű változáson ment keresztül, miután a kínai gyártók dömping árakon, dömpingszerűen elárasztották a piacot. Az örök cége volt az első Magyarországon, amely egyébként fölvállalta annak az ódiumát, hogy belevág ebbe az akkor még ismeretlen üzletbe, és azóta is a piacvezetők. De miért pont ezt a megoldás technológiát választották, hiszen ezen a piacon azóta is, és előtte is nagyon nagy ázsia volt a különböző fényvisszaverő, sötétedő fóliáknak.
1: Két részre szedném a válaszomat, hogyha megengedi. Először is azért, mert egy mini történelmet szeretnék hozzátenni ahhoz, hogy egyébként az 1800-as, 50-es, 70-es évekre tevődik, még Friedrich Reinitzernek a nevéhez kötődik a folyadékkristályokkal való kísérletezésnek az alapja. Onnan indult el az egész, és az első szabadalmat valamikor az 1980-as évek elején végzik el. Ott is egészen pontosan ez a Dr. James Ferguson lesz, aki szabadalmaztatni tudja ezt a technológiát, és Polymer Dispersed Liquid Crystal néven, azaz polimerizált folyadékkristály néven készíti el ezt az anyagot, és utána Japánban vásárolja meg egy japán állami cég a technológiát, de mivel folyamatosan fejlesztik, ezért nyílt szabadalommá válik, tehát fontos, hogy itt nem egy cég bitorolja a szabadalmi jogokat, és tőle lehet ezt megvásárolni, hanem nyílt szabadalomként. Gyakorlatilag bárki elkezdhette ezt a technológiát csinálni, és teljesen igaza van, hogy a 80-as évek végétől a 90-es évekig fejlesztették ezt az anyagot, de még mindig baromi magas volt a fejlesztési költsége, a piacra helyezési költsége, és nem igazán tudták még nagy vállalatok se nagyon megengedni saját maguknak. Bár voltak olyan amerikai nagyvállalatok nyilván, akik mindig mindenben az élen szerettek volna járni, főleg csúnyán szóval magamutmutogatásban, ők már beszerezték ezeket az anyagokat. Majd utána elérünk a 90-es éveknek a közepére, ahonnan ezt elkezdi a kínai piac is kutatni, és elkezd bele versenybe szállni, és elkezdenek az árak egyre drasztikusabban leesni. Mi 2015-ben kapcsolódunk ebbe bele, és az a nagyon precíz és pontos megfogalmazás, amivel én sokkal inkább a konkurens céget, akivel együtt elindultunk, szeretném ugyanabba a magasságba vagy szintre emelni, ahol talán mi vagyunk. Együtt indultunk el Magyarországon, pár hónap különbséggel, és a mi oldalunkról egy véletlenszerű indítás volt, mert teljesen más területtel foglalkoztam én, és teljesen más területekkel foglalkoztunk. Ott az egy olyan vízióvá vált, mikor láttam róla az első videókat, illetve az első anyagot a kezembe, ami után konkrétan eldöntöttem, hogy nem is akarok, vagy szeretnék mással foglalkozni, csak és kizárólag ezzel, mert akkor még a médiát láttam benne, tehát hogy olyan média felületek hozhatók belőle létre, amik határtalanok, tehát szó szerint nincsen méretbeli korlát, amekkora felületet ne lehetne belőle létrehozni. Ha majd kell, akkor erről beszélünk későbbiekben, de közben az anyagkutatása során kiderült, hogy alapvetően ez egy digitális árnyékolási eszköz, ezzel nagyon komolyan lehet a fényt szabályozni, ezzel nagyon komolyan meg lehet fogni a hőt, ezzel nagyon komolyan el lehet azt érni, hogy biztonságosabbá tegyük az üvegünket, tehát alapvetően egy betörésgátlást is elérünk, és a fényszabályozás mellett itt elindul azzal a kísérletezés, hogy akár rendes, hagyományos, klasszikus árnyékolás technikával is versenybe tudjunk szállni, magyarul sötétet tudjunk készíteni, ahova 2024-re el is érkeztünk.
0: Na ebben közös egyébként a már meglévő házilagosan is felragasztható különböző árnyékolás technikai fóliákkal, de minden másban különböző, hiszen ez vezérelhető, tehát nem egyszerűen felrakjuk, aztán olyan szintű szűrést végezel, amilyet a gyár garantál, hanem ez vezérelhető. Egy kapcsolás, és már is másképpen látjuk a világot.
1: Így van, tehát egy utólagosan is akár felhelyezhető anyagról beszélünk, persze érdemes ezeket előkészíteni a szakembereinkkel, ugyanis az előkészített üvegfelületre, és itt folyamatosan ki szeretném emelni, hogy üvegre tesszük fel, zárójelben azért mondom ezt, mert mindig vannak érdekes megkeresések itt a műanyagtól kezdve a tyúkhálóig, most direkt vicceskedek, de hogy üvegre van optimalizálva, és egy nyomásérzékeny száraz ragasztóval kerül fel, ami gyakorlatilag ellenáll mindennek, és saját kialakítású elektródánk, és saját kialakítású kábeleink vannak, amin keresztül áram alá lehet helyezni ezt a fóliát. Ugye smart filmnek hívja az angol, és a smart filmet nem lehet máshogy magyarosítani, csak hogyha fóliának hívjuk, vagy valamilyen hasonló dolognak. És egy hozzá kapcsolt transformátor jelen pillanatban 48 vagy 60 voltra alakítja a hálózati 220-as feszültséget, és akkor automatikusan átláthatóvá válik.
0: Mert hogy mi a működési elve?
1: Alapvetően ez egy fehér anyag. Így gyártjuk le, különböző szélességekben, vagy 1500 mm, vagy 1800 mm szélességben hengereli a gyárunk.
0: És milyen vékony?
1: Az is változik az anyagunktól függően, hogy melyiket 5 szortimenssel dolgozunk, 5 különböző gyártású anyagunk van, de körülbelül 285 mikrontól 380 és 420 mikron vastagságig terjed, hogy valaki ezt mondjuk el tudja képzelni, a legvastagabb az körülbelül olyan, mint a lakcímkártyánknak a vastagsága.
0: Ha jól gondolom, akkor ez teljesen hasonló elben működik, mint a valamikori LCD televíziók.
1: Abszolút, mert ugyanebből a technológiából készítették el a fóliát, és a fólia technológiából az LCD televízióknak a folyadék kristályossága. Csak itt szabályozni tudjuk az átmenő fényt, mégpedig azzal, hogy ha áram nélkül van felhelyezve az anyag, akkor a részecskék rendezetlenül mozognak, ez egy fehér dolog, és hogyha erre rásüt a nap, a részecskék szétszórtsága miatt, most ismételni fogom magamat, szórja a fényt, úgyhogy akár a legsötétebbi pontokba is eljuttatja a fényt. Ha viszont áramot teszünk rá, akkor rendezetté válnak a molekulák, ezáltal a mi látható spektrumunkba átáramlik rajta a fény, és egy teljesen átlátható felület keletkezik.
0: Hozott nekünk egy demonstrációs eszközt, azt most megmutatom itt a videós felvételben. Áram alá helyezzük, akkor átlátható, ha kikapcsoljuk a feszültséget, akkor pedig teljesen tejszínű. Ez körülbelül egy centin túl abszolút átláthatatlanná válik.
1: Így van. Így van.
0: Csak ilyen szürke színben készülnek ezek a fóliák, vagy lehet teljesen fekete is?
1: Köszönöm a kérdést, mert az alapfóliát azt egyébként fehérnek tervezték, vagy fehérnek indult el, úgyhogy fehér, opálos, savmart, ezeket a szavakat, kifejezéseket használjuk rá. De mióta egy technológiai gyár áll mögöttünk, és így gyártunk előre anyagokat, azóta megjelentek a piacon, és megjelentettük a magyar piacon mi is a szürkét. Van egy egyedi gyártású feketénk, amit mi blackoutnak hívunk, és ezen kívül van két olyan új újdonság és két olyan fajta, amivel teljes sötétséget, feketességet tudunk elérni. Kicsit ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor valaki színezett üvegben a napba néz, vagy most már ez nem biztos, hogy jó példa 2026-ban, de amikor a hegesztő szemüveggel valaki a napba nézett, és egy kis pici korongot talán lát, de oly sötétséget lehet vele készíteni. Úgyhogy ezekkel vagyunk jelen a piacon, de az extrém kéréseknek is próbálunk megfelelni. Egyébként vannak színek, de azokat minimum 50 négyzetméterre gyártjuk le. Volt például megkeresés labdarúgó csapat zöldre, és neki kellett focilabda formát készíteni, de ugyanúgy el lehet érni bele a magenta színt is. Az alap a fehér, ami nem átlátható, és van átláthatósága onnantól kezdve, hogy elektromos áram alá kerül.
0: Térjünk akkor rá a telepítésre. Tehát ezeket az eszközöket, a technológiát ugye bármilyen típusú ablaküvegre vagy üvegfelületre lehet telepíteni. lehet ez egy családi házi ablak, egy teraszajtó, egy emeletes ház, társasház ingatlannak a ablaka, vagy éppen egy irodaházban a nagy belső tereket elválasztó üvegfelületek. Itt aztán le lehet, gondolom, korlátozni a különböző területeket ezzel a lezárással, hiszen a modern építészet egyik legnagyobb kihívás éppen a terek rugalmassága, és ezzel különböző fix válaszfalakat lehet helyettesíteni. Ráadásul vetíthető is a felület.
1: Így van. Mióta Magyarországra is berobbant, azért ennek közel most már évtizedes múltja van itthon is, az az open space, vagy open office space, nyitott terek elnevezés. Egyre több cég, egyre több multicég szeretné azt, hogyha mindenki látna mindent, nem csak a nyitott ajtó lenne, de bejött közben az is, hogy hát vannak olyan szituációk, olyan helyzetek, információátadások, találkozások, amikor ezt meg kellene valahogy szüntetni, és akkor ez teret adott első körben annak, hogy elindultunk az iroda piac irányába, úgyhogy számtalan irodát készítettünk Magyarországon és külföldön, Omántól Vietnámon át Washington DC-ig, és az irodai piac volt az, amiben nagyon sokat mozogtunk, és nagyon sokat tudtunk referálni a magyar piac irányába. Pontosan azért, mert itt két irányba mehet el a dolog, vagy már tervezői szinten, és ez egyre gyakoribb, azt gondolom a munkánk szempontjából, már be van tervezve, sajnos nem feltétlenül mindig márkajelzéssel, de az, hogy ilyen anyagot szeretnének. És akkor erre tud készülni a gyártócég, már úgy tudják megvásárolni az üveget, úgy tudják előkészíteni. Vagy ezt elfelejtették, és utólagosan szeretnék ezt kivitelezni. Általában egyébként ez a gyakoribb, tehát hogyha százalékos arányban le kellene bontani, akkor 70%-ban utólagosan, 30%-ban előre átgondoltan kivitelezünk. Az egyik a könnyebb, persze az, ami előre át van gondolva, és a másik a sokkal nehezebb, ahol a nyílófelületeknek, ahol a emelőfelületeknek, bukófelületnek, különböző megfogási pontokon lévő üvegfelületeknek a megoldásait előre ki kell találni, és egyeztetnünk kell az ügyféllel. Sajnálatos az, hogy itt azért nem több tucat módszer közül lehet választani, vagy megoldási lehetőség közül, hanem van egy, kettő, három, maximum négy, és akkor ezt kell a kedves ügyféllel elfogadtatni, bár itt jellemzően business-to-business ügyfelekről beszélünk, még mindig kevesebb a lakosság.
0: Tehát a hagyományos árnyúkolás technika, illetve a tér-a-térben hasznosítási felület módszer mellett, ugye, vagy említettem már kétszer is talán, van rá lehetőség reklámfelületként is alkalmazni marketing célokra, vagy éppen projektorként egy-egy ilyen irodai megbeszélés során. Ez hogy működik?
1: Pont ennek az igénynek a kialakítására, kielégítésére készítettünk egy saját produktumot, iTouch Wall System néven. Itt gyakorlatilag azt demonstráltuk, vagy azt készítettük el, hogy az okos fólia ebből a szempontból, a mi Digifol okos fóliánk megvetíthető, és a vetíthető felület az gyakorlatilag egy képernyővé alakul. Amekkorát tud vetíteni a projektor, akkor a képernyővé alakul ez az
0: akár
1: egész.
0: Akár 5-10 négyzetméter is lehet ez?
1: Ez akár 64 négyzetméter is lehet. Van olyan múzeum Magyarországon, ahol, és ezért is mondtam, ahol 64 négyzetméternyi felületet készítettünk el. Ott a kedves látogató ezzel találkozott, hogy amikor belépett az épületbe, akkor egy ekkora óriás képernyő fogadta, de ő nyilván nem tudta, hogy ez egy hátulról vetített felület, hanem azt látta, hogy atya úristen, ekkora képernyőt ő még nem látott, és nem is LED, nem is tévé, úgyhogy egy teljesen más technológiát csináltunk, mint ahogy csináltunk ilyet bankoknak, ahol a banknak a saját termékei voltak az ablakaiba kivetítve, de csináltunk olyan irodákat, ahol a tulajdonosok kifejezett kérése az volt, hogy ha már ez a technológia ilyen jó, akkor mi lenne, hogyha ezt érintő képernyővé lehetne alakítani, és volt erre módszerünk, amivel az egyébként leválasztott irodafalat egy perc alatt, vagy egy gomnyomás alatt egészen pontosan érintőképernyővé alakítottuk, és onnantól kezdve a teljes fal felületét úgy használta, meg úgy mozgatta, minthogyha ez egy teljesen speciális felület lenne. Onnantól, hogy befejezték a megbeszélés vagy a prezentációt, nyomtak egy-egy gombot, átláthatóvá vált az üvegfelület, eltűnt a projekció, és mintha nem is lett volna semmi, folytatódott tovább a napjuk.
0: Az, aki eldönti, hogy szüksége lesz egy ilyen árnyékoló rendszerre, választhat-e különböző minőségek közül, vagy minden fólia azonos áttekinthetőség? Ugye nem mindegy, hogy az ember a saját ablakára ráhelyez valamit, mennyire csökkenti a bejutó fényerőt, illetve van-e valami jótékony hatása mondjuk az UV védelem szempontjából?
1: Mindenképpen van különbség. Én szeretném itt ezt kiemelni mindenképpen, hogy a ma magyarországi piacon lévő egyéb cégek, és nem csak a Magyarországon, hanem más cégek között én különbséget szeretnék tenni. Azért, mert R&D vagy K plusz F cégek, akik kutatásfejlesztéssel foglalkoznak, nagyon kevesen vannak a világpiacon, talán egy kezemben meg tudnám számolni. Az egyik ilyen cég a hátterünkben a mi anyavállalatunk, aki a saját Digifol márkánknak vagy márkánk alá gyártja a produktumokat, minden évben a saját fejlesztését többször felülbírálja, hogy így fogalmazzak, és legalább 40%-át kutatásfejlesztésre költi a bevételének. Itt ez azért nagyon fontos, mert nem megálltak egy 1982-ben legyártott fólia kristály szerkezet minőségnél, hanem ezt, ha kell, akkor egy évben háromszor újra fejlesztik. Egyre tisztább fóliákat tudunk a piacon, egyre jobb minőségi fóliákat tudunk a piacon. Ez élettartalmat jelent, amit ki és bekapcsolási számban mérünk, de akár most már azt is el tudjuk mondani, hogy 15 évig ezekhez az anyagokhoz, hogyha megfelelően használják, nem kell majd hozzányúlni. Ahol megfelelő UV védettséggel van ellátva mondjuk a ragasztóanyag és a fólia is, amiből következik az, hogy ha ezek az anyagok megfelelően vannak legyártva, megfelelően vannak fejlesztve és legyártva, akkor innentől azok a számok, amiket mi tudunk produkálni és garantálni, hogy a UV teljes ABC spektrumát 99,99% fölött szűri, megállja a helyét. Vagy hogyha azt mondjuk, hogy 98,5% fölött a vörösfényt blokkolni fogja, amivel melegszik a tárgy, amivel melegszik a körülöttünk lévő levegő és környezet, blokkolni fogja, akkor ezek megállják a helyét, és hogyha azt mondjuk, hogy ugyanaz anyagra 1-től 5 évig bármennyi garanciát adunk, Európai Unió szabványnak megfelelően minimum 3-at, akkor ez megint megállja a helyét, és volt olyan megkeresésünk, ahol kacagott a megbízó cég, mert kérdezte, hogy mennyi garancia legyen rá, és mi azt válaszoltuk, hogy mennyit szeretnének, hogy legyen rá, mert tudjuk, hogy mi van mögöttünk, úgyhogy ha nekik 7 év garancia kell, mert volt ilyen cég is, aki 7 év garanciát kért, akkor adunk rá 7 év garanciát, mert tudjuk, hogy teljesen rendben lesz az anyag, és az anyagszerkezettel semmilyen probléma nem lesz. Míg hogyha máshonnan származik az anyag, és nem egy kutatásfejlesztő cég áll az ember háta mögött, vagy éppen vesz részt ebben a gyártási folyamatban, előfordul az elég sok helyen, hogy gombamód kezdenek el szaporodni azok a vállalkozások, cégek, akik hasonló módon kezdenek el ugyanezzel foglalkozni, de nem tudják azt, hogy én dupla D-nek szoktam hívni, és nem azért, amire a férfi kollégák esetleg gondolnak, hanem azért, mert gyakorlatilag dupla dílerekkel foglalkoznak, ugyanis egy gyár minden évben csinál egy készletkisöprést, ilyet Magyarországon is csinálnak számtalan helyen, ahol a már elavult raktárkészletet kisöprik.
0: Itt álljunk meg, mert véget ért az első részre szánt időnk, és egy rövid szünet után visszatérünk, és ezzel fogjuk folytatni.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél hét van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Megszavazta az országgyűlés, hogy az év végéig a fuvarozók literenként 25 forintot visszaigényelhessenek a gázolaj jövedéki adójából. A kormány a lépéssel próbálja enyhíteni a szektor megnövekedett terheit. A rendelkezés a 7,5 tonna feletti gépjárművekkel dolgozó fuvarozók számára jelent könnyítést, akik a mezőgazdasági termelőkhöz hasonló rendszerben igényelhetik vissza a befizetett jövedéki adót. Erzsébetváros jelenlegi 2,6 milliárd forintos parkolási bevételének elvételét mindössze 17 millió forinttal kompenzálná a főváros az elmúlt hetekben bejelentett új parkolási rendszerrel. Egyebek mellett erről írt a 7. kerületi polgármester a Facebookon. Niedermüller Péter szerint ennyi pénz a téli időjárás utáni kisebb kátyúzásra vagy hétfa ültetésére elég. Karácsony Gergely főpolgármester és Magyar Péter miniszterelnök október 1-én jelentette be, hogy megállapodtak a főváros finanszírozásának rendezéséről. A paktum részeként Budapest egy egyszeri 120 milliárd forintos támogatásban részesül. Emellett megkapják a jogot, hogy a jövőben a kerületek helyett beszedjék a parkolási díjakat. Ezt a pénzt a főváros kizárólag útfelújításra költheti majd. A főpolgármester szerint népszavazással kellene majd dönteni az olimpia hazai megrendezéséről. Karácsony Gergely a Telexnek adott interjújában arról beszélt, hogy mindig is olimpia párti volt. A főpolgármester szerint ez egy nagyon nagy vállalás, de szerinte olimpiát nem azért rendezünk, hogy elköltsük az adófizetők pénzét valamire, ami nem térül meg, hanem hogy kihasználjuk, hogy Európa egyik legnagyobb sportinfrastruktúrájával rendelkező országa vagyunk. Karácsony szerint semmi nem tiltja, hogy más országokat is bevonjanak a rendezésbe.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os emelkedéssel 143.551 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,6%-kal 4896 forintra csökkent, az OTP 1,8%-kal erősödött 42.400 forintig. A Telekom 2,8%-kal nőtt 2600 forintra, a Richter 8%-kal esett 12.250 forintig. Mérsékelt csökkenéssel zártak a vezető európai tőzsdék. A londoni FTSE 600, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 1%-kal került lejjebb. A madridi IBEX 4%-os mínuszban zárt, a milánói bőrze 400%-kal emelkedett. A tengeren túl a New Yorkban vegyes a hangulat, a Dow Jones mindössze 0,1%-kal, de emelkedik, az S&P 500-as és a Nasdaq kompozit 0,1%-kal csökken. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 364 forintba és 4 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 325 forintot és 24 fillért, egy svájci frankért 390 forintot és 47 fillért kérnek. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni, illetve erről már beszéltünk, elnézést, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,2%-kal erősödik, $93.96 jár a kurzus, a Brent jegyzési ára 0,9%-os mínuszban, $105.63 hordonként. Egy uncia aranyért 0,3%-os csökkenés mellett $4,179.50 kell fizetni a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: Éjszaka változékony időnk lesz, csapadék nem valószínű, hajnalban, foltokban pára és köd is előfordulhat. A szél megélénkül. Holnap több órás napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet éjjel 0 és plusz 6, holnap napközben 13 és 19 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
4: Üdv itthon! A fűtést optimalizáltam, az energiafogyasztást csökkentettem, az ingatlan árakat sajnos nem tudom.
0: Mennyit ér az okos otthon, és hogyan építkezünk a mesterséges intelligencia korában? A jövő már épül. Október 12-e és 18-a között megmutatjuk, hogyan. Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
5: Folytatjuk műsorunkat, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Az első részben bemutattuk az egyre megfizethetőbb építőipari és lakberendezési árnyékoló technológia, a digitális fólia működési elvét és gyakorlati felhasználási lehetőségeit. Vendégünkkel, Mercs Milánnal, a technológia magyarországi úttörőjének és piacvezetőjének számító Future Visual Digifol Kft. Ügyvezetőjével, tulajdonosával a következőkben a hazai vállalat környezet és technológia jövőjét járjuk körbe. Korábban ugye szóba került, hogy robbanásszerű árengedményeken vagy árcsökkenésen ment keresztül ez a technológia, hála a kínai gyártás elterjedésének. Mit jelent ez a kínai dömpinggyártás Magyarország szempontjából? Tudom nagyon jól, hogy nagyon sokan szeretnek Kínából vásárolni, magam is követem néha ezt a szokást, de hát néha az embernek sikerül beleválasztania, és nem minden arany, ami fénylik és Kínából érkezik.
6: Hát érdekes ez a dolog, mert a kínaira mindig elmondtuk, hogy gagyi, meg bóvli, de ezen a ponton most a világpiacon vezető egyetlen egy kínai gyár, aki kutatásfejlesztéssel foglalkozik. Egész véletlenül ez a cég gyártja számunkra a saját márkás okos fóliánkat. Ezen kívül a világ más kontinensein van még egy-egy gyár, aki kutatásfejlesztéssel foglalkozik. Mindenki más a szószoros értelmébe vett díler, vagy más produktumot gyártó cég, és annak melléktermékeként még esetleg okos fóliát is készít. Ezt úgy kell venni, hogy olyan, mintha lenne néhány autógyártó cég, akik ténylegesen gyártanak autót, az összes többi az én autó alkatrész gyárt, de mivel amúgy autó alkatrész gyártanak, ezért csinálnak egy olyan gagyi autót, amit tényleg nem is ismerünk a piacon, de ott van, hogyha valakinek kell, akkor vegyenek egy
5: most ilyet. Már, ha ehhez hasonlót már tapasztalunk, mondjuk fényképezőgép, vagy éppen telefongyártó részéről.
6: Abszolút, és emellett azért nem szabad elmenni, mert akik esetleg a Temuról, meg az AliExpressről vásárolnak, ott mindenképpen bízunk benne, hogy nem így van, de nekünk az a tapasztalatunk, hogy abba fognak belefutni, hogy 1-2-3 év alatt vagy az anyag fog elgyengülni, vagy az anyag átláthatósága nagyon gyorsan tropára megy, vagy a lagasztó fogja elengedni majd az üveget, vagy ezek egyszerre fordulnak elő, és akkor még jön egy olyan negyedik komponens, hogy elkezd besárgulni, vagy bekékülni az anyag, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy milyen, amikor ezt majd a levegőben lévő víz elkezdi megenni, és kisütni az oxidáción keresztül az elektródákat, meg azokat a papucsokat, amiből, vagy amin keresztül az áram megy az anyagba. Tehát ebből is látszik, azt gondolom, hogy baromira nem mindegy az, hogy ma honnan és milyen formában vásárolunk, és hogy ezt ki és milyen formában kivitelezi.
5: Ha jól értem, akkor lebeszéli azokat, akik saját kezűleg, házilagosan szeretnék megoldani ezt az árnyékolási technológia telepítését, tehát hogyha megrendelik a valamelyik webshopból, és maguk próbálják elhelyezni az ablaküvegen.
6: Nyilván én ilyet nem mondhatok, ezt ön mondta, de nagyon sok olyan tapasztalatunk van azzal kapcsolatban, hogy megkerestek már minket, akik elmondták, hogy mit szeretnének, kritizálták az árát a terméknek, majd bizonyos idő múlva visszajöttek elnézést kérve, hogy mégis akkor azt gondolnák, hogy velünk foglalkoznának, és mégis szeretnék, hogy ez a termék náluk szerepeljen. Én azt gondolom, hogy nem véletlen az elmúlt több mint egy évtizedes múltunkban az a fajta referencia kínálat sem, akik megfordultak nálunk, vagy akár folyamatosan visszatérnek hozzánk, mint vásárlók.
5: Meg kell mondanom őszintén, amikor készültem erre a beszélgetésre, utána néztem az interneten, és a mesterséges intelligencia segítségét kértem ehhez, és minden egyes AI, amikor megkerestem, rangsorolta a különböző magyarországi cégeket, amelyek éppen ezzel a technológiával foglalkoznak, és mindegyiknél a Digifolt dobták ki elsőként. És olyan indokokkal, hogy például az első és a legnagyobb dedikált magyar okosfólia márka. Közel 10 éve van a piacon, saját márkanével, gyári tanúsítvánnyal, saját installációs csapattal dolgozik. Nagyon erős a piaci jelenlétük, és mind a lakossági, mind az ipari generál kivitelezés terén. Azért kevés magyarországi kis vállalkozás, vagy startup mondhatja ezt magáról, hogy 10 éves működés után még ilyen respektje van a piacon.
6: Köszönjük szépen, hát mi igazából arra vagyunk büszkék, vagy akkor én talán arra vagyok büszke, hogy a 10 éves fennállásunk óta mi soha nem vettünk fel hitelt, nem vettünk fel kölcsönt, nem kértünk kölcsön, nem használtunk Európai Uniós vagy semmilyen támogatást, egyszerűen csak a termék meg a hozzáadott érték az volt, ami a növekedéshez, vagy éppen a stagnáláshoz hozzájárult, és 10 év alatt nagyon sok olyan dolgon mentünk keresztül, amiben lehet, hogy mások már régen belebuktak volna. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tudjuk tartani egyrészt a tempót, meg a kihívásokat is.
5: De egyébként, hogy terjed ez a technológia, egyre több cég, magyarországi vállalatról van szó, jelenik meg a piacon, és itt vannak azért nagyon erős cégek már, mondhatnám, hogy igazi konkurensek ki fejlődtek az idők során. Anélkül, hogy itt most tényleg neveket említenénk, mert nem szeretnék összehasonlítani egyetlen vállalatot sem, de így ön hogyan ítéli meg ezeknek a magyar cégeknek a fejlődését, a piaci jelenlétét? Jó-e a szakmaiságra támaszkodni, egymás között, egymásra támaszkodni?
6: Mindenképpen úgy, hogy szeretnék valahol az úttörője lenni annak is, hogy senkit semmilyen formában se bántani, se negatív kritikával illetni nem szeretnék, és nem is fogok, még akkor is, hogyha lehet, hogy rászolgált, mert mindenki megy a saját útján és fejlődik. Van olyan konkurensünk, akiket szívesen néz az ember, hogy milyen irányba megy és hol fejlődik, viszont van egy nagyon fontos dolog, és ez ha beképzeltség, akkor beképzeltség, hogyha torzításnak gondolják ez bárki utána tud nézni, hogyha igazából oknyomozni szeretne. A rajtunk kívül egy másik cég volt Magyarországon, akivel elindultunk, és a piacot megtörtük. Nem is tudok erre mást mondani.
5: Úttörők.
6: Úttörők voltunk, igen. Mindenki más útközben csatlakozott, és itt két irányról beszélgetünk. Az egyik irány az lett, amikor az üveggel foglalkozó, egyébként üveggyártásból, üvegforgalmazásból és üvegbeépítésből élő cégek, tehát a bevételüknek a szinte 100%-át kitevő cégek ráharaptak erre a dologra, mondhatni kitanítottuk őket erre a lehetőségre, és konkurenciává váltak. Vagy olyan egyéb cégek, akik minden mással is foglalkoznak, talán a régiek még ismerik a Rodolfo nevű embert, akinél minden is volt, és akkor ők berakták még a farzsebbe, hogy akkor van nekik okos fóliájuk is, és akkor ezt is tudják. Mi, a Digifol viszont kizárólag ebből élünk. Nekünk nincs üveggyár a hátterünkben, nekünk nincsen egyéb kapcsolt technológiánk, nekünk van a Digifol okosfóliának egy 6 darabból álló palettája, a Digifol Office üvegfalrendszer, és ennyi.
5: Hát talán nem véletlen, hogy a piac megbecsülte önöket eddig, hiszen ha jól láttam itt a weblapjukon felsorolva azokat a cégeket, amelyeknél az önök kezelnyomban látható mai napig, az több tucatnyi. És köztük van olyan, mint a Magyarországi Huawei Központ, vagy Győri Audi Központja, és egy csomó nagyon komoly név, sőt, még magyarországi nagykövetségek sora is rajta van a listán.
6: Hozzá kell azt tegyem, hogy ennyi idő alatt nagyon-nagyon sokat hibáztunk, és én ezt azért szeretném kiemelni, mert ez szerintem nagyon nagy segítségünk volt segítségem volt abban, hogy újra és újra és újra és újra neki kezdünk, és újra egy kicsit más szemüvegen keresztül megpróbáljunk jobbá válni ezen a piacon, mind technikailag, mind technológiailag, és harmadrészt, hogy ne adjuk fel, mert hogy annyi pozitív kihívás van ebben az iparágban, és olyan szinten dinamikusan növekvő, és hogyha valaki egy kicsit utána néz a világpiaci emelkedésnek vagy trendeknek, hát itt nem véletlenül, hogy akár olyan K plusz F céget is be tudunk mutatni, akik a Nasdaqra elvitték a cégüket, és tőzsdén jegyzett cégként okosfóliát gyártanak, és közben részvényeket értékesítenek, mert hatalmas potenciál van benne. De valóban ezek a cégek azt gondolom, hogy valamilyen fajta respektet érdemelnek azért, hogy minket választottak, és fordítva is, mi meg azért, hogy egyáltalán nekik tudtunk dolgozni, és hogy el tudjuk azt mondani, hogy bizony akár az említett autógyár is többszöri visszatérő ügyfelünk, pedig azt gondolom, hogy ha valaki, akkor ők megtehetnék azt, hogy a világ bármelyik pontján beszereznek bárhonnan, máshonnan egyéb típusú gyártású fóliákat, mégis a Digifol volt az, aki szerelt akár náluk is.
5: Ugyan zajlik az üzletkötés? Önök keresik a megrendelőket, vagy pedig már van olyan respektje a cégnek, hogy ők keresik meg önöket?
6: Nagyon keveset keresünk már direktben, talán a személyes kapcsolatrendszer az, ami egy picit még mozgatja a dolgokat. Nincs még Magyarországon az okosfóliának vagy digitális árnyékolásnak igazából kultúrája, de ez nem is biztos, hogy jó szó, tehát nem ismerik még mindig annyira az emberek, hiába több mint 10 év van a hazai technológia mögött, úgyhogy muszáj a hagyományos reklámozás irányába is fordulni, úgyhogy nyilván ugyanúgy, mint ahogy akár ön is, vagy bárki más, az amerikai keresőrendszeren keresztül találja meg a cégünket, viszont ott azért elég jelentősen segítünk a döntésükbe, hogy elkalauzolja őket a rendszer valamelyik honlapunkra, úgyhogy itt nem is titok, hogy több honlapot tartunk fenn, de a honlap végén ugyanúgy a Digifollal foglak találkozni, és itt már saját maguknak tudják az emberek elkészíteni az árajánlatot, tehát saját maguk néhány perc ráfordítással egy jogilag tiszta, hivatalos árajánlatot kapnak az e-mail címükre, akár 5 különböző termékről, ahol el tudják dönteni azt, hogy akarnak-e velünk foglalkozni, vagy nem. És most elárulok egy kis titkot hozzá, mert bízom benne, hogy ebbe is úttörőké tudunk válni, de most készül. Magyarországon még meglátjuk, hogy milyen fogadtatással, de egy olyan mesterséges intelligencia alapú utánkövető értékesítési rendszer, ahol ezek az ügyfelek először is föl lesz hívva arra a figyelmük, hogy hamarosan valaki meg fogja a cégünktől őket keresni, 48-72 órán belül, és ez bizony a mesterséges intelligenciás Károly lesz, most csak mondtam egy nevet, aki be fog a nevünkben mutatkozni, és gyakorlatilag végigviszi a teljes utánkövetési rendszert, és eljutatja vagy oda a kedves ügyfelet, hogy köszönjük szépen, nem kéri, vagy pedig egy időpont egyeztetéssel, mikor tudnak a kollégák kimenni szerelni.
5: Hogyha visszatekint az eddigi elvégzett munkára, van-e olyan, amit szívesen kiemelne ezek közül, amely kedves a szívük számára, vagy éppen egy nagyon nagy lehetőséget adott ahhoz, hogy bővítsék az üzleti kört?
6: Hát egy mindenképpen eszembe jut, amikor azért hívott fel egy tervező minket, hogy ugyan végig monitorozta a piacot, de az a website, amit látott akkor, az annyira az ő szavaival élve lenyűgözte, hogy ő nem is szeretne mással dolgozni, és hogy ő Ománban készítette el Magyarországnak a nagykövetségét, és hogy betervezte ezt az anyagot oda, és ő már ki is küldte a konzulnak, és a konzul hamarosan keresni fog minket, hogy menjünk, illetve hogy Ománba kellene ezt az anyagot szerelni, és ez csak annyira volt halálosan komoly, hogy pár nap múlva kerestek Ománból a magyar konzulátusról minket, hogy akkor adjunk erre árajánlatot, és szerelőcsapatostól, mindenestől leszünk szívesek kivonulni, és Ománba elkészíteni egy ilyen dolgot, amit a legmerészebb álmomban sem gondoltam volna egyébként, hogy ilyen esetleg létrejön, vagy lesz. De el tudok mondani olyan magánembert is egyébként a magánszektorból, aki közel 100 gyógyszertárat tulajdonol, vagy közel 100 gyógyszertára van, bejárt az egész világot Japántól kezdve Dél-Amerikán át Afrikáig, több ilyen jellegű anyaggal találkozott szállodákban, meg más ipari vállalatokban, és egy gyógyszergyárban látta ezt az anyagot, sajnos ez nem a miénk volt, de ugyanígy megtalált minket, és azt mondta, hogy akkor kizárólag velünk hajlandó foglalkozni, és szeretné, hogyha az ő házát készítenénk el ezzel az anyaggal, úgyhogy ott a belső térelválasztástól kezdve a hővédelemig mindent a Digifollal készítettünk el.
5: Eddig ez önmel az okosfóliák piacáról, meg a működési elvéről beszélünk, de úgy tudom, hogy van egy másik csoportja ennek a területnek, az okos üveg. Ugye ez egy egészen más jellegű dolog, itt maga az üveg a gyártás során lesz fölkészítve arra, hogy majd vezérelhetővé váljon. Ez a két dolog teljesen külön vált most már, vagy pedig hát önöknek is gondolkodni kell ebben az üzletágban?
6: Nagyon jó a kérdés, és nagyon jól tette fel, köszönöm szépen, mert igen, nekünk is gondolkodni kell ebben az üzletágban. Már csak azért is, mert minél több tervezőnek az asztalán, és minél több tervben felbukkan az, hogy okos fólia, elgondolkoznak rajta, hogy milyen lenne okos üveg, nagyon gyorsan érvelek mellette, hogy milyen legyen okos üveg. Csak képzeljünk el három egymás mellé rakott üvegdarabot, ami okos üvegből van, picit a technológiai hátteréről éppen hogy csak érintsük. Itt semmi más nem történik, kis túlzással, csak a két edzett üveglap közé laminálnak egy speciális technológiával egy okos fólia réteget, és onnantól kezdve ezt okos üvegnek hívjuk. Ilyen nagy negatív nyomás alá teszik, nem akarok belemenni a részletekbe. És akkor ebből hőszigeteltet is lehet csinálni. De most ezeket az üvegeket, hogyha beteszik, beszerelik, már az üveg mozgatásakor olyan sérülékenyé válik, hiszen az üvegek 50, 70, 80, 100, több száz kilósak lehetnek, hogy az a hártyavékony elektróda, ami épp az üveg tetején kiáll, egy üveg mozgatásnál azonnal megsérülhet, tehát ha valaki ezt beteszi jól, az már eleve egy fél siker, hogy ezt meg tudták oldani. Jelen pillanatban, míg beszélgetünk, most nálunk zajlik egy olyan szerelés, ahol okos üveget beszereltető egyébként gyógyszerészeti cég minket kért meg, hogy szakértsük már, hogyha lehet, hogy hogyan tudnának ebből egy kicsit kifarolni, mert az történt, amit előre vetítettünk, hogy a három üveg darab közül a középső megsérült, és nem a szerelés miatt, hanem nem jól használták. Megpróbálták megszerelni, hogy kiszedjék, kimozgassák azt, viszont a kiszedéskor megsértette egy másik felületet is, úgyhogy volt egy rossz, de ki akarták szedni, ezáltal már rontottak egy másikat is, és akkor elértünk a végére, hogy igazából akkor már harmadikat is cserélni kéne, de akkor ezt végis üvegre szeretnék ragasztani. Tehát alapvetően annyi különbség van köztük, hogy két üveg közé van laminálva, és ezt hőszigetelt üvegbe is lehet tenni.
5: Itt a beszélgetés végén azért térjünk rá a járműiparra. Tudom, hogy ez nem a ön területed, de azért mégis fel kell vetni, hiszen már a járműipar is alkalmaz az okos fóliát, sőt az okos üveget is. Gondoljunk csak a Dreamliner repülőgép ablakaira, ahol följön a nap, vagy éppen a csillagos ég volt. Vagy éppen az autó, egy autó modellek egyike, másika már rendelkezik olyan napfénytetővel, amely lépésekben, vagy egy lépésben csillagos égé varázsolható. Így utólag nyilvánvalóan szerintem lenne rá piac Magyarországon is olyan autóknál, amelyeket eredetileg gyárilag nem ilyennel szereltek. Ebben nem gondolkodnak?
6: Nem gondolkodunk, mert egy nagyon, nagyon érzékeny piac, és nekünk van egy egyébként is minimális értékesítésre hivatott policing, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, és az autókon lévő üvegfelület eleve nem éri el azt a négyzetméter számot, amiben nekünk érdemes gondolkodni. De mivel a csapatunk egy része foglalkozik autókarosszéria fóliázással, meg egyéb fóliázással, pontosan tudjuk, hogy milyen hátulütői vannak annak, hogyha ezzel akarunk foglalkozni, milyen hibázási lehetőségek vannak. Viszont attól függetlenül, hogy nem a területen, meg nem foglalkozunk vele, ezzel, ebbe teljesen igaza van, hogy van olyan elektromos automárka, akik többször kerestek már meg, hogy tegyük a tetőre, elmondtuk, hogy ezt hogy és milyen formában tudjuk megoldani, de még egyet se hoztak oda, és ez mondjuk 4 vagy 5 éve egyébként zajlik. Cserébe egy gyors történet, 2016-ban készítettük az első produktumot a győri autógyárnak.
5: Audinak.
6: Igen, ahol elmondták, hogy hú, meg há, meg wow, és hogy ez atya ég. Azóta az Audinak, mármint az egész nagy globál koncernnek van saját gyártású okos üvege, amit beraknak az Audinak a tetejébe, és akkor ezt lehet szegmentáltan változtatni. De ugyanúgy kirukkolt ezzel már nagyon régen nem csak a Mercedes, hanem a Maybach, hogyha ezt így ismerik ezt a jelenséget, ott térelválasztónak használták, most már ilyen rooftop üvegnek használják. És 3 évvel ezelőtt a BMW szakított egy hatalmasat, mert ők a most már általunk is forgalmazott, meg gyártott DLC, illetve SPD fekete anyagot építették be az új BMW-jükbe, úgyhogy ott sötétíteni is lehet a tetőt, és ugyanúgy ki lehet világosítani egy gombnyomásra, vagy akár okos felületté lehet tenni.
5: Így a beszélgetés végén, ha összefoglalnám az elhangzatokat, akkor nem tudom, hogy jól próbálom-e visszaadni önnek, bólincson rá, hogyha egyetért. Tehát, hogyha valaki egy ilyen technológia telepítésébe gondolkodik, akkor mindenképpen profit keressen, és a választásnál elsődleges szempont legyen saját bemutatóterme, saját csapattal telepítsen, és a vezérlés is legyen megoldható a megbízható garanciavállalás mellett. Jól látom?
6: Jól látja, bár azt mindenképpen nem javítani, csak hozzá szeretném tenni, hogy akkor mi nem leszünk a profikban, mert mi már nem tartunk fent bemutató termet.
5: Önök házhoz mennek bemutatni.
6: Mi már házhoz megyünk bemutatni, hogyha erről van szó, vagy egy olyan referencia a háttérrel rendelkezünk, ahol a referáló cégeknek a nagy része abszolút időpontot ad arra, hogy a helyszínen mutassuk meg, amit csináltunk.
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
6: Nagyon szépen köszönöm a meghívásukat.
5: Kedves hallgatók, önök Mercs Milánt, a Feature Visual Digifol Kft. Ügyvezető igazgatóját és tulajdonosát hallották.
7: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
3: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
6: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
7: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 19 óra, ma jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. A főpolgármester szerint népszavazással kellene dönteni az olimpia hazai megrendezéséről. Karácsony Gergely a Telexnek adott interjújában azt mondta, hogy mindig is olimpia párti volt. A főpolgármester szerint ez egy nagyon nagy vállalás, de olimpiát nem azért rendezünk, hogy elköltsük az adófizetők pénzét valamire, ami nem térül meg, hanem hogy kihasználjuk, hogy Európa egyik legnagyobb sportinfrastruktúrájával rendelkező országa vagyunk. Erzsébetváros jelenlegi 2,6 milliárd forintos parkolási bevételének elvételét mindössze 17 millió forinttal kompenzálná a főváros az elmúlt hetekben bejelentett új parkolási rendszerrel. Egyebek mellett erről is írt a 7. kerületi polgármester a Facebookon. Niedermüller Péter szerint ennyi pénz a téli időjárás utáni kisebb kátyúzásra vagy hétfa elültetésére elég. Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Televízió és Rádió vezérigazgatói tisztségének betöltésére a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, és képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez alakítani. Megszavazta az országgyűlés, hogy az év végéig a fuvarozók literenként 25 forintot visszaigényelhessenek a gázolaj jövedéki adójából. A kormány ezzel a lépéssel próbálja enyhíteni a szektor megnövekedett terheit. A rendelkezés a 7,5 tonna feletti gépjárművekkel dolgozó fuvarozók számára könnyítés, akik a mezőgazdasági termelőkhöz hasonló rendszerben igényelhetik vissza a befizetett jövedéki adót.
0: Tőzsde hírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel 143.551 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt. 1,6%-kal csökkent a MOL 4896 forintra, az OTP 1,8%-kal erősödött 42.400 forintig. A Telekom 2,8%-kal nőtt 2600 forintra, a Richter pedig 8,1%-kal esett és 12.250 forinton zárt. Mérsékelt csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 600-ad, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 1,1%-kal került lejjebb, a madridi IBEX 4,1%-os mínuszban zárt, a milánói bőrze 0,4%-kal tudott emelkedni. A tengeren túl a New Yorkban kissé pesszimista a hangulat a Wall Street-en, a Dow Jones 4/10, a Nasdaq Composite 2/10, az S&P 500-as 1,1%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként

0: 16 fillér, egy svájci frank 390 forint és 25 fillér. További híreink következnek, itt a Trend FM-en a 94.2. Lemondásra szólították fel Kimberly Guilfoyt, az Egyesült Államok athéni nagykövetét, miután súlyos bírálatok érték helytelen, illetve potenciálisan illegális magatartás miatt görögországi megbízatása során, de azt megelőzően is. Katie Zakaria, Donald Trump amerikai elnök új sajtótitkára újságíróknak azt mondta, fontolgatják Guilfoy leváltását. A The Wall Street Journal című amerikai lap a múlt hét végén megjelent cikk sorozatában számolt be a nagykövet megkérdőjelezhető magatartásáról. Ideértve egy helyi tisztségviselő elleni állítólagos fenyegetést, a szabályokba ütköző ajándékok és szolgáltatások elfogadását, illetve azt, hogy kormányzati befolyás felhasználását ígérte nagy összegű pénzkifizetése ellenében. Guilfoy korábban a Fox News Channel műsorvezetőjeként, majd kaliforniai ügyészként is dolgozott, és egyezte magát Donald Trump fiával, Donald Juniorral is.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjszaka változékony időnk lesz, csapadék nélkül, hajnalban, foltokban pára és köd képződhet, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 0 és plusz 6, holnap napközben 13 és 19 fok között alakul majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.
3: I know you're faking, 'cause real love is aching, and I'll be forsaken.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az évdala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: Különleges állatok és megfigyelésük. Óriás moha állatok a Tiszatóban. Az óriás moha állatot először 2011-ben figyelték meg a Ráckevei Dunaág alsó szakaszán, de a közelmúltban a Tiszatóban is megtelepedett. A faj közel 40 cm átmérőjű, gömbölyű, szivacsos testével rendkívül bizarr látvány. Az óriás moha állatot 30-50 cm-rel a víz alatt a nátszálakba kapaszkodva találhatjuk meg. Minden egyed hímnős, így a telepek gyarapodása ivartalanul az egyedek bimbózásával történik. Díszes tarkalepke rajzás a Szatmár-Beregi Liget erdőben. Bár nem annyira látványos, mint például egy tiszavirágzás, ám Kömörő és Fülest környéki erdőkben kellemes élményt lehet megfigyelésük. Erdei tisztásokon, nyiladékokon repülnek, nagyméretűek, könnyen felismerhetőek. Elsősorban kemény fás ligeterdők és üde, napsütötte erdőszegélyek környékén figyelhetünk fel a lepkefaj élénk színezetére és impozáns megjelenésére.
2: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Nights.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

Folytatjuk a különleges zenei válogatást mindjárt az angol Roderick David Rod Stewarttal, aki már a 60-as, 70-es években is kiemelkedő énekesnek számított érces és különleges hangjával. Pályafutása során világszerte több mint 100 millió lemezt adott el, így minden idők egyik legsikeresebb férfi énekese. 2008-ban a Billboard hetente megjelenő zenei magazin a 17. helyre rangsorolta a világ valaha élt 100 legsikeresebb zenész listáján. Érkezik tehát most Rod Stewart a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kardó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kardó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Jóvá hagyta az Európai Bizottság, hogy az OTP Bank felvásárolja az észt Luminor Holdingot. A társaság a Luminor Bank anyavállalata. A pénzügyi csoport Észtország, Lettország és Litvánia egyik legjelentősebb kiskereskedelmi és vállalati banki szolgáltatója. A főpolgármester szerint népszavazással kellene majd dönteni az olimpia hazai megrendezéséről. Karácsony Gergely a Telexnek adott interjút, és ebben arról beszélt, hogy mindig is olimpia párti volt. A főpolgármester szerint ez egy nagyon nagy vállalás, de olimpiát nem azért rendezünk, hogy elköltsük az adófizetők pénzét valamire, ami nem térül meg, hanem hogy kihasználjuk, hogy Európa egyik legnagyobb sport infrastruktúrájával rendelkező országa vagyunk. Karácsony szerint semmi nem tiltja, hogy más országokat is bevonjanak a rendezésbe. Erzsébetváros jelenlegi 2,6 milliárd forintos parkolási bevételeinek elvételét mindössze 17 millió forinttal kompenzálná a főváros az elmúlt hetekben bejelentett új parkolási rendszerrel. Egyebek mellett erről írt a 7. kerületi polgármester a Facebookon. Niedermüller Péter szerint ennyi pénz a téli időjárás utáni kisebb kátyúzásokra vagy hétfa elültetésére elég. Karácsony Gergely főpolgármester és Magyar Péter miniszterelnök még október 1-én jelentette be, hogy megállapodtak a főváros finanszírozásának rendezéséről. A paktum részeként Budapest egy egyszeri 120 milliárd forintos támogatásban részesül, emellett megkapják a jogot, hogy a jövőben a kerületek helyett beszedjék a parkolási díjakat. Ezt a pénzt viszont a főváros kizárólag útfelújításra költheti majd. Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió vezérigazgatói tisztségének betöltésére a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, és képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel 143.551 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt. A MOL 1,6%-kal csökkent 4.896 forintig, az OTP 1,8%-kal erősödött 42.400 forintra. A Magyar Telekom 2,8%-kal nőtt 2.600 forintra, a Richter 8,1%-kal esett 12.250 forintig. Mérsékelt csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 0,6%-kal, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 0,1%-kal került lejjebb, a madridi IBEX 0,4%-os mínuszban zárt, Milánó 0,4%-kal emelkedett. Lemondásra szólították fel Kimberly Guilfoyle-t, az Egyesült Államok aténi nagykövetét, miután súlyos bírálatok érték helytelen, illetve potenciálisan illegális magatartás miatt görögországi megbízatása során, de azt megelőzően is. Katie Zakaria, Donald Trump amerikai elnök új sajtótitkára újságíróknak nyilatkozva már arról beszélt, hogy fontolgatják Guilfoyle leváltását. A The Wall Street Journal című amerikai lap a múlt hónap végén megjelent cikk sorozatában számolt be a nagykövet megkérdőjelezhető magatartásáról, ideértve egy helyi tisztviselő elleni állítólagos fenyegetést, a szabályokba ütköző ajándékok és szolgáltatások elfogadását, illetve azt, hogy kormányzati befolyás felhasználását ígérte nagy összegű pénzkifizetés ellenében. Guilfoyle korábban a Fox News Channel műsorvezetőjeként, valamint kaliforniai ügyészként is dolgozott, és eljegyezte magát Donald Trump fiával, Donald Juniorral. A festmények mellett ritka, szecessziós zsolnai kerámiák is szerepelnek a Virág Judit Galéria 82. őszi aukcióján,

0: kerámia edény, amelynek formaterve Maklajos szobrász és iparművész nevéhez fűződik. A Zsolnai Manufaktúra állandó tervezőjeként dolgozó művész alkotását látványos, színes eozinmázzal díszítették. A kínálat másik különleges darabja egy 1902-ben készült eozin kerámia, amely egy naspolya ágon ülő paradicsommadarat ábrázol. A virágtartóként szolgáló edény a manufaktúra technikai felkészültségét és művészi kreativitását egyaránt szemlélteti. Mindezek mellett a gyűjtők egy gekkó és szalamandra motívumokkal díszített kerámiára, több névjegytartótára és szecessziós vázákra is licitálhatnak az árverésem. A tájékoztató szerint a Zsolnai Manufaktúra szecessziós alkotásai nemzetközi szinten is keresettek, az értékük hosszú távon jelentős érdeklődés mellett emelkedett.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjszaka változékony időnk lesz, csapadék nem valószínű, hajnalban, foltokban pára és köd is előfordulhat, a szél megélénkül. Holnap több órás napsütésre számíthatunk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul. Holnap napközben 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alábbhagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsilakatos Bélával és Kirsner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
2: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Jóvá hagyta az Európai Bizottság, hogy az OTP Bank felvásárolja az észt Luminor Holdingot. A társaság a Luminor Bank anyavállalata. A pénzügyi csoport Észtország, Lettország és Litvánia egyik legjelentősebb kiskereskedelmi és vállalati banki szolgáltatója. A főpolgármester szerint népszavazással kellene majd dönteni az olimpia hazai megrendezéséről. Karácsony Gergely a Telexnek adott interjút, és ebben arról beszélt, hogy mindig is olimpia párti volt. A főpolgármester szerint ez egy nagyon nagy vállalás, de olimpiát nem azért rendezünk, hogy elköltsük az adófizetők pénzét valamire, ami nem térül meg, hanem hogy kihasználjuk, hogy Európa egyik legnagyobb sport infrastruktúrájával rendelkező országa vagyunk. Karácsony szerint semmi nem tiltja, hogy más országokat is bevonjanak a rendezésbe. Erzsébetváros jelenlegi 2,6 milliárd forintos parkolási bevételeinek elvételét mindössze 17 millió forinttal kompenzálná a főváros az elmúlt hetekben bejelentett új parkolási rendszerrel. Egyebek mellett erről írt a 7. kerületi polgármester a Facebookon. Niedermüller Péter szerint ennyi pénz a téli időjárás utáni kisebb kátyúzásokra vagy hétfa elültetésére elég. Karácsony Gergely főpolgármester és Magyar Péter miniszterelnök még október 1-én jelentette be, hogy megállapodtak a főváros finanszírozásának rendezéséről. A paktum részeként Budapest egy egyszeri 120 milliárd forintos támogatásban részesül, emellett megkapják a jogot, hogy a jövőben a kerületek helyett beszedjék a parkolási díjakat. Ezt a pénzt viszont a főváros kizárólag útfelújításra költheti majd. Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió vezérigazgatói tisztségének betöltésére a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, és képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os emelkedéssel 143.551 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt. A MOL 1,6%-kal csökkent 4.896 forintig, az OTP 1,8%-kal erősödött 42.400 forintra. A Magyar Telekom 2,8%-kal nőtt 2.600 forintra, a Richter 0,8%-kal esett 12.250 forintig. Mérsékelt csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 0,6%-kal, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 0,1%-kal került lejjebb, a madridi IBEX 0,4%-os mínuszban zárt, Milánó 0,4%-kal emelkedett. Lemondásra szólították fel Kimberly Guilfoyle-t, az Egyesült Államok aténi nagykövetét, miután súlyos bírálatok érték helytelen, illetve potenciálisan illegális magatartás miatt görögországi megbízatása során, de azt megelőzően is. Katie Zakaria, Donald Trump amerikai elnök új sajtótitkára újságíróknak nyilatkozva már arról beszélt, hogy fontolgatják Guilfoyle leváltását. A The Wall Street Journal című amerikai lap a múlt hónap végén megjelent cikk sorozatában számolt be a nagykövet megkérdőjelezhető magatartásáról, ideértve egy helyi tisztviselő elleni állítólagos fenyegetést, a szabályokba ütköző ajándékok és szolgáltatások elfogadását, illetve azt, hogy kormányzati befolyás felhasználását ígérte nagy összegű pénzkifizetés ellenében. Guilfoyle korábban a Fox News Channel műsorvezetőjeként, valamint kaliforniai ügyészként is dolgozott, és eljegyezte magát Donald Trump fiával, Donald Juniorral. A festmények mellett ritka, szecessziós zsolnai kerámiák is szerepelnek a Virág Judit Galéria 82. őszi aukcióján, amelyet október 18-án rendeznek a Budapest Kongresszusi Központban. Az árverés egyik legértékesebb darabja egy 1906-ban készült, kesejű plasztikával díszített jardinier, amely 15 millió forintos kikiáltási árról indul, becsértéke pedig megközelíti a 30 millió forintot. Az aukció kiemelt darabja még a kígyót zsákmányoló kesejűt ábrázoló 120 éves kerámia edény, amelynek formaterve Mak Lajos szobrász és iparművész nevéhez fűződik. A zsolnai manufaktúra állandó tervezőjeként dolgozó művész alkotását

0: agressziós vázákra is licitálhatnak az árverésem. A tájékoztató szerint a zsolnai manufaktúra szecessziós alkotásai nemzetközi szinten is keresettek, az értékük hosszú távon jelentős érdeklődés mellett emelkedett.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjszaka változékony időnk lesz, csapadék nem valószínű, hajnalban, foltokban pára és köd is előfordulhat, a szél megélénkül. Holnap több órás napsütésre számíthatunk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul. Holnap napközben 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsol című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a borkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
0: Trend Night.
1: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Jóvá hagyta az Európai Bizottság, hogy az OTP Bank felvásárolja az észt Luminor Holdingot. A társaság a Luminor Bank anyavállalata. A pénzügyi csoport Észtország, Lettország és Litvánia egyik legjelentősebb kiskereskedelmi és vállalati banki szolgáltatója. A főpolgármester szerint népszavazással kellene majd dönteni az olimpia hazai megrendezéséről. Karácsony Gergely a Telexnek adott interjút, és ebben arról beszélt, hogy mindig is olimpia párti volt. A főpolgármester szerint ez egy nagyon nagy vállalás, de olimpiát nem azért rendezünk, hogy elköltsük az adófizetők pénzét valamire, ami nem térül meg, hanem hogy kihasználjuk, hogy Európa egyik legnagyobb sport infrastruktúrájával rendelkező országa vagyunk. Karácsony szerint semmi nem tiltja, hogy más országokat is bevonjanak a rendezésbe. Erzsébetváros jelenlegi 2,6 milliárd forintos parkolási bevételeinek elvételét mindössze 17 millió forinttal kompenzálná a főváros az elmúlt hetekben bejelentett új parkolási rendszerrel. Egyebek mellett erről írt a 7. kerületi polgármester a Facebookon. Niedermüller Péter szerint ennyi pénz a téli időjárás utáni kisebb kátyúzásokra vagy hétfa elültetésére elég. Karácsony Gergely főpolgármester és Magyar Péter miniszterelnök még október 1-én jelentette be, hogy megállapodtak a főváros finanszírozásának rendezéséről. A paktum részeként Budapest egy egyszeri 120 milliárd forintos támogatásban részesül, emellett megkapják a jogot, hogy a jövőben a kerületek helyett beszedjék a parkolási díjakat. Ezt a pénzt viszont a főváros kizárólag útfelújításra költheti majd. Nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió vezérigazgatói tisztségének betöltésére a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, és képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel 143.551 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt. A MOL 1,6%-kal csökkent 4.896 forintig, az OTP 1,8%-kal erősödött 42.400 forintra. A Magyar Telekom 2,8%-kal nőtt 2.600 forintra, a Richter 8,1%-kal esett 12.250 forintig. Mérsékelt csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 0,6%-kal, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 0,1%-kal került lejjebb, a madridi IBEX 0,4%-os mínuszban zárt, Milánó 0,4%-kal emelkedett. Lemondásra szólították fel Kimberly Guilfoyle-t, az Egyesült Államok aténi nagykövetét, miután súlyos bírálatok érték helytelen, illetve potenciálisan illegális magatartás miatt görögországi megbízatása során, de azt megelőzően is. Katie Zakaria, Donald Trump amerikai elnök új sajtótitkára újságíróknak nyilatkozva már arról beszélt, hogy fontolgatják Guilfoyle leváltását. A The Wall Street Journal című amerikai lap a múlt hónap végén megjelent cikk sorozatában számolt be a nagykövet megkérdőjelezhető magatartásáról, ideértve egy helyi tisztviselő elleni állítólagos fenyegetést, a szabályokba ütköző ajándékok és szolgáltatások elfogadását, illetve azt, hogy kormányzati befolyás felhasználását ígérte nagy összegű pénzkifizetés ellenében. Guilfoyle korábban a Fox News Channel műsorvezetőjeként, valamint kaliforniai ügyészként is dolgozott, és eljegyezte magát Donald Trump fiával, Donald Juniorral. A festmények mellett ritka, szecessziós zsolnai kerámiák is szerepelnek a Virág Judit Galéria 82. őszi aukcióján, amelyet október 18-án rendeznek a Budapest Kongresszusi Központban. Az árverés egyik legértékesebb darabja egy 1906-ban készült, kesejű plasztikával díszített jardinier, amely 15 millió forintos kikiáltási árról indul, becsértéke pedig megközelíti a 30 millió forintot. Az aukció kiemelt darabja még a kígyót zsákmányoló kesejűt ábrázoló 120 éves kerámia edény, amelynek formaterve Mak Lajos szobrász és iparművész nevéhez fűződik. A Zsolnai Manufaktúra állandó tervezőjeként dolgozó művész alkotását látványos, színes eozinmázzal díszítették. A kínálat másik különleges darabja egy 1902-ben készült eozinkerámia, amely egy naspolya ágon ülő paradicsom madarat ábrázol. A virágtartóként szolgáló edény a manufaktúra technikai felkészültségét és művészi kreativitását egyaránt szemlélteti. Mindezek mellett a gyűjtők egy gekkó és szalamandra motívumokkal díszített kerámiára, több névjegytartótárra és szecesszió

0: Éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul, holnap napközben 13 és 19 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Üres a ház, és üres az agy. Üres a szíved, te is tök üres vagy. Üres az utca, nincs itthon senki.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffman Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en, a Trend Night-ban mindjárt valami Zsuzsi énekel, egyetlen nő, 100 arccal, eként lehetne jellemezni Katona Zsombori Évát, akit egyesek Ívként, mások valami Zsuzsiként ismerhetnek. Életében gyerekkora óta fontos szerepet játszik a zene, édesapja zenetanár és ütőhangszer készítő, így elsőként a marindával és a vibrafonnal ismerkedett meg, de a kezdetektől fogva minden napja egy szerves része volt az éneklés is. A korista fellépések és gimnazista bandák után a Dekoratőr Miskola házi zenekarában a Fáradt Talaj bandben énekelt jazz standardeket, majd a Mantra pornó énekesnője lett. 7 évig erősítette hangjával és zenei ötleteivel az Underground együttes, ekkor született Isten férfi és Diszkó Galaxi című slágerük is. Éva sem a lámpalázat, sem a tétlenséget nem ismeri, így miután elbúcsúzott a Mantra pornótól, megalapította a Plüss nevű lány triót, melynek tagjai között Horányi Juli is szerepelt. 2012-ben valami Zsuzsi néven ugrott fejest a popiparba, bemutatkozó dala Merit Jó címmel jelent meg, méghozzá igen különös szerzői munkával, a zenéket a Unique-ból ismert Kovacsics Ádám, a szövegeket pedig az ex-kaukázus takkardos Horváth János írta. Ezután létrehozta a Gingert, ami egy két vokára épülő soul jazz downtempo zenekar volt. Szóló karrierje 2013-ban egy felkéréssel indult, amikor Báj Alex megkérte énekelje vele a készülő lemez Bocs, hogy című dalát. A rádiókból is jól ismert duett

0: J'aime.
1: Gazdaság és kultúra a 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak. Eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Nights.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest Bárban is hallhatjuk őt.
0: Trend Night.
1: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: különleges zenei válogatás a 94.2.
1: A 94.2.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Maros

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagja és szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vehette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a Budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz meg az, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

좋아요.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Batta Róbert vagy, ahogy a legtöbben ismerik, Suta zenei múltja is gyermekkoráig vezethető vissza. Zeneobodába járt, majd később autodidakta módon képezte tovább magát. Érdeklődése hamar az elektronikus zene felé fordult, nagyjából 5. osztályos lehetett, amikor először találkozott az orosz Pille monofon szintetizátorral, ami hangzásában nagyjából olyan, mintha egy régi szokor rádióból hallgatna az ember skóddudát. Mégis ez az elektronikus ketyere volt, ami elindította őt a szintetizátor művészet és a zeneszerzés útján. A 90-es évek elejétől az úttörő magyarországi Techno House formáció a Liquid Limbs vezetője volt, majd a 90-es évek végétől a Skylanddel, a 2000-es években pedig a Hard Knocks-szal ért el komoly mainstream sikereket. 17 év után aztán visszatért analóg szintetizátoros gyökereihez, amit egy új Liquid Limbs albummal ünnepelt.
1: Trend Nights.
2: Meg is hallgattunk már is egy Liquid Limbs dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Én azt hiszem a világból nagyjából semmit, semmit sem értek, soha nincs igazam, de annyit azért látok, hogy hat egy gonosz átok, a dolgok menetében nagy adag hiba van. Én is látom, hogy beteg a világ, de hát ha csak nátha,